0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Phonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night.
1: Lássuk az eső még ma, szívemet a búma.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majd a tavasz lesz,

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
0: Trend Night.
1: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
0: Trend Nights.
1: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Night.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban, 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Zsimác? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc? Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagylemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Egyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz. A tegnap

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleven melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édes-keserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon. Zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operettszínház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: A Csend kertjei címmel kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában, ahol augusztus 15-én egy tematikus japán napra is várják a közönséget. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdió szervezésében augusztus 22-ig látható tárlat, illetve a hozzá kapcsolódó program a japán emberek lelkének felfedezésére és megértésére hívja a látogatót. A kiállítás tereiben a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkái láthatók, akiknek művészetében meghatározza a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimonó gyűjteményét is meg lehet tekinteni. A kiállításhoz kapcsolódva augusztus 15-én tematikus japán napot szerveznek, ahol előadásokkal, bemutatókkal, workshopokkal adnak a szervezők betekintést a japán művészetek, hagyományok és életfilozófia világába. A program során a résztvevők különböző japán termőterületekről származó teákat is kóstolhatnak, napközben betekintést nyerhetnek a japán tea kultúra hagyományaiba. A japán nap záró programjaként Boleman Bence, keramikus művész vezetésével a japán kerámia művészet egyik legismertebb és legizgalmasabb égetési technikáját, a raku égetést mutatják be.
0: Fesztivál.
1: A 700 éve született első, vagyis Nagy Lajos király lesz a középpontja a Székesfehérvári Királyi Napok Fesztiváljának. Cserpalkovics András polgármester azt mondta, hogy a rangos összművészeti fesztivál megmutatja, miért büszkék a fehérváriak modern, élhető, nagy történelmi múlttal rendelkező városukra, miközben értékeket közvetítenek egyházi és világi programokon keresztül. Szikora János a Hűség és Árulás című előadás, valamint a szertartás játék rendezője elmondta, hogy idén külön mutatják meg a koronázási szertartás rítusát és első Lajos király élettörténetét. Előbbi félórás előadás lesz a Nemzeti Emlékhelyen, utóbbi dokumentum dráma formájában színi előadásként idézi fel Nagy Lajos királyságának első éveit. Az eseménysorozat elmaradhatatlan rendezvényei a fúvós zenekari koncertek, a Fehérvári Fúvós Fesztiválon a Székesfehérvári Zenekar a Bicskei Koncert Fúvós Zenekarat koncertet, valamint a 12. Fricsai Rihárd Regionális Katonazenekari Fesztivál keretében a Székesfehérvár helyőrségi zenekar mellett Budapest, Hódmezővásárhely és Tata katona zenészei várják a közönséget. A koronázási ünnepi játékok 4 napja a középkorba repíti majd a látogatókat augusztus 20-a és 23-a között, amikor a hagyományőrző csapatok a Zicsi Ligetben ütnek tábort. Az országzászló tér mesetérré, a Városháztér pedig piactérré változik. A programhoz kapcsolódóan 2 napon át várja az érdeklődőket a Lovagok napja, ahol a 4. Szent István torna győztese elnyeri a Fehérvár kardját. A fesztivál utolsó napján a könnyű zene kerül előtérbe, hiszen előbb a TNT, majd a Grund Víg Színházi Fiúzenekar és Dés László lép fel az Zicsi színpadon. Új helyszín a Szent II. János Pál pápatér, ahol a Janoska Ensemble és a Vintage Dolls ad koncertet. A Székesfehérvári Királyi Napok augusztus 23-án záró gálával búcsúzik a közönségtől. Az Együtt a Koronáért című összművészeti produkciót a Vörös Marti Színház szervezésében, Dolhai Attila rendezésében mutatják be a Zicsi színpadon, a Vörös Marti Színház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Balett Színház és az Alba Régia Táncegyüttes közreműködésével.
0: Régészet.
1: Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, többek között aranyvereteket is találtak egy Pest megyei település határában. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese honfoglaláskori tárgyakra figyelt fel egy Pest megyei település határában, ahol korábban nem volt régészeti kutatás. Az erdészeti mélyszántás nyomán napvilágot látott leletek között több különleges tárgy, köztük aranyveretek kerültek elő a földből, így a múzeum szakemberei az egyesület tagjaival közösen hitelesítő terepbejárást, majd feltárást végeztek. Az előkerült lelet együttes nem csak azért különleges, mert aranytárgyak is gazdagítják, ami rendkívül ritka egyébként a honfoglalás időszakából, hanem azért is, mert a tárgyak kidolgozottsága nagyon magas színvonalú, az előkerült tárgyak a korabeli elit hagyatékához tartozhattak. A Közösségi Régészeti Egyesület és a Ferenci Múzeumi Centrum munkájába a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének munkatársai is bekapcsolódtak. Az előkerült leletek vizsgálata még tart. A tervek szerint ősszel tervásatás kezdődik a területen. Az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek majd további információkat.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: 4 felejthetetlen tó kerülő bringatúrát ajánlunk, a rövid körtől a többnapos kalandig. Velencei tó. A hazai tókörök közül az egyik legrövidebb, így gyerekekkel is könnyen bevállalható. Az útvonal szinte végig síkterepen vezet. Útközben rengeteg a látnivaló. A Dinnyés felé tartó szakaszon megcsodálhatjuk a kilátást a Sarvajc kereszt és kilátó tornyából. Megpihenhetünk a Pákozdi Pagony Arborétum és Vadas Parknál, vagy a Pákozdi Katonai Emlékpark nemzeti emlékhelyen. Nehézség: könnyű. Táv: 33 km. Időigény: 3 óra. Fertőtó. A klasszikus fertőtavi túra igazi bringás csemege rengeteg látnivalóval. Útközben Fertődön időutazásra hív az Eszterházi kastély, hegykön pedig a Csipkeház. Fertőbozon a Gloaret kilátóból nyíló csodás kilátás, Balfon pedig a híres gyógyvíz megkóstolása miatt érdemes megállni. Szintén kötelező látványossága a Fertőrákosi kőfejtő, a Mitras szentély, illetve a határon túl az ausztriai Podersdorf vagy Pátfalu emblematikus piros-fehér világító tornya. A tavat átszelő komp segítségével megfelezhetjük a távot. Mörbisből fél óra alatt átjárhatunk a tó keleti partjára, Ilmicbe. Nehézség: közepes. Táv: 120 km. Időigény: 1-3 nap. Tiszató. A tavat körülölelő gátkoronán 65 km hosszú, kiépített kerékpárút vezet. A síkterepen a kezdőbringások is jól érzik magukat. Sokak szerint ez hazánk legbiztonságosabb kerékpárútja, és az egyik legszebb is. Poroszlón, a tiszatavi ökocentrumban Európa legnagyobb édesvízi akváriuma vár. A Kiskörei hallépcső Közép-Európa legnagyobb ökológiai folyosója. A látnivalók mellett az utat számos strand és vendéglátóegység is tűzeli. Az útvonal az új, Tisza-Derzs és Dénnyéshát között közlekedő kishajóval lerövidíthető. Nehézség: közepes. Táv: 65 km. Időigény: 6 óra. Balaton. A magyar tenger körül futó 203 km hosszú kerékpáros körút sokak bakancslistáján szerepel. Rengeteg lehetőség közül választhatunk. A Balatongyörökről Balatonmária fürdőre induló hajójárattal a Nyugat-Balatont kerülhetjük meg, ami 33 km. Szántót Tihany-Kompát keléssel a Balaton kiskört teljesíthetjük, a keleti medencét, ami 80 km. Nehézség: közepes. Táv: 203 km. Időigény: 2-6 nap.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az integritás hatóság létrehozta a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplők nyilvántartását. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az integritás hatóság, jelentette be a hatóság az MT-nek csütörtökön megküldött közleményében. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztításra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Az öntisztítási eljárást a hatóság hivatalból folytatja le elektronikus ügyintézéssel. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a nemzeti park igazgatóságokhoz. A pilisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pilisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 búzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a sütő Tömix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon sok szeretettel köszöntöm, Bai Éva, bemondót, műsorvezetőt. Szia, nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
2: Itt vagyok.
1: Kalandos úton, de megérkeztél is, és még parkolóhely is végül lett.
2: Igen.
1: Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy időt szántál rám, és hogy beszélgethettünk, mert én ezt mondtam is a korábbi beszélgetések során, hogy már most járt nálunk a Mohai Gábor, volt az Endrei Judit, most ugye, hál' Istennek neked is volt annyi időt, hogy begyere hozzánk, hogy ez óriási megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk veletek, mert pont azon gondolkodtam, hogy bár azért a mindennapokban ugye már most nem köszöntök be szinte családtagként a televízióba.
2: Hát persze, hogy nem életem 27 éve.
1: De ez nem azt jelenti, hogy nincs ugyanolyan figyelem rajtatok, vagy nincs. Érdeklődés irántatok.
2: Már nincs. Másabb? A Z-generáció abszolút azt se tudja, mi fántermünk. De szalál komolyan. Elmondom, ha érdekel, mert azért néha beszédes is vagyok. Hogy tavaly kitalálták Bécsben egy szervező hölgy, hogy a kint élő magyarok nagyon szeretnének hármunkat, a Kudlikot, Endreit, meg jó magamat meghívni egy beszélgetésre, mert kíváncsiak ránk. Hú, de jó, tudod, jó, gázs is lett volna. Értünk jönnek, hazavisznek, és a több. Na, édes Julika azt mondta, hogy másodfogú terrorfenyegetettség van Bécsben egyébként, olyan helyeken, ahol több ember összegyűlik. Úgyhogy ő ezt lemondta. Hát jó, akkor legyen Budapesten. És az Óbudai társaskört találta meg a hölgy, és az időpont előtt egy héttel lemondta.

0: És az jó, hogy ti emlékeztek ránk, megismerik a hangomat, még a közértbe is, de már ez nem ugyanaz, mint volt. Ami nem baj.
1: Az az időszak, amiről beszélsz, ez a 70-es, 80-as évek, ez szerintem abszolút a televíziózás aranykora. Tehát amikor ti elkezdtétek ezt, csináltátok egyik műsor, másik műsor híradóvezetése, ugye a te tevékenységedben is mindegyik benne volt, hogy ezt akkor csináltátok, amikor de az egész ország ismerte, szeret ezeket a, ezeket
0: más
1: a neveket.
0: Szerencsénk volt, szerintem. Itt a szerencsénk volt, és nagyon jó is volt, de mondom, ez már... Volt. Bekapcsolsz bármilyen televíziót, mindenütt új arcokat látsz, szépeket, okosakat. Mindig mondják nekem, hát nem tudnak beszélni, meg nem olyan, mondom, de. Értelmesek, szépek, okosak, rendben vannak, csak mivel az idő változik, minden változik. Nem várhatják el XY-tól azt, amit mi nyújtottunk annak idején. Ha én végignézem azt, amit mi csináltunk, hát az olyan jó pofa volt, igen.
1: A szüleid színészek voltak. Igen. A televízió akkor neked hogy jött? Hogy nem a világot jelentő deszkákra álltál te is fel?
0: Nem is tudom. Én verseket mondtam, sok szavaló verset nyertem, aztán olyan férhez mentem nagyon korán, tudod? És akkor az első férjem az azt mondta, hogy vagy ő, vagy a színfőiskola. Mert ő azt. És akkor mit gondol egy halál szerelmes 20 éves kislány, hogy akkor ő a nagy ő. Aztán a nagy ő tartott 13 hónapig, és akkor ennyi volt. Hál' Istennek, én már második felesége voltam, aztán még lett 4. Tehát ő, hogy is volt, páros évben nősült, páratlanban vált. Illetve hát a csajok váltak el tőle, szerintem. Sajnálom, mert nagyon jó pofa pasinak indult, csak egy eléggé, hát na, nem mondok rá semmit. Úgy tudom, hogy már nem él, és hát rosszat nem mondok rá. Nekem az nem okozott örömöt az a kapcsolat a végén. És akkor úgy el voltam, és akkor az egyik barátnőm valamelyik üdülőhelyen volt, és összetalálkozott egy televíziós szerkesztő nővel, aki mondta, hogy a televízióban bemondókat keresnek. Ha, mondom, akkor itt az idő. Írtam egy levelet, behívtak egy hét múlva. Volt egy tetemre hívás, kamera előtt, mikrofon, és amit el tudsz képzelni. Magamról beszéltem, verseket kellett mondanom, idegen nyelvű szövegeket raktak elém, híreket kellett olvasni. Egy óra volt, körülbelül majd behívtak a vezérlőbe, és akkor azt mondta a tanár úr Fischer, hogy januártól járhat hozzám, ez volt november végén, januártól járhat hozzám, csak vigyázz, hogy ne mozgassa a fejét nagyon, mert hát ez nem egy nagy színpad, hanem egy kis zárt akármit, tehát nagyon látszik az. Értettem. Na, elkezdtem január 1-én járni hozzá minden hétfőn, mert akkor még nem volt adás. És április 1-én már megkaptam az első adást. És ez most lesz édes Vandám 50 éve. Azt hittem tréfa dolog, április 1-e, vicc, de nem. És aztán elindult a pályám, nagyon érdekes volt, jó pofa volt, szerettem, színes volt, jó volt, én szerettem a kollégáimat is. Mindenki kérdezte tőlem, hogy is akkor hogy voltatok, és mi volt? Hát semmi, szerettük egymást. Egymást váltottuk, megvártuk egymást, dumcsisztunk, szóval jó volt, jó kollegiális kapcsolatban éltünk. Egészen addig, míg nem, 99-ben, egyik péntek este, aznap a kettesen voltam este, szerdán az egyesen este, és vasárnap is még az egyesen este. Fölhív az egyik adásvezető barátnám, azt mondja, kirúgtak. Mondom, micsoda? Kirúgtak. Zokogó. Hát mondom, ez hogy lehet? Hát semmi jelen nem volt. Akkor még vasárnap megcsináltam a esti adást az egyesen, amit úgy neveztek, hogy nemzeti főcsatorna. És akkor másnap reggel behívtak, hogy akkor írjam alá felmondó levelet. És akkor a férjem azt mondta, hogy te ebben az idegállapotban nem mész be. Mondom, hát bocs, nekem nincs semmiféle problémám az idegállapotomban, mert az antennáim jók. Tehát én már úgy nagyjából éreztem már egy éve, hogy valami nem kerek. Valami készül. Tudod, szóval én eléggé empatikus vagyok, és úgy különböző emberek viselkedéséből és hangjából, hangsúlyából meg tudok érezni dolgokat. És akkor bementem, és akkor hol írjam alá, tudod? És annyira rosszul lett a srác, azt mondta,

0: Az igazgató akkor, a műsorigazgató, szegény kis hóhér. Aznap már gondolom 40-en megverték. Én meg szem, és a pasi olyan ideges lett attól, hogy én így viselkedek, tudod, mert azért nem mindegy, hogy ki hogy reagál a dolgokra. És akkor mondta, hogy akkor hát ő nagyon szeretné, hogy legyek én a Magyar Televízió hangja. Mert ugye minden televízió hangja. Hát jó. Erre azt mondja, ő ezt így gondolja, és diszponál itt egy stúdió fölött, itt valahol a Váci úton egy nagy stúdió, majd hívni fognak, hogy mikor menjek el egy felvételre. Na jó, hát találkoztam ott egy csomó rádióbemondóval, jó kollégák, a helyesek voltak, dumáltunk, röhögtünk, behívtak ugyanazokat, amiket az elmúlt 23 évben mondtunk, ugyan le volt írva, el kellett mondani, majd berágtam. És másnap reggel is bementem ez a drága fiatalemberhez, mondom, ne haragudjon. Azt mondta, hogy azt szeretné, hogy én legyek a Magyar Televízió hangja. Egyáltalán nem állította, hogy ez egy casting, ahova még a sportosztályról felvételvezető is érkezett. Hát szóval, érted? És akkor, hát mondom, csak kösz, felejtsen el, és akkor leléptem, és hagytam az egészet, nem, mert nem érintett meg, mert nem, ennek vége van. Hús, így lezárult, és én nagyon-nagyon tudok újra kezdeni, tudod, és nekem van egy jó természetem, bár a férjem mostanában azt mondja, hogy egyre rosszabb a természetem, de hát ez már a 43. év, amit együtt gyűrünk, úgyhogy nem egyszerű. Ez volt a nagyon szép 23 év, de már több ideje nem vagyok ott, érted? Nagyobb ideje, hát már 99-27 éve.
1: Azt mondod, hogy nyugodtan tudtál bemenni, és kérted, hogy hol lehet aláírni. Az egy dolog, hogy mit mutat az ember, az egy másik, hogy mit él meg. Belül is ezt a higgadtságot, nyugodtságot érezted?
0: Abszolút. Marha érdekes. Tényleg nem akarom ezt a dolgot színezni, de komolyan így éreztem, tudod? Egyetlen egy dolog viselt meg, de az nagyon, amikor eleinte régen kaptunk ruhapénzt, ilyen 1000 forintokat havonta. Aztán egyszer csak volt egy alelnök a Horváth Ádám alatt, aki úgy döntött, ez olyan 91-2 körül, hogy kapjunk 250 000 forint ruhapénzt. Na most ez abban az időben...
1: Egy fél lakás.
0: Elájultam, yes! Na, ebben az volt a baj, hogy ezt el kellett költeni 2 héten belül. Na most bundát nem vehettél, mert ugye az nem képernyős viselet. Én megfogtam, bevásároltam anyámnak, apámnak, a férjemnek, gyerekek pólót, ezt, azt, inget kaptak, és szépen elkötöttem. Ja, bementem, emlékszem, az Ostermanba, a Petőfi Sándor utcában, az ott a legdrágább üzlet Magyarországon, az Osterm, és ott hús, így 100 000-et elköltöttem, így hús, gyönyörű kosztümre, szaknyára, pulóver, szóval nagyon csini lettem. Utána be kellett menni a raktárba, a televízió ruhatárába, ahol a ruhákat, és akkor ezeket bevételezték ott. Jó, hát vegyél, oké. Mikor kirúgtak bennünket, akkor közölték, hogy vigyük vissza a ruhákat. 8 év után. Na most hát ezeket én rendesen viseltem és hordtam, és hát ezek már nem voltak olyan, meg volt, amit már nem is hordtam, meg elajándék. Érted? Hát 8 év van. Azt tudom, édes Kertész Zsuzsi fogta, elment egy second handbe, és darabszámra megvett dolgokat, azt leadta. Én mondom, nem. Majd akkor ki kell fizetnem, tudod? És akkor bementem egy bizottság elé, képzeld el, egy asztal körül ilyen U-alakban ültek emberek, legalább 22-en, és körülbelül 3-4-et ismertem ebből, a többi már az új garnitúra volt, gondolom. És én egy széken ültem, mint egy vádlott. Életemben először akkor úgy éreztem, hogy ez valami gáz, nagy gáz, és megmondtam nekik, hogy 23 évig belénk plantálták azt, hogy mi képviseljük a televíziót. Mi vagyunk a televízió arca. Úgy kellett kinéznünk, úgy kellett öltözködnünk, úgy kellett megjelennünk mindig, hogy az abszolút rendben legyen, akár ezt mások utánozták is. És mondom, bocsánatot kérek, hát azért az 7-8 éve volt, amikor megkaptuk ezt az összeget. Hát én ezt rendesen hordtam, elhordtam ezeket a dolgokat, kétlem, hogy a televízió ruhatárának erre szüksége van, kire fogják ráadni ezt a használt szoknyámat valamelyik produkcióba, valamelyik színésznőre, vagy hogy gondolják? Na, befejeztem a mondókámat, kimentem, vártam az ítéletet. Felmentettek. Képzeld el.
1: Megtarthattad a ruhákat?
0: Hát, ami még maradt. Nem köszöntem meg.
1: Muszáj megkérdeznem viszont azokat az időket is, amik jók voltak ott az elején. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy az, hogy mennyire szerettek téged, vagy tényleg, hogy hányan mentek úgy be a fodrásztalomba, hogy én olyan hajat szeretnék, amilyen a mai Évának van, olyan színűt, olyan fazonút, vagy olyan kosztümöt, vagy olyan inget, blues szeretnék. Szóval, hogy ezt te hogy élted meg? Hogy
0: sehogy. Tudod mit?
1: Mik voltak a visszacsatolások?
0: Nem tudom. Én nem vagyok normális, azt hiszem. Mert még mai napig is, hogyha a férjemmel megyünk gyalog valahol, akkor ő kiszúrja, hogy összesugnak utána. Amikor hát állandóan képernyőn voltam, akkor meg állandóan állítólag figyeltek. Soha nem vettem észre. Én olyan szinten ezt kizártam. Ekkora búrám volt, és én nem vettem észre. Most nem akarok dicsekedni, de tudod, amikor fiatal kislány voltam, az anyukám mindig mondta azt, hogy megyünk le a metróba, vagy föl, csak akik szembe jönnek, így néznek téged. Pedig nem tévéztem még, voltam 17-18 éves. Az anyám hívta föl a figyelmet arra, hogy én vonzom a tekinteteket. És akkor a tévében lett, annyira nem álltam, nem érdekelt, nem akartam tudomást szerezni arról, de jól esett az, hogy a hentes csókévikén most mit adjak. Ezzel nem volt nekem soha semmi bajom, de az, hogy utánam sugnak, hogy most ott volt az, soha nem vettem észre. Soha. Így éljek, hogy itt vagyok már, vén, csori, és még mindig előfordul, de abszolút nem foglalkozom vele.
1: Nem volt lámpalázadott április elsején?
0: Dehogy nem, majdnem meghaltam simán. Egyszerűen azt hittem, hogy simán meghalok. Az igazsága az, hogy a tanár úr azt mondta, hogy ha belenézek a kamerába, akkor ott káposzta fejek ülnek. Hát ez baromi jó instrukció. Én ezt nem tudtam volna megvalósítani soha, hogy a káposzta fejeknek beszéljek, mert ha lehet, akkor emberekkel tartom a kapcsolatot, és mintha emberekhez beszélnek. És ez borzasztó rossz is volt, mert anyukámnak volt egy barátnője, a Pirók. Egy orvosnő volt, isteni parfümöt használt, és nyugati cigarettációt, és így beszélt. Tudod, Dián? Nazálisan, kicsit nem. És ez nekem nagyon tetszett. És gyűjtöttem a lóvét, hogy megvegyem azt a parfümöt, amit ő használt. És amikor magamra fújtam, életem legnagyobb csalódása volt, mert ő egy kreolbőrű, más típusú ember volt. Én meg egy tejbe esett lény. És az én bőrömön nem volt, abszolút nem volt jó. Na mindegy, de az megmaradtak, és ha, nazálitták. Na, beszéltem így a káposzta fejeknek, tudod? És egyik hétfői órán mentem a tanár úrhoz, azt mondja, hát ez nonsense, hogy én így ilyen nazális vagyok. Nem voltam egyébként ennyi, most rátettem egy lapáta, de hát akkor is volt egy kis ha. És megműtette az orrsövény ferdülésemet, amit tulajdonképpen nem bánok, az volt életem egyetlen műtétje még, hál' Istennek, ami azért jó, mert kapok rendesen levegőt mai napig is. Ez nem rossz. Na de, mondatta velem a beszédgyakorlatait. A reggel 7-kor felkelt, sietve felöltözött, bár csípős ideg volt az utca, tele volt járókelőkkel, tehát nem volt benne MN. És akkor így, na, de várja, ahogy egy M került bele, már megint fönn voltam. És állandóan kaptam a, hát ez így nem megy tovább, ez így nem. És mentem a büfébe, és hát ha neked azt mondom, hogy Képesi József, nem tudom, ez a név mond-e neked valamit, ez akkori szinkron társulatnak volt a csoda hangja. A Képesi József, hát a Jean Gabin és a régi nagy sztároknak kölcsönözte a hangját, és ami zseniális művész volt. És én is jártam sokat szinkronba, ott összefutottunk, és nagyon szeretett engem. És zokogva jöttem ki a beszédtechnika óráról, és hiszem, mi bajod van? Évikém.
2: Iszonyú nazális vagyok, és ki fognak rúgni.
0: Ha, elkezdett röhögni. Azt mondja, te nem vagy nazális. Mondom, nem. Szóval, hogy te hátul beszélsz. Mondom, micsoda? Hátul. És mondom, micsoda? Hozzuk előre. Mondom, az mi? Ilyet soha nem tanultunk a tanár úrtól. Hozzuk előre. És hogy? Veszedj el sípot, mint a karnagyoknak. Belefújsz, és találd ki azt, hogy baromi messze sok-sok ember van, és oda kell beszélned. Oda előre, hogy mindenki hallja. Tudod, vidd el. Kettő nap alatt helyrehozott a Józsi bácsi, aztán azt mondja a tanár úr a következő órán, azt mondja, hát magának elmúlt a nazalitása, mit csinál? Hát mondom, tanár zümmög. Mit csinál? Hát ez pont magának rossz, mondom. Tehát most mondta, hogy elmúlt. Na, mindegy. Szóval erre szokták azt mondani, hogy félre szakmázott. De hát már szegény ő se él, senki se él már. Aztán volt a drága Dömög Gábor, ő is rádióbemondó volt, aki azt mondta nekem. Évikém, ülj be egy fotelbe, kényelmesen, lazán, és így beszél. Az emberekhez, nem káposzta fejeket. És akkor eltelt, ez az első két évben volt, azt hiszem, hogy megtanítottak arra, hogy természetesen tudjak ott létezni. Nem úgy, mint egy ott ültem a széken, leengedett vál, kihúz az üző, és beszélek a káposzta fejekhez. Ez nem volt. És akkor ez úgy összeállt bennem, hogy a Jóska bácsi ezt mondta, a Dömög Gabi ezt mondta, a Tamási Eszti, aki nekem a fő-fő példaképen volt, akit imádtam, ő mondta például, hogy ne mondj olyat, hogy jó napot kívánok, kedves nézőink, köszöntöm önöket. Szóval minek? Hát jó napot kíván. Érted, szóval ez a dupla. Minek? Ez egy ilyen körbefutó. Jó napot kíván. Jó estét kívánok. Mert hiszen ez a közvetlen, tudod? És ilyen nüanszok ám, amik megragadtak bennem, és nagyon jót tettek. Meg aztán jó volt, hogy sokszor a hakniait átadta nekem, és nekem az origázsim 400 forint volt, az övé 750. Tudod, milyen sok volt? Ha-ha! És olyan cuki volt, és mondta, hogy nyugodtan ez a te pénzed, te dolgozol meg érte. Az Eszter valami tünemény volt, nagyon-nagyon szerettem. Estére megvart egy ruhát, este abban búcsúzott el kézzel. Óriási csaj volt, sajnos ő már nagyon rég nincs, meg a Marika se. Hát igen.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, mai Éva bemondónő műsorvezető a mai vendégem. Egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
3: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. A mai adásban Bai Évával van lehetőségem beszélgetni. Elképesztő történeteket meséltél igazából arról is, hogy hogyan ért véget tulajdonképpen a televíziós munkád, és a műsor első felének a végében pedig arról meséltél, hogy hogy találtad meg valahogy a saját hangodat a rádióban, a televízióban, és egyáltalán milyen instrukciókat tudtál elsajátítani azokból a tanácsokból, ugye, amit adtak neked, és megemlítetted azokat, akikkel együtt dolgoztál. És egyébként mindenki, aki abból az időszakból jön, és beszélgethetek velünk, tehát mindannyiótok azt mondjátok, hogy nagyon jó közösség volt az, és nem volt irigység, és nem volt könyökölés, hanem abszolút egy támogató környezet volt, és hogy egyébként ez a típusú barátság, ez megvan azokkal, akik ugye, hát még hál' Istennek élnek, és vagytok.
2: Megbizony. Szentendrén lakik a Jutka, Endre Jutka, vele általában évente többször is találkozunk. Van egy hölgyszalon, Szentendrei hölgyszalon, ahol mi összejövünk, de vannak ott pedagógusok, van ügyvéd, van építész, szóval sokan vagyunk, és nagyon jókat dumcsizunk, és kajálunk jókat, közösen főzünk, és nagyon jó kedvünk van, és a Mohai Gabi, akit nagyon szeretek mai napig is. Ő csinált azért, várjál csak, 18-ban, Jézusom, már 8 éve volt, mintha tegnap lett volna. 18-ban ősszel, kora ősszel csinált egy bulit, és szinte az összes csaj ott volt. Képzeld el, szinte ott volt. A Kudlik Júli, a Kertész Zsuzsi, akkor olyan kolléganők, akik már régen nem voltak képernyősek, a Lenkei Mirtil, aki új volt, meg a Cserháti Ági, akik a Borbás Marcsival, a Szentpéteri Esztivel és a Bényi Ildivel öten lettek utódjaink. Jó, hát a Radványi nem volt ott, Sugár nem volt ott, de azért ott volt a Tarnai Kati, és még sokan, nagyon sokan ott voltunk, és ez nagyon jó volt. Nagyon jó, és én a Gáborral mai napig is jóban vagyok, nagyon szeretem őt, nagyon-nagyon szeretem, és Julival is jóban vagyok, úgyhogy szeretjük egymást.
1: Ezek az indulások a ti esetetekben, a Mohai Gábor, az Endre Judit, ugye, te is, tehát mindannyian ez a 70-es évek.
2: 76, a Judit akkor 77, igen. Körülbelül ugyanígy a Gábor is, igen. Hát ez 50 év. Ki sem mondhatom, hát kis baba vagy hozzánk képest, tehát ne őrület, hogy erről beszélünk, de én szeretek fiatalok között lenni, és jól esik veled is dumcsizni, szó se róla, mert hogy is mondjam csak, te még talán hiszel ebben a régi világban. De ez már nem jön vissza soha az életbe. Ilyen már soha nem lesz. Ami nem baj. Ami nem baj. Érdekes módon Svájcban láttam még bemondónőt, meg Olaszországban fordulnak elő, de már ők sem abban a stílusban, mint ahogy 40 évvel ezelőtt csinálták. Semmi se baj, az élet változik, megy tovább, és süt a nap most, és ez jó.
1: Egyébként egy elképesztő energikus ember vagy, tehát itt ülünk, beszélgetünk, engem magával ragad az, amit mondasz, és nem, ez nem biztos, hogy ez csak annak köszönhető, hogy egyébként idén már talán 21-2 éve van annak, hogy én is elkezdtem a televíziót. Tehát, hogy már mögöttem is van egy 20 év. De hogy nem ezért, de én ezeket imádom hallgatni, ezeket a történeteket, és nagyon hálás vagyok, hogy mesélsz róla, és a te energikusságodban szerintem ez az élet igenlés, ez nagyon benne van. Hogy mondod, hogy nagyon jól tudsz újraindulni.
2: Igen.
1: Ez azt jelenti, hogy hiszel valamibe szerintem. Lehet, hogy magadban. Miben hiszel?
2: Én magamban feltétlenül hiszek. Én nem is tudom miért, de tudom, hogy nagyon sok energiám van. Még most is. Tehát, hogy is mondjam neked, bármit képes vagyok még megcsinálni, tudod? Járok tornázni, otthon háztartást vezetek, 3 kutyánk van, a szerelmemmel Zsófival, akit egy menhelyről hoztam, nővele járok délutánonként külön, barátaink vannak, hál' Istennek, ezt le is kopogom. Ugyan én megmondtam a férjemnek, hogy csak és kizárólag azokkal szeretnék a továbbiakban is együtt lenni, akiket tényleg szeretek, és nem csak az, hogy föllángol, hogy jaj, gyertek át egy kicsit, nem. Akiket szeretek, azok standard módon jöjjenek, mi megyünk hozzájuk, kapcsolódjunk, szeressük egymást, mert érdekel az, ahogy ők élnek, és szeretnek nálunk lenni. Ugyanez van, mert azért nálunk volt olyan, hogy amikor a 60. születésnapon volt, ez az őrült fiam meg a férjem, csináltak egy meglepi bulit, és 100-an jöttek el.
1: Egy esküvő. Nyi ember.
2: Nem tudom, a mi esküvőnk az olyan volt, hazajött Franciaországból, és akkor mikor lesz az esküvő, mondom, holnap délben. Szóval, de hát melózom, mondom, nem baj, ebédidőben kijössz. Tehát nálam ez így működött. Én nem csináltam ebből nagy ügyet, hogy esküvő, hát már akkor is együtt éltünk 3 éve, és már vártam a gyerekemet, és ő akart elvenni, én nem akartam már még egyszer férhő menni, de hát most már mit csináljak? És akkor ez így alakult, tehát én sose vágytam arra, hogy gyönyörű ruhám legyen, esküvői ruhám, meg nagy buli legyen. Minek? Nem ezen múlik. Soha nem ezen. Nem a külsőségeken múlik. Nem szeretem a külsőségeket. Én belül szeretem érezni azt, amit érzek. Na, és hát igen, ez van. Úgyhogy az a 100 ember egyszerűen annyira rosszul lettem. Helyes, hát egy csomó kollégám, meg mit tudom, hogy mindenki ott volt. Rendben van. De én attól estem kétségbe, hogy akkor most hogy látom őket vendégül? Hát azért 100 embert. Amikor a férjem 70 éves lett, akkor volt 90 ember, de akkor azt én abszolváltam. Lement, de aztán azt mondtam, hogy ennyi volt cica-mica. Az a 20 ember, akiket igazán szeretünk, azok jönnek. Kész. Passz. És ez azóta így van. Ugyanazt mondta, hogy na de hát, mondom, nincs na de hát, majd te csinálod a bulidat, ha akarod, akkor én elmegyek, de ide azok jönnek, akiket közösen szeretünk. És ez így jó.
1: Hogy kapcsolódsz ki? Mi az, amit szeretsz csinálni? Mi érdekel a világból? Szóval amikor az ember tévézik, akkor akaratlanul is nyilván a mindennapokban benne van. De mi érdekel a világból? Mire figyelsz, hogy mit ölt fel? És mi az, amit teljesen kizársz belőle?
2: Ne neves ki, de ne neves. Imádom a dél-koreai filmeket.
1: Nem nevetek.
2: Koreai nyelven, magyar felirattal. Imádom. Azt hiszem, az összes létező sorozatot már megnéztem. Nagyon szeretem. Szépek, kedvesek, imádom, hogy körülbelül a 8. epizódban fogják meg először egymás kezét, és az 10. esetleg megcsókolják egymást, tudod? Tehát egészen más érzelem, ami átjön tőlük, és én szeretem őket, ugyan kicsit bugyuta, de szükségem van arra, hogy ne gondolkozzam. Sajnos, amikor reggel felébredek, rögtön bekapcsolom a telefonomat, ez hiba, és átfutom a híreket, és izgulok, hogy mi lesz, nem politizálok egyébként soha. Az előző rendszerben sem voltam párttag, jó kis tag voltam, meg voltam ősvezető továbbképző táborban 14 évesen, szóval ezeket szerettem, tudod, de amikor már én eszméltem, akkor én nem voltam. Szóval én nem voltam pártag. Most is a tisztességes embereket szeretem. Hogy mi lesz, nem tudom, mi lesz velünk, majd meglátjuk. A gyerekem is másként gondolkodik, azt hiszem én is másként gondolkodom. Majd meglátjuk, hogy alakul az élet. Ő még fiatal, 40 éves. Hát gyakorlatilag egészen fiatal volt, amikor még más rendszer volt ebben az országban. Úgyhogy fogalma nincs, hogy mi volt korábban. Nem tudom, én már óvatos duhaj vagyok, tudod? Én már óvatos duhaj, tényleg nem politizálok. Én nem, semmit nem posztolok, semmit nem mondok. Nem akarom, hogy sárba tapossanak engem azért, mert esetleg egy olyan mondatot mondok, ami 15 embernek nem tetszik. Nem akarom. Tehát én most már a közösségi médiával is csak annyi van, végignézem, és becsukom, és elmegyek a kutyáimmal sétálni, megcsinálom a reggelit, megisszuk a kávét, elmegyek vásárolni, vagy elmegyek tornázni, a férjem elmegy uszodába, jól vagyunk, megebédelünk, délután ledőlünk, és nézem a koreai filmeket. És boldog vagyok, na nem mindig csak azt, azért mást is, de erre nagyon-nagyon rákaptam. Nagyon szeretem.
1: Igen. Utazások?
2: Na most az utazás. Nagyon sokat utaztunk mi már, és tavaly olyan sikertelen volt az egész nyarunk, hogy azt mondtam a férjemnek, idén nem szeretnék külföldre menni. Egyszer elmentünk júniusban Horvátországba. Ugyanoda, ahova minden évben elmentünk, és ott van egy apartman, amit imádtunk, mint abszolút a tengerpart, tehát kiléptél, és ott volt a tenger. És ott volt egy étterem, amit a férjem imádott. Most is bementünk első este, és kiderült, hogy a simikém elfáradt, és kiadta az éttermét másnak, és az már nem volt ugyanaz. Na, többet mondtam, ide nem jövünk, igaz, apa, mert te emiatt szerettél idejönni. Jó. Akkor hamarabb hazajöttünk már, úgy volt, hogy 5 napra megyünk, 5 nap, 4 éjszaka, a harmadik éjszaka után húzzunk haza, mert végülis 3 darab kutyám van, akiket imádok, és hát addig a gyerek oda költözik, ő vigyáz rájuk, de hát, és hozza az övét is, és akkor jól el vannak, de hát hiányoztak. Na jó, hazamentünk, és meg volt a repülőjegyünk Dublinba a tesikémhez, és hazajöttünk volna ugye pénteken, és már hétfőn mentünk volna Dublinba. Na most oda meg egy több mint egy 7-10 napra mentünk volna, 10 napot kellett volna kint lenni, és a tesikém egy baromi unalmas ember, egy édes pofa, de hát olyan-olyan kis. És akkor úgy döntöttem, hogy nem létezik, hogy elmegyek. Nem mentünk. És egyszer még elmentünk szeptember elején egy baráti házaspárral, akikkel néha el szoktunk menni. Akkor is egy ilyen 5 nap, 4 éjszaka. Azt kibírtuk, de már nem kívántam a tengert. Most nem panaszkodom, meg nem én vagyok a hú, meg nem a világ végén voltam, és nem Seychelles-szigetekkel, meg mit tudom én. Mert én repülni borzalmasan utálok. Európában még hajlandó vagyok repülni, de a férjem bátyja például Amerikában él, és a 41 év alatt el tudod képzelni, hányszor mehettünk volna ki hozzá, és én nem voltam hajlandó soha. Mert nem bírok ennyit repülni. Az egyik jó barátunk Mexikóban él, gyertek, Acapulcóban a házam, gyertek. Nem létezik. Szóval én vagy egy nem e világra való ember vagyok, vagy nem tudom, de nagyon boldog vagyok otthon, speciál. Láttam sok mindent, és nézek rengeteg olyan filmet, amiben látom New Yorkot, látom Los Angeles-t, látom az egész világot, és nem vágyom oda. Én nem vágyom oda. Én egyedül Olaszország és Spanyolország, az a két ország, meg Görögország, amiket nagyon kedvelek. Többször voltunk mindegyik országban, de Olaszország az, ahova bármikor szívesen visszamegyek, mert ott jól érzem magam. Szeretem a kisvárosokat, szeretem a hangulatát, az ennivalójukat, az embereket. Ott jól érzem magam, de ezekben a nagy városokban, hát csak nem képzeled, hogy én ott járkálni. Nem.
1: Évi, ha visszanézel így a munkásságodra, akkor inkább pozitív és elégedett vagy? Van valami, amit szívesen megtennél? Majd máshogy csinálnál, igen, vagy azt mondod, hogy na, ha újra kezdhetném, akkor az biztos, hogy beletenném.
2: Na most ide figyelj, ne röhög ki!
1: Ne.
2: Mert egyetlen egy dolgot csinálnék máshogy. De komolyan. Soha nem hordanék ilyen magas cipőket. Tűsarkú cipőket. Soha többé. Nekem ez volt életem drámája. Most. Hát bizony, az, hogy napi 20 órában ilyen cipőkben jártam. Volt, hogy éjszakát végig rokiztunk, mert mondjuk elmentünk bulizni, és ilyen cipőkben, és nagyon huzamosabb ideig, és rájöttem, hogy hát sajnos tönkre ment a lábam. Csak kényelmes cipőben tudok most már járkálni. Nem fáj, tehát nem úgysem ütetném meg, ha fájna, akkor se, de nem fáj, hál' Istennek. Csak hát már ez egy kicsit eltorzult, ugye. Kalapácsú, bütyök, ez lett. Tehát, ha más csinálnék, újból fiatal lennék, nem hordanék ilyen cipőket.
1: És másik szakmát választanál? Vagy jó volt az a televízió?
2: Jó volt, nagyon jó. Nem is tudom, mit tudnék még elképzelni, nem is gondolkoztam ezen. Azt tudom, hogy volt, hogy a barátnőmnek volt illatszerboltja, és megkért, hogy elutaznak, és vigyem a boltot aznap. Hát, akkor a forgalmat csináltam, hogy el nem tudod képzelni. Jó, hát ismert arc voltam, mindenki jött, bevásárolt mindenki. De én nagyon jó eladó is lettem volna, mert a lukat beszélni mindenkinek a hasába, és mindent eladnék, érted? Szóval nem tudom, ebbe is lehet, hogy megtaláltam volna az élet örömömet. Énekelni nem tudok, bár hamis nem vagyok, mondjuk még séf is lennék, mert főzni nagyon szeretek, és mai napig is ezt művelem, és kitalálok mindenféle jó dolgot. De hát az volt nekem az egyik nagyon jó barátnőm, Frank Júlia talán a név, mond neked valamit, édes drágám. Ő azt mondta, hogy azért nincsenek női séfek, mert borzasztó nehéz munka, ami igaz. Szóval hihetetlen, napi 16 órát állsz és csinálod, és odafigyelsz és koncentrálsz, tehát ez borzasztó nehéz munka, hogyha ezt csinálod. Úgyhogy nem is tudom. Örülök annak, hogy a gyerekem sikeres, örülök annak, hogy a férjemmel jól vagyunk, még mai napig is vív, még eljár veterán versenyekre, mindig egy arany és egy ezüst éremmel jön haza, és már nincs hely, ahova elférnek az érmei, büszke vagyok rá. Szóval jó, jól lubickolok az életemben. Remélem még egy darabig, mert egészséges vagyok, azt hiszem.
1: Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál. Minden jót kívánok a gyermekednek, a párodnak, neked is jó egészséget, meg sok sikert, és legyen olyan tényleg ez az éved, amilyennek szeretnéd, így az április esélye nem sokára közeledik, tehát hogy milyen jó, hogy egyébként le tudtunk ülni, és tudtunk beszélgetni, és nagyon hálás vagyok, hogy velem voltál ma.
2: De édes, hogy figyelj, ez a 2026, ez jó. Foglalkozom néha számmisztikával, tudod, számokkal, és a 2026 az 10, és az 1, és az abszolút az újrakezdés, az újra lendület, úgyhogy ez egy jó év.
1: Ilyen is maradjon. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is örülök, hogy itt vettem. Köszönöm.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Baji Évával beszélgettünk. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben, vagy a felületeinken is, és jövő héten is tartsanak velem, én itt leszek, akkor is várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
0: Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett hétből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A három napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből, és hozok néhány izgalmas beszélgetést a Reggeli Monitor című hírelemző műsorunkból. A műsorunk végén pedig olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. A Reggeli Monitorral kezdünk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: A közúti fuvarozási ágazat iparági átlagban 2023 vége óta veszteséges, a nagyjából 11.500 hazai vállalkozás többsége nehezen tud profitot termelni. A szakmai szervezetek szerint a szabályokat betartó magyar cégeket különösen a külföldi fuvarozók szabálytalanságai hozzák versenyhátrányba. A NIT ügyvezető főtitkára szerint a leglátványosabb probléma az útdíjcsalás. Tavaly 15 milliárd forintnyi útdíjbírságot szabtak ki, ennek több mint 75%-a külföldi elkövetőkhöz kötődött, de a bírságok jelentős részét nem sikerült behajtani. A kormányzattal elindultak a munkacsoportos egyeztetések, amelyek célja, hogy őszre logisztikai törvénycsomag készüljön. A javaslatok között szerepel a külföldi fuvarozók fokozott ellenőrzése, a bírságok hatékonyabb beszedése, a támogatott gyártócégeknél a magyar fuvarozók arányának növelése, valamint a hétvégi kamionstop és az M1-es torlódások

0: vasúti forrázási tevékenységből nem tud pénzt csinálni.
1: A szakmai szervezetek elsősorban itt a külföldi fuvarozóknak a fokozott ellenőrzését sürgetik. Ilyenkor milyen szabálytalanságokkal találkoznak a leggyakrabban?
0: Igen, egyik ága, hogy ebben a ugye gazdasági visszaeséssel terhelt időszakban, amikor nyilván kevesebb a fuvarozni való, akkor sokan nehezebb még a valós költségemelkedéseket is áthárítani. Ilyenkor jó kérdés, hogy ugye mit lehet tenni. Hát például a tisztességtelen versenyt lehet ilyenkor megpiszkálni, ami hát jelen pillanatban az objektív adatok alapján úgy tűnik, hogy elsőbben a külföldiek a bátrabbak ebbe, és mernek hát olyan szabályokat szegni, amelyen hát igyekeznek ugye olcsóbbak lenni, mint a magyar fuvarozók, elvinni a Magyarországról induló exportokat elsősorban.
1: Miért kerülnek hátrányba, versenyhátrányba a gyakorlatilag szabályokat betartó magyar vállalkozások a külföldi fuvarozókkal szemben?
0: Ugye sokféle szabálytalanság lehet, de talán a legkönnyebben érthető példa az úti szabálytalanság, tehát azt igen könnyen ugye láthatóvá lehet tenni, hogyha valaki bejön Magyarországra, elvisz egy magyar fuvart, de nem fizet útdíjat, tehát valamilyen módszerrel elcsalja az útdíjat, akkor olcsóbban tud fuvart vállalni, tehát el tudja vinni a magyar fuvarozó elől a saját országából a fuvarját olcsóbban, vagy a fuvarunkat, úgyhogy ezen nem csinál veszteséget. És ugye talán az egyik legjelentősebb példa ez az útdíjcsalás. A tavalyi évben Magyarországon mindegy 15 milliárd forintnyi útdíjbírságot szabtak ki, ugye objektív alapon, ez az, amikor nem állítják meg a kamionokat, ennek több mint 75%-a külföldi eltökövetőkhöz kötődött, tehát ebből is az látszik, hogy a külföldiek sokkal-sokkal bátrabban próbálkoznak ezzel az útdíjcsalással, mint a hazai kollégák.
1: Hogy lehet egyébként elcsalni így az útdíjat, mert azért vannak olyan erre a mérésre alkalmas eszközök, amik azért ezt jócskán meg tudják gátolni, vagy legalábbis szabályozni valamelyest.
0: Viszonylag könnyen lehet, de mint látjuk is, hogy azért tetten érik őket. A probléma második része az onnan fakad, hogy ez a 75%, amit említettem, hogy ez a 15 milliárdnak, ez a 75%, az kb. 11-12 milliárd forint, ebből kevesebb, mint 4 milliárd forint ford be a magyar költségvetésbe, vagyis a külföldieknek a befizetését nem tudják elérni elég hatékonyan a magyar szervezetek, és ugye hát ebből az adódik, ha nem kell befizetni, vagy nem követelik ki rajtuk, akkor nyilván következőre is el fogja követni ezt a csalást. Tehát maga a detektálás megtörténik a csalásnak, csak nem tudják olyan hatékonyan behajtani ezeket az útdíjtartozásokat vagy bírságokat, mint mondjuk egy magyar fuvarozó vállalkozáson. És ez nagyon komoly versenyhátrányt jelent.
1: Nagyjából egy hónapja beszélgettünk, akkor még arról volt szó, hogy egyeztetések lesznek a kormányzattal. Volt-e azóta, vagy van-e azóta előrelépés ilyen téren a fuvarozó szempontjából?
0: Hát a leszneket úgy tudom mondani, most már vannak, illetve voltak. Augusztus 5-én két munkacsoportban folytattuk a munkát. Az egyik az a pont, amiről az előbb beszéltünk, piacvédelmi és közlekedés szabályozási a munkacsoport, a másik pedig az intermodális és az M1-es munkacsoport volt, ahol mindkét szakminisztérium, ugye a gazdasági és energetikai, illetve a közlekedési és beruházási minisztérium, akikkel múlt hónapban ugye sikerült első körben leülni, velük folytattuk az együttműködést. Összesen 7 munkacsoport alakult, ugye az érdekvédelmi szervezetek közösen javasoltak, és a két minisztérium pedig elfogadta. Ennek volt a múlt héten az első etapja, ahol az 5 érdekvédelmi szervezet és a két minisztérium közösen tekintette át azokat a feladatokat, célokat, amelyeket az első két munkacsoportba, az első két beinduló munkacsoportba kíván áttekinteni. Úgy tűnik, hogy a 7 munkacsoportból további 3, az pedig a szeptember elején fog elindulni, tehát úgy gondolom, hogy a munka elindult. Valós eredmények még nincsen, de ez mondjuk normális ebben a helyzetben, hiszen a feladatok azonosítása zajlik, és ami nagyon fontos még, hogy múlt héten elhangzott, és vagy hát megerősítésre került az a cél, hogy a két miniszter azt várja a csapattól, tehát a saját minisztériumi kollégáiktól és az érdekvédelmi szervezetektől, hogy őszre a javaslatokból kialakuljon egy logisztikai törvényjavaslat csomag, amelyet majd a parlament elé tudnak vinni, úgyhogy ezek a munkacsoportok, ezek az almunkacsoportok most azért dolgoznak, hogy a a legjobb javaslatok a magyar fuvarozókon érdekeit leginkább szolgáló javaslatok szülessenek meg, és még idén, ugye az őszi törvénykezés során olyan törvények szülessenek, amik még idén segítik a hazai fuvarozókat, például a versenyképesség területén, de számtalan más terület is van, amelyel foglalkozunk.
1: Mely javaslatokat tudnák kiemelni így a megbeszéltek között?
0: A megbeszéltek közül, amik a múlt héten szóba kerültek, hogy a külföldi fuvarozók fokozott ellenőrzése és ugye a rájuk kiszabott bírságoknak a hatékonyabb beszedése mellett szóba került az is, hogy azok a cégek, vagy gyártó cégek, akik állami támogatást kapnak Magyarországon, azoknak szükséges lenne kikötni, hogy milyen arányban használjanak.

0: magyar fuvarozókat, ha már a magyar államtól kapnak segítséget a beruházásukhoz, illetve a tavaly kihelyezett súlykorlátozó tábláknak a felülvizsgálata, amely jelentős kerülőutakat és többlet időt vesz el most a fuvarozó cégektől, akkor a 30 napos fizetési határidőnek a betartatását hogyan lehetne elérni. Ezen kívül szeretnénk, hogyha foglalkoznak a hétvégi kamionstop intézményével, vagy hogy lehetne azt úgy megreformálni, hogy ez a polgároknak és a kamionsofőröknek is jó legyen, hogy most egész hétvégén nyáron nem közlekedhetnek a kamionsofőrök azért, hogy ugye mi meg polgárok eljussunk mondjuk a Balatonra, de azért az nem egy egyenlő elbánás, hogy egy sofőrnek pedig akkor egy egész hétvégét mondjuk az 50 fokos kabinba kell eltölteni. Például azt szeretnénk elérni, hogy mondjuk szombaton is 22 óra és mondjuk 06 óra között, amikor azért a nyaralók mondjuk nem közlekednek olyan intenzíven, akkor például lehessen haladni kamionnal. Ilyenekről volt szó, és persze még sok egyébről. A másik munkacsoportban az intermodális fuvarozás és M1 logisztikai témák munkacsoportjában pedig mi ugye a közötti fuvarozók elsősorban az M1-es jelenleg lévő torlódás és hát az áldatlan állapotoknak a felszámolására tettünk javaslatokat. Például olyat, hogy lehetne azt megoldani, hogy a kamionsofőrök ezen a 40 km-es szakaszon is ki tudják venni a pihenőt, ne a sorba kelljen megállniuk, vagy hogyan lehetne feloldani például a tiltótáblákkal lezárt kerülőutakat, vagy párhuzamos utakat, ahol most a kamionok nem tudnak közlekedni. Az is elszívna például a belföldi forgalomban jelentőset. Ez nem csak a kamionosok problémája, nem csak a fuvarozók problémája. Ugye mi a polgárok is ugyanott hát veszítjük el a sok időt, és mérgelődünk az óriási dugóba nap mint nap az M1-esen, úgyhogy ez is egy olyan kérdés, amit hát mielőbb meg kellene oldani.
1: Ugye én említette, hogy ősz az, amikor várható esetlegesen egy törvénycsomag, amit a parlament elé vihetnek az adott minisztériumok a munkacsoporttal együtt. Ugye még nyilván ezt elfogadják, stb. Ennek még a megvalósítása is idő. Nagyjából mondjuk reálisan mikor várható ebből érdemi végeredmény?
0: Én úgy gondolom, hogy idén még születhetnek törvények és implementáció, és legkésőbb évvégére vagy maximum jövő év előre ennek érezhető hatása kell legyen a hazai fuvarozó vállalkozásokra. Ugye a Nithangeri 4800 tagját is nap mint nap érintik ezek a nehézségek, ez a kevésbé versenyképes helyzet, ők sem tudnak profitot realizálni, úgyhogy mi is minden nap érezzük a vállunkon azt a terhet, hogy tényleg a fuvarozók közel 40%-át képviselve, hogy valós és gyors eredményeket érjünk el, hiszen nekünk az a dolgunk, hogy a fuvarozóknak a lehető legjobb kondíciókat harcoljuk ki.
1: Volt itt szó állami támogatásokról, persze bizonyos fajta szabályok mellett. Ezek az állami támogatások mennyire nyújtanak hatékony megoldást, akár így a fuvarozók tekintetében?
0: Hát ugye most mi azokról az állami támogatásokról beszéltünk, amit a gyártócégek kapnak mondjuk egy beruházáshoz, amit Magyarországra hoznak. Tehát, hogyha már kapnak ilyet, és már pedig elég sok pénzt kaptak nagy vállalatok, hogy létrehozzanak egy gyártókapacitásokat, akkor ott az apró betűs részbe igazán ki lehetne kötni azt, hogy jó is annak például feltétele, hogy mondjuk 50%-ban hazai forrazókat alkalmazzanak, amikor majd a logisztikai tendereket kírják, hiszen az a közös pénzünkből megy, a magyarok közös pénzéből megy az állami támogatás hozzájuk, tehát így értettük ezt a részt. Mi jelen pillanatban ezekben a munkacsoportokban közvetlen állami támogatást, amely a fuvarozó vagy a logisztikai cégekkel érkezne, nem tárgyaltunk.
1: Van elég hazai fuvarozó most jelenleg? Mert azért, amikor beszélgettünk legutóbb, akkor még arról volt szó, hogy azért jócskán több ezer hiányzó sofőr van.
0: Sofőr azon hiányzó, de jelen pillanatban ott tartunk, hogy 2021 óta, amióta ugye mondjuk úgy, hogy a zenitjén volt a hazai fuvarozó társadalom, akkor több mint 13500 fuvarozó vállalkozás volt. Ma már ott tartunk, hogy 11500, több mint 16800 vállalkozás tűnt el. Én azt gondolom, hogy fuvarozó van elég, hiszen most kevesebb a szállítás. Való, viszont az a trend, hogy hazai KKV-k ilyen nagy számban hullanak ki a piacról, az egyáltalán nem jó ez a trend, és úgy gondoljuk, hogy ennek a kormánynak is célja az, mivel választási kampányokban szerepelt, hogy a hazai KKV-kat támogassák, mivel a mi szakmánknak, a közúti fuvarozásnak 90%-a magyar tulajdonú KKV-ból áll, ezért azt gondolom, hogy ennek az iparágnak a megsegítése, vagy helyzetbehozása az nagyon sok mást meg kell előzzön.
2: Lajkó Ferencet, a Nithangeri ügyvezető főtitkárát hallották az elmúlt percekben. Most egy kis szünetre megyünk, majd hozok egy fontos interjút a Paksi atomerőmű működésével kapcsolatban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is hétvégi válogatásunkat a Reggeli Monitor egyik fontos interjújával a hétről.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: A paksi atomerőműben termelt energia a hazai villamosenergia termelés nélkülözhetetlen pillére és meghatározó szerepet játszik az ország ellátás biztonságában. Ugyanakkor sem az energiaellátás biztonsága, sem a gazdasági szempontok nem írhatják felül a nukleáris biztonság előírásait. A paksi atomerőmű hűtésének biztosítására középtávon vagy egy vízszivattyú, vagy egy hűtőtorony megépítése lehet a megoldás. Amíg ezek elkészülnek, addig azonban szükség megoldásokat kénytelen alkalmazni a kormány, akár az atomerőmű leállítására is fel kell készülni. Romániában már egy hasonló építésű erőműnél erre készülnek a következő napokban. Horváth Ákossal, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
2: Szerintem senki sem gondolta volna, hogy a paksi atomerőmű megépítése óta, hogy lesz majd olyan helyzet, hogy a Duna vízállása miatt akár az atomerőműnek a leállítása, esetleges teljes leállítása is szóba kerül. Végül úgy tűnik, hogy pár centiméternyi vízszint emelkedés megoldott ezt a kérdést, de hát nyilván ez csak a rövid időre van, így arra nem lehet számítani, hogy mindig ez lesz a helyzet. Mennyire kéne átgondolni a paksi atomerőmű üzemeltetését? Itt nagyon sok javaslat az elmúlt időszakban elhangzott, például vízszivattyú, például hűtőtorony, bármelyik ön szerint megoldást jelenthetne a vízszint problémára.
3: Nézze, itt két esetet választunk szét, mert az atomerőműnek van ugye egy normál üzemi állapota, amikor villanyáramot termel, és van egy olyan állapota, amikor leállítjuk, és azt mondjuk, hogy csak a biztonsági hűtővíz mértékére kell beállítanunk a vízszintet. Ez két különböző állapot, ugye az atomerőműnek akkor is kell hűtés, hogyha egyébként leállítjuk, nem termelünk le villamanyáramot, mert a bizonyos kritikus komponenseknek a melegedése, felhevülése még sokáig eltart. Tehát a leállítást követően is még fenn kell tartanunk, hogyha nem tudjuk fenntartani ebben a leállított állapotban ezt a biztonsági hűtővíz ellátást, akkor károsodhat az atomerőmű, nagyobb költségekkel járhat, úgymond a, vagy a javítása, vagy hát az ilyen termelés kiesés hosszú távon. Hogyha a normál üzemre gondolunk, ugye ez az, amire tervezték annak idején az atomerőművet, tehát egy adott Duna vízhozam és vízszintre tervezték meg. Most ezeken a tartományokon kívül vagyunk, most éppen az alacsony tartományban. Erre valószínűleg olyan megoldást kell majd találni, ami megbízhatóan hosszú távon is tartósan tudja biztosítani ezt a vízellátást, vagy adott esetben egy teljesen más hűtési technológiára kellhet áttérni. Ugye erre van példa, mert más országokban nem feltétlenül folyóval, friss vízzel hűtik a atomerőmet, hanem például a hűtőtoronnyal is. A mi esetünkben nem biztos, hogy ez egy megoldás lenne ugye a meglévő atomerőműre, hiszen most már nem gondoljuk azt, hogy nagyon sok évtizedig fog ez működni, tehát lehetséges, hogy így a megtérülés az kérdésessé válik, vagy biztosan tudjuk, hogy nem térül meg. Úgyhogy ez az áttérés más technológiára, ez kevésbé valószínű, viszont ugye beszélhetünk még ugye új blokkokról. Az új blokkoknál viszont igenis felmerülhet annak a kérdése, hogy majd ezt a másik technológia, másik hűtési technológiát megfontolják. Visszatérve a vízre, ugye nem csak az energetika igényei miatt kell esetleg a Duna vízzel foglalkozzunk, hát azért vannak környezetvédelmi vízellátási egyéb komplex problémák. Ahogy én is tájékozódom így a napokban a különböző ilyen közéleti vitákat olvasva, hallgatva, azért biztos, hogy itt sok szakmának a bevonása, véleménye együttesen kell, és akkor így érdemes talán megvitatni. A biztonsági szempont az csak egy ezek közül.
2: Ez a hűtőtorony egyébként abszolút alkalmas lenne arra, hogyha nem is a paksi egy problémát, de majd az épülő paks kettő problémát megoldja?
3: Igen, hát vannak, ugye léteznek a világban, és nem menjünk bele egy a technikai részletekbe, hogy ezek hogy működnek, de hát tudjuk, meglátjuk, hogy a világon vannak olyan atomerőművek, amik még csak nem is folyó mellé létesülnek, és ezek a hűtőtornyok, ezek alkalmasak arra, hogy ezt a hűtést biztosítsák. Tehát igen, ez egy kidolgozott, mondhatom, hogy több mint 100 éve is, ugye magyar találmány is vonatkozik, az Heller-forgóféle magyar találmány, de vannak egyebek is. Tehát a lényeg az, hogy ez igen, ez egy megoldás lehet, akár olyan.
2: Bármilyen előrejelzést olvas, hallgat, néz az ember az elmúlt időszakban, nem arról szól, hogy a Duna vízállása az nagyon kiegyenlített lenne a következő években, évtizedekben. Ilyen klimatikus viszonyok mellett Paks 2 megépítése, működtetése életképes ötlet még?
3: Én azt gondolom, hogy igen, és megint arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem biztos, hogy egy szempontra kell szűkítsük mindig, pláne amiatt, mert látjuk, hogy fölborul az a világ, ami körülvesz minket. Klimatikus viszonyok, egyebek, gazdasági, akár gondolhatnék ilyen politikai viszonyokra is, így a régió vagy régión kívül. Tehát sokféle értelemben más helyzeteket élünk meg most, mint mondjuk egy pár évtizeddel ezelőtt. Ami alapján nekünk el kell majd dönteni, hogy kell a Paks 2 vagy nem, azért azokat tágíthatjuk azért. Tehát nem kell nekünk csak arra gondolni, hogy lesz-e vízünk éppenséggel, hiszen egy hűtőtorony az egy műszaki megoldás arra, ha nincs, hanem azért át kéne gondolni szerintem egy kicsit tágabb kontextusban, hogy hova jutottunk az elmúlt 20-25 évben itt az Európai Unióban azzal a felfogással, hogy dekarbonizáljunk és mondjuk vezessük ki a fosszilis, és nota bene ugye a nukleáris energiát is, mert azért azt hallom az elmúlt 20 évben, hogy bár az atomerőművek azok nem ugye karbont használnak föl, nem szenet használnak, vagy nem képeznek széndioxidot, de hát azért azt is vezessük ki, mert majd a napelemek, meg a szél, meg az energiatárolók megoldják az energetikai problémát, és én azt látom, hogy nem oldják meg. Tehát én nekem ez az értelmezésem az elmúlt 20 évben történt eseményekről, hogy hiába tettünk bele a rendszerbe itthon ugye a csúcs igényeket is meghaladó mértékű napelemeket, nem oldottuk meg ezt a kérdést, én nem látom a megoldást, tehát én jelen pillanatban nem tudnám azt mondani, hogy nincs szükség Paks 2-re, vagy nincs szükség atomenergiára, pláne hogyha a fossziliseket ugye csökkenteni akarjuk, még azt sem merném kijelenteni, hogy ki fogjuk tudni vezetni a fosszilis energiaforrásokat, mert egyszerűen nem látom azt a folyamatot, ami ezt megnyugtatóan mondjuk így alátámasztaná.
2: Hogy mennyire nem egyszerű a helyzet, azt jól jelzi, hogy a déli szomszédunk, Románia, ha lehet, még nagyobb bajban van. Lehet, hogy csütörtökön vagy a következő napokban tényleg le kell, hogy állítsák a cernavodai atomerőművet. Kértek mentességet, hogy működtessék tovább a szénerőműveiket. Ha a cernavodai atomerőmű leáll, emlékeim szerint ugyanolyan típusú, mint a paksi atomerőmű, akkor ott legalább kapunk egy képet arról, hogy ez az erőmű hogyan állítható le, biztonságosan egy ilyen típusú erőmű, és adott esetben, ha javul a víz helyzet, hogyan indítható újra, mert ebbe is voltak állítólag kételyek, hogy hogy az ilyen típusú szovjet építési atomerőmű mennyire indítható újra.
3: Ez nem korlátozódik véleményem szerint csak arra, hogy most ilyen típusú vagy szovjet típusú, tehát ugye a atomerőmű indításához az kell, hogy a közvetlenül a nukleáris reakció indítása előtt melegítsenek a rendszereken, tehát nem hidegből indítja el, és emiatt fennáll az a probléma, ugye, hogyha az erőnek nincsen saját termelése, tehát minden blokkot már elállítanak ott a telephelyen belül, akkor kívülről kell valahogy vételezni a villamos energiát. Ugye amikor építették a blokkokat, akkor ezt másképp oldották meg, tehát kazánokkal ugye fütötték, és aztán azokat ugye elbontották, nem volt rá szükség. A külső villamos energia vételezés ugye mai napig nem merült fel, mint igény, mert nem állt le sose teljesen. Abban igaza van, hogy a román atomerőműnél majd lehet, hogy előbb elérik azt, hogy akkor majd leállnak, illetve teljesen leállnak, illetve majd indítani kell, de éppenséggel a magyar erőműnél is ki van dolgozva ez a protokoll már. Tudomásom szerint a 2018-as alacsony vízállást követően az erőműben már végig gondolták azt, hogy mit kell csinálni, hogyan tudják majd visszaindítani a blokkokat abban az esetben, hogyha teljesen le kell állni. Azt gondolom, hogy ezt ők végig gondolták, és megbízhatóan, hogy mondjam, előállították ezeket a lépéseket. Tehát lehet tudni azt is, hogy ez a külső villamos betáplálás, villamos energiavétel, ennek kellett a fizikai megvalósíthatóságát átgondolni, és hogy ez lehetség. Tehát ma már azt gondolom, hogy ez nem annyira bizonytalan, vagy nem gondoljuk azt, hogy nem lehet újraindítani.
2: De akkor az nem igényel új kis erőművek építését, új szerkezetek építését, hanem a meglévő rendszerekkel elindítható újra.
3: Meglévő rendszerekkel, csak azt a felfűtést, amit az elején be kell táplálni, azt villamos energiával kívülről, hát más termelők révén. Ugye csak az volt a kérdés, hogy van-e olyan vezetékkapacitás, van-e olyan vonal, amin keresztül ezt az energia betáplálást meg tudják csinálni. csinálni, és van, tehát tudomásom szerint ez van.
2: Ha le kéne állítani, újra kéne indítani akár Paksot, akár a Cernavodai atomerőművet, akkor ez napok, hetek kérdése, amíg újraindul egy ilyen erőmű?
3: Ez néhány nap, igen. Tehát amennyit én is erről hallottam, mert nem vagyok azért, hogy részletes értője ennek a témának, de amit én hallottam ilyen tájékoztatókból, az arról szól, hogy ez egy ilyen 2-3 napos művelet, amíg el tudnak indítani egy blokkot, igen.
1: Horváth Ákost, a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont főigazgatóját hallották az elmúlt percekben. Most híreket mondunk itt a Trend FM-en, majd érkezik Buza Sándor turisztikai és gasztronómiai műsora.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban, visszafogott az ingatlanpiaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyboldogasszony főbúcsúját tartják a Szentkúti Nemzeti Egyhelyen a hétvégén. Szűz Mária, más néven a Nagyboldogasszony mennybe menetele, a katolikus egyház egyik legjelentősebb Mária ünnepe.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a keleti ország részben képződhet. A szél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Buza Sándor műsorával folytatjuk hétvégi válogatásunkat. Ő most a menni-enniben motorra pattant, ahogy nem ritkán meg is teszi ezt. Most viszont a Vespa szerelmeseihez is szól. Többek között női motoros szemről is szó lesz.
2: Mindig nagy öröm beszélgetnem úgy egy hölgyel, hogy ő motorozik, mert azért ez egy más állás. Mert aki mondjuk azt a szót, hogy motor, akkor általában a férfiak jutnak eszünkbe, ők lovagolják a vasakat, bár nagyon sok hölgy van, és tisztelet a hölgyeknek, őket mindig külön glória övezi, amikor egy motoros vagy motorról leszáll egy hölgy, ráadásul ha nem utas, hanem ugye vezeti a motort. Viszont itt most nem is a motorról, hanem egy robogóról, egy speciális robogóról fogunk beszélni, mert ez a robogó idén ünnepli a 80. születésnapját. Lehetne tippelni, de erre időnk nincsen, úgyhogy elárulom, a Vespáról fogunk beszélgetni, és vendégem a stúdióban a Vespa Club Hungary elnöke, Szabó Anna Mária. Szervusz, Anna Mária!
3: Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat.
2: Szóval igen, ezek voltak azok a sztereotípiák, amiket elmondtam előtte, hogy ha motor férfi, ha robogó, viszont a Vespánál egy kicsit úgy elgondolkozom, és azt gondolom, hogy a Vespa az nem annyira férfi specifikus. Te hogy érzed ezt?
3: Hát uniszex mindenképpen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi időben egyre több hölgy pattam fel a Vespa nyergébe. Többek között azért is, mert most már egészen könnyen elérhetőek azok az automata járgányok is, amit viszonylag egyszerű vezetni, bár a régi kétütemű váltós motorokat is többen vezetjük hölgyként.
2: Neked ugye van egy ilyen, egy 50 éves 150 köbcent is?
3: Igen, egy sprint velócsi.
2: Téged mikor szippantott be a Vespa?
3: Hú, hát nagyon régen, még...
2: És miért pont a Vespa? Oké, nem is az a kérdés, hogy mikor, hanem hogy miért pont a Vespa?
3: Mert van kultusza, mert van történelme. Tehát gyakorlatilag az a 80 év, amiről beszéltél néhány perccel ezelőtt, ez mindenképpen valamit sejtett. Olaszos vagyok, tehát olasz nyelvtanárként végeztem, tehát egyértelmű.
2: Hát így könnyű.
3: Van kötődésem ehhez a névhez.
2: Akkor azt is meg tudod mondani, hogy a Vespa mit jelent.
3: Darás, igen. Tehát azért Olaszország egyik szimbóluma a Vespa, akárhogy is nézzük. Bármerre jár az ember, biztos, hogy a kisebb-nagyobb városokban fog találkozni modernebb, régebbi, kopottabb és szebb járgányokkal is. És van egy különleges feelingje, ezt nem lehet elmondani, ezt ki kell próbálni.
2: Egy érdekes párhuzam jutott eszembe, erről kint egy picit

0: ugye van mellette az Indián, mindig harcoltak egymással, de Harley Davidson. És érdekes, mert a Vespának is van egy ilyen története, hogyha visszatekintünk a múltra, amikor egy sok hatás, egy újraépítés, egy újragondolásban a Vespa ott volt egyébként a toppon.
1: Hát ez így van, hiszen 1946-ot írunk, amikor a Piaggio gyár, akik korábban bombázó repülőgépeket gyártottak.
0: És ez fontos, fontos.
1: Ez nagyon fontos, így van. Bombatámadás által elpusztul a gyár. Újjáépítik, ugyan.
0: De ez nem 46-ban, hanem még előtte.
1: Nem még korábban, de 46-ban indul meg a Vespának tulajdonképpen a történelme.
0: Na bocsánat, hogy megint félbeszakítalak, hát értelemszerű, hiszen ugye a szövetségesek Olaszországot is bombázták a második világháborúban, és hát minden bombázásnak, ha sikerült, akkor nem mindig sikerült oda ledobni, ahova szerették volna. Ugye fő feladata volt, hogy az ipari létesítményeket, azt, ami az infrastruktúrának a lényege, azt elpusztítsák. Na, így lett egyébként totálkáros a Piaggio gyár.
1: Hát így van, és egy olyan időszak kezdődött, amikor még az úthálózat nem volt kiépítve, de szükség lett volna olyan közlekedési eszközre, ami könnyen tud akár a nem túl jó minőségű és igen-igen hiányos utakon is közlekedni. Enrico Piaggio volt az, aki fejébe vette, hogy egy egyszerű járművet fog készíteni, ami bárki számára elérhető. Lehetőleg ezt alacsony áron próbálják meg előállítani, és természetesen felhasználták azokat a megmaradt alkatrészeket, amik a repülőgépgyárból megmaradtak.
0: Igen, ez ugye érdekes dolog, de voltak éppen ugye azért is érdekes, mert egy repülőgépgyártó úriemberről van szó, aki mondjuk a körnek a másik oldalán a legnagyobb után egy legkisebb járművet álmodott meg. Eszébe sem jutott neki? Erről tudsz, hogy esetleg ne egy kis autót képzeljen el, hanem maradt a motor? A robogó?
1: A robogó. Elsősorban egy olyan jármű, ami miután nem volt út, tehát úthálózata az még nem épült ki, vagy nem épült újjá.
0: Már könnyebb elesni egy robogóval, mint egy négykerekű autóval.
1: Ez tény és való. De azért, ha azt nézem, hogy egy nagy motor és egy robogó, mondjuk egy Vespa között, ha esünk például, igen, azért mi át tudunk lépni ott a pajzs mögött, tehát azért valamennyi védelme legalább a vezetőnek van. De visszatérve egy kicsit ide a történelem órához, ugye az egyértelmű volt, hogy a repülőgépgyártásnak nincs esélye, tehát nincs rá továbbiakban szükség, és egy egyszerű pici járműre volt szükség, ami eljuttatja a célba.
0: A-ból B-be.
1: Így van, bárkit, akinek szüksége lehet rá. Felhasználják a régi repülőgépindító motort, ez lett az első modellnek, a Paperino-nak, vagy Donald Kacsa, vagy nem is tudom, hogy lehetne fordítani. A motorja, egy 98 köbcentis motorról beszélünk, illetve maga az első felfüggesztése a keréknek nagyon érdekes, hiszen oldalról van, mint a repülőgépeknél is, így egész könnyű a kerékcsere, ugye pótkereket is adtak a motorokhoz. Tehát
0: igen, mert csak egyik oldalról kell levenni, ugye?
1: Így van, így
0: tehát
1: van.
0: Tehát elég egy csavart, meg csavart, hát, jó, persze többet, igen, de akkor egyik oldalról leveszed, és akkor visszateszed. Majdnem olyan, mint a Forma 1-nél, amikor
1: hát
0: cserélik a...
1: Körülbelül 5 perc egy kerékcsere. Úgyhogy ez megindítja tulajdonképpen a gyártást, de csak úgy, mint mai időkben is, nem a gyártás volt a nagy dolog, hanem utána értékesíteni ezeket a járműveket. Az első évben 50 példányt tudtak eladni, aztán ez elindult a fejlődés útján, és tulajdonképpen évről évre egyre többet, az 50-es években már 60-70 ezer darabot eladtak évente, és akkor ugye a római vakáció.
0: Igen, de még ne ugorjunk a római, igen, vakációra. Hogy néztek ki ezek a motorok akkor, tehát az első prototípusok?
1: Az első, a legelső modellnél még a motor nem került hátra.
0: Igen, mert ez fontos, hogy a Vespa nem hátra kerül.
1: Hátra, igen, kerül, igen. Egy ilyen önhordó szerkezet, tehát egy egyszerű maga a váz, és a két láb között volt a motor. De ez megint csak ugyanazt eredményezte, hogy macerás volt felülni. Ugye ő biztosítani akarta a hölgyeknek is, hogy tudjanak motorozni.
0: Bizony, fontos, Cherchel a fanbar, hogy ez nem így van olaszul, hanem francia.
1: De ugye fontos volt, hogy a hölgyeknek a szoknyája térdük fölé nem csúszhatott. Tehát egy olyan járművet kellett megalkotni, amire könnyedén fel tudtak ülni. Így a motor hátra kerül a hátsó kerék mellé, jobb oldalra, bal oldalon pedig egy kesztyűtartó tulajdonképpen, ahova most mondjuk az olajat tudjuk betenni.
0: Igen, hát ugye ez a dizájn a robogóknál most is megvan, különösen ez a városi robogók, mert a városi robogókon úgy kell ülni, azt szoktam mondani, amikor Erzsi néni megy a piacra, és akkor így szépen ül, úgyhogy majdnem 90 fokban van a térde és az alsó lábszára. Más robogókon előre lehet nyújtani a lábat, nagy motoroknál meg pláne elő.

0: lehet nyújtani a lábad, de ez egy nagyon fontos pillanat volt, amikor a nők is célkeresztbe kerültek.
1: Hát így van, és többek között magának a váznak a formája is azért került így kialakítása. Tehát elől egy pajzs van, alulról pedig egy ilyen taposó tulajdonképpen, igen. Hogy ne koszoljuk össze a lábunkat, a felverődő sár ne koszolja a ruhánkat, illetve a szoknyát ne fújja fel. Viszonylag ritka, hogy manapság a hölgyek szoknyában motorozzanak, de előfordul egyébként, és ténylegesen valamelyest megvéd minket. Egy nagyon-nagyon kényelmes, bár említetted itt, hogy ugye így derékszögben ül az ember, a régi veszpák ezek alacsonyabbak voltak, ráadásul mivel ugye a bal kéznél a kuplungot behúzva azt a fejidomot kellett tekergetni, úgy volt a váltás.
0: Úgy volt a váltás, igen.
1: Jobb lábnál viszont ott van a fék, tehát egy kicsit ilyen viccesen, néha még egy kicsit így féloldalasan is ül az ember, hogy könnyedén elférjen a jobb lába a hátsó féknél, de egy komfortos, tényleg komfortos járműről van szó.
0: Igen, mert ugye a jobb kéznél volt az első fék.
1: Így van.
0: A jobb lábnál volt a hátsó fék, a ballal pedig, mint a régen a Komár vagy a Verhovina a mopedeket úgy váltottuk. Hány sebessége volt?
1: A legelső modellnek 3 sebessége volt, aztán ez már fejlődött és 4 sebességes lett. Majd aztán az idők során itt a 2000-es években már megjelentek az automaták, ahol ugye az első hátsó fék kerül a két kézhez. Hosszú-hosszú fejlődés, sok helyen gyártottak egyébként licensz alapján ilyen robogókat, tehát itt Európában is több helyszínen, akár ha Spanyolországról beszélünk, vagy Angliáról, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Piaggio gyárnak a Vespája az, ami a leghíresebb, sok millió darabban lehet találkozni a világban.
0: Arról majd természetesen beszélünk a második körben, hogy milyen innovációk vannak most a Vespa esetében, de akkor most ugorjunk vissza, ugye azt soha nem lehet tudni, hogy egy termék hogyan tapad meg, és hogyan lesz világhírű. De hát 1953-ban elkészült a Római Vakáció című film, Gregory Peckkel és Audrey Hepburn, úgy van, hát ahol ők Rómát bejárták a Vespával, és onnantól kezdve elindult valami folyamat. Valami varázslat.
1: Hát valami robbanásszerű folyamat indult el, hiszen már abban az esztendőben több mint 100 000 darabot adtak el a Vespából, mert hogy az emberek szerették volna ezt megélni, amit a filmen láttak. Ez egy nagyon-nagyon romantikus jelenet, ahogy ők motoroznak Rómában, és szerintem szívmelengető. A mai napig, hogyha mi Vespások meglátjuk ezt a jelenetet, akkor a libabőr, ami az egész testünket borzongatja, mert hogy ténylegesen innen indult el a történelmünk, és terjedt el a világban szinte pillanatok alatt.
0: És jelenet. Hát ugye ehhez az is kellett, hogy Amerika irgalmatlan nagy imádattal van Olaszország felé. Tehát Olaszország legnagyobb turista özöne az Amerikából érkezett, most is talán, ugye most egy picit mindig mások a viszonyok, de ők tényleg 100 000 számra mennek Olaszországba. Találtam itt egy hivatkozást még, hogy kik azok a híres színészek, akik egyébként filmekben, fotózásokon vagy csak utitársként a Vespát választották. Rachel Welch, Ursula Andress, Geraldine Chaplin, John Collins, Mila Jojovic, Marcello Mastroianni, Charles Heston, John Wayne, Henry Fonda, Gary Cooper, Anthony Perkins, Jean-Paul Belmondo, Sting, Antonio Banderas, Matt Damon, Gerard Depardieu, Jude Law, Nicole Kidman, Brad Pitt, Eddie Murphy és Owen Wilson is. Nagyon illusztris névsor. Valamit tudhat ez a Vespa.
1: Mindenképpen. Én említettem neked, amikor még kint beszélgettünk, hogy valahogy megérinti az embert, és bárkit megkérdezel, egy Vespást megkérdezel, hogy milyen érzés ez, vagy mit hoz ez a Vespa, akkor biztos, hogy az első szava az lesz, hogy de hát ez egy életérzés, és tényleg így van. Lehet, hogy a kétütemű motor büdös, biztos, hogy büdös, de valahogy teljesen más megélni, és ezt neked nem kell elmondanom, két keréken egy utat, mint egy zárt dobozban 4 keréken, és valahogy egy kicsit előttünk vannak azok a jelenetek, amiket a filmből láttunk, akár ha városban megyünk, vagy ha kinn a természetben. Én azt gondolom, hogy a Vespások ezt egyértelműen egyszer kipróbálod, akkor nem tudsz szabadulni.
0: És azt gondolom, hogy a Vespa nagyon ügyel a tradíciók megőrzésére. Egyrészt ugye az, hogy hogyan néz ki a formája egy motornak. Azt is tudjuk ugye motoros berkekben, hogy a legnagyobb dizájnerek olaszok. Ugye autós berkekben is, olasz berkekben is. Tehát ők azok, akik megálmodják az új stílust, aztán papírra vetik, rajzolják, modellezik, elkészül. A Vespa, bocsánat, a Vespa viszont a legújabb modellekkel is mutat egy állandóságot.
1: hát mindenképpen igyekeztek megőrizni azt az eredeti formát. Ugye eredetileg készültek kiskasznis és nagykasznis járművek. Mára ezek az automata verziók megőrizték az eredeti formát. Többek között azért, mert azt a 80 évet nem szeretnénk kitörölni, vagy nem szeretnék kitörölni. De azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben megjelenik egy modell, egy 946-os modell, amiből limitált szériát bocsátanak ki, és itt bizony nagy tervezők, nagy nevek is, mint akár Giorgio Armani, akinek egy modellt dedikáltak, egy gyönyörű szép fekete Armani modellt. Lenyűgöző, ahogy őrzik a történelmet, ahogy megpróbálják akár a színeket visszahozni, a hajdani színeket, mert hogy...
0: Mik voltak a hajdani színek?
1: Hú, hát sokféle szín létezett, nagyon-nagyon sok modell készült szürkében, speciális kék vagy bordó színek jelentek, meg minden modellnek megvan adott évben, hogy milyen színekben gyártották.
0: És az a modell csak abban a színben készült el? Tehát ha látunk egy sárga veszpát, vagy egy piros veszpát, vagy egy kék veszpát, akkor én, aki nem értek hozzá, de te igen, te azonnal megmondod, hogy ez mikori?
1: Ha nem is azonnal mondom meg, mert ugye ha nem eredeti színet festették vissza, akkor igen. Ő gyakorlatilag bárki lehet, de vissza lehet keresni, hogy adott modellt egy bizonyos évben milyen színekben gyártottak, és így beazonosítható egyébként.
0: Mikor jelent meg a veszpákon a hátsó doboz?
1: Hát kosarat, illetve ilyen bőrtáskákat a nagyutazók, meg a versenyzők is, hiszen ugye versenyeztek is a veszpákkal, már használtak. A hátsó doboz inkább ezeken a modernebb veszpákon jellemző.
0: Ami kényelmi funkciót is ellát, hiszen neki lehet dőlni, ki van párnázva.
1: Igen, többek között, meg hát pakolni tudsz, mert azért, ha én belegondolok mondtam, öreg lánynak hívom az én régi veszpámat, akkor ő neki az a kis kesztyűtartó hát. Túl, de hát ott van nekem az olaj, hiszen ugye két ütemű, tehát mindenképpen olajat kell tenni az üzemanyaghoz, meg az esőruha, mert anélkül nem indulunk el, úgyhogy túl sok helyem nem marad, ezért vagy egy hátsó táskát tudok felaplikálni, nekem nincs csomagtartóm. Mindenképpen praktikus. Egyébként az automatákkal a világból ki lehet menni, tehát ténylegesen sokkal kényelmesebbek, viszont mivel nem kell gépészkedni, egy kicsit unalmasabb is.
0: A Veszpán utazni. Illetőleg, hogy a Veszpának, némely Veszpának megvan a nagy első plexie, hát amelyik azt az abszolút védelmet adja, hogy a robogón utazó is meg tudja magát védeni, akár az esőtől, akár a széltől.
1: Így van. Esős, szeles időben igen praktikus, bár mondjuk esőben, miután ugye nincs ablaktörlő, ezáltal azért az csak-csak a nehezebb kilátást biztosítja, viszont melegben egyértelműen hiányzik az a menetszél. És azt kell, hogy mondjam, hogy pont ez a szépsége az öregeknek, bár a régi modelleknél is volt egy-egy, ami megjelent a plexi, de más, tehát teljesen más a két modell.
0: Egy utolsó kérdés a következő kör előtt, aztán ugye az 50-es, 60-as évektől elkezdve mostanáig soha nem sújtotta a Veszpát, a Piaggiót olyan gondbaj, hogy a piac nem úgy működött, ahogy azt szerették volna? Voltak-e gepek?
1: Voltak, persze. Hát mindenhol vannak. A 2000-es évek elején ott bizony rezgett a léc, de azt kell, hogy mondjam, hogy talpra állt a Piaggio, és ez valószínűleg betudható annak, hogy megérkeztek ezek az automata járművek, amik sokkal egyszerűbb közlekedést biztosítanak. De hát ugye nem volt mindig a Piaggio kezében maga a gyár, hiszen az Agnelli család a Fiat tulajdonosai kezében is volt. Nem egy olyan Vespa megy az utakon, vagy száguldozik az utakon, ahol a kasznit a Fiat biztosította. Tehát nekünk is van itt Magyarországon, én magam is kaptam fotót, hogy a homokszórás után, ahogy leszették a festék réteget, ott van a felirat, hogy Fiat. Tehát a Fiat a saját gyárából biztosította.
0: És akkor, amikor a Fiat átvette ezt, akkor ők nem is gondoltak arra, hogy a dizájnon változtassanak?
1: Nem.
0: Pusztán csak a gyártás tevődött át.
1: Hogy menjen tovább, hogy ez a történelem folytatódjon. Nem vagyok benne biztos, hogy át tudták volna ezt vinni, mert egy olyan kultusza van ennek a motornak, amit nem szabad lerombolni.
0: Na szóval ezt a kultuszt azért majd átbeszélgetjük még a következő körben, hiszen azért te ott voltál, kint voltál a 80. születésnapon, ahol sok minden érdekesség történt, meg hát azért arra is leszek, kíváncsi leszek, hogy mit fog tudni majd mondjuk a Vespa mutatni jövőre, azután hogy fog kinézni, előre kerül-e a motor, hátra kerül-e a kormány, fordítva kell-e rajta ülni. Szóval ezeket mind átbeszéljük.
2: Szabó Anna Mária, a Vespa Klub Hungary vezetője, Buza Sándor vendége. Most egy kis szünet, majd jövünk vissza a beszélgetés második felével.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, én Somodi Evelin vagyok. Maradunk a motorozásnál Buza Sándor jóvoltából, aki a Veszpás közönséget hozza közelebb a folytatásban.
2: A második kör Szabó Anna Mária, a Vespa Club Hungary elnöke vendégem. Úgy szintén szervusz, Anna Mária.
3: Szervusz.
2: Az első blogban egy picit áttekintettük a történelmet. Persze rengeteget lehetett volna mesélni még róla, hiszen nagyon sok változás történt az elmúlt 80 évben, de hát ugye meg eljött a 80. év, amikor egy nagyon nagy ünnepséggel ünnepeltétek meg, sajnos szóismétlés volt, bocsánatot kérek, a Vespa 80. születésnapját. Hol történt?
3: Rómában, Olaszország fővárosában, az olimpiai stadion Foro Italico környékén, a Piaggio, illetve a Vespa World Club voltak, akik kezükbe vették a szervezést, és több mint 60 ország képviselte magát a rendezvényen. Ez tradicionálisan egy kicsit úgy nézett ki, mint a világtalálkozó, de ez határozottan a 80. születésnap volt, amit együtt ünnepeltünk. Ilyenkor felépítenek egy kis Vespa falut, egy kis múzeumot, fotókiállítást tekinthettünk meg lenyűgöző környezetben, tehát ez is szerintem nagyon jó érzés volt ott végig sétálni. Ott volt az a modell is, amelyet ugye a filmben, a Római Vakáció című filmben is használtak. Megérinti az embert, még aki nem veszpás, őt is, hogy tényleg 80 évre tekintünk vissza, igen, sok-sok változás történt, de valahogy a forma, az alap az megmaradt.
2: És amikor 80 évre visszatekintünk, akkor óhatatlanul adódik a kérdés más motorok szempontjából is, hogy volt elindítható állapotban olyan motor, amelyik mondjuk 70 fölötti volt?
3: Persze. És ezek működőképes motorok, minden mechanikus. Tehát ha belegondolsz, néhány alkatrész cseréjével ezekbe életet lehet lehelni, ezekbe a modellekbe a mai napig.
2: És akkor ezek ott gurultak a felvonuláson?
3: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy a felvonuláson szinte minden modell képviseltette magát, amit a 80 év alatt legyártottak. Hihetetlen színes volt a felhozatal. Több mint 20 ezer motor vonult végig, elindultunk, Caracalla termáinál volt a találkozó, és aztán mentünk végig ott az ókori műemlékek mellett, hátborzongató érzés volt, a Kolosseumnál, a császári fórumok mentén, Viktor Emmanuel.
2: És közben mondtad a magyar társaknak, amit egyébként idegenvezetőként mondtál sok-sok évvel ezelőtt?
3: Nem, de előtte volt egy bejárás. Sétálós városnézés, igen, a magyar veszpásokkal egy kicsit.
2: Esernyő a kezedben.
3: Annyira nem klasszikusan, de rádióval, igen, sétáltunk egy jót, hogy megismerjük az olasz fővárost. Nekem biztosan ez miatt is egy hátborzongató érzés volt ott végiggurulni, és bevallom őszintén, hogy bizony a könnycseppeket morzsoltam el, de ezek örömkönnyek voltak. Minden egyes alkalommal, amikor ilyen felvonuláson, ugye az országos elnök viszi a nemzeti lobogót, tehát a menet elején, igen, a menet elején megyünk, és hátranézve azt a kék felhőt látva, amúgy a kétütemű motoroknak a benzin felhője, hihetetlen élmény. Tényleg nem tudom elmondani, tehát ezt nem lehet szavakba önteni, de mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a visszacsatolás minden klubtaktól, akik ott voltak, az volt, hogy hihetetlen élmény.
2: Mennyien képviseltétek akkor ott ezen az ünnepségen Magyarországot? Aztán jön majd a második kérdésem, hogy hány magyar veszpás van, vagy legalábbis klubtag?
3: Magyarországon nagyon sok veszpás van, a 8 jelenleg bejegyzett klub összesen 370 tagot számlál, és 111 regisztrációval érkeztünk.
2: Ezek a klubok ugyanúgy működnek, mondjuk, mint a Harley-ban a chapterek, tehát különféle helyeken az országban, és ott gyűjtik össze, szedik össze azt a pár embert, akik együtt működnek, mozognak, buliznak néha.
3: Igen. Ugye hát van Debrecenben klub, itt Budapesten is van egy jelentős klub, aztán a Veszthangeri Sárvár környékén, Győrben, aztán a Veterán, talán a legöregebb klub Magyarországon. Ezen kívül van egy Fanulloni, ők egy baráti társaság, ők Nyím, tehát Siófok környéke. Veszpa baráti kör Veszprémben és az Aliszka Szekszárdi központtal. Igen, minden klub szervez saját rendezvényeket, felvonulásokat, bekapcsolódnak egy kicsit a helyi életbe.
2: De van egy központ is minden évben?
3: Minden évben van egy országos találkozó, ahova megmozdul a veszpás közösség. Az idén Sárváron a Veszthangeri klub fogja majd lebonyolítani augusztus utolsó hétvégén ezt a rendezvényt. Jó érzés összejönni, ugyanazokkal az emberekkel találkozni, ugyanolyan lelkületű emberekkel találkozni évről évre. Ráadásul színes programokkal szokta a szervezőklub ezt a néhány napot emlékezetessé tenni.
2: Ugye motorozás és robogózás szempontjából az elmúlt 10-15 év arról szólt, hogy csökkenek az eladások, az emberek nem akarnak motorozni, nincsen utánpótlás. Ugyanakkor egy másik aspektusból azt lehetett látni, hogy megjelentek a kis hipster, eltartott kisújjú, veszpán ülő városi népek, legyenek azok férfiak vagy nők. Mondjuk a fiúkat könnyű megismerni, mert mokaszín, kis rövidebb, nem rövid nadrág, csak rövidebb nadrág, színes bukósisak. Szóval én azt láttam, hogy annak ellenére, hogy valóban problémák voltak a motorpiacon, a Vespa az úgy csak úgy jött. Ti is így érzékelitek?
3: Mindenképpen egy divatot teremtett ez a veszpázás, egyértelműen, mint egy kiegészítő az öltözékethez akár, de azt kell, hogy mondjam, hogy aki tényleg érzi ennek a lelkét, a veszpázásnak a lelkületét, ő azért máshogy áll ehhez, tehát nem divatból veszpázik, hanem azért veszpázik, mert jó, mert érti ezt a 80 évet, ami mögöttünk van. A világon mindenhol így van egyébként, de ha belegondolsz, hogy egy városban közlekedni lényegesen egyszerűbb kétkeréken, akárha a parkolást is nézem, vagy ugye elhaladhatunk az autós, álló autósor mellett, ugye csak szabályosan.
2: Én becsukott szemmel szoktam elhaladni a nem álló autósor mellett.
3: Ezt meg sem hallottam. Szóval igen, mindenképpen van egy változás. A Veszpára jellemző az, hogy kiskerekei vannak, úgyhogy az úthibákat azt könyörtelenül mindenütt megérezzük.
2: Akkor boldogok vagytok, amikor kimentek Magyarországról.
3: Igen, azt kell, hogy mondjam.
2: Jól tudom, hogy Albániában lesz a következő világtalálkozó?
3: Így van, jövő év májusában.
2: Nagyon-nagyon nagyot fogtok csodálkozni, hogy milyen minőségi utak vannak Albániában.
3: Igen, tudom.
2: Tehát az, hogy most az elmúlt 5-6-7-10 évben csapatos túljárnak a motorosok Albániát, Montenegrót felfedezni, a szánkat tátjuk hűvös halomba, és csodálkozunk azt, hogy micsoda, mi irgalmatlan jó minőségi utakon lehet motorozni.
3: Már nagyon várjuk. Én bízom benne, hogy legalább annyian, mint az idei esztendőben oda is kirándulunk majd. Ez május közepén lesz a rendezvény. Világszerte biztos, hogy nagyon sokakat megmozgat.
2: Van-e utánpótlás? Vagyis a Vespa, akkor, amikor az innovációról beszélünk, kire fókuszál? Kikre fókuszál? Hogyan fókuszál rájuk? Mert lehet valakire fókuszálni, de ha nem sikerül, akkor ugye okafogyottá vált a dolog, ez az elején soha nem dől el. Szóval merre tart a Vespa?
3: Hát egy kicsit, amit említettél, ez a divatmotorozás felé tart, tehát ugye ezek az új járművek.
2: De ez nem baj.
3: Megmozgatják a fiatalokat is, tehát egyre több fiatal ül a motorra, de sokan tényleg nem tudják, hogy mi van ez mögött. Inkább csak azt, hogy jól néz ki, könnyen kezelhető, viszonylag egyszerűen lehet vele közlekedni. Ugye már 50 köbcent is
2: hát
3: létezik.
2: Igen, és az jutott eszembe most, hogy ezzel a nagy plexivel, amivel némely Vespa rendelkezik, emögé tényleg öltönyben, nyakkendőbe föl lehet ülni?
3: Abszolút, abszolút. Tehát sem a bugarak nem fognak megjelenni a zakódon, mire beérkezel a munkahelyedre, sem a koszt, tehát tényleg nagy védelmet nyújt itt a városi közlekedésben egyértelműen. Amikor kimegyünk, azért kell az a menetszél mindenképpen, de látom azt, hogy a reklámokban is, a reklámfotózásnál, vagy csak a kisfilmekben, amiket a Vespa most megjelentetett, a fiatalokat célozzák meg.
2: És hogyan? Tehát mi az, amivel a fiatalokat, a 20 éveseket meg lehet célozni? Mert azért vegyük, mondjuk ki őszintén, nem olcsó motorok, nem olcsó robogók.
3: Nem egy olcsó motor, ez biztos.
2: És nagyon nagy a választék, és a piacon megjelentek a 300, 250, 300, 400 köbcent is, nem csak robogók, hanem mit tudom, most már BMW is a 450-es GS bemutatta.
3: Biztos, hogy mindenkinek megvan az a vonal, amit szívesen követ. Tehát ezért mondtam neked azt, hogy aki egyszer kipróbálja a Vespát, ő ragaszkodni fog hozzá. Mert megérzi azt, hogy ennek mi a varázsa. a fiatalok, és nekem is a lányom 20 éves, és ő is robogóval jár, ahova csak lehet, tehát amikor még gimibe járt, akkor az iskolába is robogóval ment, mert egyszerű volt, gyors volt, könnyen leparkolta, problémamentesen tudott közlekedni, és önálló volt. Tehát a fiatalokat talán ezzel lehet megfogni, ez vagány, ez a motorozás. És mégsem kell beöltözni, tehát nem kell a vastag motoros ruhát magadra ölteni. Persze természetes, hogy azért amikor túrázunk, akkor mi is felszerelkezünk térdvédővel, bármivel.
2: Csak ti nagyon nehezen tudtok pakolni bárhova.
3: Ez így van.
2: És akkor hogy megy valaki kísérő autóval, mikor egy nagyobb túrát szerveztek?
3: Ha nagyobb túra van, akkor mindenképpen kísérő autó jön velünk, és akkor ő hozza a csomagokat, meg a frissítőket. Tehát most nekünk a klubunknak lesz pont a hétvégén egy Giro-ja, egy 500 kilométeres túrája, és ott is lesz kísérő autónk, ő hozza csomagokat, hátizsákokat, bőröndöket, mi pedig biztonságosan.
2: Ez egy napos túra, az 500 kilométer?
3: Ez igen. Két nap alatt két napos. Fogjuk. Igen, igen, igen, igen.
2: És hol lesz itt Magyarországon?
3: Hát ugye mi a Liszka Vespa Klub vagyunk, tehát szekszárdiak, és paksi szállásunk lesz. Onnan fogunk egyszer elkirándulni a mecsekbe, majd aztán Simontornya, Ozorára elmegyünk a Pipóvárba, tehát egy kis kultúrát is csempészünk mindig a kirándulásba. Kell. A következő napon pedig a Dunatisza közére fogunk elmenni, ott is gurulunk egy jót, elmegyünk egy ilyen oldtimer autós múzeumba, és Soltvadkerten fagyizunk.
2: Ha már az autós múzeumot említetted, van Vespa gyűjtemény Magyarországon, amelyik emblematikus, vagy amire fölhívnád a hallgatók figyelmét, hogy oda mindenképpen menjenek el, nézzék meg, mert mondjuk nagyon sok modellt látnak, nagyon szép kiállítással.
3: Hát privát gyűjtemények vannak, tehát így kimondottam, mint Vespa múzeum nincsen. Az igazi nagy múzeum az Pontedérában, Olaszországban, ahol a gyár is van, ott tekinthető meg. Illetve nekem volt szerencsém, Assisi alatt van egy privát gyűjtemény, Santa Maria degli Angeli, egy úriembernek a szállodája alatt van egy gyűjteménye, ahol nem csak Vespák vannak, hanem gyakorlatilag a robogók 1902-től kezdődően a robogók történelmét mutatja be, közel 100 modellel, elképesztő, hihetetlen gazdag gyűjtemény. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt Magyarországon van jó néhány olyan gyűjtő, akinek igen-igen komoly kollekciója van. Ha ők beengednek, akkor meg lehet tekinteni ezeket a gyönyörűségeket. De ugye egy kicsit mindenki magáénak érzi ezt a szenvedélyt.
2: A ti robogótok, mert ugye a férjednek is van egy ugyanaz az évjáratú?
3: Nem, ő neki 2 évvel idősebb.
2: 2 ráadásul. Ezek már OTS rendszámmal? Oldtimer minősítések?
3: Igen.
2: Ezeket ma már könnyen lehet oldtimerként vizsgáztatni? Vagy mindig macerás, mert az autósok azok mindig szívják a fogukat, amikor eljön az a pillanat, hogy látom te is.
3: Én nekem szerencsém
2: volt. Látom az arcodat.
3: Szerencsém volt, egy nagyon professzionális úriemberhez kerültem. Ő nagy érdeklődéssel faggatott egyébként a modellről. Készültem, mert könyvvel mentem. Van egy nagyon-nagyon jó kiadvány, egy olasz kiadvány, angol és olasz nyelven jelent meg, amiben minden modell benne van, fel vannak sorolva a tulajdonságai, első, második szériás. Az enyém egy sprintvelócse, egy 1976-os sprintvelócse, és hát én ott elmagyaráztam az úriembernek, hogy ez második szériás, és ezért ilyen színű a kilométerórám, mert hogy minden modellnek megvannak a tulajdonságai, ami alapján ugye...
2: Ránézésre meg lehet mondani, ezért mondtam neked, ha szín alapján ránézel valamire, meg tudod mondani. Egyébként a Vespáknak a nagy többsége az hol gyártódik ma a világban?
3: Fú, hát sok helyen gyártanak a mai napig Vespát. Elsősorban még mindig az olaszországi, bár azt kell, hogy mondjam, Indonéziában is kerülnek piacra járművek, úgy, ahogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan. De Vespa az azt mondjuk még mindig, hogy Piaggio, Olaszország, Pontedera.
2: A kínaiak megcsinálták már a saját Vespájukat?
3: Persze, természetesen.
2: Jó, hogy néz ki? Hasonlít?
3: Hasonlít, igen, igen, igen, igen. Jaj, voltunk motorozni néhány évvel ezelőtt a Gardatónál egy olasz klubbal, és nekünk a klubunkban van két 946-os, ez az emblematikus, de már modern járgány, és oda jöttek az olaszok, akik nem ismerték ezt a modellt, és mondták, hogy szép ez a Vespa, de hogy ezek a kínai utánzatok, és mondtuk, hogy ez nem utánzat, ebből 2000 darab készült összesen, tehát pont azért, mert ez egy különleges modell volt, ő nekik inkább hamisítványnak tűnt.
2: Hát igen, ugye a kínai modellek azok most eléggé borzolják a kedélyeket, pro és kontra, de egyébként akik kipróbálják, azok azt mondják, hogy semmi baj nincsen velük. Motorozás szempontjából is, hát minden nagy emblematikus világmárkának voltak az életében olyan pillanatok, akár megint csak a Harley-t tudom ide citálni, amikor kimennek Amerikából a gyártások, aztán akkor szépen lassan visszaszivárognak, de hát nem lehet megoldani, hogy most a világ egy pontján gyártódjanak Vespák. Ugye azt mondtad, hogy a klub az 370 taggal rendelkezik. Mennyi Vespa lehet egyébként Magyarországon?
3: Sok ezer.
2: Sok ezer?
3: Sok ezer. Biztos. Biztos. Tehát ugye több értékesítő van. Nem mindenki érzi azt, hogy ő neki tartozni kell ehhez a közösséghez. Van, aki talán nem is tudja ezt a történelmet. Tudja, hogy 80 éves a Vespa, hiszen hallotta, látta az utóbbi hetekben, azért erről elég sok híradás volt, de nem érzi ezt még. Minden esetre, akinek Vespája van, érdemes felkeresni a környékén található klubot, mert biztos, hogy nagyon jó kis közösség.
2: Bemutatták a 80. születésnapon az elektromos Vespát?
3: Már korábban bemutatták az elektromos Vespát. Engem nem nyűgözött le, én kipróbáltam. Eleve egy motornak nincs hangja, az nagyon furcsa, tehát egyértelműen egy más világ. Egyébként biztonsági szempontból is én azt gondolom azt, hogy van egy motornak hangja, az autósok talán könnyebben észre.
2: Mi ezzel szoktunk védekezni, Harley-sok, hogy azért hangos a motor, hogy hallják, hogy jövünk.
3: Igen, aki ilyen Akrapovics kipufogott szerelfölő is ezért, de nem, tehát elsősorban azért nem ez a legfontosabb, a teljesítménye is kisebb, és mondjuk városban motorozni pont az a nyomaték, ami kell egy lámpánál való elindulásnál, hogy ne üssön el az autó, vagy ne legyél útban az autónak. Ez az elektromos Vespánál azért még nem az igazi.
2: A Vespa esetében lehet, hogy nem jól tudom, vagy nem jól láttam. Az is egy különleges dolog, hogy ugye megvannak a különböző erősségű motorok. Van a 200 köbcentis, de melyik a legnagyobb? 500?
3: 310-es.
2: 310-es, tehát annál magasabb nincsen.
3: Gyártottak 400 köbcentivel, de annak ilyen kis autóformája volt, nem volt egy hosszú életű dolog, de van belőle jó néhány.
2: Igen, tehát a 310 a maximum, igen. De a test az nem nagyon lesz nagyobb, vagy
3: kicsit,
2: nagyobb lett?
3: Kicsit nagyobb, kicsit azért a 250-es és a 310-es között nagyon minimális különbség van. Ezek a modern, már kulcs nélkül tudod gomnyomásra indítani, digitális kijelzője van, egy kicsit megváltozott, haladni kell a korral, gondolom ez hajtja a Piaggio-ban a tervezőket is. Nekem még mindig mozogjon az a kilométer óra, ugye a régi modellekben nincs akkumulátor, minden mechanikus, berugókar van, nem önindító gomb, az egy más világ.
2: Hát és másként kell hozzányúlni, de te azt mondtad, hogy 5 perc egy kerékcsere.
3: Nem én cseréltem ki a kereket, erre megvannak az embereim. Természetesen ugye, amikor ilyen túrák vannak, akkor azért többen utazunk együtt. Ez 2 évvel ezelőtt van egy veterán klub Szombathelyen, ők egy Giro Speciale-t szerveztek.
2: Mikor lesz a következő világtalálkozó Magyarországon? Hát, mikor volt a legutolsó?
3: 2019-ben Zánkán.
2: Igen, Zánkán, ugye akkor volt nekünk Alsőrs, és akkor ott mi egy kicsit behajtottunk a másik területére, megnéztük jól a Vespásokat, ti meg megnéztétek jól a Harley-sokat, szóval.
3: Ez így van.
2: Illetőleg ez mekkora lobby tevékenység?
3: Azért ez egy nagyon-nagyon komoly szervezést igényel. Nem tervezzük jelenleg még, hogy világtalálkozót szervezünk. Minden évben van egy European Vespisti Week és egy világtalálkozó. Jövőre Franciaországban lesz ez a European Vespisti Week. A világtalálkozó ugye Albániában. A következő évek még nem tudjuk. Persze erre pályázni kell. Azért ez egy komoly szervezést igényel.
2: Hát pontosan. Aki bármilyen ilyen jellegű rendezvény szervez, az nagyon tudja rádni, hogyha az egy világtalálkozó. Szóval akkor a következő jelenésetek az Sárvár.
3: Igen.
2: augusztus végén.
3: Így van, a Sárvári várban.
2: És aki most hallgatta ezt a beszélgetést, és van Veszpája, és akkor most úgy megfogalmazódott benne, hogy tényleg valamilyen klubot föl kéne keresni, mert azért ott egy jó közösség van, lehet velük bandázni, lehet velük robogózni, motorozni, ők hol keressenek titeket?
3: Hát a Veszpa Klub Hungary-nek a honlapján megjelenik mind a 8 klub, érdemes a legközelebbi klubbal felvenni a kapcsolatot. Nagyon szimpatikus mindegyik csapatnak az, hogy összetartás van, kisebb-nagyobb kirándulásokat szerveznek, gyírókat, ugye, hogy mi is tesszük, és tette ezt a szombathelyi klub is. Aktív csapat van mindenhol. Ráadásul, ha megismerjük azt a csapatot, pillanatok alatt befogadnak, mert hiszen akinek Veszpája van, az ugyanaz a lelkületű ember, meg fogja tapasztalni, hogy mennyire színes világ, és mennyiféle ember veszpázik.
2: Köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél erről a 80. születésnapját ünneplő ikonikus olasz szerkezetről. Mi is a neve?
3: Veszpa.
2: Így olaszosan, mert én szépen tudtam mondani.
1: Szabó Anna Mária, a Veszpa Klub Hungary vezetője volt, Buza Sándor vendége. Most híreket mondunk, majd jövünk vissza, azaz megyünk tovább a menni-enni részekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Véradásra hív a Vörös Kereszt. A szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csak nem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszüntessék a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A balatoni hajóturizmussal megyünk tovább, Buza Sándor szezonkörképe következik.
2: A balatoni hajózás népszerűsége évről évre növekszik, az év első 6 hónapjában a Bahart hajói már 730 ezer utas szállítottak, ami 1-2%-kal meghaladta a tavalyi rekord év számait is. Kiugró eredményeket hoztak az ünnepek, a húsvét, a május 1-i hosszú hétvége és a pünkösd. Most meg a nyári szezon kellős közepén vagyunk. A kérdés az, hogy hogyan indulnak a szezonnak, és milyen feladatok, kihívások várják a Bahart flottát ebben a jubileumi főszezonban. A telefonvonal túlvégén Vejl Gábor, a Bahart vezérigazgató. Üdvözlöm, Gábor!
3: Üdvözlöm Önt is, illetve a hallgatókat is.
2: Ó, egy kicsit, bocsánat, csak megveregettem a vállamot, mert ott tudtam, hogy melyik gombot kell benyomni, mert most itt megint új pult, na mindegy, ez az én dolgom. Szóval, Gábor, először is kiszámoltam, 1846.
3: Így van, 1846 őszén került az első gőzhajó a Balaton vizére, ez volt az úgynevezett Kisfaludi, és aztán szépen elindult a hajózásnak a fejlődése, ami egyébként elindította gyakorlatilag az ipar, a kereskedelem, illetve a turizmusnak is a fejlődését azzal, hogy összekötötte a partokat. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egyébként ne lett volna hajózás már korábban is, hiszen jellemzően az északi és a déli part között korábban is voltak már hajójáratok, illetve különböző révek, de természetesen ezek még más eszközökkel működtek, vitorlával, evezővel, úgyhogy az igazi modern kori hajózásnak a kezdetét 1846-tól datáljuk, hogy 180 éves jubileumot ünneplünk az idei évben.
2: Ugye a bevezetőmben ide citáltam azt az adatot, amelyik már a tavalyi rekordév adatait is túlszárnyalta az első 6 hónapban. Ez most a balatoni nyári szezon tekintve is várható egy csúcs döntés?
3: Mindenképpen abban bízunk, hogy az a tendencia, ami az elmúlt években már egy folyamatos, hogy növekszik az utasszám, ráadásul az egyéb szempontok, az utas elégedettség is folyamatosan emelkedik, és magas szintű, bízunk benne, hogy ez az idei évben is így lesz. A számok egyenlőre biztatóak, hiszen valóban elhangzott az első 6 hónapjának az adata, de hogyha tavalyi napig nézem a forgalmat, akkor igazából még emelkedett is azóta, úgyhogy a kompoknál egy közel 4%-os többlet, a személyhajóknál egy 1-2%-os többletünk van egyenlőre valóban a tavalyi rekordévhez képest is. Nagyjából a héten fogjuk elérni az 1 millió utast, és bízunk benne, hogy év végére a 2.400.000-et is meghaladjuk, ami egy új rekord lenne valóban.
2: Milyen minőségű a Bahart hajóállománya?

0: Én azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon sok energiát és ezáltal pénzt is fektettünk abba, hogy a Bahartnak a hajóflottája valóban jó állapotú, megbízható legyen egyrészt üzembiztonság szempontjából, minimális legyen a meghibásodásoknak a száma, hiszen ez valóban itt főleg a nyáron kritikus, hiszen ilyenkor minden hajó reggeltől estig dolgozik, tehát hogyha valamelyik kiesne, akkor az már járatlemondással járna.
1: Vagy kipihenjék magukat télen.
0: Szerencsére, tehát erre sok energiát fordítunk, és egyébként a minőség is egy nagyon fontos faktor, hogy valóban ezek a hajók korszerűek legyenek, illetve az utasélményhez sokat hozzáadjanak. Úgyhogy azt gondolom, hogy egészen a nosztalgia hajóktól kezdve a legújabb hajókig, hiszen 2 évvel ezelőtt állt forgalomba 2 új komp és 2 új katamarán, elmondható, hogy a Bahart hajóflottája jó állapotban van. Van köztük 2 olyan hajó is, ami 1891-ben épült, így módon idén már 135 évesek a Helka és a Kelén. Én azt gondolom, hogy ez nagy-nagy büszkeség, hogy ezekre a hajókra valóban sok energiát tudunk fordítani, és méltó módon megőrizzük az utókornak, hiszen ezen hajók egyrészt egyébként bizonyos időszakban nem is hajózott, hanem már partra vetett hajóként kivonásra került. Úgyhogy így módon ezek a hajók is visszatértek, a Jókai hajó is visszatért a flottába, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban a mindenfajta hajót megtalálunk a repertoárban. Egyébként 17 darab személyhajó és 6 darab komp az, amit a társaság üzemeltet.
1: Pont ezt akartam megkérdezni. 17 hajó is?
0: 6 darab komp, illetve ipari hajókkal is rendelkezünk. Tehát összességében nagyjából egy 40 darabos hajóflotta az, ami a Bahart rendelkezésére áll, ahhoz, hogy egyébként egy nagyon széles spektrumban nyújtja a szolgáltatásokat, hiszen 2 révkikötő, 16 darab személyhajó kikötő között közlekednek ezek a hajók.
1: Ugye azt említette volt, hogy 2 katamarán és 2 komp állt, új komp állt rendszerbe. Egyébként a legnagyobb igénybevétel a kompoknak? Jár.
0: Abszolút, a kompokon van a legnagyobb utas és gépjármű, illetve kerékpárforgalom. Ez azt jelenti, hogy a nagyjából 2.400.000 utasból közel 1,5 millió utas a Szántódrév és Tihanyrév között közlekedik. Ugye ez egy egész éves szolgáltatás, ilyenkor nyáron a kompok folyamatosan haladnak és viszik az utasokat. Valóban ez a legnagyobb csúcs. A növekedéséről talán csak egy szám, hogy 10 évvel ezelőtt még az 1 milliót sem ért el az utasszám, most pedig már a 1,5 milliót közelítjük, úgyhogy valóban itt egy nagyon intenzív növekedésről beszélhetünk. Ezért történt egyébként a 2 új kompnak is a beszerzése, és ezért történik jelenleg a réveknek is a fejlesztése. Úgyhogy azon, hogy ezekre már azért is szükség van, mert rendkívül elavult állapotokkal is találkoztunk, főleg a kikötők tekintetében. Másrészt pedig valóban itt az új technológiák, a korszerű energiahatékony üzemeltetés, az, hogy odafigyeljünk a természet és az épített környezetre, ez mind-mind fontos szempont, és természetesen a digitális megoldások is. Úgyhogy ezeket így komplexen kell kezelnünk, ennek szólnak a fejlesztése.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy a kompoknak teljesen egyszerű feladatuk van. Az egyik pontról el kell menni a másikra, elvinni az autókat, meg a bicikliket, meg az utasokat, és... ők ezt kell, hogy kiszolgálják. Rövid ideig tart, leszállunk róla, megyünk tovább. Viszont akkor, mikor a hajókról beszélünk, azt gondolom, azoknak már vannak speciális elvárásai. Ott hosszabb időt töltenek el az utasok, speciális tevékenységeket tudnak végezni. Ebből a szempontból a Bahart hajóállománya hogy készül fel ezekre a különféle és egy picit más jellegű szabadidő töltésre?
0: Így van, a kompokról talán csak egy gondolat, hogy ott áll a fizikai keresztmetszetek az, amik a legnagyobb akadályt jelentik. Éppen ezért dolgozunk az átépítésen is, illetve a legkorszerűbb megoldásokon, hogy minél rövidebb legyen maga a várakozási idő, az átjutás, hiszen az, hogy valóban a hajókkal átmegyünk A-ból B-be, ez csak egy része egyébként a teljes folyamatnak. A személyhajók esetében nagyon színes a paletta egyrészt, ugye egészen a nosztalgia hajóktól kezdve, a nagy utasforgalmat lebonyolító 5-600 utast is szállító hajókig nagyon sokfajta hajó áll rendelkezésünkre, ráadásul nagyon kevés az olyan típus, amiből több darab is lenne. Ez nyilván műszakilag is egy kihívás, hogy valóban mindenhez legyen a megfelelő alkatrész, gyorsan tudjuk ezeket kezelni, karbantartani. Másrészt a szolgáltatási palettát színvonalat mégiscsak egy egységes magas színvonalokra kell felhúznunk. Úgyhogy egyrészt a hajóflotta megfelel az adott szolgáltatásoknak, tehát például egy sétahajózás, egy naplemente program, az nagyon sokszor mondjuk nosztalgia hajókon történik, míg azokon a kiemelt útvonalakon, ahol nagyon nagy utasforgalmat bonyolítunk Fonyód és Badacsony között, vagy éppen Siófok, Balaton, Füred, Tihany viszonylatokban, ott viszont a legnagyobb kapacitású hajókat alkalmazzuk. Nyilván azért is, hogy az utasokat el tudjuk vinni, sok a kerékpáros ezeken az útvonalakon, úgyhogy ott a kerékpár befogadó kapacitás is.

0: fontos szempont, a mosdók, a büfé kiszolgálásnak és a nagyság, a színvonal, az mind-mind alkalmasnak kell lenni ennek az utasforgalomnak a lekezelésére.
1: Nosztalgia hajónak azt a hajót nevezzük a Bahart esetében, amelyik valamikor ment, működött, funkcionált, aztán esetlegesen dokba került, és utána felújították, kijavították, és újra rendszerbe állították?
0: Elsősorban mi a kor alapján, illetve magának a hajónak a megjelenése formája alapján húzzuk meg ezt a határt, hogy mit tekintünk nosztalgia hajónak. Ezek jellemzően egyébként 100 év körüli hajók a gyakorlatban, tehát mindenképpen még a második világháború előtt épült hajókat tekintjük alapvetően nosztalgia hajóknak. Egyébként a magának a szabályozásnak vagy a megfelelésnek a tekintetében ezekre a hajókra ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint az összes többi hajónkra, úgyhogy ugyanúgy megfelelnek minden egyes előírási feltételnek, de ez a Bahar flottájában jelenleg 6 hajót jelent, 3 úgynevezett nagyobb kapacitású nosztalgia hajót, a már említett Erka és Kerint 1891-ből, illetve a Jókait 1913-ból, és emellett van még 3 olyan hajónk, ami 1927-ben épült, és jövőre jubilálnak, akkor lesznek 100 évesek.
1: Bizonyára változott, és akkor hogyan változott az utazó igénye? Jutott eszembe most azért is, mert épp a napokban, vagy lehet, hogy ebben a műsorban mondtam el azt is, hogy mennyire megnőtt Magyarországon a kerékpározók száma, akik egyébként irgalmatlan nagy lendülettel és örömmel kerékpározzák keresztül Kassul Magyarországot, és hát a Balaton pedig ebből a szempontból egy kiemelt rész, de ha csak rájuk gondolunk, akkor őket is ide lehetne hozni. De szóval hogyan változott meg az utazó igénye? Mit vár el az utazó egy bahartos flottától?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat változott az utazók igénye. Az egyik az valóban a kerékpárosok számának a nagyon-nagyon dinamikus növekedésre, ami minimum 2 számjegyű minden évben, de sokszor a 20%-ot is eléri. Ez alapvetően a kompokon nem okoz problémát, hiszen ott szinte végtelen az ilyen jellegű kapacitásunk. A személyhajók esetében azért már kezdünk a kapacitások maximumát elérni, főleg bizonyos időszakokban. Éppen ezért tereljük is az utasokat azokra az útvonalakra, illetve az előre vásárlás irányába, ami garantált helyet tud nekik a hajón eredményezni. Ez az egyik fontos változás. A másik az nyilván a digitális szolgáltatásoknak az elterjedése és információknak. Ez azt jelenti, hogy természetesen már nálunk is lehet előre menetjegyet vásárolni, online lehet, jegyautomatákon is ezt megtenni, aki nem akar a pénztárakba elmenni, illetve természetesen nagyon sok információt már ezeken a korszerű csatornákon osztunk meg az utazók fele, hiszen ezáltal gyakorlatilag egy élő információ juthat el hozzájuk, akár az utastájékoztató rendszereken keresztül is. De megváltoztak a szokások a tekintetben is, hogy az utasok a nagyon hosszú utazásokat már nem annyira kedvelik, tehát az egy órán felüli utazás az már alapvetően nem jellemző, míg régen akár egy félnapos utazást is bevállaltak, vagy egy sok órás utazást, mondjuk Siófokról Badacsonyba elutazni, ez természetes volt, ez ma már nem így van, tehát alapvetően a fél órás, egy órás hajóutakat keresik a vendégeink, és természetesen a szolgáltatási színvonal is egy nagyon fontos faktor, míg régen mondjuk a 80-as években érdatlan tömegek zsúfolottak fel egy hajóra, addig ma már sokkal kisebb utasszámot lehet komfortosan elszállítani. Megnövekedtek ezen a jellegű igények, és bízunk abban, hogy ezt is tudjuk elégíteni.
1: Milyen speciális hajók indulnak el most a szezonban, vagy már vannak úton, amelyek különleges programokat, szórakozási lehetőségeket nyújtanak? Volt már ilyen, és csak van esetleg újdonság?
0: Alapvetően ebben a nyári időszakban valóban mindenfajta programhajó is elindul, nem csak a hagyományos A-ból B-be tartó menetrendi hajók, vagy a sétahajók, hanem ilyenkor természetesen vannak különböző esti programok. Ez szólhat a felnőtteknek különböző bulihajók, koncertek formájában. A családosoknak indulnak gyerekhajók, illetve ott is különböző olyan koncertek, amik a fiatalokat, az alsósokat, kisebbeket, gyerekeket szólítják meg, de van például csillhajónk is, illetve több olyan egyedi indítású hajónk is, ahol valóban valamilyen zenei, kulturális vagy éppen sportprogram érkezik meg a hajókra. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyenkor valóban színes a kavalkád, és a Balaton közepén egy-egy ilyen rendezvényt megtartani, ez pedig azt gondolom, hogy tényleg unikális és nagyon különleges mindenkinek.
1: Óhatatlanul adódik a kérdés, hogy ebben a nagyon alacsony balatoni vízállásban gond nélkül mennek a hajók észak és dél között, vagy dél és észak között?
0: Valóban a vízszint az alacsony, ez azt jelenti, hogy most már kisebb a vízszint, mint a tavaly nyár végén volt, és ugye azért előttünk van még másfél hónap, amikor további apadás is várható, illetve a tavalyi vízszint is már alacsonyabb volt, mint az egy évvel korábbi, tehát ilyen szempontból ez most egy negatív trend, ami időről időre előfordul a Balatonon 2-3 éves ciklus tekintetében, de azért azt látni kell, hogy ez sajnos egyre gyakrabban következik be. Jelenleg ez a vízszint alapvetően a hajóforgalmat még nem akadályozza. Nyilván a hajó vezetőknek oda kell figyelni arra, hogy milyen részeket kerüljenek, hol van alacsonyabb vízállás, vízszint, illetve a beszállítás, kiszállításnál is most már egy kicsit nagyobb odafigyelésre van szükség, de jelenleg tudunk mindenhol hajózni. Nyilván, hogyha valahol valamilyen beavatkozásra lesz szükség, akkor azt a nyár folyamán meg fogjuk tenni, úgyhogy ez egy nagyobb körültekintést igényel, de egyéb problémát még jelenleg nem okoz. Itt az lesz nagyon fontos, hogy majd az ősztél folyamán érkezzen egy nagyobb csapadék, hogy jövőre már egy magasabb vízszinten tudjunk hajózni, és ne ez a tendencia folytatódjon, hogy esetleg még alacsonyabb lehet, hiszen az lehet már igazán kritikus. Talán a vitorlázóknak okoz nagyobb problémát egyébként, nem is a személyhajósoknak ez a kérdés, hiszen azért érkeztek az elmúlt években a Balatonra olyan vitorlások, amelyeknek nagyon nagy a merülése, nem is feltétlen a Balatonra valók, hanem inkább tengerre, de hát ezek itt vannak, illetve vannak olyan kikötők is, ahol talán a szükséges vízszint az nem megfelelő, tehát ez egyes vitorlázóknak akár már most is problémás lehet.
1: Igen, meg úgy hallottam, hogy a kékszalag szervezőinek is ezt nagyon markánsan figyelembe kell venniük.
0: Így van, ez ott már pályamódosítást eredményezhet, úgyhogy valóban ez az ő életükben azért már egy nagyobb kihívás.
1: Még egy kérdés a menetrend szerinti hajókkal. Melyik a leghosszabb táv?
0: Gyakorlatilag egyrészt lehet átszállni, tehát az utasoknak lehetőségük van arra, hogy úgy kössenek összetelepüléseket, hogy átszállnak, mondjuk Balaton lelléről elindulva egészen eljuthatnak a nyugati medence végébe, vagy Balatonszemesről az északi parti településekre, de azért ez az eseteknek nagyjából az 1%-ában jellemző, tehát az utasoknak az 1%-a az, aki átszállással közlekedik. A többség az gyakorlatilag egyetlen hajó útvonalat alkalmaz, aminek egy vagy két megállója van jellemzően, úgyhogy a ilyen tekintetben nagyjából egy olyan másfél órása a leghosszabb út mondjuk Balatonszemesről, Balatonfüredre vagy Tihanyba, vagy éppen Keszthelyről Badacsonyba, talán ezek a leghosszabb útvonalak utazási időben.
1: Minden szezon tartalmaz kedvezményeket. Van-e erre az évre külön új kedvezmény?
0: Új kedvezményünk nincsen, viszont a korábban bevezetett, 2 évvel ezelőtt bevezetett családi jegyünket az idei évben még olcsóbbá tettük, úgyhogy ez azon, hogy még vonzóbb a családoknak. Ez azt jelenti, hogy ilyen családi jegyet lehet vásárolni a menetrendi hajókra, a sétahajókra, illetve a különböző gyerekprogramokra is, és már egy gyermekkel is egyébként olcsóbb, mint a hagyományos normál jegyárak, de korlátlan számú gyermeket lehet a családban hozni, tehát ha valakinek 3 vagy 4 van, akkor ugyanazon az áron egy családi jegy megvásárlásával tudja őket hozni, hajózni. Illetve a további jegytípusokról is elmondható, hogy bizonyos jegyárak nem változtak, például a kerékpárjegyek sem, ami pedig változott az alap jegyáraink, ott is egy minimális 2-3-4%-os maximum jegyáremelést alkalmaztunk, úgyhogy azon, hogy ezen nem fog múlni az utazási kedv az idejében.
2: Fehér Gábor a Bahart vezérigazgatója volt Buza Sándor vendége. Most egy kis szünet, majd jövünk vissza friss hírekkel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Még egy utolsó kört szólunk a turizmus híreiről, mielőtt hétvégi könyvajánlónkkal folytatnánk. Buza Sándor mondja, a nyár híreit, ha utazásról van szó.
2: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullám zászló díjkiosztó rendezvényén, adta hírül az MTI. Az önkormányzókat tömörítő szövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strand üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat, mondta Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balaton Szövetség titkára. Tájékoztatása szerint a zömében önkormányzati pályázók között voltak szabad és fizető strandot üzemeltetők is. A Balaton Szövetség partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatonkör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, valamint a Visit Hungary munkatársai helyszíneltek együtt a strandokon. Az idén is 1-től 5 csillagig kaptak értékelést a strandok, a kék hullám zászló már önmagában is a legjobb balatoni strandok védjegye, a csillagok a szolgáltatásaik színvonalát, illetve a választékát jelzik. A bejárások során vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentességének szintjét, a fürdőhely területének állapotát a gyeptől a mederig. Pontozták a játszóterek minőségét, a sportolási lehetőségeket és a gyerekbarát szolgáltatásokat, a strandi vendéglátóhelyek kínálatát is. 5 csillagos kék hullám zászlót 25, 4 csillagos 13, 3 csillagos pedig 3 fürdőhely kapott. A Magyar Turisztikai Ügynökség Balaton Családbarát Strandja 2026 különdíját a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balatonkör Balaton Gasztro Strandja 2026 díját az Alsóörsi Községi Strand nyerte el. A Balaton Innovatív Strandja külön díját a Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton Fűzfői Fővenstrandnak ítélte oda, amely a Balatonon elsőként működtet szabbérlő automatát. A gyermek animációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület külön díját a Balaton Szárszó központi strandja nyerte el. A digitális lehetőségeket értékelő Smart Destination okos strand külön díját pedig a Csopak községi strand érdemelte ki. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld levéldíjat adományozott Balatongyörök községi strandjának. A környezeti nevelésért a Balatonfűzfői Föveny strand kapta a park zöld békadíjat, míg az élőhelyvédelmi szempontok alapján járó zöldfészek díj a Balatonfüredi Kisfaludi strandé lett. A Nemzeti Park kihelyezhető denevér odukat is adott a külön díjak mellé. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóörsi Községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi strand lett a nyertes. Elindult a balatoni fesztivál szezon. Világsztárok sora, több száz koncert és lenyűgöző kulturális programok várják idén nyáron a hazai és külföldi látogatókat a Balaton környékén. A 14. alkalommal megrendezett MOL Nagyon Balaton idén 10 kiemelt partnerrel fogja össze a régió legmeghatározóbb eseményeit, derült ki a sajtóközleményből. Az érdeklődőket a 100 ezer példányban megjelenő Best of Summer magazin segíti a tájékozódásban, a kínálat pedig a Premium Jazz-től a lüktető technón át a popzenéig terjed. A MOL Nagyon Balaton 2013-ban azzal a céllal indították el az alapítók, Fülöp Zoltán és Löwenwein Norbert, hogy megmutassák, a térség nem csak lenyűgöző természeti adottságaival, de kulturális kínálatával is európai színvonalat képvisel. 13 évvel az indulás után ugyanez a hitvallás vezérli a szervezőket, a programok minőségét és népszerűségét pedig hűen tükrözi, hogy az ajánlott események tavaly közel 800 ezer fizető vendéget vonzottak. A kiemelt rendezvények sorát július 15-e és 18-a között a prémium kategóriás Veszprém Fest nyitotta meg, ezzel szinte párhuzamosan 16-a és 18-a között rendezték meg a Techno, a House nemzetközi élvonalát felvonultató Be My Lake Fesztivált. Az augusztus 19-e és 23-a között megrendezendő Zamárdi Strand Fesztivál mottója Minden, ami Balaton. A nemzetközi elektronikus széna sztárjai köztük Timmy Trumpet, Robin Schulz, a Pendulum és a Perk Disco Machine mellett a legnépszerűbb hazai előadók, mint Azaria, a Halott Pénz Majka és a Valmár gondoskodnak a zárásról. Augusztus utolsó hetében Alsóörs ad otthont a Tábor Fesztiválnak, amely a hazai rock és metal rajongók egyik legfontosabb találkozóhelye, legendás zenekarokkal és a műfaj meghatározó kortárs előadóival. A balatoni nyár azonban messze túlmutat a fesztiválokon, a hónapokon át működő koncerthelyszínek és kulturális terek az egész szezonban változatos programokkal várják a vendégeket. A Plás Siófok, a Balatonakaratjai Peters Terasz, a Veszprémi Gyárkert Kultúrpark és a Kult Kikötő is koncertekkel, színházi előadásokkal és kulturális programokkal készül. A partnerségben résztvevő fesztiválok és helyszínek közös célja, hogy a Balaton minden korosztály számára változatos és magas színvonalú élményeket kínáljon, világklasszis koncertektől és kulturális programoktól a gasztronómián át egészen a tóparti kikapcsolódásig. Az augusztus 20-i rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT még 2026. februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően tavaly decemberben mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt, a szerződéseket a Lounge Event Kft.-vel kötötték meg, és 50%-os előleget 8,7 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzijátékot is megrendelték, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor bejegyzése szerint a Lounge csoportot érintő büntetőeljárásra, bankszámlazárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel az NRÜ ZRT június végén felmondta az érintett szerződéseket. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását, fogalmazott Pósvai Gábor. A Rómába utazóknak jó hír, hogy a Kolosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalással 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható. A Kolosseum Régészeti Park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és tömegét, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az Egy éjszaka a Kolosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látvány nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is. A 20 és 23 óra közötti látogatás a Kolosseum internetes pénztárán keresztül foglalható le, az utolsó csoportot 10 óra előtt 10 perccel engedik be. A bringásoknak egy jó hír, kerékpárút köti össze Szlovénia két legszebb alpesi tavát. Ugyanis új kerékpárút nyílt a Bledi és a Bohinyi tó között, így a két népszerű szlovéniai alpesi üdülőhely már nagyrészt autóforgalomtól elkülönített útvonalon is bejárható. A július 11-én átadott mintegy 20 kilométeres szakasz jó részt a Sava-Bohinka folyót követi erdők, szurdokok és kisebb települések között, a már meglévő Bohinska-Bistrica a Bohinyi tóval összekötő kerékpárúttal együtt csaknem 28 kilométeres útvonalat kínál a két tó között. A 2022-ben indult beruházás csaknem 25 millió euróba került. A projektet a szlovén állam, Bled és Bohiny önkormányzatával közösen Európai Uniós támogatással valósította meg, az útvonal mentén kerékpáros pihenőhelyeket is kialakítottak. Véglegesen jóváhagyta az EU tanácsa a légi utasok jogait erősítő szabályokat, adta hírül az MTI. Az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanács véglegesen jóváhagyta a légi utasok jogait erősítő új szabályozást, amely egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a jogérvényesítést, miközben egyensúlyt kíván teremteni az utasvédelem és a légi társaságok működési szempontjai között, közölte a testület hétfőn. A közlemény szerint az új szabályok megerősítik az utasok jogait, a járatkésések és törlések esetén járó kártalanítás, segítségnyújtás, tájékoztatás, a légitársaságokkal folytatott kommunikáció, valamint az átfoglalás terén. Emellett pontosítják a rendkívüli körülmények fogalmát és megkönnyítik a jogok érvényesítését. Az új rendelkezések több új jogosultságot is bevezetnek. A továbbiakban nem lesz lehetséges, hogy a légitársaságok megtagadják a beszállást a visszaútra azért, mert az utas nem vette igénybe az odaúti járatot. A szabályok előírják továbbá, hogy a foglalási folyamat megkezdése előtt egyértelműen fel kell tüntetni a kézipodgyász díját is tartalmazó teljes jegyárat, ami megkönnyíti a különböző légitársaságok ajánlatainak összehasonlítását. A szabályozás emellett megerősített jogokat biztosít a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességi utasoknak, a gyermekeknek, a kísérő nélküli kiskorúaknak, valamint a várandós utasoknak. Az új szabályok az Unió hivatalos közlönyében történő kihirdetésüket követően 12 hónap és 20 nap elteltével lépnek hatályba. Két gasztrohír, országos dinnye ellenőrzést indít a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az idei ellenőrzés a hazai és import görög dinnyékre egyaránt kiterjed. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. Ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak azokra az esetekre, amikor felmerül a származási ország megtévesztő feltüntetésének meghamisításának a gyanúja. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal. Az ellenőrzések során fontos szempont a tétel azonosító és a pirostól eltérő hús szín feltüntetése, míg a hazai görögdínyék esetében a magyar eredetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell. Tavaly a szakemberek majdnem 500 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdínye tételt vizsgáltak. A feltárt hiányosságok nyomán 26 esetben szabtak ki bírságot több mint 19 millió forint összértékben. Összesen 308 kg görögdínyét kellett megsemmisíteni és kivonni a forgalomból, írt közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint egy 1,5 milliárd forintos beruházással pizzagyár kezdte meg működését Sziget-Szent Miklóson, a 2000 négyzetméteres üzem Európa legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára, közölte a The Dough Lab ZRT az MTI-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az üzem jelenleg napi 27 ezer, az év végére pedig akár 74 ezer elősütött, fagyasztott nápolyi pizza előállítására lehet képes. A most 18 embert foglalkoztató társaság három műszakos termelést és 60 fős létszámot tervez, miközben jövőre mintegy 30 milliárd forintos éves árbevétellel számol. Közlésük szerint az éttermek munkáját azzal könnyítik meg, hogy a tészta előkészítését ellenőrzött üzemi környezetben végzik. A tésztát 48 órán át fermentálják, kézzel formázzák, majd 450 Celsius fokos vulkanikus kövön elősütik és folyékony nitrogénnel gyorsfagyasztják. Az elősütött fagyasztott pizza rövid felengedés után 250-350 Celsius fokra előmelegített sütőben körülbelül 2-2,5 perc alatt elkészíthető egy éttermi konyhában vagy akár otthon is. A cég tulajdonosi körét 38 részvényes alkotja, közülük 37 magyar állampolgár vagy magyar érdekeltségű. A hazai lakossági értékesítés kezdetben a World Market, valamint a Spar és az Interspar áruházakban indul, a vállalat más kereskedelmi láncokkal és nagykereskedőkkel is tárgyal, a tervek között szerepel külön gluténmentes pizza üzem létesítése, valamint gőzgombóc és indiai naan kenyér gyártásának elindítása is. És végezetül egy olyan hír, ami miatt Bulgáriáról fogunk beszélgetni a műsor második felében. Három meglepetés úti cél tarol idén a magyar nyaralók körében. Az INVIA foglalási adatai szerint a bulgáriai aranyhomok, a zöldfog szigetek és a török égei part a 2026-os nyár új kedvencei. Ezt a folyamatot az új közvetlen repülőjáratok, az erős árértékarány és a megszokottól eltérő élmények iránti növekvő igény hajtják. A bulgáriai aranyhomok foglalásai háromjegyű növekedést mutatnak a 2025-ös azonos időszakhoz képest, a közeli Albéna üdülővezet pedig megduplázta foglalási számait. A járatok Budapestről és Debrecenből is indulnak, a vonzerő egyszerűen megfogalmazható, egy bolgár tengerparti nyaralás átlagos csomagára 527.849 forint tájékoztattak. A repülési idő alig több mint egy óra, a strandok tágasak, homokosak, a víz sekély, a desztináció pedig rövid tartózkodásra is különösen alkalmas, hiszen az utazásra fordított idő minimális. A bolgár tengerparti foglalások 50%-a családoktól érkezik, a párok aránya pedig 40%. Az idei évig a zöldfoki szigetek alig szerepelt a magyar utazók radarján, közvetlen járat Budapestről nem volt, az egyetlen lehetőség Bécsen vagy Pozsonyon át vezetett. Ez idén megváltozott, és a reakció azonnali volt, a foglalások a magasba szöktek, ami azt mutatja, hogy az elérhetőség mindent meghatároz. A szállodák kiváló minőségűek, a helyszín pedig valódi, egész éves célpont. A zöldfoki szigetek foglalásainak 66%-a párokhoz köthető, ami romantikus és felfedező jellegű vonzerejét tükrözi. A török égei part Bodrum, Izmir, Fethiye és az újonnan indított Marmaris Charter útvonal 30%-os éves növekedést mutat a foglalásokban. Az égei tenger partvidéke egészen más élményt kínál, az Antaliainál valamivel hűvösebb és kevésbé párás éghajlat és egy olyan hangulat, amely inkább a görög szigetekre hasonlít, mint sem az antaliai nagy szálloda komplexumokhoz. Bodrumból vagy Marmarisból egy rövid komput akár a görög Kos vagy Rodosz szigetére is elvezet. A török égei part foglalásainak 40%-a a családoktól érkezik, a párok aránya 30%.
1: Buza Sándort hallották a Mandy Annie-ből, mi most híreket mondunk, majd az utolsó órára fordulunk a hétvégi menetrendben, és könyvajánló következik, olyan kötettel, amit akár még a strandra is érdemes lehet beszerezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Korlátozottan még használható a régi személyi, egyre több roncs jár az utakon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A régi típusú személyi igazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel, és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Mintegy 116 000 beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repontautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta, a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetése után már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repontautomatákon keresztül. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személy autóvizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami csaknem 71%-os emelkedés. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke a vezes.hu-nak elmondta, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. A 3., a 4. és a 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi területeken már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. Szaporodó hely lehet egy virágcserép alátétje, az eldugult ereszt csatorna, vagy akár egy állatoknak kitett itatótál. A katasztrófa védelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvarokon található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. Független színházaknak hirdetett pályázatot a Prokultúra Urbis közalapítvány, a támogatásra játszóhelyek és alkotók is jelentkezhetnek szeptember 11-éig.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a keleti ország részben képződhet. A szél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Samodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben szombati magazinunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Diagnózisa orvos, ez a címe a mai kötetnek.
2: Olyan regényt hoztam mára, amely időnként olyan, mintha egy krimit olvasnánk, hiszen a gonosz nyomában járunk, figyeljük, hogy a főhős és kollégái miként próbálják minden tudásukat latba vetve megmenteni egy ártatlan ember életét. Csak hogy itt egy alattomos betegséget kell leküzdeni a történet szereplőinek. Mielőtt az íróval beszélgetni kezdünk, olvasok egy rövid részletet a fülszövegből. A 80-as években járunk, Léna épp most végzett az orvosi egyetemen és egy vidéki kórházban kezd dolgozni. A csendes tehetséges lány kemény időszak elé néz, azt nem hitte, hogy szusszanásnyi ideje sem lesz. Vizitek, kezelések, ügyeletek hosszú sora várja, no meg a mentős gyakorlat, ami éles helyzeteket, ugyanakkor szívdobogtató pillanatokat is hoz. A betegségek útvesztőjében a lányban lassan kikristályosodik, hogy mi az, ami mindennél jobban érdekli. A kardiológia. Lenyűgözi az új technológia, a szívultrahang, úgy érzi, megtalálta az útját. Ám az, hogy valakiből milyen szakember lesz, nem csak a képességein vagy a szorgalmán múlik. 35 évvel később a kórházi élet, a rengeteg változás ellenére is sok tekintetben ugyanolyan, mint egykor volt. Áronnál, a kedves és intelligens fiatal srácnál súlyos betegséget állapítanak meg, és aki meggyógyíthatja, nem más, mint a kiváló hematológus Léna. Csak hogy a cél eléréséhez a doktornőnek számos nehézséggel, köztük a fiú családjával is meg kell küzdenie, amelynek során felbukkan az életében valaki, akit soha többé nem akart látni. Eddig a részlet tehát a fülszövegből, Diagnózisa orvos, ez a könyv címe, és Vallaher Magdolna ebben a regényben úgy mutatja meg a hivatását, ahogyan mi kívülállók egyébként soha nem láthatnánk. Kezdjük azzal ezt az interjút, hogy a szerző orvosként miért kezdett írni, és miért nem önéletrajz lett ez a könyv.
3: Én világéletemben írtam dolgokat, tehát alapvetően ez egy kifejezési forma volt mindig is, hogyha foglalkoztatott valami, akkor azt leírtam, mikor, mit, levelet, novellát, versikét, ahogy éppen jött. Aztán hát így mostanára így összeállt ez a történet, tehát az írás az nekem mindig benne volt az életemben. Hogy miért nem önéletrajz? Hát egyrészt azért, mert tartózkodó személyiség vagyok, tehát így nehéz nekem, hogy így konkrétan saját magamról beszéljek. A másik, hogy nem tudom, hogy ki mennyire venné jó néven, hogyha így nevesítve írnék róla dolgokat, úgyhogy eredetileg nem is a saját nevemen akartam, de aztán erre rábeszéltem magam, de ez így nehéz volt.
4: Az ember érzi, hogy nagyon sok őszinte mondat van benne, tehát hogy végül is ez a karakter, aki a főhős ennek a regénynek, jó részt ön, ugye?
3: A gondolkodása az egyértelműen az enyém, maga az életrajz azért az már nem, tehát vannak benne elemek, amik tényleg hasonlítanak, vagy úgy voltak, de azért az én pályafutásom az egy kicsikét másként alakult.
4: Mesél arról, hogy ki ez a főhős, tehát hogyan építette föl, és miben nem hasonlít arra?
3: Hát abban nem hasonlít, hogy nekem nem így voltak munkahelyeim, tehát több munkahelyem volt. Ami igaz benne, az az, hogy én is foglalkozom, nekem három szakvizsgám van, tehát belgyógyászat, kardiológia, hematológia, tehát olyan helyeken dolgoztam hosszú ideig, 7 munkahelyem volt, abból 4 nagy kórház, meg a mentő, tehát sokkal több helyen dolgoztam, mint amennyiben a regénybeli szereplő. A gondolkodása, meg a tapasztalatai az nyilván az enyém. A karakterek között is vannak olyanok, akik erősen hasonlítanak olyan karakterekre, akik tényleg voltak körülöttem, de ők nem olyan sokan vannak, több a fiktív karakter benne. Hát sok ilyen típusember, ez most ilyen rosszul hangzik, de vannak ilyen típusok a szakmában, például az ügyes fiú, aki így általában az élet királya, tehát ilyen ügyesen tud csinálni dolgokat, látványos, stb. Ilyen kollégám sok volt nagyon, kedves hölgyek is sokan vannak nagyon, aztán ezek az új generációs, nagyon csinos, nagyon okos lányok, akik ilyen tudományos kutatók, tehát ezeket a figurákat sok embernek a karakteréből, hogy mondjam, csinált egy eszenciát belőle az ember. Aztán a kis történetek, epizódok között azért vannak olyanok, amik tényleg úgy történtek, vannak olyanok, amik részbe történtek úgy.
4: Mi a helyzet ennek a főhősnek, Lénának, az orvosnak a vágyaival? Tulajdonképpen ahogy folyik a történet, megismerjük az ő múltját, egy-egy új impulzus behív régi emlékeket, és akkor elmeséli azt, hogy egyáltalán hogyan került ennek a pályának a közelébe, miért indult el erre, milyenek voltak az egyetemi évek, és így tovább. Ebben van-e közös, és akkor azt is szeretném, hogyha mesélne Lénáról, hogy őt mi köti az orvosi pályához.
3: Igen, hát ezek a dolgok tényleg így voltak, tehát az én egyetemista korom is erről szólt, hogy a belgyógyászat az nagyon bejövős volt, hogy úgy mondjam. Uh-huh. Az a történet egyébként erről a pulykacsontos

0: mai napig megvan, ez az, amit szeretek benne, tehát a munkának minden problémája ellenére, ez a része az, amit mindvégig szerettem, meg szeretek most is.
1: Meg kell magyaráznunk a hallgatóknak a pulykacsontos esetet, mert ők még esetleg nem olvasták.
0: Hát egy olyan eset, amikor történt egy meglehetősen bizarr kórkép, amikor nem jutottunk hozzá tisztességes kórelőzményhez, és ezt nem pótolták a vizsgálatok, és végül tragikus végkifejlet lett belőle, ami elkerülhető lett volna akkor, hogyha bizonyos információknak a birtokába vagyunk. Uh-huh. Ugye azt kell róla tudni, hogy történt ott egy gyomortükrözés, és tudni kell azt, hogy a gyomortükrözésnél, amikor nagyon vérzik valaki, akkor 40% a tévedési esély egyszerűen azért, mert nem lehet látni a vértől. Tehát ez történt, nem lehetett látni a pulykacsontot, ami ott volt, de ha tudjuk azt, hogy lenyelte a pulykacsontot és célzottan keresik, akkor másként történhetett volna.
1: Erről, hogy milyen pontosan írja le az eseteket, meg azt, hogy mit csinál orvosként Léna ezekben a helyzetekben, erről majd mindjárt beszélünk, csak még térjünk vissza az ő történetéhez. Ugye a belgyógyászat végül is elcsábította őt, pontosan. De a kardiológia volt az álma. Egyáltalán hogyan került az orvosi pálya közelébe, arról is beszéljünk. Tehát, hogy mi az, ami elindította ezen az úton, mert a családban nem volt feltétlenül ennek gyökere.
0: Hát annyi gyökere azért volt, hogy nagybátyám ő korbonsznok volt, és hát ugye az nem volt egy nagyon hívogató dolog, mert családi ebénnél elmesélte a nagymamámnak, hogy milyenek voltak a szomszédasszonyának az epekövei a boncasztalon, tehát annyira nem volt kedvcsináló. De ez a másik elem, amit tényleg igaz, tehát a motorbaleset az tényleg igaz, tehát az konkrétan a pécsi klinika volt, építőtáborban voltunk, és a fél úton be kellett volna jöjjek. Szilágypuszta nevű helyen voltunk, ott nem volt semmiféle tömegközlekedés 76-ban, és volt ott egy motoros fiú az egyik műszak is, hogy majd ő bevisz. Hát nem mertem neki megmondani, hogy én ám nagyon félek a motoroktól, tehát ez nem lesz jó ötlet, de nem volt semmi más lehetőség. És hát akkor igen, ez így történt pontosan, tehát az a rész az tényleg így igaz. Annyira emlékszem, hogy ott volt a tábor, egy doki, mindannyian nagyon oda voltunk, értem, minden ilyen kis szőke sebész, és ha megláttam, hogy mit csináltam, ez volt az első szó, hogy de hülye vagy. És akkor utána aztán, ez tényleg úgy van, ahogy írtam is, hogyha valakin így segítenek, és 16 évesen az ember nagyon fogékony az ilyesmire, akkor egy kicsit így fölmagasztosul ez a tevékenység, kedvet kap hozzá. Úgyhogy ez a része, ez igaz. Tehát egy-két ilyen elem tényleg van benne, ami tényleg úgy történt.
1: Nagyon fontos a regényben az önbizalom kérdése, hogy egy orvostanhallgató és aztán egy orvos életében milyen pontok jelentenek oszlopokat, hogy akkor igen, itt megerősítettek engem, és akkor én erre tudok alapozni, és én elhiszem, hogy én jó vagyok ebben a szakmában, és mi az, ami tönkre tudja tenni ezt.
0: Ez nagyon érdekes, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe a dologba az orvosi egyetem nem jól csinálja ezt. Tehát én mindenkitől azt hallom, és én magam is azt tapasztaltam, hogy ha bár nem voltak rossz indulatúak, tehát az én alma máterem az a Debreceni Egyetem, én oda nagyon szerettem járni, de hogy nem volt egy önbizalom építő az egész kurzus, tehát mindig a hibákat keresték. Én gondolom, hogy az lehet az alapkoncepció, hogy mert hogy az orvosok ne tévedjenek, de hát ilyen nincs, tehát emberből vagyunk, mindig lesznek tévedések, mindig lesznek hibák, arról nem beszélve, hogy az emberi szervezet nem is olyan egyszerű, mint az egyszerű. Tehát ezzel a fajta ilyen kekeckedéssel tényleg csak az embert szorongóssá, vagy önbizalom hiányossá tették, és akkor ugye ezt elkezdte az egyetem, utána kikerül az ember a praxisba, és akkor jönnek a betegek, akiknek aztán tényleg semmi nem elég, tehát negatív visszajelzéseket, tehát ha nem tud máson fogást találni, akkor miért úgy néztem rá, stb. Tehát nem az a szakma, ami építi az embernek az önbizalmát, az az igazság. Ezzel együtt, ha ez nincs az embernek egészségesen, akkor nem tud megmaradni. Tehát, hogyha van egy belső tartásom, és azt mondom, hogy ennyi vagyok, ennyit tudok, és nekem ez egy nagyon fontos kulcsgondolat, hogy és a lehető legjobb tudásom szerint megcsináltam azt, amit én meg tudok csinálni. Ha magamnak ezzel el tudok számolni, akkor megvan ez a jó érzés, hogy oké, kihoztam magamból azt, amit lehetett. Sose hasonlítom magam máshoz, tehát ez nem úgy működik, hogy most jobb vagyok, mint más, vagy hogy mit szól a külvilág, hanem mindig ez a referencia, hogy van ez a szituáció, ki tudom-e hozni belőle azt a maximumot, amire én képes vagyok. Ha ki tudom, akkor jó, akkor az ad egy biztonságérzetet.
1: Mennyiben nehezíti ezt, hogy az ember magabiztos legyen, az a hierarchia, ami az orvostársadalomban van, vagy akár a kórházakban van.
0: Attól függ, hogy az ember mennyire ad a külső visszajelzésekre. Tehát, hogyha az embernek van egy egészséges önbizalma, én azt gondolom, hogy ezt a család alapozza meg valószínűleg, meg az első iskolák. Tehát, hogyha a családban és az első iskolákban az ember biztonságban érezte magát, mint hogy én biztonságban éreztem magam, akkor nem törik meg annyira. De azért nagyon sok esetet láttam, hogy kikapott valaki egy rossz felettes,

0: nem megfelelő közegbe került, és hát ott, aki egy picit is bizonytalanabb, vagy egy picit is jobban alapoz a külső visszajelzésekre, azokat azért úgy rendesen meg lehet törni. Ennek a történetnek az a lényege, hogy egyébként nem érdekelné különösebben Lénát, hogy mit mond a főnök, csak hogy tőle függ, hogy mit lehet utána neki csinálni. Tehát kicsit, hogyha valaki így értő szemmel olvassa, akkor azért ez csenki ebből a történetből, hogy nem szabadna, hogy egy embernek ekkora hatásköre legyen, hogy egymagába impulzív alapon tudjon dönteni bárkiről is az orvoslásba. Ez a mai napig is így, hogy ki vagyunk szolgáltatva mindenkori főnököknek, tehát ha egyébként nem is lenne az ember ilyen megfelelős típus, mint hogy én aztán nagyon nem vagyok az, de hogy egész egyszerűen kénytelen vele, hogyha bizonyos karrierelemeket építeni akar. Én nekem például ezért is nem lett, hogy mondjam, ilyen szabályszerű klinikai karrierem, mert én erre alkalmatlan vagyok.
1: Itt ebben a történetben ugye a pályakezdő Léna, amikor még el kellene dönteni, hogy akkor most abban a kórházban marad, ahol ez a bizonyos felettese van, vagy elmegy, vagy egyáltalán milyen irányban folytatja majd a munkát. Egy ilyen meghatározó ember az egész karrierjét befolyásolja.
0: Sajnos ez így is van, tehát gyakorlatilag ezekben az osztályokon a főnökök döntenek arról, hogy mit lehet. Hallottam például barátomtól, hogy Svédországban ez úgy van, hogy ott 8 évig lehet valaki főnök. Ez nálunk is nagyon jó lenne, tehát ugyanúgy, mint a politikában, hogy tényleg, hogy ne kapjanak ilyen teljhatalmat. Mert ebből mi következik, mint minden hierarchikus rendszerben, hogy aki ügyesebben igazodik a hierarchiába, az tud előrébb jutni, igaz? És nem biztos, hogy ő lesz a legjobb. És ugye ehhez tartozik, tehát az önbizalmunk, a bizalom kérdése is, hogy miért is ment el Léna, holott végül is tulajdonképp majd, hogy nem megkövették, azért, mert tovább nem tudott bízni abban a helyben. Tehát amikor a bizalom elvész, akkor onnantól nem érdemes maradni. Én azt hiszem, hogy sok hasonló történet lehet valószínűleg az egészségügyben, tehát a hierarchikus rendszerek azok nem túl jók.
1: A regényben úgy találjuk ezt a szálat, hogy van egy kapcsolódási pont Léna jelenkori történetével. Ezt most nem mondjuk el, hogy mi, szerintem nem mondjuk el, nagyon izgalmas, de hogy tulajdonképpen a könyv úgy indul, hogy van egy eset, ami végigkíséri a regényt. Egy fiatalemberrel találkozik Léna, amikor már kiderül, hogy mi az a szakterület, ami neki fontos, ugye?
0: Igazából egyébként ez fordítva volt, ez a koncepció. Nagyon érdekes, hogy ahány emberrel beszélek, erről mindenki más-más lát benne, de hogy az én alapkoncepcióm az volt, kicsit akkor még visszatérve a kezdetekhez, hogy igazából nem így indult ez a könyv, hanem ez úgy kezdődött, hogy 2020-ban ugye be voltam zárva a Covid osztályra, rögtön az első hullámban, nem túl hosszan, de azért az izoláció az hosszú volt, és akkor elkezdtem így Covid naplót írogatni, hogy mi minden történik, hát azért nagyon sok minden volt a járványkezelésben, ami erősen frusztrálta az embert, és így ezeket így elkezdtem leírogatni magamnak. Hát és akkor így kedvet kaptam a dologhoz, és ez kezdett kerekedni, hogy akkor most jó lenne valami olyat, ami azért publikálható is. Hát és így belecsúsztam ebbe, hogy én tulajdonképp azt szeretném megmutatni, amit én szeretek ebbe a dologba, hogy milyen maga ez az orvoslás. Ugye rengeteg sorozat van róla, rengeteg könyv van róla, de amennyire én tudom, mindig is mindenki ilyen külső szemszögekből mutogatja ezt meg, tehát azt, hogy hogyan látszik kívülről, mi az, ami látványos, többnyire azért csak kulisszának használják, és a szereplőknek a magánélete dominál. Nem nagyon láttam én még olyasmit, amiben azt mutatják meg, hogy valójában ez a munka, ez micsoda, és hogy ez azért nem úgy van, mint hogy az emberek gondolják, hogy bármikor, bármire képesek vagyunk. Szóval magyarán azt akartam megmutatni, hogy milyen az orvosi munka, és úgy gondoltam, hogy legjobban ezt úgy lehet megmutatni, hogyha végigkísér az ember egy konkrét beteget, hogy mit csinálok vele, hogy csinálok vele, és akkor ez meg megjött, ez az ötlet, hogy oké, de nézzük meg akkor azt is, hogy hogyan lesz az az orvos, aki képes ezekre a dolgokra. Tehát mit kell neki ahhoz csinálni, hogy idáig eljusson, úgyhogy így alakult ki a koncepció. Tehát egész egyáltalában nem onnét indult az életrajzi elemtől, hanem ez volt a fókusz, tehát maga a kezelés, maga az orvosi munka.
1: Kellett azon gondolkodni, hogy mi legyen ennek a fiatalembernek a problémája? Tehát mi az a betegség, amit így végig lehet kísérni? Most a leukémia ugye az egy mindenki által ismert és retegett betegség.
0: Hát az a nagy helyzet, hogy ezzel kapcsolatban is így bosszantott az, amik így a piacon vannak erről, tehát love story meg hasonlók, tehát hogy nem egyszerűen nem mondanak igazat erről. Ilyen romantikus dolgokat írogatnak róla, tehát nem mutatják azt meg, ami történik ezzel a pácienssel. És engem ez egyébként régóta foglalkoztatott, ugye én 16 évet dolgoztam hematológián, sok ilyen beteget láttam, kezeltem is jó párat, és azt hiszem, hogy nekem ez az a betegség, amit így a leggonoszabbnak érzek. azért, mert szenvednek is fizikailag, de ezen túlmenően az a bizonytalanság, hogy egy leukémiás betegnek nincs az, mint ami mondjuk van egy daganatban, hogy most megoperálod, most megkapod a kemoterápiát, stb. Tehát ilyen pontos dolgokat tud neki az ember mondani, és akkor föntartja vele a reményt, mert a remény, meg a biztonság érzet a két legfontosabb dolog egy betegnek. A leukémiások meg így egyik napról a másikra élnek túl, mindig történhet velük valami, és egész egyszerűen nem tudják, hogy mit hoz nekik a jövő, tehát ez így pszichésen egy rettenetes szenvedés lehet, és ehhez képest ezek a betegek ilyen tündérek voltak, tehát fegyelmezettek voltak, sose panaszkodtak, mosolyogtak, tehát ilyen nagyon megható volt az egész. Engem ez azóta, hogy én oda kerültem, tulajdonképp foglalkoztatott. Egyszer, még az nagyon régen volt, amikor a másik szakvizsgámra készültem, akkor volt egy ilyen fél év ilyen kényelmes gyakorlat, és akkor ott pont találtam valami novella pályázatot, és írtam is erről egy novellát, de hát mondanom se kell, hogy nem nyertem vele semmit. De ez még 2004-ben volt, tehát igazából ez régi dolog, hogy ez a betegség foglalkoztat. Úgyhogy ebben a könyvben összeért sok minden, ami már régóta érdekelt, vagy régóta jelenlődött.
1: Nem volt az kockázatos, most idézőjelben mondom ezt, hogy ennyire pontosan leírja az orvosi részeket, a szakifejezésekkel, a munkafolyamatot, hogy mikor éppen mi történik. Ugye lehetett volna az, hogy egy regénybe hogy illeszkedik ez?
0: Hát ez maga a cselekmény, tehát ez maga a fő cselekmény szál, egyébként izgalmasabb, mint bármi. Ez egy olyan fajta történet, ami erős hatással van az emberre, tehát akkor is, hogyha valaki olyan szerencsétlen, hogy ő a páciens, de akkor is, hogyha ő az orvos, vagy ő a nővér. Nálunk például ezek a betegek a nővérekkel nagyon jó kapcsolatokat alakítottak. Itt volt olyan is, aki férjhez is ment utána a gyógyult beteghez. És ugye ezt is kevesen tudják, hogy átültetése volt annak a betegnek, és az átültetés után nagyon esendőek, így immunológiai szempontból.
1: Csontvelő átültetés.
0: Csontvelő átültetés, tehát teljesen izolálni kell minden, és akkor a nővérke sütötte neki a kenyeret, takarította naponta a lakást, tehát mindent, amit a sterilitásért csinálni kell. Az is egy gyönyörű történet volt. Szóval ez tényleg egy olyan történet, ami így megérinti az embert. Ennek a könyvnek ez a vezérszálat, a többi az már csak úgy jött hozzá.
1: Igen, de hogy miért gondolta, hogy ezt elbírja egy regény, hogy ennyire szakmai is legyen egyúttal?
0: Ezt a páromnak szoktam mindig mondani, mert ő is mindig azt mondja nekem, hogy mit tetszik az embereknek, meg stb. Mondom, Maté, a kreatív működés az nem ilyen, tehát ezt sokszor sokan elmondják, hogy olyat írjál, ami neked tetszik, tehát úgy írd meg, ahogy neked tetszik, aztán, hogy kinek fog tetszeni, meg kinek nem, az majd kiderül, de hogy ezt nem lehet igényre csinálni, mint egy pálcipőt, vagy nem tudom én akármit, tehát az embernek ez belülről jön az írás, tehát én csak úgy tudok írni, ahogy én jónak érzem. Hát én ezt most így éreztem jónak. Ettől autentikus egyébként, hogy én azt teszem ki, amilyen én vagyok, meg amit én gondolok az egészről, aztán nézzük meg, hogy ki tud velem jönni. Hogyha nem tudnak sokan velem jönni, akkor így jártam, akkor fiók, ha jönnek velem, akkor megörülök neki.
1: Hát egy pillanatig nem kapcsolódik le az ember a történetről attól, hogy ott vannak ezek a szakifejezések.
0: Mindenki ezt mondta, de ez meg a tempó kérdése, tehát azt tudomásul kell venni, hogy egy fölgyorsult világban élünk fragmentált figyelemmel, tehát ahhoz, hogy egy könyvnek jó legyen a ritmusa, tehát az egyik ilyen nagy trükk benne, hogy kicsit olyan kell legyen, mint a beszélt nyelv. Tehát, hogyha attól szofisztikáltabb, hosszabbak a mondatok, tagolatlanabbak, akkor elengedi a figyelmet. A másik, hogy ugye az ember kellő arányba váltogatja a párbeszédeket és a narratív részeket, ugyan nagyon arra, hogy filmszerű legyen, tehát hozzáteszek olyan leírásokat, vagy mondatokat, amitől így látják az emberek maguk előtt ezt a dolgot. Hát van ennek egy csomó trükk, hogy csinálja az ember. Csak lényege az, hogy a tempó, tehát hogy nem szabad azt, hogy most egy bekezdést én annak szentelek, hogy leírom, hogy hogyan is mennek mondjuk a HLA vizsgálatok, hanem csak azt a fél mondatot, amiből így a lényegét megértik. Azért gondolom, hogy jó sikerült ez, mert nem is kellett hozzá lábjegyzet, mert először gondoltam, hogy lehet, hogy kell hozzá, de mindenki, aki olvasta, azt mondta, hogy érthető és világos.
2: Diagnózisa orvos. Vallaher Magdolnával beszélgetünk első regényéről.
3: Olá Andrea, Könyvben utazom című műsorának második részével egy rövid szünetet követően folytatjuk a hétvégi menetrendet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi Menetrend. Én Somodi Evelin vagyok, és folytatjuk is Olá Andrea könyvajánlóját, amiben egy orvos mindennapjaiba pillanthatunk, hitelesen egy orvos tollából. Ez a diagnózisa orvos.
3: A szerző Valaher Magdolna, aki belülről hitelesen mutatja meg, milyen valójában ez a szép, ám igazán embert próbáló hivatás. Ahogyan a műsor elején mondtam, együtt nyomozhatunk a főszereplő orvossal, amikor éppen egy leukémiás fiatalember életét próbálja megmenteni, de feszült pillanatokkal más módon is találkozhatunk, például amikor a fiatal orvos Léna a mentőknél vállalt plusz munkát. Mutatok egy részletet erről. Megérkeztünk a kopottas, hámlóvakolatú külvárosi házba. A csengő nem szólt, némi habozás után belöktem a kertkaput, és végig siettem a kerti utacska rendezett kocka kövein. Az ápoló utánam szólt, hogy várjak, de türelmetlen voltam, nem hallgattam rá. Benyitottam a ház ajtaján. A kredenccel, tűzhellyel, falvédővel berendezett, nagyanyáim korát idéző konyhában középen állt a konyhaasztal. Mellette egy hokedlin fiatal férfiú csörgött, csíkos pizsamában, és szélesen mosolygott. Ott, szemében furcsa fényel, amit nem tudtam hová tenni. Addig elmebeteget csak a kórházi gyakorlatokon láttam, fogalmam sem volt, hogyan kell velük bánni. Egy valamire emlékeztem, amit a gyakorlatvezetőm kitartóan mantrázott, beszéljünk velük szépen, mert attól megnyugszanak. Nagy önbizalommal indultam feléje, magamban a mondandómat fogalmazgattam, nem figyeltem a részletekre. Már majdnem az asztalhoz értem, amikor a hátam mögül váratlanul kirobbant az ápoló. Előre zúdult, és teljes 185 centijével lecsapott a férfi csuklójára. Megmarkolta, és maga felé húzta, erősen szorítva. Most már én is láttam, amit eddig nem vettem észre. A férfi kezében hosszú, hegyes pengéjű kés csillogott, gonoszul, a fiatalember arca eltorzult, a mosolya elpárolgott, keményen erőlködött, hogy kiszabadítsa a kezét. De az ápoló nem engedett. Fokozta a szorítást, egyre szűkebb présbe vonta a petyűt, sápadt ujjakat, míg azok végül engedtek, és a kés csörömpölve hullott a konyha fekete-fehér kocka köveire. Az ápoló nagyot fújt, közben a sofőr is odaérkezett, táskával a kezében, és egy hevederrel villám gyorsan a székhez kötözték a pácienst, csuklóit egymáshoz rögzítve. Most már dolgozhatsz, mondta az ápoló, és hátralépett. Valaher Magdolnával beszélgetünk tehát tovább a Diagnózisa orvos című regényéről.
4: Könyvben utazom.
5: Hogyan alakult az ki, hogy milyen esetek, milyen helyzetek kerüljenek bele, amikor egy orvos veszélyben lehet. Ugye erről az ember nem tud, hogy egyébként, hogyha a körzetben van az orvos, hogy kikhez kell kimenni, hogyha mentős, akkor mi történhet. Ez hogyan alakult, hogy milyen sztorikat hív be ebbe a regénybe, és hogy ezek valósak-e?
6: Mentős sztorik azok egyébként nagyjából igen, tehát a késes sztori az igaz. A csillés égéses sztorinak is az a része, hogy tényleg kigyulladt a csilla, többi az érzelmi része az már nem, de a csilla égés az igen. És ugye az extra utarén terhesség, a méhen kívüli terhesség, amivel kezdődik a mentős rész, az is úgy volt. Ebben a dologban az embernek följöttek a meghatározó emlékek, tehát ez is például egy olyan nap volt, emlékszem, egy nagyon ügyes mentőtiszt volt, ez Debrecenben volt még ez a fiú, hogy aznap már ugye ehhez az esethez másodszor ment a mentő, és először még nem volt olyan könnyű fölismerni, másodszor se volt könnyű, de ennek a mentőtisztnek sikerült, és egy óriási történet volt, mert hát ugye ott nagyon sokat számít az időfaktor. Tehát azt kell mondjam, hogy inkább az ilyen nagy hatású emlékek törtek föl, mikor így írogattam.
5: Itt egy fiatal nőhöz hívták. Kétszer a mentőt egy nap, igen. És nem derült ki, hogy mi a problémája, csak rosszul volt.
6: Első alkalommal azt gondolták, hogy vesekül, ami teljesen érthető és valid, tehát nem olyan egyszerűek ezek a dolgok. És hogy ugye én akkor voltam 5 éves, tehát akkor az embernek még semmi tapasztalata nincs ebbe, tehát ami most már nekem is lehet, hogy egyszerű lenne, de hogy akkor nagyon lenyűgözött ez. Egyáltalában a mentők, tehát a mentőknek a munkája az egészen lenyűgöző, tehát azt gondolom, hogy az le a kalappal.
5: ezektől, a döntési helyzetektől, az, hogy mi mindenre kell figyelni, hogy milyen apróságon múlik egy ember élet, a könyve olyan, mintha egy ilyen orvosbolygón lennénk. Tehát, mintha teljesen az ember kiszakadna a való életéből, és egy egészen új világot ismerne meg, mert ezt nem tudjuk.
6: Hát pont ezt akartam volna megmutatni, hogy egyszer lássák már az emberek így belülről, hogy tényleg, hogy ne az legyen már közbeszéd tárgya, hogy most milyen hosszúak az előjegyzési listánk, és a többi. Mert ugye lehet ezt ilyen szolgáltatásként kezelni az egészségügyet, csak az a baj, pont a valódi beteg ebben most így nagyon elsikkad. Tehát itt szeretném, hogyha egy kicsit mindenki így megérteni azt, hogy ez nem erről szól, hogy én mondjuk le akarok vetetni egy szemölcsöt, és hogy arra hány hónap múlva kerül sor, vagy hogy akarok egy kontrollvizsgálatot, és mennyit kell várnom rá, hogy nem erről szól ez a történet, tehát ez a történet a valódi nagy problémákról szól, és azokból van bőven, és valahogy úgy kéne ezt az egész rendszert megcsinálni, hogy azért ezeknek legyen gyorsítósáv, meg vörös szűrjek. Tényleg. Tehát ezt akartam én megmutatni, hogy valójában ez teljesen másról szól, mert tényleg, hogy most már az egészségügyi elterelőpadlás, de hogy egyáltalán nem arról beszélgetnek, ami a lényeg. Mert az egészben ez a lényeg, hogy ezt a munkát kell végezni, de ebben mindenkinek partnernek kéne lenni, tehát a társadalomnak is partnernek kéne lenni benne.
5: Ott vagyunk Lénával minden pillanatban, az első orvosi éveitől kezdve végig, amikor már rutinos szakember, és nagyon jó, hogy folyamatában látjuk az elmúlt évtizedeket. Ugye érinti Lénát sok dolog, ami történt az egészségügyben. Itt van például a paraszolvencia kérdése. És nagyon érdekes, hogy nem egy ilyen erkölcsi felsőbbrendűség beállítja ezt a karaktert, hanem egy ilyen elfogadó helyzetben, mert mit tudna más?
6: Nem lehetett másként megélni, egyszerűen nem lehetett. Ugye azt is kevesen tudják, hogy többek között minket például továbbképzési kötelezettségek is terhelnek, azt se fizeti senki, tehát fél éves távol létet, hogy finanszírozok abból az 5000 forintos fizetésből, sehogy nyilván. Így sem, tehát amit leírtam, hogy így sem gazdagodtunk meg, tehát szó sincs róla. Annak mondjuk nagyon örülök, hogy ennek vége. Ha nincs a Covid, na ezt az egyet köszönhetjük a Covidnak, hogyha nincs a Covid, és nem arról szól a történet, hogy nem lehet vezényelgetni az orvosokat, ugye, mert az eredeti munkaszerződések alapján nem lehetett vezényelgetni, hát ki kellett valamit találni, ami miatt ki lehet minket vezényelgetni, ez volt az egészségügyi szolgálati jogviszony az emelt fizetése, ha nincs a Covid, soha nem kapunk normális bért. Meg vagyok róla győződve, legalábbis az előző kurzus alatt biztos, hogy nem.
5: Igen, hát itt többször visszatér ez a motivum, hogy tényleg a pénztelenség, tehát csak a munka, a fiatal Léna esetében is, csak a munka éjjel-nappal, a plusz feladatok, és az, hogy nem esik jól elfogadni azt a borítékot, de nem nagyon van más lehetőség.
6: Ez az egy történt jó dolog ebből elmúlt 16 évben.
5: Hogy ez megszűnt?
6: Igen, de hogy ez is mondom, emiatt volt, hogy valahogy el kellett adni ezt a vezényelgetősdit, bepánikoltak ott akkor, tehát látták azt, hogy nincs ember, valakit a COVID-osztályra küldeni kell, de magától az ember nem fog oda menni meghalni, tehát valami ellenérték kell.
5: És akkor így viszont ki lehetett iktatni ezt a mindenkinek abba megalázó...
6: Igen, abban a pillanatban ezt el lehetett felejteni. Én szoktam mondani a betegeimnek, néha most már nagyon ritkán van még, hogy még mindig hoznak csokit vagy ilyeneket, és akkor, hogy de hát ez csak csoki. De mondom, nem az a lényeg, hogy csoki vagy pénz, hanem hogy olyat kultúra, tehát hogy le kellene szokni erről, jó? Tehát meg kéne bízni, tehát nincs szükség ezekre a dolgokra.
5: Azért, amit szintén nem látunk belülről, amikor Léna fiatalként szembesül ezzel, hogy ezt azt hoznak neki, meg pénzt, meg boríték, meg étel, meg mikor mit, és hogy meghallja, hogy mindezt hogyan adják a betegek. Meglepő volt ezzel szembesülni.
6: Hát igen. Eredetileg a munkacím az valami olyasmi lett volna, amiben benne volt, hogy kulisszák mögött, tehát tényleg így ez az egésznek a lényege, hogy lássátok, hogy milyen ez a rendszer, milyen ez a munka. Örülök neki, hogyha sikerült, ezt jól megláttad.
5: Abszolút átjön. Ugye mentősként körzetben és kórházban is dolgozik Léna, és azt mondja egy helyen ez a főhős, hogy a mentőknél érezte először azt, hogy csapatban dolgozik.
6: Ebben a dologban azt hiszem lehet mondani, hogy teljes mértékben azonosulok Lénával, tehát az én életemben is ott éreztem legerősebben ezt a csapat dolgot. Hát ezért, mert hogy egész más egy kórházban vagy egy rendelőben dolgozni, ott is vannak fizikai veszélyek, de azért nem úgy, mint amikor az ember terepre megy. Azért volt nekem olyan mentőiskolám, akinek beszakították mentés közben baltával a fejét, idegsebészeti műtétre került. Tehát ott tényleg az embernek az egymás hátát fedezni kell. Ott a sofőr, a pilóta, az pont ugyanúgy részt vesz a mentésben, mint az orvos, meg az ápoló. Tehát az egy ilyen nagyon bajtársias közeg. Hát az egy fizikailag veszélyes dolog tud lenni az a mentő. Engem is ütöttek meg mentős praxis alatt. Tehát kimentem az volt, hogy földön fekvő eszméletlen, letérdeltem mellé, hogy megnézem, és akkor fogta magát, behúzott egyet, ez egy ilyen fiatal pasi volt. Meg tudnék még ilyeneket mesélni, na mindegy, szóval a mentő az egy, meg amikor nincsen veszély, akkor meg azért, mert mindenkire szükség van. Tehát ez a másik dolog, amit így mindig hangsúlyozok, hogy az orvosok azok nem ilyen piedesztálon álló szentek, ez abszolút csapatmunka. Tehát a nővérek, az asszisztensek, a mentőápoló, a mentősofőr, mindenki ugyanúgy hozzátartozik, tehát egyedül az ember semmi ebbe a szakmába. Tényleg.
5: Fölmerül itt ebben a történetben is, hogy eljön az az időszak, amikor nagyon sok kollégája Lénának más utat választ. Pont az anyagi okok miatt azt mondja, hogy elmegy a gyógyszeriparba, vagy elmegy külföldre, vagy számos más utat is választhat, de hogy elhagyja a pályáját. Léna esetében miért nem történt ez meg?
6: Erre azt tudom mondani, hogy mert az ember szerette annak azt a részét, amit csinált. Tehát nekem ennek a melónak az a jó része, amikor bejön a páciens, elmondja, hogy mi a problémája, összerakom a képet, és megpróbálom kitalálni, hogy mi legyen vele. Ez a része, ez így lenyűgöző, tehát ezt a mai napig szeretem.
5: Ezt megkérdezhetem, hogy konkrétan most hol dolgozik?
6: A rendelőintézetben dolgozom, kardiológus vagyok egyébként.
5: Tehát akkor nem a hematológia maradt, hanem a kardiológia?
6: Nem. Hát ennek megint sok oka van. Ugye így a 2000-es éveknek a közepén azért a kórházakban már így elromlott nagyon a helyzet, és akkor az ember azt mondta, hogy na jó, akkor ideje lenne megpróbálkozni valami mással. Akkor elmentem egyszer. Azt tartott 2 évig, és nagyon hiányzott a kórház. Akkor visszajöttem, akkor még egy kicsit dolgoztam kórházba, és akkor jött a Covid. És hát azt olyan nagyon rosszul kezelték, és annyira leromlott ez az egész, hogy azt mondta az ember, hogy na, jobb a béke, meg az autonómia, úgyhogy akkor... És hát ez már a kardiológia volt, tehát a hematológia sokkal jobban centrumokhoz kötött, tehát azzal sokkal kisebb a mozgástér, mert annak ugye ritka betegségek, hál' Istennek, és ez így van jó, mert elég gonosz betegségek. De a nagy centrumokhoz kötődik azoknak a kezelése, tehát azokkal nem nagyon lehet így rendelőintézetben, meg városi kórházakban, meg ilyen helyeken mit kezdeni.
5: Tehát ami a Lénának a nagy szerelme vagy álma volt a kardiológia az ön életében, akkor ez visszatér.
6: Igen, azért
5: ez
6: mondom,
5: visszatér.
6: Hogy azért ez nem egészen önéletrajz, tehát igen, tehát én végül is így végeztem. Bár a mai napig hiányzik a hematológia olyan szempontból, hogy ott nagyon jól lehetett a betegekkel bizalmi kapcsolatot fönntartani, mert azok hosszú kezelések. Tehát egy kardiológia szakrendelés milyen bejön egy évbe egyszer arcról, meg se ismerem, mert nem látom egyszerűen eleget hozzá. Tehát nincs benne ez a fajta ilyen személyes elem. De a hematológián, amikor bejött egy 8 ciklusos kezelésre valaki, akkor azt 8-9 hónapon keresztül követtem, utána ellenőriztem időnként, de azokat az ember egy kicsit így megismerte, tehát ővelük egy ilyen sokkal szorosabb kapcsolatot lehetett kialakítani. És az nagyon jó volt, tehát ebbe az orvos-beteg kapcsolatban, ugye ezért nagyon hibás koncepció ez a fogyasztásként való értelmezés, mert a bizalom az a legfontosabb, tehát amelyik beteg nem tud megbízni az orvosába, az tényleg bújja az internetet, megy A-tól B-ig, és nem érzi azt a biztonságot, hogy most jó kezekben van. Tehát szerintem az lenne egy ilyen alapelem, úgy kellene dolgozni, de az nem elég, hogy mi úgy dolgozunk, tehát a struktúrát is úgy kéne építeni, hogy mondjuk ne 30 perc jusson egy első beteg vizsgálatra, úgy tokkal vonóval, mert ott nem tudok. Szóval, hogy ez a bizalmi kapcsolat kialakuljon. Szerintem ez lenne a legfontosabb ahhoz, hogy ez jó működjön, ezért érzi magát ebben most rosszul mindenki, és ezért látom azt, hogy az emberek nagyon megpróbálják kontrollálni azt, hogy hova mennek, és ennek az eredménye az, hogy széthasználják a rendszert, mert rengeteg fölösleges vizsgálatot maguknak kérnek, a kapacitás elmegy, és a nap végén nem érzik magukat jól, mert nem kapták meg azt a biztonságérzetet, amire alapvetően szükségük lenne.
5: A regényének azért a fényét ez adja meg, ez a bizalom, ami a betegben, akit kísérünk, ott van, ez egy fiatal ember, ráadásul előtte az élet, tehát pontosan érezzük ennek a betegségnek a súlyát, a doktornő Léna felelősségét, és mindig látjuk ennek a fiatal embernek a reakcióit is.
6: Hát nekem a hematológián tényleg nagyon jó főnököm volt, na ő az a típus orvos volt, aki ugye az életét tényleg odaadta, tehát ő már a reggeli első kávét is oda bent itta meg, tőle ezt így meg lehetett tanulni, és ott tényleg jó ékör volt azon az osztályon. A hematológia is ilyen témunka, mert ugye vérkészítmények van, vannak, reakciók vannak, sürgős dolgok vannak, tehát ha bent van néhány leukémiás beteg egy osztályon, azokat többé-kevésbé mindenki ismeri, nem csak a kezelő orvos, és mindenkinek így adódik dolga vele.
5: Időnként olyan, mintha az ember egy ilyen nyomozós történetben lenne benne.
6: Mert olyan én azt szeretem benne, mert olyan, és hogy ugye Ez nehéz, tehát egyik ezzel a modern egészségügyelben ez a fogyasztói szemlélet, a másik meg ez, hogy nagyon megpróbálják így protokollosítani. Most az a rossz hírem, hogy sajnos ez nem AI, és sajnos ez nem informatika, ezt nem lehet protokollosítani, mert az emberek olyan váratlan dolgokat tudnak produkálni. Csak egyet mesélek, azt azóta is sajnálom, hogy ezt nem írtam meg cikkbe, de hát akkor éppen egy vidéki kórházba dolgoztam, eszembe sem volt cikket írni.
5: Mert a következő regénybe bekerült.
6: Egy infarktus, egy 50-valahány éves hölgy volt, és hát ugye az infarktusnak van egy csomó banális, meg néhány kevésbé banális oka, de hogy arra senki nem gondolt, amit a kórbonztanul végül megtaláltak, hogy volt neki egy melanómája, egy ilyen festéksejtes rákja, és hogy annak egy áttéte volt a koszorúvéren. Hát semmi protokollban nincs benne az ilyesmi, hogy most azt akkor daganatellenes kezeléssel kéne kezelni. Tehát azért mondom, hogy az emberi szervezet az nagyon-nagyon bonyolult, és pont ez a jó benne, hogy ilyen izgalmas. Tehát a test meg annak a működése izgalmas. Kicsit tényleg olyan lehet, hát én ugye detektív nem voltam, de kicsit ilyen lehet a detektív munka. Tehát én tényleg így dolgozom, tehát próbálok összeszedegetni mindent, amit csak lehet. Nagyon örülök neki egyébként, hogy ezeket akkor sikerült ezek szerint jól átadni, mert alapvetően így ez lett volna a cél, hogy így mindenki értse, hogy milyen ez. Azért pont egy ilyen esetet választottam egyébként, szóval, hogy olyan szereplőt, akivel mindenki Isten igazából tud azonosulni, mert kivált ki nagyobb empátiát, mint egy ilyen fiatal gyerek. Tehát, hogy úgy gondoltam, hogy magának ennek a páciensnek a személye így behúzza az aggodalmakba az olvasót.
5: Megszületett ez a regény, és nyilván nagyon sokan azt mondják, hogy rendben, én ezt olvasnám tovább.
6: Hát, ezzel meg az történt, hogy én ezt hallottam már író emberektől, de eddig nem tudtam elképzelni, hogy milyen ez, hogy amikor írnak egy könyvet, akkor így elkezdenek a fejükbe élni a karakterek. Na, ez velem is megtörtént, tehát leeraktam a tollat, és akkor úgy éreztem, hogy nekem még lenne róluk mondandóm, Andrisról, Dalmáról, meg a többiekről. Úgyhogy igen, már most majdnem, hát kétharmad készültségben van a következő. Ez nem pont folytatás, hanem ez egy kicsit ilyen szélesebb tabló, tehát ezzel a csapattal, és még egy picit kibővített csapattal egy egészen másmilyen történet, ahol benne lesz Léna, aki úgy szintén mesél így az orvoslásnak a mindennapjairól, de most már nem csak arról, hanem a többiekről is mesél, és lesz még egy másik narrátor, hát ezt nem akarom elszpoilerezni, és ő lesz a másik főszereplő, akivel viszont történik valami egészen drámai, és akkor ez így párhuzamosan fut ez a két szál, úgyhogy ez lesz a következő.
5: Andris és Dalma két kollégája, igen, akik igen, fontosak Lénának.
6: Igen, igen. De azért mondom, hogy ők ilyen prototípusok. Andris az a fajta orvos, aki ilyen a manuális orvosok, tehát ugye ilyenek sokan vannak, a fiúk között sok van ilyen, akinek nagyon jó kézügyessége van, és nagyon jól tudja ezeket a beavatkozásokat csinálni. Megszúrni valakit, vagy a szívkatétereket csinálni, vagy a gyomortükrözéseket, tehát ilyen típusú orvos nagyon sok van, akik tényleg nagyon ügyesek. Nagyon ügyesek, nagyon manuálisak, tehát rengeteg ilyet ismerek. És a Dalma pedig lenne az az új generációs hölgy, akik már, hát többé-kevésbé ilyen nagyon, hogy mondjam, képzettek, tehát ők már azért a digitális világnak a kezdetébe értek bele, tehát nagyon tudnak keresni, irodalmat kutatni. Nagyon jó képzett, nagyon ügyes lányok.
5: Mivel több évtizedet kísérünk végig Lénával, az orvosi pálya régen nyilván más volt, az ő karrierje elején más volt, mint most. Mennyire volt cél, hogy a regényben ezt megmutassa, hogy mennyit változott az egészségügy?
6: Cél volt, én ebben a dologban nagyon hiszek, szintén egyik kedvenc írónak, a Sophie Oksanennek a hitvallásába, hogy az irodalom, tehát hogy az író van egyfajta ilyen erkölcsi kötelezettség, hogy így dokumentálják a kort, amiben élnek. Szerintem ez fontos egyébként. Tehát ha belegondol az ember, hogy mennyire tudnánk örülni, pont most voltunk az Attila kiállításon, és ugye Attiláról nagyon nem lehet semmit tudni, ez az egy szerencsénk, hogy ott volt az a becsületes Priscos rétor, aki elment és megírt, hogy milyen volt. Ha az nem lett volna, akkor semmit nem tudnánk Attiláról gyakorlatilag. Hát ki tudja majd 1000 év múlva, ki lesz kíváncsi arra, hogy a 80-as évek milyenek voltak. De most viccet félretéve, tehát szerintem fontos. Az se rossz, hogyha valaki fikciót ír, de úgy gondolom, hogy a jó irodalomnak van ez a feladata, hogy így egyfajta ilyen kordokumentáció.
5: Van egyébként olyan a pályáján, ami most ilyen izgalmas kihívás?
6: Hát nem igazán. Én már nem vagyok abban a korban, tehát azt hiszem, hogy ezzel nem árulok egy titkot, hogy inkább most már az írás irányába szeretnék fejlődni. Úgy gondolom, hogy az orvosi pályán eljutottam idáig, és ez most így nekem elég, tehát ebben már további fejlődési lépéseket nem tervezek. De ez nem azt jelenti, hogy a szakma nem nagyon perspektívikus. Ha most, mit tudom én, 5 vagy 10 évvel fiatalabb lennék, akkor oda mennék vissza megint, hogy az ultrahangot nagyon sok ilyen új technológia van. Ugye nekünk évente egyszer van egy ilyen nagy ultrahangos konferencia Szegeden, és ott szokott lenni ilyen hands-on. Tavaly például bemutatták a G-nek egy ilyen Pioneer nevű készülékét, ami ilyen alapú szoftver, nagyon lenyűgöző.
5: Szívultrahangról beszélünk.
6: Szívultrahang, igen. Tehát nyilván, hogyha én még lennék, mit tudom én, 15 vagy 10 évvel fiatalabb, mint most, és úgy gondolnám, hogy a szakmába akarok még további fejlődési lépéseket, akkor továbbra is az ultrahangba próbálnék. Egyre újabb és újabb technológiák vannak, más mérünk, másféleképp mérünk. Most azért ott tart már a rendszer, hogy olyan nagyon sok mérést csinál egy ilyen készülék, hogy ezt már AI-val kell elemezni, tehát ehhez már kevés az emberi elme. És akkor ugye most ezt kutatgatják, hogy melyik ilyen képalkotó eszköznél milyen olyan markereket lehet majd felhasználni, amik relevánsak lesznek így prognosztikai szempontból. Szóval, ha én most akarnék fejlődni, akkor a képalkotó területen gondolnám ezt továbbra is. Azért most már 63 éves vagyok, tehát most egyszerűen ezt érzem, hogy így szeretnék szabadabb életet. Ebből jó lenne lassacskán már egy kicsit visszább benni, és egy kicsit így más vizekre elvezni. Ugye ez a könyvnek az intrója ezzel kezdődik, hogy annyira vágynék én már egy kis szabadságra, nem tudom, hogy lehetne ezt összeegyeztetni, hogy szeretem én a munkámat, de annyira vágynék szabad időre. Ami nekem nincs, és nem is volt sose, vagy nagyon minimális. Végleg biztos nem fogom sose abba hagyni, tehát azt úgy én is nehezen tudom elképzelni, de az írás ilyen valódi flow élmény nekem.
3: Diagnózisa orvos. Valaher Magdolnával beszélgettünk a regényéről és a hivatásáról. A könyv az Animus kiadó gondozásában jelent meg.
2: Olá Andrea műsorát hallották, a hétvégi menetrend pedig holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Vétek. Augusztus 19-e Zamárdi, Strandfesztivál.
2: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilis szűrését a várandós nőknél, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a Honvédelmi Minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem év végéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilis szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az ajnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázhatóak a tehóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világában.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázható a kategóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, és a következő egy órában vastagon technológiával, leginkább AI-jal, igen, tudjuk uncsi, de mégis fogunk foglalkozni, és a több beszám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A műsor első felében a hírekben nagyon-nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon-nagyon nagy mesterséges intelligenciával foglalkozó cégnek fogunk az órára koppintani. Arról is beszélünk, hogy az Európai Unió területén hatályba lépett egy olyan rendelet, ahol maguknak a tartalomgyártóknak és a platform tulajdonosoknak is kötelező jelölni, hogyha valamilyen tartalomban mesterséges intelligencia segítségét vesszük igénybe, és arról is beszélünk, hogy a Meta egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy az ő általa és a Ray-Bannel közösen készített videós szemüveg mikor és mit vesz föl. A műsor közepén maradunk a mesterséges intelligenciánál, és a Suno-val fogunk foglalkozni. Pontosabban a Suno kapcsán ugye a világ legismertebb és legnagyobb szöveg alapján zenét generáló mesterséges intelligencia megoldása jelenleg a Suno, és ezzel kapcsolatban arról, hogy egy müncheni bíróság olyan határozatot hozott, mely szerint jogsértő magatartása tanította be a mesterséges intelligencia algoritmusát a Suno, amire, legalábbis hogy ezt így kimondták, hogy nem a felhasználó a hibás, aki véletlenül olyat generáltat, ami hasonlít valamire, és ami szerzői joggal védett, hanem maga a szoftver megalkotója a hibás. Ilyenre még nem volt példa, mindenképpen egy jobb irányt mutat a mesterséges algoritmusok tanítatása esetében. A műsor legvégén szerencsére leszállunk az AI hype-onatról, és egy rendes, becsületes, ám sajnos egy kicsit drágára sikerült vívó telefont fogom közelebbről megnézni, ugyanis terítéken lesz az X300 Efe, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: rendelettel kezdünk, ami arról szól, hogy mostantól az unió területén meg kell jelölni a valamilyen tartalom, legyen a szöveg, kép, videó, zene, mesterséges intelligencia segítségével készült, akkor is a teljes egészében, és akkor is, hogy csak AI-ja módosították, ami azért egyrészt nagyon jó hír, másrészt azért rengeteg kérdést felvet.
1: Az Európai Unió egyébként mindig is híres volt arról, legalábbis a modern technológiai világ idején, hogy mindig szigorúbban vette azokat a szabályozásokat, amik a felhasználót védték, amik a kommunikációban is azt próbálták biztosítani, és itt a kommunikáció alatt értem a közösségi médiában történő kommunikációt is, illetve nagyon nagy részt az, tehát azt próbálták biztosítani, hogy nehezebben vezesse félre bárki is embertársát, és sokkal könnyebb legyen átlátni, főleg a mesterséges intelligenciával dúsított korunkban az, hogy mi a valódi és mi a mesterségesen generált tartalom, és pontosan erre egyébként egy nagyon-nagyon fontos szabályozás az, amit most bevezettek, ez az úgynevezett EU AI Act. Minden egyes tartalomgyártó köteles lesz kiírni azt, hogyha mesterséges intelligenciával készített tartalmat tesz közé, már az adott tartalomhoz nyilvánvalóan kell közölni azt, hogy ez bizony AI által generált kép, AI által készített videó, vagy AI által íratott szöveg, és abban az esetben is fel kell mindent ilyen jellegű információt tüntetni, hogyha csak részlegesen, tehát ha mondjuk módosításában, tehát valamilyen módosításban használtak mesterséges intelligenciát, és egyébként nagyon-nagyon jó példákat hoz az Európai Bizottság arra, hogy ezt egyszerűbb legyen megérteni, tehát hogy milyen esetben kell jelölnünk azt, hogy ez egy értelműen az utolsó bitig AI által készült tartalom, vagy mik azok az esetek, amikor mondjuk egy híres személy, egy közszereplő, vagy egy ismert ember arcát módosítottuk mesterséges intelligenciával, tehát azért ezek között is különbséget tesz a szabályozás, és hát nyilvánvalóan amellett egyébként, hogy valamilyen jelzést csak úgy a felhasználóra bízva elhelyeznének mondjuk a tartalomkészítők arról, hogy ez most AI tartalom, vagy sem, egész konkrétan meghatározza azt az EU szabályozás, hogy mely esetben mit kell használnunk, ugye vizuális megjelöléstől kezdve a szövegben történő feltüntetésen át, még a kódban is érdemes, illetve egy esetben kötelező elhelyezni azt, hogy ez egy AI tartalom annak érdekében, hogy akármilyen algoritmus hozza találatként a mi tartalmunkat, az ugyanúgy meg tudja különböztetni a talált listában azt, hogy ez bizony egy AI által készített tartalom, amit itt most listázok neked, kedves felhasználó, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aprólékosan utána mennek annak, hogy milyen mesterséges intelligencia készült tartalmakat tehetnek közzé a tartalomgyártók. Ebben benne van egyébként nyilván részben az is, hogy az egyéni tartalomgyártó felelőssége is számít, illetve a platformok felelőssége is. Techvállalatoknál ez egy különösen kritikus kérdéskör lesz, mert hogy őket akár az éves globális bevételük százalékos arányával is büntethetik, ahogy egyébként bizonyos ritka esetekben már megtette az Európai Unió, nagyon-nagyon fájó mértékű összegekkel tudja a techvállalatokat néha egyébként az EU megbüntetni, és jelen esetben ez pontosan ugyanígy alkalmazható lesz majd. Még nem teljesen tiszta azért számomra az, hogy majd ez milyen mértékben lesz mondjuk a tartalomgyártó felelőssége, hány figyelmeztetést kell mondjuk az adott platformnak adnia, ha a tartalomgyártó nem jelzi saját magától azt, hogy ő most AI tartalmakat produkál, és hogy ezek után mi fog történni, illetve milyen bírósági pereket fogunk majd viszont látni, és nyilván a jövő zenéje, de az már jól látszik egyébként, hogy a platformok azért valamilyen mértékben felkészültek erre a kötelezettségre, mert ugye ez nem csak európai, hanem majd később más kontinenseken és más régiókban is elérhető kötelezettség lesz, szinte biztos vagyok ebben, de és ennek megfelelően nagyon sok esetben mi már most jelezhetjük, mondjuk példának akár csak az Instagramon, hogy mesterséges intelligenciát használtunk az adott kép, videó elkészítéséhez, vagy teljes egészében generálásához, ezt ugye jelezhetjük a feltöltéskor is, úgyhogy már valamennyire a platformok is felkészültek, de mindenképpen arra érdemes lesz figyelni, hogy aki ilyen tartalmakat használ, az minden formában próbálja megjelezni, hogy az AI tartalom, mert különben súlyos bírságokra számíthat. És ha már mesterséges intelligenciáról beszéltünk, akkor beszéljünk egy nagyon tragikus jelenségről, ami szintén az AI-hoz köthető, és egész konkrétan a mesterséges intelligencia tanításához, mert hogy nem friss hír, de egyre égetőbb és egyre problémásabb jelenség az, hogy hogyan használják fel az adatbrókerek az írott tartalmakat, amiket nem feltétlenül érnek el digitálisan.
0: Ugye a világot digitalizálni kell, ezt már nagyon-nagyon régóta mondjuk, és ha valaki még emlékszik annak idején, amikor nem be kellett kattintani egy pipát, hogy nem vagyok robot, hanem különböző furcsán töredezett és akár akár értelmetlen szópárokat kellett beírni kézzel, gépelve a billentyűzeten, hogy tovább jussunk és hogy bizonyíthassuk, hogy nem vagyunk robotok, akkor azt mondom, hogy a rek.

0: kapcsa, amiről az előbb beszéltem, amikor a szópárokat láttuk és beírtuk, az egy hasznos dolog volt, ugyanis a tisztességgel és jól kezelt könyvek digitalizálása közben bizony-bizony előfordulnak hibák, tehát a régi könyveknél a nyomdafesték és a képek és akármi bezavarhat egy tépés, nincs meg egy részlet az oldalnak, ezeket utána nehéz az OCR szoftverekkel, a szövegfelismerő szoftverekkel beolvastatni és így digitalizálni, ezért mi emberek pontosan ezt csináltuk, amikor be kellett gépelni a rekapcsát, és mi mondtuk meg az adatbázisnak, hogy ezek a könyvrészletek, ezek a valós könyvrészletek, amiket láttunk, azon milyen betűk vannak, vagy adott esetben milyen értelmes szavak vannak, ezzel segítettük a digitalizációt, majd ezeket a könyveket szépen összeszedték és visszaadták adott esetben múzeumoknak. Ezzel szemben 2026-ra eljutottunk oda, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok és az alvállalkozóik konkrétan szétvagdossák a legértékesebb, ritka, akár gyűjtői darabokat is a könyvek esetében, csak azért, hogy minél gyorsabban, köszönjük mesterséges intelligencia verseny, be tudják digitalizálni őket, és utána akár laponként átadják egy nagyon gyors szkennelő gépnek, és onnantól az a könyv az enyészetélet elveszett, és igazából ez ügyben nem nagyon sokat lehet tenni, egészen egyszerűen elpusztulnak ezek a könyvek, vagy legalábbis jó részük elpusztul ezeknek a könyveknek, tehát nyoma sincs annak a fajta jó megközelítésnek, hogy visszaadjuk a jogos tulajdonosának, múzeumnak, könyvtárnak, stb. Azokat a könyveket, amiket digitalizálni akarunk. Olyan mértékű lett az adatéhség most már évek óta a mesterséges intelligencia miatt, és annyira gyorsan kell fejleszteni a vállalatoknak, hogy inkább bevállalják ezt a számomra érthetetlen és mérhetetlenül nagy botrányt, hogy értékes, ritka gyűjteményi könyveket vagdosnak darabokra, csak azért, hogy minél gyorsabban az adatbázisba kerüljön, az általuk fejlesztett mesterséges intelligencia adatbázisába kerüljön az a könyv és az a szöveg, amit a lapok tartalmaznak, úgyhogy itt beszélünk arról, konkrétan levágják a gerincét a könyveknek, és ahogy az előbb említettem, lapokra osztják, vagy olyan adagolóba teszik, ami teljesen tönkre teszik ezeket a könyveket, úgyhogy végül is komoly emberi kulturális értékek semmisülnek meg, csak azért, mert a mesterséges intelligencia verseny nem hogy lelassul, hanem még inkább gyorsul, és hát nyilvánvalóan etikailag aggájainkat fejezhetjük ki, és magam sem örülök ennek, de ez egy olyan jogi szürke zóna jelenleg, reméljük, hogy az Unió majd legalábbis először az Unió szokott ilyenek toppantani egy komolyabbat, egyszer csak azt fogja mondani, hogy ez így biztosan nem jó, hogy megsemmisül az emberi kultúra sok-sok ezer olyan lenyomata, szó szerinti lenyomata, amire mondjuk jó esetben még akár 1-2 ezer év múlva is megfelelő megoldásokkal és őrzéssel vissza tudnánk tekinteni és meg tudnánk nézni őket, tehát jelenleg ez még egy jogi szürke zóna, én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ez változni fog, de azt nem biztos, hogy remélem, hogy annyira szigorúan és egy kicsit átgondolatlan kezelik ezt a dolgot, mint ahogy a Trump adminisztráció kezeli a robotporszívókat és fűnyírókat is, ugyanis új hírek érkeztek Amerikából, ugye beszéltünk annak idején, hogy minden, ami kínai gyártó, minden, ami Kínához köthető, és pláne, ami esetleg bármilyen úton, módon Kínába továbbít szerverekre adatokat, az Amerikában borzasztóan nagyon-nagyon rossz dolog. Ez nem feltétlenül hamis, tehát, hogy ezt mindenképpen vizsgálni kell, és az Unió is vizsgálódik ez ügyben, de most a Trump adminisztráció visszamenőleg is betiltaná a robotporszívók és fűnyírók azon funkcióit, amik miatt a legtöbben megvásároljuk ezeket az eszközöket.
1: Jó, legyünk egészen pontosak, az adminisztráció azokat az eszközöket, azokat a háztartási eszközöket, intelligens háztartási eszközöket tiltaná be, amelyek kamerákkal, szenzorokkal vannak felszerelve, hát ebbe azért borzasztóan sok készülék beleesik, tehát és nem csak a robotporszívók és robotfűnyírók, de legfőképpen ez az a két kategória, ami egyébként teljes mértékben ki van ennek téve a korlátozásnak. Itt és pontosítani, itt nem egészen betiltás, hanem arra van szó, hogy az importját ezeknek az eszközöknek nagyon-nagyon nagy mértékben korlátozná, és hát ugye bizonyos mértékű tiltással is jár ugyanez, mert hogy valószínűleg egyébként, ahogy a híres nagy amerikai kínai techvállalat tiltólista is összeállt, tehát hogy bizonyos cég felkerültek erre a tiltólistára, valami hasonlóra lehet számítani, ha ez életbe lép ez a szabályozás. Tehát külön engedéllyel egyes cégek kaphatnak mindenféle kivételeket, ugye ez általában kiemelt státuszt kell, hogy kapjon egy ilyen cég valamilyen módon, valamilyen mértékben, ahhoz, hogy ezekhez a technológiákhoz hozzáférjen, amik ugye kínai vállalatoktól érkeznének be, és hát jelen esetben is arról van szó, hogy ez a amerikai cégek abszolút nem érintettek ebben, és nyilván a kínai vállalatok ellen megy ez a gazdasági csatározás, mert ez egyben ugye azért egyfajta adatszerzési harc is, hiszen ezek az eszközök képesek belső térkép rendszereket alkotni, fel tudják térképezni a környezetüket, fel tudják térképezni a felhasználók házait, kertjeit, otthonait, illetve azok tágabb környezetét is, attól függően, hogy milyen mértékű és milyen minőségű szenzorokkal rendelkeznek az eszközök, és nagyon sok esetben ugye pontosan amiatt, mert nem csak térképezéssel foglalkozik egy ilyen hardware és szoftver kombináció, ami ezekben a robotokban van, hanem ugye ezeknek a feldolgozásával és központi szerverre történő adattovábbításával, ezért rengeteg felhasználóról szivároghat ki, vagy kerülhet ki az USA-n kívülre adat, és hát ugye ezt az Európai Unió is azért masszívan szabályozza, hogy milyen adatokat is hol és hogyan tárolhatnak nagyvállalatok azokból az adatokból, amiket ugye a felhasználó önként megoszt, és azért a házak, otthonok felépítése alaprajza, ez pontosan egy ilyen terület, de ugye nem feltétlenül csak az otthonokban, hanem mondjuk irodákban, irodahelyiségben is érdemes gondolkodni ezeknél az eszközöknél, és hát pontosan amiatt egyébként a kémkedés veszélye nagy mértékben fennáll. Képzeljük csak el mondjuk, hogy egy titkosszolgálati irodaházban mondjuk ilyen robotporszívók tevékenykednek, és azok elküldik a teljes felépítését az épületnek. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon komoly kérdéskör, nyilván a piaci hatása is megvolt, az amerikai hasonló területen tevékenykedő cégek értéke azért nagyon nagy mértékben beugrott, és van egyfajta ilyen előnye is ezeknek a cégeknek ebben a témában. És ha már mesterséges intelligencia kutakodás és AI alapú eszközök használata, akkor mindenképpen beszélünk el arról is, hogy hogyan szabályozza egy amerikai vállalat a saját eszközét, amelyel képes adatot gyűjteni, ugyanis az Instagram letiltotta a kifejezetten okosszemüveg zaklatására szolgáló fiókokat, de ez nem teljes körű megoldás.
0: Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Meta annyira pofátlanul használná a körülötte lévő világot, amit a felhasználók felvesznek a Ray-Ban szemüveggel, ugye ezzel a videó kamerával felszerelt okosszemüveggel, hogy olyan megoldásokat fejleszt aktívan, ami nem jelezni a felhasználóknak, hogy felvételt készít, de úgy nem jelezni, hogy a saját tulajdonosa sem tudna róla, a szemüveg saját tulajdonosa sem tudna róla, hogy éppen most felvétel készül. Persze ez csak azért van, hogy megkönnyítse az életünket, és hogy minden jobb legyen. Ezzel szemben ugye egy konkrét fiókkal kapcsolatban jött ez a botrány, ahol oda mentek vadidegenekhez az utcán, és zaklatták őket, és ez volt a tartalom, mutatom az idézőjelet nagyon vastagon, és hát nem tudták az emberek, akiket éppen zaklatnak az utcán, hogy róluk felvétel készül, majd fölkerül erre a sajnos elég népszerű Instagram accountra, úgyhogy nyilván amit a letiltotta, jaj, azért az nagyon furcsa, hogy csak azután tiltotta le, miután a botrány kirobbant, és több újság is beszámolt arról, hogy vannak ilyen fiókok, és vannak ilyen oldalak, és hát nyilván ez volt a legnépszerűbb. De hát jól mutatja azt, hogy közben azzal védekezik a Meta, hogy hát a piros LED az ott villog a szemüvegen, úgyhogy látnia kell az embereknek, hogy a felvétel készül. Egy, azért a videókamerával felszerelt okosszemüveg még nem annyira hétköznapi jelenség, hogy mindenki tudjon róla. Kettő, rengeteg fizikai hack és szoftveres hack is terjed a neten arról, hogy hogyan lehet elfedni ezt a villogó piros LED-et, és hát miközben ugye ezt a Meta saját maga fejleszti, és jönnek a botrányok minden oldalról, azért jócskán látszik, hogy milyen komoly visszaélésekre ad ez lehetőséget. Mindenképpen olyan jogi megoldásokat sürgetnek a szakértők és a jogvédő szervezetek is, amik nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák azt, hogy megmaradjon valamilyen szinten a privát szféránk, megmaradjon az, hogy rólunk, átlagemberekről nem készülhet úgy felvétel, hogy nem tudunk róla, és azt nem tehetik fel a netre semmilyen céllal.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Július 31-én egy müncheni bíróság kimondta azt, amit az AI zeneipar egy jó ideje próbál egyébként elkerülni. A Suno, az egyik legnépszerűbb szövegalapú zenegeneráló szolgáltatás, megsértette a szerzői jogokat, amikor licenc nélkül tanították be a rendszerét szerzői jogvédelem alatt álló dalokból. Ez nem egy újabb amerikai per, tehát hogy itt most egészen konkrétan a sokkal szigorúbb európai piacra és európai szabályozásra vonatkozó mindaz, amit most a müncheni bíróság kimondott. Ebben a témában pontosan az történt meg, amit az AI cégek egyébként jó ideje kerülni próbálnak, és úgy tűnik, hogy a jövőben egyre többen kell, hogy szembenézzenek azzal, hogy milyen módon és hogyan szerezték be, mármint az AI cégek milyen módon és hogyan szerezték be az alapanyagot, amivel megtanították a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és hogy hányszor követtek el, és milyen mértékű jogsértést, amikor ezeket az anyagokat felhasználták.
2: És a Peti, amit kihangsúlyozott, nagyon fontos, mert hogy az a különbség az amerikai perekhez képest ebben a németországi esetben, hogy ugye eddig azzal tudtak a főleg amerikai perekben védekezni az AI cégek, a hasonló AI cégek, és nem csak a zenekészítő, hanem a képgeneráló, videógeneráló, stb., de akár csak a szöveges tartalmat előállító mesterséges intelligencia szoftverek fejlesztői, hogy hát ők betarították az AI-t, hogyha ezt olyan termékre vagy dologra használja maga a felhasználó, ami a végén nagyon hasonlít valami létező dologra, az nem az ő felelősségük, az a felhasználó felelőssége, tehát így ki tudtak bújni jó párszor a felelősség alól, bár Amerikában is szigorodnak ezek a perek. Ezzel szemben a Müncheni Bíróság pontosan azt mondja, hogy nem, az a legnagyobb baj, hogy már trénelés közben is nem úgy kezeli az adatokat, nem úgy kezeli ezeket a szerzői joggal védett adatokat és információkat a mesterséges intelligencia, ahogy kell, mert hogy konkrétan vizsgáltak létező dalokat, és a Helen Fisher Atlemos, Bonnie M. Dedicool és a Mumber Number 5-ot is fel lehetett ismerni az adatbázisban, tehát adatbázis szinten, vagyis nem az volt, hogy valahol nem létező metadatokra szétbontotta ezeket a dalokat a Suno megoldása, hanem konkrétan lekoppintotta, így áthárul a felelősség rólunk felhasználókról, akik mondjuk egy Bonnie M. Dedicoolhoz hasonló dalt generáltattunk szövegből a Sunoval. Ugye eddig azt mondták, hogy hát, kedves Fekete Gábor, ez nagyon hasonlít a Bonnie M. Dedicooljára, ez bizony jogsértés, ezzel szemben most az történik, hogy nem, benne van az adatbázisban, tehát a Suno algoritmus képes ugyanilyen dalokat előállítani, és ez egy új precedens, és míg ugye Európában nem sok helyen van precedens jog, azért ez előrevetít egy olyan irányt, ami azt mondja, hogy át fog terelődni, és egyre inkább minden területen át fog terelődni a jogi felelősség nem a felhasználókra, hanem a mesterséges intelligencia előállításáért felelős szoftver és hardware fejlesztő cégekre, ami azért nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és hát mindenképpen egy sokkal nehezebb szabályozási irányt mutat, ráadásul a cégeknek is sokkal inkább oda kell figyelniük, ugyanis a jövőben ez biztos, hogy így lesz. Ráadásul azt se mondhatjuk, hogy ez valami új keletű dolog, hiszen jó néhány dolog kellett ahhoz, hogy eljussunk idáig ehhez az eredményhez, ehhez a bírósági döntéshez.
1: Egyrészt München nem véletlenül egyre inkább mondjuk azt, hogy valamilyen módon megtestesíti az AI szerzői jogok csatározások fővárosát Európában, mert a tavaly novemberben hasonló ítéletet mondott ki a bíróság a ChatGPT kapcsán, amely német dalszövegeket használt fel, és idézett vissza szó szerint a felhasználók számára, anélkül, hogy ugye az OpenAI bármilyen jogdíjat fizetett volna ezért, és hát innentől kezdve aztán persze elindult egy folyamat, amikor egyre több céget találtak meg, és egyre több AI szolgáltást találtak meg ilyen szerzői jogi kérdésekkel, illetve ilyen szerzői jogi követelésekkel, de egyébként maga a Suno sem először néz komoly problémák elé, bírósági csatározások elé, mert a Universal, a Warner és a Sony három aprócska kiadó cég már beperelte a Sunót pontosan azért, mert hogy olyan adatokat használtak fel, olyan zeneszámokat használtak fel, amelyekért nem fizettek jogdíjat, és ugye nem csak a Sunót perelik egyébként ezek a cégek, tehát félreértés ne essék, hogy csak egyetlen egy céggel van ilyen probléma. Van egy másik ilyen szolgáltató, az az Udio nevezetű vállalat, amely szintén hasonló problémákba ütközött ezekkel a nagyvállalatokkal, ezekkel a kiadókkal szemben. És hát utóbbi egyébként az Universal már októberben megállapodott, a Warner pedig a Sunoval és az Udioval egyaránt lezárta a pert. A Sony még mindkét céggel perben áll az amerikai piacon, és hát most jön azért majd a következő nagy-nagy lépés, lépés az európai oldalon is. Már annak fényében, hogy a Szumer esetében döntés született, sorba jöhetnek majd itt Európában is ilyen jellegű követelések, és hát ugye nyilván a szabályozások az Európai Unióban nagyon nagyon szigorúak ezen a területen, nincs, hogy várható, hogy nem csak zenei téren, hanem sok-sok más területen hasonló problémákba ütköznek majd az AI cégek.
2: És ugye az az alapvető probléma, hogy létező művészek és emberek által generált tartalmakon tréningezték például a Sunot, meg ugye az Udiót is, és most valami nagyon furcsa dolog történik, mert Amerikában elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy mivel a Suno és az Udio is megállapodott már, ha nem is az összessel, de pár nagy kiadóval, ezért licencdíjat fizet nekik, vagyis ők onnantól fogva teljes joggal használhatják ezeket a művészek, emberek által létrehozott dalokat és műveket, míg a másik oldalon ugye, akikkel nem sikerült megállapodni, azokét nem. Plusz itt jön be egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van a független zenészekkel, akkor maradjunk a zene területén. Mi van azokkal a független zenészekkel vagy kiadókkal, akik egyik nagy multihoz sem csatlakoznak, akkor velük mi van? Az ő dalaikat el lehet lopni, őnekik nem lesz annyi pénzük, hogy bepereljék a Sunot, meg az összes többit. Éppen ezért az Egyesült Államokban ugye egyrészt van az a licencelés, és akkor csinálhatják ezt a dolgot, másrészt pedig elindult egy olyan kereset, ami magukat a multikat is elkezdte piszkálni az ügyben, hogy rendben van, hogy ti odaadjátok a Sunónak a dalokat, de mi, mint kis alvállalkozók, mint kisebb kiadók, akik mondjuk a Universalhoz tartozunk, nem biztos, hogy ebbe beleegyezünk, nem biztos, hogy a mi művészeink engedik, hogy te Universal mégiscsak továbbad a Sunónak, arról nem is beszélve, hogyha egyik nagy kiadóhoz sem tartoznak, akkor velük mi lesz. Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy Európa szigorúbb ebből a szempontból, itt még nem hallottunk arról, hogy Európában bárkivel megállapodott volna a Suno, tehát az Európai Universalral és a többiekkel. Nyilván ez elkerülhetetlen lesz, hogy egyszer csak lesz egy ilyen globális licenc, de ez egyrészt azt mutatja, hogy igenis Európában legalábbis sokkal, de sokkal szigorúbb szabályozásokkal kell számolnia ezeknek a vállalatoknak, tehát elképzelhető, hogy az lesz, mint mondjuk az Apple esetében, hogy bizonyos szolgáltatásokat vagy más nagy gyártó esetében nem fogunk tudni az Európai Unió területén belül használni, másrészt pedig, hogy megnehezíti a hasonló vállalatok és szolgáltatások életét abból a szempontból, hogy sokkal inkább ellenőrizhetővé kell, hogy tegyék az adatbázisokat, és sokkal inkább figyelniük kell nekik még azelőtt, hogy bárki egyetlen promptot beírt volna bármilyen felületre, hogy van-e olyan tartalom ebben a hatalmas adathalmazban, ami esetleg később hasonló perekhez vezethet, hiszen sokkal valószínűbb, hogy az Európai Unió többi országa is a müncheni határozathoz hasonló rendeletekkel fogja korlátozni ezeket a jogokat és felhasználásokat, ami a mi szempontunkból, már mint felhasználók szempontjából, ugye abból a szempontból rossz, hogy nem fogunk tudni Boniem Dedicool-szerű felvételeket gyártatni a Sunoval, viszont a Boniemnek és a jogörökösöknek, illetve az összes művésznek ad egyfajta olyan biztonságot, hogy nem fogja ellopni az AI az ő művüket, és nem fognak generálni olyan dalokat, amit ő kreált, és ami az ő védjegye, vagy amivel akár ő slágerlisták élén trónolt hetekig. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása, mivel még azt sem tudjuk, hogy mekkora lesz a bírság, mert ez attól függ, hogyha a Suno bevallja és megmondja, hogy mennyit nyert, mennyit pénzt keresett azzal, hogy például ilyen jogilag védett dalokat is betett az adatbázisába, ahhoz képest fogja meghatározni a német bíróság a büntetés mértékét. Ráadásul még mindig van a Sunónak is ugye fellebezési lehetősége, tehát ez a történet még nem ért véget, de azt jól mutatja, hogy sokkal, de sokkal nehezebb dolga lesz a bárhol, bármikor, bármit felzabáló mesterséges intelligencia cégeknek a dolga, hogyha jogvédett tartalmakkal kerülnek szembe.

Illusion!

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Újabb Vivo készülék van terítéken nálunk, és ez most az X300 FE, és ha jól emlékszem, ezt az FE dolgot annak idején a Samsung vezette be, de lehet, hogy majd a Peti kijavít ez ügyben, és hogy elhagyták a gyártók egy idő után a Lite és az egyéb ilyen kitételeket, mert hogy azt sugallhatta volna, szerintem ez volt mögötte, a népnek, hogy akkor ez valami gyengébb, valami kisebb modell, ami még ha igaz is, elnevezés tan szempontjából nem annyira szerencsés, ezért most például a Vivo is a kisebb, szerényebb modellt, mármint hogy sok szempontból az X300-hoz képest, és mindenképp az Ultrahoz képest szerényebb hardware-re rendelkező kistesót nem Lite-nak nevezte el, hanem FE-nek, és ha leszámítjuk az árát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy korrekt telefon, de sajnos ki fog derülni, hogy az az árcédula az nagyon-nagyon sokat fog nyomni a latban ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez tényleg egy korrekt telefon, de ne szaladjunk ennyire előre.
2: Ne is, mert a kicsi, kisebb, vagy bármiféle kisebbítő, kicsinyítő, light-os jelző egyébként abban a szempontból mindenképpen megállja a helyét, hogy ez egy nagyon könnyed, nagyon légies telefonra sikerült. Mondhatnánk azt is, hogy picit iPhone Air érzetet ad messziről hunyorítva, de mindenképpen azért érdemes megjegyezni, hogy ez egy mostani kategóriák belül is bármelyik árkategóriát nézem, és egy kompakt telefonnak számít. A 6,35-szoros képátló az eleve már nem ez a szokásos tepsi méret, amit nagyon sokan ugye azért nehezményeznek. Nyilván, amikor tartalomfogyasztásra van szó, akkor persze a nagy méretnek vannak előnyei tagadhatatlanul, de a hétköznapi használat során ez egy nagyon kezes, nagyon kézbesimuló, egy kézzel is jó használható készülék. Az említett 6,35-szoros panel egyébként egy LTPO AMOLED kijelző, tehát 1-120 Hz között tudja skálázni a sebességét, a kép frissítési sebességét a rendszer. 1216x2640 pixeles felbontást kapunk ezen a képernyőn. Az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy alapvetően az egész készülék egy ilyen kompaktabb megjelenést kapjon, ne csak a kijelző méretben merüljön ki az, hogy egy apróbb modellről van szó. Ennek megfelelően alig 8 mm-es vastagságot mutat fel a specifikációk terén a készülékház. 190 g-os tömegével még egy ilyen éppen kényelmesen kezelhető darabról van szó. IP68-as víz és porálóságot természetesen ez a készülék is megkapta, mint hogy a Vivo-nál egyébként ez a szokás, meg most már igazából a legtöbb gyártónál azért egy elvárható minőségi, illetve strapabírósági ráta, amit meg kell, hogy kapjunk, úgymond egy jobb készüléktől. Belbecsben egyébként nem light a telefon, abból a szempontból legalábbis semmiképpen sem, hogy a Snapdragon 8-as processzor családból kapta meg a központi lapokészletét. Igaz, nem az Elite, hanem csak a sima Snapdragon 8, abból is az 5. generáció az, ami képviselheti magát. Szoftveres oldalra egy Android 16-os rendszert kapunk, ami nyilván a gyártó saját szájéze szerint testre szabott kezelőfelülettel van ellátva, és egyébként 5 év főverzió és 7 év biztonsági frissítést ígér ehhez a Vivo.
1: És ha már ott tartunk, hogy kisméretű készülékház, akkor az, amit most a Vivo megcsinált az X300 FE-vel, az, hogy míg az előbb modell az X300 csak Kínában volt kapható egy nagyobb teleppel, a mostani kistesóba sikerült egy 6500 mAh-es aksit belepasszírozni, ami amellett, hogy a készülék szerintem kifejezetten kecses, és nekem mondjuk nem feltétlenül az iPhone-ok jutnak róla eszembe, hanem a Google Pixel telefonok, tehát valahogy ez a nagyon letisztult iPhone, Google Pixel vonalnak egy ilyen homázs, hogyha szépen akarom mondani, tisztelgése ez az X300 FE, de hogy ebbe a készülékházba, ebbe az egy kézzel jó használható készülékházba sikerült egy ekkora méretű telepet belerakni, az mindenképpen az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fegyverténye az X300 FE-nek, ami azt jelenti, hogy normál használat mellett semmilyen moderált visszafogott használat mellett, normál használat mellett egyáltalán nem lehetetlen a két nap. Azért az a 7-8 órás aktív képernyő idő, az egy a mai telefonok között még mindig kiemelkedőnek számít, és ez kizárólag annak köszönheti, hogy igen nagy az a telep, ami benne van. Ráadásul 90 watttal tudjuk tölteni, és nagyon gyorsan 90 watttal tudjuk tölteni vezetékkel, 40 watttal vezeték nélkül, sőt, visszafelé is tud tölteni vezeték nélkül, és visszafelé tud tölteni vezetékkel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy áramellátás szempontjából az X300 FE az parádés.
2: És azon a téren sem spóroltak, ami egyébként nagyon sok gyártó szokott, főleg, hogyha nem egy csúcskategóriás modellről van szó, hanem inkább valamilyen light vagy másodvonalbeli termékéről beszélgetnénk, hogy az USB kapcsolat is gyors, tehát 3.2-es USB csatlakozót kapott a készülék. Ez apróságnak tűnik manapság a vezeték nélküliség világában, de próbáljon csak valaki nagy mennyiségű és sok nagyméretű fájl áthúzásával bajlódni. Ez főleg ugye fotók, videók esetében azért nagyon-nagyon sok a szemét, mert hogy akár nézzük és ezek a készülékek már egyre nagyobb fotókat és videókat tudnak készíteni. És ha már fotó-videó, akkor mindenképpen térjünk rá arra a területre, ami a Vivo-nál nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos. A mostani tesz készülékünkhöz ugyan nem kaptunk extra kiegészítőket, mint a korábbi Vivo modellek esetében, tehát itt most nem tudtuk kipróbálni a teleobjektívet, amit rá lehet csatolni a készülékre, de a Vivo X300 FE is rendelkezik olyan csomaggal, ami kifejezetten a fotózáshoz igazítja a készülék egyébként egészen jó képességeit. Nyilván, mivel ez egy könnyedebb, kisebb és valamivel olcsóbb modell, mint az eddig megszokott X300 Ultra, X300 Pro termékvonal, ezért nem teljesen ugyanazt a kamera szettet kapjuk, de szerencsére a főkamera, az 50 megapixeles főkamera, továbbra is egy kifejezetten jó minőségű modul, PDF autofókusszal, optikai stabilizátorral is rendelkezik. Ugyanez elmondható egyébként mind felbontásban, mint pedig az a kiegészítők szempontjából a teleobjektívre is, és az egyetlen terület, ahol azt mondanám, hogy igazán megvágták a készüléket, az a 8 megapixeles ultraszéles kamera. Szerintem az, ráadásul, hogy ezt még fix fókusszal is kombinálták, abszolút nem illik a fotós mi voltához egy telefonnak. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy el a 8 megapixeles kamerát, ami egyébként nem is annyira jó minőségű képeket készítsen, és ez talán a legrosszabb tulajdonság a telefonnak. Nappal még csak-csak használható az esti időszakban, viszont már az ultraszéles képeket teljesen érdemes el is felejteni ezzel a készülékkel. Tehát inkább azt mondanám, hogy ez jobban nézett volna ki optikailag, hogyha két kamerát kap ez a telefon, és ez a telefotó, illetve a főkamera, meg mind este, mind napközben ezért kifejezetten brillíroznak.
1: A másik két kamera viszont kifejezetten jó, hogy a Peti is mondta, a főkamera az nagyon-nagyon-nagyon jól teljesít. Éppen azért én el tudom képzelni, hogy a múltkor nálunk járt, az Ultrával nálunk járt kis mini kályhacső, az a Zeiss optika, az kifejezetten jó hatással lenne a fotózásra. Tehát ebből a szempontból kicsit felemás a helyzet, a 8 megapixeles nagy látószögű lencsét el kell felejteni, de minden más esetben mind nappal, mind éjszaka is kifejezetten jó képeket és videókat készít. A videókra egy picit meg kell állnom, mert valamiért 8K képes a telefon, ezt most hagyjuk, szerintem most aki 8K-ban fotózza a családi születésnapokat, mert ez inkább egy átlag felhasználónak szól az a telefon, az még nem gondolta át, hogy utána mit fog vele csinálni. Én azt gondolom, hogy ma 2026-ban a 4K az még mindig egy nagyon stabil, jó felvételi mód. Mind a selfie kamera elől, mind pedig a hátsó kamera tud 4K-ban rögzíteni videót, úgyhogy ez mindenképpen egy pluszpont, és jól is teszi, de valamiért este, ha csak full HD-ban akarunk rögzíteni, ott kifejezetten szemmel láthatóan romlik a minőség, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az X300 FE esetében maradnunk kell a 4K-nál, amit amúgy 30-60 vagy akár 120 képkockával is tud, ez mindenképpen megint egy óriási pluszpont, mint ahogy egy picit visszaugrok a kialakításra, az is pluszpont, hogy IP69-es védelmet kapott a telefon, tehát nagyobb erejű vízsugarat is kibír, hogy ezzel a csomaggal azt gondolom, hogy azokkal a limitációkkal, amit az előbb említettünk, azért ez egy jó fotós telefon, és ez eddig mind jól hangzik, a leges, legnagyobb hátülütője a telefonnak, hogy sajnos pokoli drágán nyit. Tehát az, hogy például házon belül az X300 jobb kamerával, egy csomó szempontból erősebb hardverrel olcsóbban kapható már, igen, az valóban egy korábban megjelent telefon, az mindenképpen egy érvágás, de ha körbenézzük a piacon, akkor az ár kétharmadáért, az FL kétharmadáért kapunk hasonló tulajdonságokkal és technikai specifikációkkal rendelkező más gyártóktól származó telefont, úgyhogy ezzel tudom zárni a mai tesztet, mert az időnk fogytán van, hogy igazából nagyon-nagyon jó lehetne a Vivo X300 FE, és értjük a chip, meg a memória krízist, meg mindent, nagyon vastagra sikerült az árcédula, én azt gondolom, hogy az évvégi akciókban lesz olyan ára az FE-nek, amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben van a készülék, de hát ennyire volt már a időnk, ez az egy óra hamar elrepül, de az iFotel.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Tilos a fürdés több Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, folyamatosan érkeznek hozzájuk jelentések erdő- és bozott tüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből. Óriási tűz pusztít az Adartól másfél órára lévő Dugiotok szigetén is. A konzuli szolgálat call centere egyetlen éjszaka 170 hívást fogadott. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulóknak havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatokat szeptemberben lehet benyújtani. Már 770 ezer hektárra jelentettek be a szájkárt 31 ezer bejelentés alapján. A károk bejelentésének határidejét az Agrártárca meghosszabbította augusztus 31-ig. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendeléssel rendelhetik meg a kiegészítő kiadványokat. Fürdőzési tilalmat rendelt el a kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandra a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence fürdői keleti strandon, valamint a tóparti rendezvény strandon, az északi strandon azonban feloldották a tilalmat. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek a Baptista Szeretett Szolgálat. A felajánlásokat bankszámlára várják, de lehetőség van internetes adakozásra is. Augusztus 10-én 7,4-es földrengés volt Kolumbia nyugati részén. Sokan meghaltak, több száz épület omlott össze, egészségügyi és közösségi központok utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg, szoros együttműködésben helyi partnerekkel és a Baptista Világsegéllyel. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá. Ezt most tudatta a francia gazdasági tárca. A francia közszolgálati televízió szerint a hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. A támadást egy bűnöző vállalta magára. Az informatikai rendszert június óta egy újabb támadás is érte, amely csaknem 2 millió ingatlan és földtulajdonost érint Franciaországban.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a keleti ország részben képződhet. A szél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ennek az évadnak a vezérfonala a láthatóság, az észrevehetőség, és ma az különleges területre, félve mondom, kicsit, és rejtélyes területre merészkedünk ebben a témakörön belül. És itt vendégül hívtam Áldott Gábor, az Arthur Hand Group ügyvezető partnere, fejvadász. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervusz Kornél, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszi a meghívást.
1: Fejvadászatról és ennek kapcsán a fejeknek a megkereséséről és beajánlásáról lesz szó, de abban maradtunk, és szerintem ez így is helyes, hogy először próbáljuk ezt körbelőni, hogy tulajdonképpen mi ez a nem sokak által ismert, csak sokak által használt kifejezés.
2: Igen, szeretném a misztikus jellegét ennek a történetnek, vagy ennek a misztikus élét elvenni a történetnek. Fejvadászat ez egy szolgáltatás. Üzleti szolgáltatás, fejvadászat alatt gyakorlatilag gyűjtőszónként sokféle szolgáltatási kört értünk. Mi ennek inkább a konzervatív, klasszikus oldalán állunk, ami azt jelenti, hogy felsővezetőket keresünk meg többnyire úgynevezett direktkeresési módszertannal, de ugyanúgy fejvadászatnak hívnak olyan cégeket, akik középvezetői, vagy akár belépő pozíció, vagy belépő kezdőszintű pozíciókat keresnek más munkamódszertannal, hirdetéses kereséssel, klasszikus toborzási módszerekkel, mi más metodológiával dolgozunk, más jellegű az, hogy mi hogyan keressük a szakembereket.
1: És ez egy valóban nincsen megkülönböztető jelző, vagy ez a butik, nem butik? Tehát nincsen egy ilyen meghatározás, hogy volumen, nem tudom, hogy kéne hívni.
2: Én azt gondolom, lehet ilyen különböző elitista nézeteket behozni, én ennek nem vagyok híve. Azt gondolom, hogy mindegyik szolgáltatást lehet megfelelően végezni magas minőségi igényel etikusan, és valójában ez az üzleti megkülönböztető. Rengeteg ilyen címkét lehet használni, a butik az egy, a másik, ami talán a legismertebb arra, amit mi csinálunk szolgáltatásként, az executive search, ami kifejezetten magába foglalja azt, hogy executive szinten, tehát felső
1: vezetői
2: megkeresés, magában foglalja sokszor magát a módszertant is, ami egy direkt megkeresés. Ebbe, ha gondolt, bele tudunk menni mélyebben, hogy ez pontosan mit akar.
1: Azért szeretnék csak belemenni, mert pont az előbb is használtad, és rá szerettem volna kérdezni, hogy mindenkinek lehet egy elképzelése, mi a direkt megkeresés, de hogy ugye ki keres meg kit. Tehát ilyen értelme picit definiálhatjuk.
2: Igen, tehát alapvetően egy ebben az értelemben vett fejvadász, amit például mi is csinálunk, ő mindig az ügyfélnek, a megbízónak, a munkaadónak dolgozik, egy adott igényt tölt be, erre bemehetünk, gyakorlatilag megoldást szolgáltat, hogy az most egy jelölt, egy piackép, a nap végén mindig valakit föl szeretnének venni, és akiket mi megkeresünk, azok a vezetők, akik általában egyébként más pozíciókban
1: Valahol
2: vannak, ez lehet, hogy egyébként ők nyitottak az álláspiacon, tehát konkrétan most álláskeresők, de jellemzően a mi esetünkben, vezetői keresések esetében 80-90%-ban más jelenlegi pozícióban ülnek, ahonnan mi elvadászuk őket, és talán a fejvadászatnak akkor innen, hogyha képletesen nézzük, akkor így nyer értelmet.
1: Hát, hogyha nem a krimi irodalom felől nézzük.
2: Igen, meg vagy a dajak törzsek irányából, meg az őserdei történetekből, de igen, alapvetően ez.
1: Azt mondtad, hogy nem mondtál százalékot, de gyakorlatilag megbízóknak dolgoztok, hogy odahozzatok pozícióra egy-egy jó jelöltet. Mennyire fordul az elő, mert én igazából ebbe is gondolkoznék, vagy ez is érdekes, amikor az ember maga keres meg azzal, hogy helyezzetek el valahol. Nem tudom, ennek mi a neve.
2: Biztos van ilyen szolgáltatás, ahogy a vicc mondja, igény, az lenne
1: biztos,
2: rá.
1: Biztos, hogy lenne rá.
2: Én azt gondolom, hogy a piacon ez megbízói oldalról működik, tehát ügyfél keres jelöltet, vagy munkaadó keres munkavállalót, hogyha nagyon ebbe az irányba megyünk. Mi nevezhetjük pro bono-nak, szoktunk segíteni nyilván álláskeresőnek, vagy akár tanácstalanoknak, akik egy kis piaci információt szeretnének, mennyit érek én most az álláspiacon, akár gondolkodnék váltásban, milyen esélyeim vannak. Tehát erről az oldalról működik. Megint mi egy picit klasszikus, akár nevezhetjük konzervatív felfogásnak is, amiben gondolkodunk, és ez a szabály pedig azt mondja, hogy egy fejvadász jelöltől nem kér pénzt. vagy nem fogad el pénzt. Lehetséges, hogy vannak olyan szolgáltatások, ez más jellegű szolgáltatás, ami már inkább egyéni tanácsadás, ahol ezt meg lehet tenni, de ugye amíg egy ügyfélnek én tudom garantálni azt, vagy hát az a vállalásom, hogy én azt a pozíciót betöltöm, vagy valamilyen megoldást kínálok, én azt nem tudom mondani egy jelöltnek, hogy figyelj, üljünk le, fizetsz nekem egy X összeget, akkor én találok neked állást. Ezt én nem tudom garantálni.
1: Értem, és ez teljesen kerek válasz volt. Azon gondolkozom, hogy azért eléggé olyan a dolog, mint egy ilyen matchmaking, tehát összekötni pontokat olyan értelemben, hogy itt igény van, ott kereslet van, vagy kínálat van, kössük össze ezeket, és én értem, hogy valaki bejön kvázi az utcáról, és azt mondja, hogy itt vannak a szabad vegyértékeim, hol keresnek ilyet, mint én, akkor ez tulajdonképpen ugyanígy egy ilyen win-win dolog tud lenni, csak értem, hogy ez a munkaadó oldaláról jelenik meg.
2: Abszolút win-win dolog tud lenni, tehát azért egy fejvadásznak azt gondolom, hogy abban van a legnagyobb értéke, hogy egyrészt megérti, hogy az ő ügyfele mit szeretne, másrészt pedig ismeri azt a piacot, vagy hajlandó megismerni azt a piacot, és egyébként egy fejvadász, én azt gondolom, hogy mind az ügyfele, mint a jelöltjei felé ugyanazzal a vállalással él. Tehát mind minőségben, mind tiszteletben, mind odafigyelésben ez két irányú utca, és ebben nyilvánvalóan egy fejvadásznak elemi érdeke, hogy ő a jelöltekkel, akit ő úgy mond, és ez csúnyán fog hangzani, tudom, de piac képes, az biztosan csúnyán hangzik, de egy olyan terület, ami azt mondja, hogy az én networkömben, az én ügyfélkörömben fogok tudni neki segíteni, ott szerintem kötelessége, vagy legalábbis jól felfogott érdek, hogy avval a jelölt kör előtt tartsa a kapcsolatot, nem csak akkor, amikor az a jelölt keres, vagy gondban van, nem csak akkor, amikor annak a jelöltnek érdekes, vagy számomra, mint fejvadásznak érdekes lehet a jelölt profilja, hanem gyakorlatilag folyamatosan és hosszú távon.
1: Tehát ez egy kapcsolattartó

0: mutatóan gondolkodni. Vagy ahogy egy korábbi főnökön mondta, van egy flamand közmondás, hogy csak a fák nem találkoznak. Ez nagyon igaz a mi piacunkra. Tehát, hogy mindenféleképpen akivel ma jelöltként így vagy úgy bánsz, az nagyon hamar ügyfeled lehet, és vagy egy híredet viszi a piacon. És ez a piac azért nem egy...
1: Fecseg.
0: Hát egyrészt, másrészt nem egy végtelen piac. Hát, hogy lehet, hogy ez egy amerikai, londoni, svájci piacon egy picit máshogy néz ki, azért egy magyarországi piacon ezek azért egy szemmel jól látható határolt piacon.
1: Hiszen előbb-utóbb szembe jönnek azok, akikkel az ember más minőségében találkozott. Igen, azt hiszem, hogy mindenki, aki a versenypiacon, vagy akár a közigazgatásban
0: működik. Ez nem egy fejvadászati jellegzetesség.
1: Ezzel találkozik. Nem, azon somolyogtam itt a flamand mondás kapcsán, nekem volt egy főnököm, aki azt mondta, hogy ha elég hosszan ülsz a Ganges partján, akkor egy idő után elúszik az ellenséget, hullája előtted. Tudnék párhuzamokat találni a mondásban, még akkor is, hogyha ez egyik egy flamand, másik lehet indiai kultúrának a terméke. Az előzetes beszélgetés alatt azt mondtad, hogy ugye a láthatóság kapcsán hívtalak el, és erről beszélgetünk, de hogy azért a fejvadászat és az a konzervatív megközelítésű fejvadászat, amit ti végeztek, azt mondtad, hogy ez ilyen rejtett üzemmód, ezt a kifejezést használtad, tehát hogy nem annyira a külső láthatóság az, ami ilyenkor elsőre eszébe jut az embernek, hanem inkább egyfajta, hát nem ismétlem a kifejezés, rejtett üzemmódban dolgoztok. Miért fontos ez, vagy hogy képzeljük ezt el?
0: Igen, talán egy picit kontraindikatív itt a láthatóság és a fejvadász üzemmód. Abból a szempontból, hogy magának a fejvadásznak nem feltétlenül kell nagyon láthatónak lenni. Tehát valószínűsítem, hogy a mi cégünket, vagy a versenytársainknak a nevét nem feltétlenül ismeri mindenki, akár csak a célpiacunkon is. De nyilván az a cél, hogy a jelöltjeink, vagy az ügyfeleink révén, ahogy terjed a hír, ez meglegyen. Viszont amivel mi foglalkozunk, az alapvetően egy bizalmi szolgáltatás, és sokszor egyébként bizalmas szolgáltatás is. Tehát maga a láthatósága az nagyon erősen függ attól, hogy éppen milyen pozícióba, vagy milyen körülmények között keresünk. Sokszor pont az a lényeg, hogy láthatóvá tegyük az ügyfelünket, sokszor radar alatt kell repülni. Ez mindig az ügyfél igénytől függ, hogy mi a helyzet. És egyébként ugyanez igaz való a jelöltjeinkre, hiszen, ahogy említettem, 80-90%-a jelöltjeinknek pozícióban ül, nekik nyilván nem érdekük, hogy az, hogy ők a piacon nyitottak, láthatóvá váljon, és ez a mi abszolút vállalásunk és felelősségünk is, hogy erről ne tudjon az, vagy...
1: A munkaadója, tulajdonos.
0: Hát, senki más ne tudjon, mint akinek szüksége van rá, vagy akire tartozik. Tehát ezt a fajta diszkréciót mindkét irányba az egyik legalapvetőbb alapkövetelmény a mi szakmánknak. Ehhez persze lehet láthatósági pontokat illeszteni, és más megközelítésekből szívesen mondok is egy-két példát erre, de alapvetően itt látom én ezt a fajta, hát ellentétnek nem mondanám, de egyfajta olyan diszkrét láthatóság, ha ennek bármi értelme van is.
1: Most már mostantól van. Ugye csak amit most meséltél, ugye ez az a nagyon ismert neuralgikus pont, hogy ugye nehéz referenciát kérni valakiről, aki ott ül valahol.
0: Hát, hogyha ennyire technikai részletekbe megyünk...
1: Olyan értelemben technikai, hogy nem lehet felhívni azt, hogy mit gondoltok Orsolyáról, hiszen Orsolya ott ül pozícióban.
0: Egyrésztről a jellegi munkaadótól nem tudsz hivatalosan referenciát kérni. Másrészt jelöltről nem kérünk új referenciát, hogy jelölt ne tudjon arról, hogy kiről kérünk referenciát. Harmadrészt az ügyfél felé is tartozol egyfajta vállalással, hogy hát azért megnevezi Orsolya, hogy ennél maradjunk, három jó barátját, hát az milyen fajta referencia lesz. Tehát, hogy nyilván ennek megvannak a technikai követelmény, hogy lehet ezt etikusan, de azért, nem tudom, üzletileg is megalapozottan csinálni, hogy azért kapjunk referenciát, de nyilvánvalóan, hogyha azok a diszkréciónak az elveivel, vagy akár csak határterületét is sértik, akkor abban nem tudunk tovább menni, mert hogy a legfontosabb az, hogy mind az ügyfelünk, mind a jelöltünk felé mit vállalunk.
1: És... Hát ez egy brand kérdés is, tehát ha kiderülne, hogy mondjuk kikerül az adott cégtől a jelöltek neve, akkor egyúttal a brand vagy a reputáció is megy a kukába.
0: Gyakorlatilag igen. És nyilván itt mi sokszor az ügyfelünk, hogyha például egy bizalmas

0: Keresésről van szó, és a jelöltjeink esetében meg minden esetben az ő diszkréciójukkal foglalkozunk, hogyha ezt nem jól csináljuk, akkor holnaptól nem nagyon fognak minket megkeresni sem egyik, sem másik oldalról, visszatérve az alaptézisünkre, hogy ez egy bizalmi szolgáltatás gyakorlatilag.
1: Ugyanakkor említetted, és a láthatóság szempontjából ez is nagyon izgalmas, hogy van, amikor azt, hogy egy pozícióra keres egy cég, annak van kifelé szóló üzenetértéke. És tehát van az a helyzet, azt mondtad, amikor láthatóvá teszi, kvázi marketing üzenetté teszi valaki, hogy ő keres.
0: Visszautalva, igen, tehát ez mindig az adott helyzet, az adott keresés. Ez egy nagyon széles spektrum, hogyha egy bizalmas keresésről, egy vezetői cseréről van szó, az nyilván ameddig hát kvázi titokban tartható, vagy megoldható, addig ez nem kerül ki az ügyfél neve, gyakorlatilag az egész folyamat során sehol. Ilyenkor nem lehet láthatóvá tenni az ügyfelet természetesen, sőt az az érdeke, hogy ne legyen.
1: Sőt, hát ilyenkor a leváltandó vezető sem tudja. Hát nyilvánvalóan. Nekem az a tapasztalatom, hogy hát az ő se feltétlenül.
0: Az a cél, hogy ez addig ne kerüljön ki. Fejvadász technikai szempontból ilyenkor arra is kell figyelnünk, hogy a jelenlegi vezetőnek a ismeretségi körében is hogyan közlekedünk. Nem csak, hogy miket, kit szólítunk meg, hanem hogy hogyan szólítunk meg.
1: Tehát ez nyilván... a kémi hasonlatom nem is volt olyan nagyon messze a valóságtól ebben a tekintetben.
0: Én azt gondolom, ez kommunikáció, és brandépítés.
1: És ráció.
0: És ráció van mögötte sok tekintetben. De hogy visszatérjek a kérdésedre, mert nem válaszoltam meg teljesen. Tehát, hogy ez a skálának az egyik vége. És aztán vannak olyan pozíciók, ami kifejezetten kívánja, hogy kvázi marketingeljük, vagy brandeljük a megbízónknak a helyzetét, pozícióját, cégét, az adott divíziónak a hátterét. Tehát, hogy sokszor egy fejvadász megbízás, vagy egy executive search megbízás, egy vezető keresés szól arról is, hogy hát kérem szépen, mi fejlődünk. Tudja meg az egész piac, hogy fejlődünk, de nem biztos, hogy ezt egy PR cikken keresztül, vagy egy nyilatkozatban fogjuk megtenni. Lehet, hogy még nem is tudjuk ezt megtenni, de el lehet kezdeni terjeszteni a piacon. Tehát ez egy üzenet amellett, hogy valójában tényleg keresünk egy vezetőt, vagy vannak-e között ilyen köztes értékek, hogy van egy rossz reputációjú időszaka egy cégnek, vagy az egész cég adott esetben rossz reputációjú, de hát éppen azért keresik az új vezetőt, hogy ez változzon. Tehát ez megint egy üzenet.
1: Ezek nagyon pozitív megfogalmazások. Az jutott eszembe, bocsak, hogy a PRS mindsettel, hogy ugye azért az is van, amikor egy cégről azt jelenti, ezek folyton hirdetnek. Igen, és ez nem pozitív előjel elmondja.
0: Igen, és ez fejvadászatban is megvan. Tehát nyilván megvannak, de ez megint egy kommunikációs kérdés, hogy mit üzenünk a piacnak ebből a szempontból. Én azt gondolom a fejvadásznak, azon túl, hogy megértse, hogy az ő ügyfelének mire van szüksége, pontosan, tehát milyen karaktert keresi, miért keresi, hová szeretne avval a vezető cserével, vagy egy új vezetővel, vagy egy szervezeti láb építésével eljutni, azon túl az is fontos megérteni, hogy mit üzen ezzel a piacnak. Azért tegyük hozzá, hogy nyilván minden keresés más és más, de nagy általánosságban egy fejvadász 50-100-150 releváns jelöltet kell, hogy megszólítson, hiszen ez a mi vállalásunk, hogy nem összegyűjtünk a LinkedIn-ről 5 CV-t és továbbítjuk, az is nevezhető fejvadászatnak, csak szerintem annak más a hozzáadott értéke. Mi azt vállaljuk, hogy mindenkit, aki lehetséges a piacon és szakmailag meg, tehát a pozícióra megfelelő lehet, őt megszólítunk, megkeresünk. Ezek 5-10-20 perces beszélgetések, először telefonon, utána interjúkban nyilván egy szakmai mély interjú, ez minimum 1 óra. Tehát az azért bőven elegendő ahhoz, hogyha az adott piacon megszólítjuk az 50-150 releváns szakembert, és eljutatjuk hozzá azt az üzenetet, függetlenül attól, hogy őt az érdeklenni fogja, 80%-át általában a jelöltjénknek nem érdekli az adott pozíciót, tehát hogy nyilván ez nevezhető meddőszórásnak ebből a szempontból, más szempontból a mi feladatunk, de az üzenet eljuttatása szempontjából ez egy 100%-os elérés.
1: Azon gondolkoztam, hogy mit kap az ügyfél. Ez nekem nagyon meggyőző volt, amit most mondtál, hogy tulajdonképpen praktikusan minden elérhető embert legalábbis, ha azt mondod, egy pozícióra 150 releváns embert és vezetői pozíciókról beszélünk, tehát tulajdonképpen egy nagyon nagy merítést néz végig a fejvadász ahhoz, hogy utána átadjon valamit az ügyfélnek. Az ügyfél neveket kap, vagy portfóliót kap, tehát milyen döntés előkészítési mechanizmus az, ami elé kerül aztán, amikor azt mondja, hogy ne ezt a hármat hívjátok be?
0: Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy egy 3-5 olyan embert ezek. Nyilván számháborúzni lehet ezekkel, hogy 50 vagy 100 vagy 150, ez mindig attól függ, hogy mekkora a piac, mennyire nehéz megtalálni, tehát ez az adott esete válogatja. De a mi vállalásunk az, hogy megértsük, hogy mit szeretnének, elmondjuk nekik, hogy milyen a piac, elmondjuk azt, hogy az ő nevük, pozíciójuk, hírük éppen hogyan rezonál az adott piacon, bérsávok tekintetében akár, brand image szempontjából, nyitottság szempontjából. Tehát, hogy nagyon sok
1: tehát ezt a fajta visszajelzést is megkapja az ügyfél, hogy figyeljetek, nagyon nehéz hozzátok most találni, mert ez
0: én
1: is...
0: Én azt gondolom, ez feladatunk, igen. Tehát, hogy
1: de érdekes.
0: Egyrészt ez egy vállalásunk is. Tehát a mi vállalásunk az, hogy a legmegfelelőbb 3-5 szakembert vigyük. A legmegfelelőbbet akkor fogjuk tudni, hogyha tudjuk, hogy mi a piac. Tehát a piacnak egy, nem tudom, harmadából, negyedéből szemezgetve azt mondani, hogy szerintünk ők a legjobbak, az lehet, és lehet, hogy ez a három jelölt abszolút megállja a helyét, és minden jó, de arra nehéz rámondani, hogy egyébként ez az egész piac, és nem tudnánk több jó ember, szakembert találni. Ez az egyik vállalásunk. Tehát nyilván alapvetően nekik egy megoldás kell, egy megfelelő szakember. Én azt gondolom, hogy nagyon is tudnak mit kezdeni a többi információval is. Persze ügyfele válogatja, hogy ebből mennyit fogad be, mennyit kér. Én azt gondolom, hogy ennek mindig van értelme. Nem megkerülve a kérdésedet, persze kaphatnak neveket, kaphatnak cégeket, de alapvetően azt már az elején kapják. Tehát, hogy mi általában az, hogy hol fogjuk megkeresni a releváns szakembereket, azt az ügyféllel egyeztetjük egy stratégia alapján, és utána nyilván ott, hogy most GDPR szempontból már azért össze-vissza nem lehet neveket mondani, nem is célunk. Neki az a fontos, hogy általánosságban mi a piaci helyzet.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Áldott Gábor fejvadásszal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Áldott Gábor, az Arthur Hunt Group ügyvezető partnere, fejvadász a vendégem. Az eddigiekben elég sokat beszélgettünk arról, hogy az ügyfél, vagyis a megbízó mit kap és mit vár, mik a vállalásaitok. Nagyon tetszik, hogy mindig vállalásként mondod, amit elvállaltok szolgáltatásként, mert ez egy elköteleződés nyilván. Viszont érdemes egy picit beszélgetni most a jelölti oldalról, aki értem, hogy nem ügyfél ilyen értelemben, vagy hát csak kiközvetített valaki. Jó, egyre inkább jobban ingatod a fejed. Nem jó a megbízó. Tehát, hogy ő mondjuk akkor a termék, vagy hát
2: egyre rosszabb.
1: Jó, ki a jelölt, és aztán akarok kérdezni az ő láthatásságáról, mert az viszont biztos, hogy mindenkit, aki a piacon mozog munkavállalóként, ezt biztosan mondhatjuk ezt a szót, vagy nyugdíjasként, aki mozog ezen a piacon, az őt érdekli, hogy az ő láthatósága egy ilyen keresés tekintetében hogy alakul. Tehát akkor először tegyük tisztába ezt a ügyféle vagy nem ügyfél, hogy ne hagyjuk így a levegőbe, és utána térjünk rá erre.
2: Abban az értelmében, hogy milyen vállalásaink vannak mindkét irányban, ügyfélnek tekinthető. Anyagi ellenszolgáltatást nem várunk ezektől a jelöltektől, ebben az értelemben nem tekinthetőek ügyfélnek. Én szeretek erre az egészre úgy gondolni, és az eddigi pályafutásom során ez erősödött meg bennem, hogy mind akikkel mi dolgozunk, legyenek azok ügyfelek, vagy jelöltek, megbízók, vagy nem tudom.
1: Mindent mondtunk, úgyhogy nyugodtan.
2: Mindent mondtunk, igen. Ők partnerek. És ugye pláne felsővezetőknél, ahogy említettem, ez ma ügyfél, holnap jelölt, de mindenféleképpen partner. És én egyrésztről egy matchmaker vagyok, másrésztről egy harmadik partner vagyok. Ezek emberi kommunikációk, nem kell nagyon túlbonyolítani azért ezt. Ez egy szolgáltatás, matchmaking, persze emberi kommunikációk és hosszú távú emberi kapcsolatok. Azért mind az ügyfeleink, mind a jelöltjeink többségével mi 10 plusz éves viszonyt ápolunk sok esetben. Tehát ez nagyon, szerintem túlmutat azon, hogy termékként, vagy úgy nem működne ez. Tehát egy másik kollégám szokta mondani, hogy ez a fejvadászat nagyon egyszerű dolog lenne, hogyha nem ember állna mindegyik oldalon, tehát ez adja a szépségét is, meg a nehézségét is. Tehát nincs két ugyanolyan keresés, nincs két ugyanolyan helyzet, nem tudhatod azt az elején, hogy lesz megoldás, azt tudhatod, hogy te mit fogsz azért elkövetni, hogy egy jó megoldás legyen, és hogyan tudod utána támogatni mindkét oldalt.
1: Most volt pont egy, hát nem is hír, inkább csak inkább cikk volt ez, hogy lényegében azt mondták, hogy tökéletesek lettek a CV-k, szakértők nyilatkoztak erről, lehet, hogy te is láttad, tehát, hogy alapvetően az AI használatról, vagy egyáltalán a szoftveres támogatásról, hogy azt mondta, hogy igazából minden jelölt pontosan tudja hozni azt a motivációs levelet, ha ez még egyáltalán számít, meg azt a CV-t, ami alapján ugye még nehezebb helyzetbe kerül az, akinek jelölteket kell szelektálni, meg aztán kiválasztani, hiszen az alap beugró szintet azt a számítógépes technika segít. Arra jutott eszembe, hogy mondjam, de amúgy is akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy emberek vannak mind a két oldalon. Hát részben igen, részben nem.
2: Én szerintem itt két dolgot meg kell különböztetni. A CV, vagy a LinkedIn, vagy bármilyen platform, ahol a jelölt még nem személyesen szerepel, vagy nem telefonon, tehát nem a saját személyiségével szerepel, az arra jó, hogy eljusson addig a lehetőségig, hogy bemutatkozhasson. És ezt nem szabad alulértékelni, ez egy nagyon fontos dolog. De egy picit visszautalva arra, amit mondasz, azért már most ott tartunk, hogy AI profilok keresnek AI jelölteket. Tehát, hogy ebből a szempontból minden kerek. A valóság általában egyik oldalon sem az. Tehát mi feladatunk az, hogy ezeket aztán valahogy összegerebjézzük. Én kevésbé... De nagyon sokan foglalkoznak avval, hogy egy CV hogy kell, hogy kinézzen, egy LinkedIn profil hogy kell, hogy kinézzen. Én nem tartom ezt feladatomnak, természetesen nagyon sokat tudok segíteni hozzám forduló jelölteknek, hogy én mit keresek egy CV-ben, vagy egy LinkedIn profilon, de az az én kvázi felhasználói megközelítésem. Nyilvánvalóan, mivel ebben foglalkoztam az elmúlt 25 évben, van egyfajta, tehát valószínűleg gyorsabban eltájékozódom, vagy tudom, hogy mit kell keresek, vagy én mit keresek benne.
1: Most már muszáj lesz felfedni
2: ezt. De hogy ez az én perspektívám. Tehát azért vagyok egy picit gondban mindig, amikor tanácsadat adok jelölteknek, és válaszolva arra a kérdésed, hogy hogyan lehet látható ezeken a platformokon valaki, hogy erre nincsen egy standard válasz. Tehát ha én nézem azt az önéletrajzot, és én keresem egy aspektusból, akkor én azt szeretném, hogy nem tudom, látszódjon belőle a karrierív, látszódjon benne, hogy milyen aspektusokkal foglalkozott, milyen dimenziókkal foglalkozott. Nekem megvan az az előnyöm, hogy általában azok a cégek, amik ezekben az önéletrajzokban, vagy LinkedIn profilokban szerepelnek, nagyjából ismerem, hogy ott mi történik, tudom korszakokhoz kötni. Tehát engem az jobban vezet, hogyha csak látom a történetet. Másnak megint másra van szükség egy CV-ben, és azt keresi benne. Nagyon extrém példa, legyen-e profilkép.
1: Na, ezt akartam
2: milyen
1: mondani.
2: Legyen a profilkép? Nem tudok rá válaszolni.
1: De az, hogy számít, azt tudod mondani, vagy?
2: Azt tudom mondani, hogy van, akinek számít, és van, akinek nem. Csak ugye a probléma az, vagy nem probléma, hanem ez a szépsége ennek a történetnek, hogy te nem tudod, hogy aki téged ki szeretne választani, vagy ahova te szívesen mennél. Ugye itt azért a mi jelöltünknek a többség az nem arról szól, hogy keres valakit a megbízó, és akkor majd ő válogat. Hát itt egymást keresik ezek a felek, sőt, sokszor ugye a jelöltek vannak abban a helyzetben, hogy majd ők eldöntik, hogy hova szeretnének menni, sőt. Tehát, hogy visszatérve nem tudod, hogy kinek számít. Volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy ha amerikai céghez pályázol, nem lehet rajta fénykép, mert hogy az már egy pozitív vagy negatív diszkriminációra okot ad. Tehát amerikai cégeknél, hogyha fénykép érkezik, az azonnal kuka. Aztán mondták mások is, hogy ez nem igaz, aztán mondták amerikai cégek, hogy szerintük kifejezetten jó, ha van fénykép, a másik azt mondta ugyanannál cégnél, hogy szerinte nem. Van olyan HR-es vagy kiválasztó, aki azt mondja, hogy mindenképpen legyen rajta fénykép, mert ő az alapján emlékszik a jelöltre, nagyon valid szempont.
1: Ez egy értelmes szempont, igen.
2: Nagyon sok értelmes szempont van ebbe. Az én problémám az ilyenkor tanácsadásban, hogy nincs egy ilyen golden standard ebben a történetben. Tehát én nagy tisztettel csodálom azokat a szakembereket, akik kifejezetten LinkedIn tanácsadás vagy CV profilozásban adnak tanácsot. Nyilvánvalóan van sok általános tanács, hogy mit tegyél bele, hogy tegyed bele, mi szerepeljen benne, hogy szerepeljen benne, de alapvetően a láthatóságon nem biztos, hogy segít.
1: Olyan LinkedIn profilok is vannak egyébként, picit LinkedIn-ezzünk, ha már így szóba hoztuk közösen.
2: Nem ez a fő...
1: Tudom, de
2: most a láthatóság... Róla, igen.
1: De a láthatóság szempontjából szerintem ez kulcsfontosságú, legalábbis a magyar piacon ez egy nagyon felkapott felület. Mondjuk, ha valaki, és sok ilyen van, mondjuk 99-ben alapított egy BT-t, és az van ott, mint létrehozott LinkedIn profil, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy azért az nagyon hiányos, mondjuk. Miközben nyilván dolgozott ezerféle helyen, itt, ott, amott, de neki az a cég, amiről számlálsz. Hát ez nem ad információt.
2: Nem ad információt. Nagyon haladunk abban az irányban, hogy a LinkedIn az tulajdonképpen már egy önéletrajz. Ebben nekem egyébként nincsen gondom. Itt megint az a kérdés, hogy mire van optimalizálva. És akkor kettőt visszalépnék. A pozícióknak a 80-90%-a nem fejvadászaton, vagy fejvadászon, vagy recruitment cégen, vagy bárhogy nevezzük, kerül elhelyezésre. Tehát a LinkedIn egy nagyon fontos eszköz arra, hogy láthatóvá váljunk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos is ezt megtenni, de önmagában nem fogja megoldani azt, hogy mi nyitottak vagyunk a piacon, és keresünk. Másrésztről a LinkedIn-nek is vannak korlátai. Például, hogyha csak egy nézetet nézünk, vannak olyan adatbázisok, amik azt képesek befogadni, amit éppen az adott view-ban látsz, most egy ilyen technikai apróság, és lehet, hogy ott az elmúlt két pozíciód van, mert annyira bőven írtál a pozícióidról, és ami meg igazából lehet, hogy lényeges lenne, az nem kerül be a rendszerbe. Ha túl hosszú, lehet, hogy az adott szakember, aki még nem AI, sok esetben azért nem fogja tudni végig böngészni. De mit tippelsz, hány másodpercet tölt egy... tapasztalt fejvadász, vagy bárki, aki egy CV-t megnéz. Neked mi lenne a tipped? CV, LinkedIn profil, hát ebből a szempontból.
1: Én csak egy 7 másodpercet mondanék.
2: 3-5.
1: 3-5.
2: Igen. Szerintem.
1: Nagyon hamar le lehet azt vágni, hogy érdekes-e vagy nem. Tehát ez egy tragédia valahol.
2: Egyszer igen, másrésztől nincs is feltétlenül rá sajnos több idő. Hogyha azt vesszük, hogy 200 jelentkezés érkezik, mondtam egy számot,
1: ami
2: egy pozícióra, egyébként. Ami egyébként mostanában lehet reális, ott nem nagyon jut több idő, és onnantól nyilván az adott értékelőnek a felkészültségén múlik, hogy abból ő mit hámoz ki. Nyilván, hogyha ez megvan AI-jal támogatva, vagy különböző támogatások, ez működhet. De azért mondom, hogy itt azért nagyon szembeötlőnek kell lenni pozícióneveknek, cégeknek, karrierláthatóságnak.
1: De akkor mégiscsak számít, hogy milyen számít. Nagy betűtípussal, vagy mi a feature kép az
2: én azt gondolom, hogyha
1: TED előadás,
2: inkább úgy fogalmaznék, hogyha azt mondjuk, hogy mi a tartalma annak a profilnak, tehát mi a te valós háttered, és mi a formája, ez hogy néz ki, azért még mindig egy 80-20-at mondanék. Tehát, hogy lehet hogyha nem annyira erős a profilod, azt nagyon szépen lehet felturbozni. Lehet, hogy legalábbis nekem fejvadász szemmel az egy hasznosabb információ, hogy ott azt a kontentet látom. De nyilvánvalóan ez egy megint egy technikai kérdés, és hagyj menjek vissza arra a pontra, hogy itt arról beszélünk, hogy hogyan kerülsz el odáig. Ez egy nagyon fontos pont, hogy te bekerülj egy beszélgetésre, hogy valaki meghívjon egy beszélgetésre, vagy egy rekrúter, vagy egy fejvadász rád írjon, vagy rád csörögjön, felvegye a kapcsolatot.
1: Hát ezt nagyon sokan panaszkodják teljes joggal, vagy hát átérzem ezt teljesen, amikor azt mondják, hogy ha bejutnék egy interjúra, ott meg tudnám mutatni, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan vagyok, de vagy a koromnál fogva, vagy mert nem tudom, olyan helyen dolgoztam túl hosszan, és egyszerűen nem jutok el az interjúkörig. Ez egy elég gyakori panasz tulajdonképpen.
2: Ez sajnos, és nagyon valid, és nyilván ezen lehet úgy segíteni, hogy önéletrajzban, LinkedIn profilon, vagy más platformokon ezen miket lehet változtatni, de attól tartok, hogy ez inkább egy... Sokszor ez inkább azon múlik, hogy milyen státuszban van az adott gazdaság. Általában under-resourced, ezt mondjuk
1: alul
2: szépen...
1: Tervezett.
2: Alul tervezett az, aki abban foglalkozik, hogy a kiválasztást hogyan valósítsuk meg. Ez azt jelenti az alul tervezettség, hogy kevesebb szakember foglalkozik a kiválasztással egy adott cégnél, mint azt optimálisan meg tudná csinálni. Nem ők az egyetlenek, sajnos, akik alul tervezett pozíciókban dolgoznak, ami azt jelenti, hogy nem fognak tudni 3-5 másodperc, fél percnél többet az adott profillal foglalkozni, és pláne nem fognak tudni eljutni azokhoz az értékes emberekhez, akiket említettél, és sok felé lehet bővíteni, akár egy aging, akár a tapasztalat, behozok egy teljesen más aspektust, túl senior vagyok arra a pozícióra, rengetegszer halljuk. Hogyan írjam át a profilomat úgy, hogy amit én szeretnék csinálni, arra behívjanak, hogy megfuttassák azt a kockázatot gyakorlatilag a munkaadói oldalon, hogy egy szenior embert veszünk fel egy jó pozíció, ami logikusan egy no-brainer, de a gyakorlatban mégsem ez működik.
1: Érdemes-e open to work-re állítani a LinkedIn-t, ha az ember keresgél?
2: Nyilván, nem tudom, nyilván ez az algoritmus befolyásolja. Mi a LinkedIn-t ugye a keresés egyik eszközének használjuk. Tehát nekem a LinkedIn egy eszköz, de nem értem, vagy mi nem azon élünk. Tehát máshogy fogalmazok. Mi nem csak azokat a jelölteket hívjuk be, vagy főleg nem azokat a jelölteket hívjuk be, nem azért, mert open to work-re van, hanem mert mi azokat is keressük, akik most pozícióban vannak. Tehát az én keresési módszeremen nem változtat. Nyilvánvalóan algoritmus szempontjából, vagy azok, akik olyan embereket keresnek, például akik azonnal be tudnak állni, ezt ne felejtsük el, hogy mondjuk egy felmondási idő 30, 90, sokszor akár 66 hónap is lehet ezekben a felsővezetői pozíciókban, hogyha időszűkében van valaki, akkor nyilvánvalóan az egy első preferencia, hogy az open to work-eket nézi. Tehát, hogy sok aspektusa van ennek, én azt gondolom, hogy a LinkedIn-t nagyon jól használni, mindent elérhetővé tenni, az egy, avval erősíted az esélyedet. Megoldja ez az álláskeresésedet? Feltétlenül szerintem nem.
1: És mi a helyzet, hogyha személyes márkaépítésbe gondolkozunk kicsit, ez az évadára is kikacsint, nem is kicsit, a szereplések, konferencia előadások, jelenlét, a itt-ott, ugye észrevehetőség, láthatóság témakörben, ez hoz, számít, nézik, vagy ez se az a tartalmi elem, amit te keresel a 80-20-ban?
2: Attól függ, hogy milyen pozícióról beszélünk. Én azt gondolom, és akkor megint egy lépést vissza, hogy az elhelyezéseknek a nagy, de ha keresel valakit, akkor az nagyobb előnnyel indult, aki, vagy nagyon előnnyel indul, akit valahonnan ismersz, vagy a kollégáid valahonnan ismernek, és egy pozitív referenciát adnak róla. Nyilvánvalóan, hogyha ezekben a network, ezeket a networköket valaki jól használja, vagy tudatosan használja, és jól használja, és még olyan a karaktere is, hogy ezzel lehet tovább jól menni, ő előnyben van. De mondjuk egy PRS, egy régiós marketingvezető, egy, akár egy gyárigazgatónak van platformja ezt használni. Egy pénzügyi vezető,
1: logisztikai
2: vezető.
1: Vezető,
2: az adott szakmai körökben nyilvánvalóan igen. De azért vannak, tehát hogy ez nem minden pozícióról mondható el, hogy megvan az esélye nagy networkbe menni, és vagy, és akkor ez már egy tanács is ebben a viszonylatban, sokszor halljuk, hogy hát amikor ők dolgoznak, akkor nagyon benne vannak abban, amivel ők foglalkoznak, őnekik nincsen idejük saját márkát építeni, hogy akkor fordítsuk ezt így, de amikor annak a munkának valamilyen okból vége szakad, és általában nem ők szeretnék, hogy ez vége szakadjon, vagy bármi előfordulhat, akkor viszont van egy ilyen, hogy lehet, hogy egy picit több időt kellett volna fordítani, és most itt nem arról beszélek, hogy valaki akkor kiáll és videókat forgat magáról, hanem egész egyszerűen ápolja a meglévő szakmai networkjét. Tehát ez inkább egy tanács, hogy picit tudatosabban foglalkozni volt kollégákkal, leendő kollégákkal, szakmabeli, hát az influencert én még nem használnám itt, de olyanokkal, akiktől lehet tanulni, akikkel jó kapcsolatban lenni, és nyilvánvalóan onnantól az egy segítség, hogy az embert a saját értékein, de támogatni tudják.
1: Hát ennyi fért a krízisek és pofonokba. Áldott Gábor, az Arthur Hunt Group ügyvezető partnere, fejvadász volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hát azt hiszem, hogy itt a fejvadász elhelyezkedés jelölt találás témakörében még bőven-bőven lehetett volna lejjebb ásni. Most ennyire tudtunk ebben haladni, de azt gondolom, hogy még egy csomó érdekes kérdést kinyitottunk, úgyhogy adott esetben lehet, hogy újra előjön még ez a téma. Minden esetre most elköszön a krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és somlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: A Csend kertjei címmel kimonó és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában, ahol augusztus 15-én egy tematikus japán napra is várják a közönséget. A kecskeméti kortárs művészeti műhelyek nemzetközi kerámia stúdió szervezésében augusztus 22-ig látható tárlat, illetve a hozzá kapcsolódó program a japán emberek lelkének felfedezésére és megértésére hívja a látogatót. A kiállítás tereiben a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkái láthatók, akiknek művészetében meghatározza a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimonó gyűjteményét is meg lehet tekinteni. A kiállításhoz kapcsolódva augusztus 15-én tematikus japán napot szerveznek, ahol előadásokkal, bemutatókkal, workshopokkal adnak a szervezők betekintést a japán művészetek, hagyományok és életfilozófia világába. A program során a résztvevők különböző japán termőterületekről származó teákat is kóstolhatnak, napközben betekintést nyerhetnek a japán tea kultúra hagyományaiba. A japán nap záró programjaként Boleman Bence, keramikus művész vezetésével a japán kerámia művészet egyik legismertebb és legizgalmasabb égetési technikáját, a raku égetést mutatják be.
0: Fesztivál.
1: A 700 éve született első, vagyis Nagy Lajos király lesz a középpontja a Székesfehérvári Királyi Napok Fesztiváljának. Cserpalkovics András polgármester azt mondta, hogy a rangos összművészeti fesztivál megmutatja, miért büszkék a fehérváriak modern, élhető, nagy történelmi múlttal rendelkező városukra, miközben értékeket közvetítenek egyházi és világi programokon keresztül. Szikora János a Hűség és Árulás című előadás, valamint a szertartás játék rendezője elmondta, hogy idén külön mutatják meg a koronázási szertartás rítusát és első Lajos király élettörténetét. Előbbi félórás előadás lesz a Nemzeti Emlékhelyen, utóbbi dokumentum dráma formájában színi előadásként idézi fel Nagy Lajos királyságának első éveit. Az eseménysorozat elmaradhatatlan rendezvényei a fúvós zenekari koncertek, a Fehérvári Fúvós Fesztiválon a Székesfehérvári Zenekar a Bicskei Koncert fúvós zenekarat koncertet, valamint a 12. Fricsai Rihárd Regionális Katonazenekari Fesztivál keretében a Székesfehérvár helyőrségi zenekar mellett Budapest, Hódmezővásárhely és Tata katona zenészei várják a közönséget. A koronázási ünnepi játékok 4 napja a középkorba repíti majd a látogatókat augusztus 20-a és 23-a között, amikor a hagyományőrző csapatok a Zicsi ligetben ütnek tábort. Az országzászlótér mesetérré, a városháztér pedig piactérré változik. A programhoz kapcsolódóan 2 napon át várja az érdeklődőket a Lovagok napja, ahol a 4. Szent István torna győztese elnyeri a Fehérvár kardját. A fesztivál utolsó napján a könnyű zene kerül előtérbe, hiszen előbb a TNT, majd a Grund Víg Színházi Fiúzenekar és Dés László lép fel az Zicsi színpadon. Új helyszín a Szent II. János Pál pápatér, ahol a Janoska Ensemble és a Vintage Dolls ad koncertet. A Székesfehérvári Királyi Napok augusztus 23-án záró gálával búcsúzik a közönségtől. Az Együtt a Koronáért című összművészeti produkciót a Vörös Marti Színház szervezésében, Dolhai Attila rendezésében mutatják be a Zicsi színpadon, a Vörös Marti Színház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Balett Színház és az Alba Régia Táncegyüttes közreműködésével.
0: Régészet.
1: Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, többek között aranyvereteket is találtak egy Pest megyei település határában. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese honfoglaláskori tárgyakra figyelt fel egy Pest megyei település határában, ahol korábban nem volt régészeti kutatás. Az erdészeti mélyszántás nyomán napvilágot látott leletek között több különleges tárgy, köztük aranyveretek kerültek elő a földből, így a múzeum szakemberei az egyesület tagjaival közösen hitelesítő terepbejárást, majd feltárást végeztek. Az előkerült lelet együttes nem csak azért különleges, mert aranytárgyak is gazdagítják, ami rendkívül ritka egyébként a honfoglalás időszakából, hanem azért is, mert a tárgyak kidolgozottsága nagyon magas színvonalú, az előkerült tárgyak a korabeli elit hagyatékához tartozhattak. A Közösségi Régészeti Egyesület és a Ferenci Múzeumi Centrum munkájába a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének munkatársai is bekapcsolódtak, az előkerült leletek vizsgálata még tart. A tervek szerint ősszel tervásatás kezdődik a területen. Az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek majd további információkat.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Négy felejthetetlen tó kerülő bringatúrát ajánlunk, a rövid körtől a többnapos kalandig. Velencei tó. A hazai tókörök közül az egyik legrövidebb, így gyerekekkel is könnyen bevállalható. Az útvonal szinte végig síkterepen vezet. Útközben rengeteg a látnivaló. A Dinnyés felé tartó szakaszon megcsodálhatjuk a kilátást a Sarvajc kereszt és kilátó tornyából. Megpihenhetünk a Pákozdi Pagony Arborétum és Vadas Parknál, vagy a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhelyen. Nehézség: könnyű. Táv: 33 km. Időigény: 3 óra. Fertőtó. A klasszikus fertőtavi túra igazi bringás csemege rengeteg látnivalóval. Útközben Fertődön időutazásra hív az Eszterházi kastély, hegykön pedig a Csipkeház. Fertőbozon a Gloaret kilátóból nyíló csodás kilátás, Balfon pedig a híres gyógyvíz megkóstolása miatt érdemes megállni. Szintén kötelező látványossága a Fertőrákosi kőfejtő, a Mitras szentély, illetve a határon túl az ausztriai Podersdorf vagy Pátfalu emblematikus piros-fehér világító tornya. A tavat átszelő komp segítségével megfelezhetjük a távot. Mörbisből fél óra alatt átjárhatunk a tó keleti partjára, Ilmicbe.

0: A kiskörei hallépcső Közép-Európa legnagyobb ökológiai folyosója. A látnivalók mellett az utat számos strand és vendéglátóegység is tűzeli. Az útvonal az új, Tisza-Derzsé és Dényéshád között közlekedő kishajóval lerövidíthető. Nehézség közepes. Táv 65 km. Időigény 6 óra. Balaton. A magyar tenger körül futó 203 km hosszú kerékpáros körút sokak bakancslistáján szerepel. Rengeteg lehetőség közül választhatunk. A Balatongyörökről Balaton-Mária fürdőre induló hajójárattal a Nyugat-Balatont kerülhetjük meg, ami 33 km. Szántót, Tihany-Kompát keléssel a Balaton kiskört teljesíthetjük, a keleti medencét, ami 80 km. Nehézség közepes. Táv 203 km. Időigény 2-6 nap.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Sziasztok, ez itt a Sport 365 legújabb podcastja, amelyben legfőképp a labdarúgással fogunk foglalkozni, olyan témákkal, amelyek iránt mindenki érdeklődik, háttértörténetekkel, sztorikkal, és olyan érdekességekkel, hogy például egy-egy adott pillanatban, akár egy világbajnokság megnyerése mögött, milyen legfőbb sztorivonalak húzódnak meg, és hát egész nyáron a világ arra figyelt, hogy ki lesz majd a labdarúgás új királya, kiül fel a világbajnokság trónjára. Ez a spanyol labdarúgó válogatott lett, amely 16 év elteltével megszerezte második világbajnoki címét, és hát a La Furia Roja egészen ledominálta az egész világot, mert hogy az egész VB alatt egyetlen egy gólt kaptak. Az érdekességekről, az idáig vezető útról, De La Fuente örökségéről és a jövőjéről Füstös Andrással fogunk beszélgetni, a spanyolfoci.hu főszerkesztőjével. Szia András, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást, és nem is tudok ennél jobb témát így nekünk a spanyol foci témájából ugye beszélni így a VB döntő kapcsán.
1: Akkor egyből induljunk a VB döntővel, ugye adja magát a kérdés, hogy spanyolfoci.hu, honnan jön nektek ez a szerelem, hogy Magyarországon magyar emberekként foglalkoztok ilyen mérehatón a spanyol labdarúgás világával, és a szerkesztőségen belül volt-e közös világbajnoki döntőnézés?
2: Ugye tulajdonképpen az nem titok, hogy többen vagyunk, több csapatnak szurkolunk. Nyilván szerintem mindenki gondolja, hogy a Real Madrid, a Barcelona nálunk is a domináns, de van rajtam kívül, ugye én Villarreal szurkoló vagyok, Atletico Madridos szerkesztőnk, Valenciás, Celta Vigós, Sevilla szerkesztőnk is, úgyhogy azért egész jól összejöttek ezek a középcsapatok is. A spanyol foci iránti szeretet a többiek nevében anya nem tud beszélni, de nálam ez kiskoromtól jön. Szerintem azért, aki nézte most ezt a VB-t is, így a labdás technikás játék, vagy csak gondoljunk a Barcelonának a tiki-takájára, nagyon sok embernek azért beleívódott így a fejébe, vagy a szívébe. Nekünk meg közös nézésünk nem volt sajnos, azért távolságok azok nagyon közbejátszak nálunk is, a online térbe próbálunk főleg aktívak maradni, és ez a felületeinken is látszik.
1: Most hát akkor kanyarodjunk rá magára a világbajnoki döntőre, aztán fogunk majd sokkal mélyrehatóbb érdekességekről és témákról beszélni, de egy picit tényleg visszatekintve itt a VB döntőre. Ugye mindenki úgy értelmezte ezt a világbajnoki döntőt, hogy Messi versus Yamal, először összecsap egymással a két klasszis, a két Barcelona ikon, és aztán igazából nem róluk szólt a világbajnoki döntő, mert hogy igazából egyetlen egy emlékezetes pillanatuk nem volt. Legfőképp talán Rodrit lehet kiemelni, nyilván a gólszerző Ferran Torres története is megér egy misét, és nagyon különleges, hogy ő honnan, hova küzdötte vissza magát. De hát mindenki ugye Messi és Yamal csatájaként értelmezte ezt a VB döntőt, viszont lehet most már azt kijelenteni, hogy a középpályán dőlnek el ezek a nagyon fontos párharcok szerinted, és Rodrinak a hozzáadott értéke mennyi volt ebben a spanyol válogatottban?
2: Itt inkább arra helyezném ki, amit mondta, hogy ez az egy-egy embereknek a párharca. Azért így a 21. század az erről szól, Ronaldo Messi párharcáról, vagy most ugye Haaland és Mbappé is, mint az új generációk jön. Aztán ez a casual foci rajongók körébe így van, de aki egy kicsit jobban nézi a játékot, vagy érti ezeket a dolgokat, az tudja jó, hogy ez 22 embernek a mérkőzése mindig, ugye 11-11 ott. A középpálya az mindig döntő lesz, szerintem az átmenetek miatt, vagy éppen azért, mert nekik a legtöbbet kell futni, a legjobban kell dolgozniuk. Ugye Rodri, erről te is mondtad, egy nagyon jó példa, kicsit így a háttérbe is játszott, nem rá került mindig a reflektorfény, bár ezt majd biztos érinteni fogjuk, hogy azért mégis most ő jött ki ebből a sztoriból a legjobban. Inkább azt mondanám, hogy az a probléma, hogy felgyorsult a világunk, a foci, és most már a TikTokok, az eredmények.com-nak a világában van, tehát ugye minél gyorsabban meg tudjuk ezeket a infókat kapni, ezeket a benyomásokat. Nyilván azt fogja látni az ember, aki felmegy egy hétvége alatt, ahol 40-80-200 mérkőzés van, attól függ, mennyi ligát követ, hogy kilőtte a gólokat. Úgyhogy talán ezért volt az, hogy Messi, aki ugye párhazban volt a végéig a gólkirály címért, volt az ember agyában, meg mégis az a karrier, amit elalkott, az páratlan, valamint Lamine Yamal, aki még csak éppen, hogyha 19 éves, és már minden díj közelében ott volt, és minden meccsen arról beszélek, hogy milyen szélt ad a Barcelonának, vagy most itt például a spanyoloknak, de én inkább mondanám azt, hogy a középpályán dőlnek a fontos dolgok, vagy emeljük ki a védelmeket, amivel például a spanyolok is most megnyerték ezt a VB-t.
1: Igen, fogunk majd beszélni edzői döntősekről is, de ha Rodrira egy picit még rátekeredünk, az aranylabda kapcsán ugye most Lamine Yamal neve van ott, mint a legfőbb esélyes. Megérdemeltnek tartaná, de hogyha Lamine Yamal kapna ezt a díjat, és látsz-e bármi esélyt arra, hogy Rodri esetlegesen duplázzon ebben az aranylabda díjban?
2: Az a probléma az arra a labdával nekem, hogy hogyan fogunk értékelni egy kapust, egy védőt, egy középpályás és egy támadót. Jamalnak azért a szezonja az idei az kimagasló volt, talán a legjobb, hogyha a gólokat és az asszisztokat nézzük. Nyilván aki most nézte a VB-t, az kicsit ebbe csalódhat, de ugye neki nem az volt a feladata, hogy ő szerezze a gólokat De La Fuente alatt. Rodira azért látok olyan szempontból, hogy egész jó éve volt, de hogyha a klub szezonját nézzük, akkor ez most egy sokkal rosszabb szezon volt számára. Nyilván az aranylabdánál nem feltétlenül azt számít, hogy milyen szezon ott volt, ezt láttuk is a korábbi években. Én inkább gondolok arra, hogy se nem Rodri lesz, se nem Lamine Yamal lesz az aranylabda győztes. Az, hogy ki lesz, azt most szerintem csak úgyis van december-január környékén fogjuk látni. Talán most Lionel Messit mondják, hogy ugye bejött mégiscsak a második helyre, de ő már nem Európában játszik, és azért, hogyha valaki nem Európában játszik, az szerintem kizárja őt ebből a párharcból.
1: Csak egy rövid kitekintés erejéig Rodrira még egy picit kitérve. Jó eséllyel a Real Madrid játékosa lesz, ugye erről lehet a leginkább többet olvasni. Ti nyilván gondolom, mint spanyol foci követők örültök ennek. Jó helyen lesz szerinted a Királyi Gárdában?
2: Szerintem igen. Egyébként a Manchester City-nél is ugye Pep Guardiola alatt játszott, aki ugyanúgy spanyol edző volt, ugye úgy tudta, hogy mik az erényei. Ő korábban játszott az Atletico Madridnál, ami ugyanúgy egy tot csapat volt, legalábbis Spanyolországban biztosan. Előtte pedig ugye a Villarreal Akadémiáról jött ki, úgyhogy szerintem ő már sok mesternek, sok csapatnak a filozófiáját megszokta. A legjobb korban van középpályáshoz, ugye 29-30 éves lesz idén, még van benne 3-4 év. Az ő szempontjából szerintem ez a döntés, ez mindenféleképpen egy jó döntés lenne, hogy visszajön a Real Madridnak megint csak. Itt most az anyagiakon múlik, hogy a City és a Real Madrid mibe egyezik meg egymással.
1: Fogunk majd még beszélni ugye itt az elmúlt időszak utánpótlás válogatottairól is, hiszen Rodri is dolgozott például az a Luis de la Fuentével, aki szintén gyakorlatilag mint egy mesteredző végigjárt ugye itt a korosztályos csapatokat, de még mielőtt ennyire előre szaladnánk, te már ugye szóba hoztad a védelmet, egyetlen egy gólt kapott ez a spanyol válogatott, ami a világbajnokságok történetében, hogyha az XG-t nézzük, ugye a várható gólmennyiséget, valahol volt legkevesebb, úgyhogy egy mérkőzéssel többet kellett játszaniuk. Sir Alex Ferguson legendás mondata ugye az, hogy a támadók lövik a gólokat és nyerik a meccseket, de a védelem a bajnokságot. Egy világbajnokságon kijelenthető az, hogy egy védelemmel tudsz VB-t nyerni. Nyilván ez most kicsit lebutott kérdés, mert látjuk, hogy igen, tehát hogy egyetlen egy gólt kaptak, Unai Simonnak az egész évben 10 védése volt, megkapta a legjobb kapusdíjat, de megérdemelten kapta el meg, mert hogy 10 védése volt, míg a döntőben Emiliano Martineznek csak egy meccs alatt 11, és ugye volt már előtte egy olyan fantasztikus védelem, akik igazából azt okozták, hogy egyedül 10 védést kellett bemutatnia.
2: Szerintem ezek a díjak egyébként a védelemnek szólnak első sorban. Nyilván a kapus kapja meg, mert valakinek kell adni, de ez a védelmet dicséri. És ilyen szempontból nézve egyébként Unai Simon, amikor a legjobban kellett például a franciák ellen, akkor megmutatta, hogy azok a kritikák, amit érik, ugye gondolok is Joan Garciára vagy Rayára a De La Fuente választása kapcsán, egyébként valamennyire nem jogosak, tehát De La Fuente vállalta a kockázatot, vállalta a felelősséget, és azt mondta, hogy Unai Simon fog játszani, mert akkor, amikor a legjobban kell, akkor ő tudja a legjobbat nyújtani, és Franciaország ellen ezt be is mutatta. Itt kitérnék egyébként Kubarsira meg Laportra. Ahogy mondtad is, az a védelem, amit leraktak itt a VB-n, ez páratlan, tehát 1990-ben az olaszoknak volt hasonló, és idézőjelben mondom, ők is csak 2 gólt kaptak. Unai Simon megdöntötte ugye a legtöbb percig való kapott gól nélküli meccsek rekordját, amit egyébként korábbi nemzeti társától Iker Casillas-tól vette, tehát a spanyoloknál ez olyan, mint a már a bérőbe csörgedezne elmúlt 16 évben, de ugye nagyon sok párhuzam vonható a 16 éve előtti válogatott és a mostai között is, szerintem erre is majd biztos ki fogunk térni.
1: Viszont még egy picit ugorjunk vissza az egész VB elejére. A zöldfoki köztársasággal kezdett a lefúrjáróha, 0-0 gól nélkül döntetlen, nyilván azt tudjuk, hogy Vozinha azonnal ugye celeb lett az internet berkein belül, gyakorlatilag királyt csináltak belőle a spanyol focisták, viszont a spanyol sajtó kicsit elkezdte temetni a válogatottat, mondván, hogy ez mégsem olyan erős csapat, ugye volt olyan időszak a tornának, amikor nem is ők voltak már a legnagyobb esélyesek, hanem előlépett Franciaország és Argentina, talán ha jól emlékszem, még a harmadik is volt ebben az erős sorrendben a spanyol válogatott. Személy szerint te vagy ti gondoltátok-e úgy, hogy ez a spanyol válogatott mégsem az a sztár csapat, mint amit előzetesen gondoltunk a VB előtt?
2: Ez nagyon érdekes, hogy mondod, mert ugye a spanyolok úgy jöttek a VB-ről, hogy plusz 30 meccses feltenségi szériában voltak, és ezeket a kritikákat egyébként Spanyolországon belül is inkább a médiára és a klasszikus sajtóra lehet ráhelyezni, és Delafont a kiválasztására, ugyanis ugye nem hívott be egy Real Madrid játékosra, és a fő sajtó...
1: Hát a végén végül Cukurella bekerült, igen, és de a ugye... Királygárda büszkén mondta, hogy az ő játékosuk.
2: Igen,
1: már.
2: De hivatalosan, mivel a FIFA-nál a Chelsea játékosaként ismerik el, nem lett. De itt csak arra akarok beszélni, hogy az AS és a márka az klasszikusan madridi sajtó, ezeket a kritikákat ők mindig felerősítik, és már egy kritikus szemlélettel mentek ki a spanyolok. Egyébként hazai Real Madrid szurkolói berkekbe is az volt, hogy hát de nem vitte ki Hőszent meg Kárrel, azt ez mekkora blama, és hogy egy Cucurella meg egy Marc Pubil tudok kimenni a helyükön. Ugye jött a említett mérkőzés, amit te is mondta, és onnantól kezdve a spanyolok már maguk is azt mondták, hogy jó, hát itt nem fogunk semmihez se kezdeni, kiestünk, nincsen esélyünk arról, hogy a legjobb nyolcra tovább menjünk. Ugyanakkor a másik oldala a spanyol médiának meg azt mondta, hogy türelem, még mini plusz 30-as veretlenség szériá vagyunk, és amúgy is 10-20 kapura lövésünk volt az ötfokiak ellen, ez még lesz jobb, és onnantól kezdve egyébként fel is javultak a spanyolok a Szaúd-Arábia ellen már. Nagyon jól játszottak, igaz, ők gyengébb válogatott is voltak, valamint azért így kiemelném az ötfokiakat, akik Argentínát meglepték, és csak hosszabbításba tudták az argentinok is helyőzni őket, akik ugye a későbbi döntősök voltak.
1: Itt, hogyha még rátérünk a világbajnokság egészére meccsről meccsre haladva, ugye hozott egy nagyon-nagyon bátor döntést Luis de la Fuente, amikor Pedrit leültette a kispadra. Ugye gyakorlatilag korunk egyik legkreatívabb, legjobb középpályásáról van szó, nagyon fiatal, 23 esztendős mindösszesen, de úgy döntött a szövetségi kapitány, hogy például inkább Fabián Ruiz-t dobja be a középpályára, vagy éppen Dani Olmót. Amikor ezt a döntést meghozta a szövetségi kapitány, téged személy szerint meglepette, jó döntésnek tartottad, és mennyire kell azért ehhez bátorság, mert ugye mi emlékezhetünk például a 2022-es VB-re talán, amikor leültették Ronaldo a padra, és akkor ugye mindenki felháborodott. Pedri esetében nem volt ilyen, és talán ez jól mutatja ennek a csapatnak a kohézióját.
2: Merész is volt, meg nem is. Merész volt azért, mert Pedri milyen játékos, ahogy említetted is, viszont azért nem tartom annyira merészek, és inkább egy okos taktikus döntésnek, mert Pedrinek más a szerepköre itt, mint a Barcelonában. Itt egy kicsit hátrébb kell játszani, fizikálisabban kell, ugye Rodri mellett valamennyire védekező aspektusokat is meg kell villantani, főleg akkor, amikor a szélsők átadják az ellenfél átmehetének a teret, és ebbe azért Pedri nem annyira kimagasó. Amikor játszott, akkor se volt egyébként rossz, hozta azt a közepes szintet, de Fabián Ruiz sokkal fizikálisabb játékos volt, és én úgy gondolom, hogy amikor bejött a 70. perc környékén Pedri, vagy akkor, amikor már tartani kellett a spanyoloknak az előnyt, vagy akkor már az ellenfél fáradtabb volt, akkor sokkal hasznosabb tagja tudott lenni a válogatottnak, és itt megint csak ki kell emelni egyébként Pedrit, aki ezt tudomásul vette. Egy panaszáradatot nem engedett meg magának, és tudta jól, hogy a csapatnak, ahogy említette is, ez a legjobban, ami a előnyeit ki erősíti, felerősíti, és igazából itt tudjuk De la Fuentének a legnagyobb segítségére lenni.
1: Na hát akkor beszéljünk magáról a karmesterről is, Luis de la Fuentéről, akit amikor ugye kineveztek, akkor mindenki egy picit, nyilván a spanyol foci berkén belül tudták, hogy kiről van szó, hiszen a korosztályos válogatottakkal szinte mindent megnyert szintén. De azért, amikor ő leült a kispadra, sokan nem tudták, hogy honnan szalajtottak egy ilyen spanyol embert, akinek a nevét senki nem hallotta, válogatottaknál dolgozott, nincsen klubedzői múltja. Aztán látjuk, hogy mekkora siker lett belőle, hiszen Európa-bajnokságot nyertek, most világbajnokságot, és azt gondolom, hogy a 28-as EB-nek is úgy megyünk neki, hogy az egyik, hanem a legnagyobb favorita a spanyol válogatott. Utólag visszanézve nyilván jó döntésnek bizonyult, mert bejött az, hogy ő azokkal a játékosokkal dolgozott már az elmúlt 10 évben együtt, akik most a felnőtt keret magját adják. Nyilván például a Miemala nem feltétlen, de őt is ismeri, ezért akkor ismerheti a korosztályos csapatokból és az akadémiákról. Ez mekkora előny volt szerinted a spanyol válogatottnak, meg mennyire okos döntés a spanyol szövetség részéről, hogy egy ilyen embert választottak, és lehet-e ez követendő út esetlegesen majd bármely más válogatottnál?
2: Mindenféleképpen azt látom, ez követendő példa, de egyébként erre látni más sportokban is, például most a magyar kézilabda csapatot ki tudom emelni, ahol ugye egy friss EB győztes edzőt nevezték ki Kemen helyére. Azért azt hozzá kell tenni, hogy De la Fuente hogy jutott oda, ahova egy újsághirdetésbe feladott ugye promóció vagy keresőanyag kapcsán, mikor Alavés csapatától rúgták, és másfél évig nem volt egyébként állása, tehát mindenféleképpen valamilyen szempontból ez egy tündérmese. Az, hogy egyébként a játékosokkal több évet dolgozott egymáshoz, ez benne van a La Masia kapcsán a Barcelonának a mentalitásában is, amikor például Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín López felkerülnek a nagy csapathoz, ők már több éve egymással játszanak. Ez a válogatottban is egyébként nagyon jó kivilágító tényező, hogy mennyire megvan egymás között egyébként a kémia a játékosokkal. Itt most gondolok arra, hogy Unai Simón és Laporte ugye nem csak, hogy egy csapatból, egy akadémiáról jönnek, de megvan köztük ez a baszk identitás kapcsolat, a Barcelona játékosoknak a katalán, és így tovább, és így tovább. Ugye Baena, aki egy ilyen kényszerszélső volt Nico Williams kiesése után, hogy úgy dolgozott el a Fuentével, és megnyerte vele a EB-t, a U19-es sikerek is ott vannak mellette, és ugyanezt el lehet mondani már Pubira is, aki pár perceket nem kapott, ugye ahogy említettem is Hőszennel kapcsolatban, nagyon sokan kiakadtak Madridba, hogy miért Pubir és miért nem Hőszen. Hát azért, mert együtt dolgoztak, és valószínűleg az öltözőbe, vagy a kommunikációval a mester jobban meg tudta vele értetni, hogy figyelj, nem fogsz egy percet se játszani, de kell lesz nekem, mert te vagy a legjobb opció, vagy a jobb szélre, vagy a védelem, hogyha valaki kiesik. És a játékos valószínűleg a közös múlt miatt is sokkal könnyebben vette tőle, mint egy olyan edzőtől, akit akkor lát 2-3 hete igazából a felkészülési táborban.
1: És nyilván az eredmények ugye igazolják is jelenleg Luis de la Fuentét, meg az ő döntéseit, az ő filozófiát, amit megvalósított itt a spanyoloknál. Mennyire adsz abban igazat a szaksajtónak, akik azt fogalmazták meg, hogy igazából a spanyol válogatott egyik nagy hátránya az volt, hogy fizikalitásban nem tudták felvenni a versenyt a top válogatottakkal, mint az angolok, a franciák vagy éppen a németek. Ezért ebből adódóan ők inkább próbáltak megvalósítani egy ilyen fifikás, tikitakára, szép játékra épülő futballt, amiben ugye el tudják tüntetni ezt a fizikális hátrányokat, hiszen azért látjuk, hogy a spanyoloknál nincsenek olyan kaliberű testi adottsággal rendelkező játékosok, mint mondjuk az angoloknál, most hozhatjuk mondjuk Dembőnt, vagy bárki más ilyen robusztus védőt. A spanyoloknál azért igazából fiatalok rohangáltak ott a pályán, de hogy ennek szerinted a szaksajtó részéről van-e bármi relevanciája és igazságtartalma?
2: Van relevanciája és igazságtartalma, de hát a tikitaka ezért alakult ki. Annó Pep Guardiola alatt, ha megnézzük Iniesztát, Xavit, Messit, vagy mondhatnám Busquetset is a védekező középpálya szerepben, hát egyik se egy olyan legény, aki a konditeremből jött, ugye, ránézése, de az, hogy a labdát tartsák, háromszögelnek, ugye, ez a passzív védelmet hozzák azzal, náluk van a labda, nem is kell neki fizikálisnak lenni, fusson az ellenfél. Ez az egyik aspektus, ami felhoznék, a másik meg az, hogy azért ne felejtsük el, hogy a spanyol válogatottnak a többsége, vagy a spanyol top focisták többsége előbb-utóbb kiköt a Premier League-ben. Tehát előbb-utóbb nekik is fel kell pakolni az izomzatot, fizikálisnak kell lenni, és ezáltal legalább kettő futballkultúrát megismernek. Az angoloknál szerintem pont egyébként ez az, amiért ők nem fognak felérni mostában a csúcsra, mert Bellinghamen kívül, vagy Sanchon kívül nem annyira ismerik meg a külföldi kultúrát. Most ugye Harry Kane ottan a Bundesliga-ban, ami ugye egy fizikális focit játszik, mint az angolok, és így elég eksikúak lesznek. Szerintem a VB-n azért ezt mutatták is az angolok, hogyha elfő a tudomány, akkor a fizikalitáson kívül hiába vannak topjátékosaik, nem tudják úgy megjátszani a labdákat, nem tudnak olyan ötletesen játszani, mint a spanyolok, úgyhogy valamilyen szempontból visszatérve igazat adok a szaksajtónak, de viszont ezzel több profilt is kaptak a spanyol játékosok, aminek szerintem például a belgák elleni meccsen, amikor egy-egy lett, tudtak egyet változtatni is, vagy itt a cserekénbe jövő Merinót tudnám kiemelni, aki most már nem csak technikásságával, hanem fizikalitásával is kétszer is ott tudott lenni, amikor kellett.
1: És akkor a világbajnoki döntőt eldöntő Ferran Torresről is egy pár szót ejtsünk, mert nem biztos, hogy ismeri mindenki az ő történetét. Ugye a beceneve az, hogy cápa. Az ugye onnan jön, hogy a cápa soha nem áll meg, legalábbis az én tudomásom szerint ezt ő onnan kapta és onnan hozta magával. Elég nehéz volt az ő karrierje, és nagyon-nagyon sok kritikát kapott a Barcelona évei alatt, nagyon-nagyon keményen betalálta a katalán sajtó, meg a katalán drukkerek is, rengeteg kihagyott helyzet, ugye elpuskázott lehetőségek, és a világbajnokság döntőjét ő döntötte el. Egyrészt ugye a második cserejátékos lett, aki eldöntött egy világbajnoki döntőt Mario Götze után, amikor a németek ugye megnyerték a világbajnokságot. Szóval ő maga az útja, meg a profilja, meg így az egész érdekesség, ami vele kapcsolatban felmerült, mennyire ad így kapaszkodót azoknak az embereknek szerinted, akik ugye mélyebben vannak, vagy már kicsit kezdik eltemetni azt, hogy lehet még belőlük hős egy válogatottnál, vagy akár egy klubcsapatnál.
2: Hát nem is csak a Barcelonáról beszélik, mióta elhagyta Valenciát, már Angliában Manchester City-nél is fontos kritikák érték őt, és szerintem neki a legnagyobb hátránya az, hogy nem egy klasszikusan szélső profil, vagy nem egy klasszikusan center profil, hanem valamilyen szempontból átmenet.
1: A kettő között valahol.
2: Igen, és ezt láttuk az első meccsen is, ahol bal szélsőként próbálta De La Fuente játszani, tragédia is volt, amit nyújtott, de viszont centernek még se tehette be, és ilyen szél és a center pozíció között próbál játszani mélységi beindulásokkal, aminek az a hátránya, hogy előbb-utóbb gól kell neki lőnie, mert ugye kijön neki a mentális teljesítményén is az, hogy elég feszült lesz, és eléggé akarja azt a gólt. A VB kezdete óta látott egyébként ez rajta szerintem, hogy nagyon feszült, és a döntőben nagyon jó volt látni, hogy amikor 106. percben belőtte azt a gólt, utána a következő 14 percben úgy játszott, mint hogyha a világ egyik legjobb csatárja lenne, ott gondoljunk a Lesz góljára is, amit elvettek tőle, érvénytelenítettek, ő megint felszabadult, és ez megint lehet neki egy löket a barcelonás szezon kezdetre, egészen addig, amíg megint egy kisebb válságba nem kerül, vagy ugye most mondtam Barcelonát, azért itt kiemelném vele kapcsolatban, és a PSG egy ilyen 80 és 100 millió közötti összeget akar érte, tehát még mindig egy nem futottak még játékosról beszélünk. Hogy mennyire lehet ez egy motiváló tényező, szerintem azért a foci meg a VB ezért is jó átlag embereknek, vagy mélyen lévő sportembereknek, mert ebből mindig lehet inspirálódni, hogy látjuk azt, hogy egy olyan játékos, aki Valenciában, Manchester Cityben, Barcelonában játszik, a válogatottal döntőn van, még mindig tud egy olyan gödörbe kerülni, mint egy átlaggyári munkás, vagy valaki, aki azért aggódik, hogy most ezt a pénzt ide tudom-e tenni, vagy oda tudom-e tenni, ezt mutatja meg, hogy mindenhonnan van egyébként tovább.
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A Szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
1: Beszéltünk már ugye arról, hogy a Barcelona adta gyakorlatilag ennek a válogatottnak a gerincét, és igazából, ha úgy nézzük, nyilván a Real Madrid nagyon büszke volt utólag arra, hogy Cucurella nevét kiírhatták a saját közösségi média oldalaikra, hogy van egy világbajnokuk. Nem biztos, hogy ez így lett volna, ha nem valósul meg az a transfer, sőt egészen biztosan nem így lett volna. De hát megkerülhetetlen kérdés, hogy gyakorlatilag a Barcelona akadémistái adják most a válogatott jövőjét is, és magának a spanyol futballnak és a spanyol labdarúgásnak, hogyha válogatott szempontból nézzük, mennyire meghatározó az, hogy a Barcelonának van egy ilyen szintű akadémiája. Nyilván most a klubcsapatra is egy picit muszáj kitekinteni ilyen szempontból, mert ha megnézzük az elmúlt 2 vagy 3 szezonját a Barcelonának, ugye nem volt lehetőségük anyagi gondok miatt igazolni, és olyan sztárok születtek emiatt, talán éppen emiatt, mint Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, akik nem biztos, hogy egyébként oda kerültek volna a kezdőcsapat környékére, ugye a Barcelona eltapsolt 50-100 millió eurókat sztárjátékosokra. Számítasz-e még hasonló Yamalokra, hasonló Cubarsíkra, a La Masiáról, vagy bármilyen más spanyol akadémiáról?
2: Biztos, hogy lesznek, csak szerintem nem ennyi a közeljövőben. Ugye ennek a Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín López felhúzatalnak volt egy nagy átka, hogy a Barcelona B az kiesett a harmadosztályba, a negyedosztályba. Hogy ez miért fontos, mert sokan mondhatnák, hogy Lamine Yamal se járta meg a B-t. Igen ám, csak hogyha van egy-két éve túlkors játékosod, már nem a saját közegbe tudod nevelni. Kölcsön kell adnod, hogy fejlődjön, nem tudod monitorozni napról napra, hétről hétre a teljesítményét, és elveszik az, hogy nem a társaival játszik, tehát nem ebbe a rendszerbe, nem ebbe a tikitaka rendszerbe, amit ugye a Barcelonánál látni. Valamilyen szempontból ez a visszaesés, ez már most megvan. Nyilván ez a felnőtt csapatnak egyébként nem hátrány, hanem előny. Mindenféleképpen ki fognak jönni, mert azért ez a monitorozás és csapatban játszottás, ez még mindig megvan a C, az U17-16 és így tovább csapatoknál is. Viszont ez a hátrány, ez már most kézzelfogható. Az, hogy ez milyen előnyöket ad a spanyol foci egészének, azért azt látjuk, hogy La Liga és Segunda szinten nagyon sok játékos az volt La Masia növendékig. Most csak egy példát emelnék ki, az az Arnau Tanyas, aki ugye a Mallorcának a kapusa lesz, most igazolt a Villarrealból a Segunda Ligába, az is ugye a La Masián védett nagyon sok mérkőzésen, és a mai napig egyébként egy 22-23 éves kapusról beszélünk. A La Fabricáról, hogy egy kicsit a Real Madridról is beszéljünk, ugye mint kontraszt, ugyanúgy kijönnek ezek a játékosok, úgy megvan, hogy a ligába játszanak, itt például Rafa Marinra gondolok, mint egy ilyen híresebb növendék, aki a Napolinak a védője, de a Real Madridnál sose volt meg az, hogy na hát akkor mi felhozzuk, és akkor itt fognak játszani. Inkább a sztárjaik, ugye azokat úgy igazolták. A legutolsó ilyen sztárjaik az a Casillas féle generáció, vagy Raúl a 2000-es évek, 2010-es évek elejéről.
1: Igazából az kicsit a klub DNS-ében is van, tehát igen, a Barcelonájában ezt elvárják a szurkolók, én azt gondolom, hogy legyen ott a saját nevelési futbolista, tudjunk neki szurkolni, tudja, mi az a katalán életérzés, tudja, hogy mi az Katalóniában játszani. Míg a madridiaknál tényleg inkább azt látjuk, hogy Florentino Pérez, ahogy építi a klubmodellt, az inkább arra irányul, hogy minél jobb igazolásokat, sokszor ugye ingyen és óriási fogásokat tudnak ezzel szerezni, de gyakorlatilag a sztárcsapatot épít.
2: Ez így van, de egyébként ez látható is abban a katalán identitásból, hogy akkor mi csapatként oldjuk meg, még a Real Madrid-nál a DNS-e, úgyhogy egyébként megnézzük a történelmüket, és bár sokan nem szeretik azt mondani, hogy nincsen taktika, és ez nagyon leegyszerűsítő, mert nincsen, hogy a foci csapatnál lenne taktika, de már a Di Stefano Puskás időszakban a Real Madrid-nál az volt, hogy a sztárok, az egyéniségek megoldják. Ez is egyfajta út a focihoz, és látjuk, hogy egyébként működik is, mert előbb-utóbb ki fog jönni belőlük ez a sztáralűr, mint Lars Mbappénél is, aki folyamatosan rúgja 20-30 gólokat a szezonban. Viszont a csapatjátékra nem feltétlenül jó hatással van ez, azért látjuk az öltözőbe a Real Madridnál csak az előző szezonban nézve, hogy milyen botrányok jöttek ki, vagy hogy az edzőre ugye igen, milyen hatása van a Xabi Alonsóra, aki egy helyi legenda volt a Real Madridnál, míg azért Barcelonában nem igazán lehet ilyen problémákat felvérni, most a Xavi Hernández kikezdés, és inkább volt a médiának a hibája, mint az öltözőjének. És ez az összetartás, hogy megint visszahozzuk egy kicsit a spanyol válogatottra a témát, ez meglátszik egyébként a játékosok egymással való viselkedésében, azban, hogy hogyan viselkednek a pályán kívül, milyen közösségi médiatartalom jut el hozzánk, ugye míg az üte a Real Madridról, hogy akkor Valverde és Tchouaméni az éppen milyen új küzdősportot találtak ki, én amiket látok, az üte, hogy a Pedri éppen a barátnő helyett a Ferránt ültette maga mellé ugye a hullámvasúton, és teljesen más hatása van ennek a átlag szurkóra, vagy a katalán szurkókra nézve is.
1: Hozzá talán több információ vagy több pletyka jut el abból a szempontból, hogy a madridiak vagy a Real Madrid szurkolók, vagy esetlegesen mondjuk nyilván ez biztos, hogy nem hallottad első kézben, de mondjuk Florentino Pereznek, és inkább itt most a madrid szurkolók oldalára akarnám megközelíteni. Van-e olyan ambíciója a 2028-as EB-re vagy a 2030-as világbajnokságra, amelynek ugye majd társházigazdaként Spanyolország is otthont ad, hogy ott már legyen Real Madrid játékos. Tehát el tudod képzelni, hogy a Real Madridnál van ilyen ambíció, hogy neveljünk egy olyan játékos, hogy mi is tudjunk valakit felmutatni, mert azért mégiscsak nyilván ez két olyan klub, a Barcelona és a Real Madrid, akik szemben állnak egymással gyakorlatilag már évtizedek óta, és ez ilyen harc tud-e szerinted lenni a spanyol sajtóban, vagy ők ugyanúgy boldogok, ha mi válogatottunk nyert, nincs ilyen törekvés, nincs ilyen ambíció.
2: Szerintem egyáltalán nincsen, mert mostani VB-t is megnézzük, Mbappé, Bellingham termelték a gólokat, nagyon jó szerepeltek, ugye megdöntötték azt a rekordot, hogy a E-klub adja a legtöbb góllövőt, most ez a Real Madrid a 2026-os VB-n, el tudják számolni azt, hogy igazából nincsen semmi probléma, a mi játékosaink teljesítenek, és azért Florentino Pérez is sok minden mondanak, de ami gazdaságilag csinál a Real Madriddal, vagy gazdasági szinten űz, az lekövethetetlen más csapatnak. Én szerintem nem fogják ezt nézni most, hogyha csak a nyár híreit megnézzük, éppen a Fulhammel tárgyalnak, hogy Gonzalo Garciát ugye akkor eladják minél magasabb összegért.
1: Igen, de ugye az ember ott árbeló lett a vezetőedző,
2: igen,
1: aki
2: igen,
1: ugye
2: de
1: dolgozott vele.
2: De én akkor mondanék egy másik aspektust, amit a Real Madrid szerintem mesterien űz, és azt látom, hogy ez lesz a jövő átigazolási piacának is a trendje, hogy nem feltétlenül a magas összegek fognak repkedni, így közepes és kisebb csapatoknál, hanem ugye ez a visszavásárolási opcióval, amit azt, hogy bizonyos százalékát megtartjuk a játékosnak. A
1: Real... Kópez.
2: Így van. Hát meg a többi játékos is, most a Real Madrid 100 millió euró felkeresett olyan játékosokból, akik az előző szezonban nem játszottak náluk. A említett Nico Paz az azért jó példa erre, mert 60 millió eurót kerestek passzívan tulajdonképpen belőle, és innentől kezdve én azt mondanám, hogy Cucurella és Rodri az, akit visszahoznak, mint spanyol játékos a Real Madridba, el tudják számolni, amit te is mondtad, hogy akkor kettő VB győztesük lesz, aki spanyol.
1: Hogyha még itt kitérünk magára a válogatottra, a 2026-as VB győztes válogatottra, és a 16 évvel ezelőtti első sikerre, akkor is elképesztően nagy spillerek, legendák futballoztak ott a pályán. Nyilván most még nem tudjuk, hogy kiből mekkora legenda lesz, de a spanyol sajtó próbálja őket kicsit szembeállítani, párhuzamokat keresni, esetlegesen identitásokat kapcsolni akár a 2010-es VB győztes válogatotthoz, meg a mostanihoz, és olyan szempontból látja a hasonlóságot, hogy meg tudják-e ők azt csinálni, vagy akár még egy szintet lépni. Ugye 2008-ban EB-t nyert az a spanyol csapat, 2010-ben VB-t, és 2012-ben megint Európa-bajnokságot. Most a háromból kettő megvan, jön a 28-as EB, és tudnak esetleg még egy szintet lépni, és lehet ez a válogatott jelenleg nagyobb, mint a Xavi, Iniesta, vagy akár Busquets nevével fémjelzett

0: akik simán ki tudják szerintem váltani. A védelemben Laporton kell majd elgondolkozni, főleg azért, mert Kubászival milyen jó párost adtak, valamint én azt gondolom, hogy azért Rodri, hogyha 34 éves lesz a következő VB-re, 33-34, azért mindig egy olyan szerepkör tud lenni abban a korban, amivel még meg tudja mutatni azt, hogy akkor na ezt még oda feltesszük a polcra maga mellé. Azért nagyon nehéz egyébként ezt mondani, mert még elfelelkezünk arról, hogy van egy olimpiai győzelme is a spanyoloknak, úgyhogy ha ezt az aspektust nézzük, akkor már EB-vel tulajdonképpen egy magasabb polcra teszik a válogatottot, de a VB-t oda teszik, és meg is tudják őrizni a VB címüket, EB címüket, és akkor tegyük mellé azt, hogy hát még az olimpiai címüket is, azt szerintem talán soha nem látott válogatott teljesítményt fog lerakni az asztalra, és ez azért is jó példa, mert egyébként a spanyoloknál mondunk 2-3 nevet folyamatosan, de olyan nagyon nagy sztárokat, mint a franciáknál, ugye egy Gálo válogatottról beszélnénk, az nincsen meg, és a fejekben is az volt, hogy ezek a spanyolok jók, de nem esélyesek a VB címre, mert hogy ott vannak a franciákkal egy ágon, és az egyik legsimább meccsüket játszották a franciák ellen.
1: Igen, mert hát igazából, ha úgy nézzük, Merino ugye kétszer döntött el úgy mérkőzés, hogy csereként állt be, akár a portugálok, akár pedig talán a belgák ellen, egy csereként. Olyar Zabal, akiről tényleg gyakorlatilag csak az hall, úgymond, aki a spanyol labdarúgás mérehatóbban követi, míg a franciáknál tényleg, hogy te is mondtad, Mbappé, Olise, Dembélé, aranylabdás, meg világklasszis játékosok futballoznak. De hogyha most így, ha úgy nézzük, hogy kohézióról és koherens csapatról beszélünk, a jövő garantáltan sikeres lehet, hiszen talán könnyebb azt mondani, hogy ha tele vagy sztárokkal, hogy akkor a jövő garantáltan sikeres, aztán látjuk, hogy a franciáknál mégsem ez a helyzet. El tudod képzelni azt, hogy egy csapatkohézió könnyebben vetítheti előre a következő sikert is a spanyol válogatottnál, vagy egyáltalán igazából mi lehet az, ami ezt a spanyol válogatottot elronthatja a következő 4 évben, mert ugye kiemeltette is a fiatalságot, itt ilyen probléma nem lesz, tehát itt nem fognak visszavonulni a legnagyobb sztárok, nem lesz generációváltás, hanem ezek a játékosok csak érednek, és egyre jobbak lesznek.
0: Valamilyen belső konfliktus mindenféleképpen ott lehet, de arra is tudnék gondolni, hogy éppen egy elrontott vagy rosszul kijövő lépés. A 2014-es VB-n, ha jól emlékszek, akkor a spanyolok ugye csoportból estek ki, rögtön azután, hogy megnyerték a 10-eset, és ott se azt gondolom, hogy egy nagyon rossz válogatottuk lett volna, hanem egyszerűen elrontotta a 2 mérkőzést, ez 3 meccs esetében nem feltétlenül ugye szerencsés. A másik, amire én tudok gondolni, hogy már most belengedték, hogy 64 csapatos VB jön, az ki tudja, hogy mennyi mérkőzés lesz, hogy mennyi sérülésük lesz, vagy még arra tudok gondolni, hogy De La Fuente-nek a kiválasztási rendszere lehet, hogy csődött mond, mert most is hozott el játékosokat, így gondolok Victor Muñozra, vagy Nico Williamsre, ugye akik sérültek voltak, és mind a kettő balszélső volt. Jeremy Pino ugye lesérült, és akkor azt a Bayernnak kell betenni balszélsőnek, aki bár tud szélen játszani, de ő szélről befele szeret mozogni, és onnan szervezni a játékot. És azért láttuk, hogy volt egy jó meccse, az egész spanyol média felkapta, hogy na, Bayern akkor megmutatta, gólt lőtt Uruguayán, ráadásul Valverde mellől, aminek ez egy külön ugye egyéni motiváció is volt a balhelyük után, akkor megint nincsen probléma, megvan a balszélsünk. Kijött egy meccs, a többi meccsen nem ment úgy neki, és megint egyébként a célkeresztbe került. Én egy ilyen kiválasztásbeli problémát látnék, hogy valami ott elborul, és lehet, hogy a kohézió akkor két meccs alatt, mint a dominó összeesik. Valamint, amit még kiemelnék, de nem biztos, hogy ez bejön, majd ego probléma, itt inkább Yamára gondolok, mégis csak egy gyerekről beszélünk mindig, még mindig elfelejtjük a 19 éves, hogy ki tudja, hogy mikor jön el nála egy olyan pont, hogy mennyire nem tudja kezelni azt a nyomást, amit kap. Jelen pillanatban a sikerek jönnek, mint klubnál, mint válogatottnál, még minden happy nála, minden boldog, de lehet, hogy egy olyan szezon után, amikor nem úgy jön ki a lépésen a Barcelonánál, rosszul fogja kezelni, és vagy összeroppan, vagy éppen elkezd egy olyan irány felvenni, ami inkább egy ilyen Ronaldósabb vonal, csak hogy ezt a Ronaldo 41 évesen egy lerakott karrierrel jobban elnézzük neki, talán mint például egy 19 éves gyereknek.
1: A spanyol foci viszont nem áll meg, hiszen most már ugye túl vagyunk a világbajnokságon, de néhány hét is kezdődik ugye az új szezon, a La Liga 2026-27-es idénye. Csak tényleg egy gyors tipp erejéig, ugye nagyon izgalmas lehet most majd itt a Real Madrid és a Barcelona párharc, mert azt gondolom ez megint két pólusú bajnokság lesz. Mourinho visszatér a királyi gárda kispadjára, tele lesz a Real új játékosokkal. A Barcelona viszont talán Hansi Flickkel kicsit taktikusabb lehet. Egyrészt milyen szezonra számítasz, a klasszikokon mire számítasz, és szerinted ki lesz a bajnok, de tényleg csak röviden.
0: Nagyon röviden, én azt gondolom, hogy a szezon úgy egésze, mind a 20 csapattal jó lesz, most többet is igazoltak a csapatok, több pénz jutott még a kis csapatoknál is, jó feljutók jöttek, klasszikus csapatok, így gondolok a Depor-ra, Malagára, Racing Santanderre, a Super Depor azért, mert az idősek fejébe itt él, úgyhogy szerintem érdekes.

0: érdemes ezt nézni a többi csapatot is. A Betis és a Villarreal ugye a középmezőnben a Celta Vigóval jobban erősödött, szerintem ők is egyszer-kétszer azért meg fogják húzni a nagyobb csapatoknak a bajszát. A Atletico Madrid az továbbra is öli a pénzt a csapatába, ők is azért próbálnak ott lenni, és azért most látjuk, hogy a Real Madridnál talán megint egy újabb galaktikus korszak jön, a Barcelonánál meg a egy az egyes szabályhoz visszatéréssel jönnek az igazolások és a fiatal játékosok, izgalmas lesz. Én azt gondolom, hogy azért talán így a harmadik évben valami probléma már csak kijön a Barcelona és Flicknél is, mert ez már tündémese lenne, hogy ennyire egyszerűen megnyerik a harmadik szezont is, valamint úgy gondolom, hogy azért Mourinho-nak a pragmatikusabb felfogása, bár nem lesz olyan szép a szemeknek, de egy bajnoki versenyfutásban azért izgalmasabb versenyt okozhat majd nekünk nézőknek, és a szurkolóknak is, mint amit például idén láttunk, hogy folyamatosan üldözték a Barcelonát, és nagyon röviden én azt gondolom, hogy ezért a Real Madrid és Mourinho lesz, aki a magasba emeli a trófeát idén.
1: Füstös Andrásnak, a spanyolfoci.hu főszerkesztőjének nagyon köszönjük, ti pedig tartsatok velünk legközelebb is, akkor majd a német labdarúgás helyzetéről, Jürgen Klopp kinevezéséről és a jövőről fogunk beszélni. Ott nem feltétlenül ilyen sikerekről, hiszen a német válogatottnál most elég komoly mélységek vannak, de megpróbáljuk megfejteni, hogy hogyan nézhet ki majd a következő 2, 4 vagy akár 6 év, és mi lehet a kulcs, mi lehet a siker kulcsa, és Jürgen Klopp volt-e a megfelelő választása a német válogatott élén. Most arra köszönjük a hallgatóságot és a figyelmet. Sziasztok, tartsatok velünk legközelebb is.
0: Sziasztok!
2: Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by TrendFM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.
3: I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chang Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chang Ling Su was almost certainly no accident.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai két vendégem két művészeti vezetők, ha találkoznak, két szimfonikus zenekarról van szó. Dubocki Gergely és Török Levente karmesterek a vendégeim. Szervusztok, és köszöntök bennetek a stúdióban.
2: Szervusz, köszi a meghívást.
3: Köszönjük szépen.
1: Milyen, amikor két fiatal, vagy hát nem tudom, hogy mi számít fiatalnak a karmesterek között. Mi az, amikor két lendületes művészeti vezető találkozik? Akkor sztorizgatnak, és megtalálják a közös nyelvet, és tapasztalatukat esetleg?
2: Ja, én kezdjem. Hát a fiatal, igen. Szóval fiatal. De az attól függ egyébként, hogy milyen. Hát mi már nagyon régóta ismerjük egymást. Nyilván. Tehát ez teljesen másik helyzet, mint amikor egy hivatalos első találkozás van mondjuk egy idegen kollégával.
3: Sokat panaszkodunk, na.
1: Igen?
3: Mondjuk.
2: Ja, persze, megy
1: miről a sztori. De elkezdődött a beszélgetés, miről megy a panaszkodás? Nehéz a magyarországi financiális helyzet.
3: Persze, nyilván
1: kevés pénz, a próba, lóvé.
3: Hétköznapi problémák, amikben nagyon sok találkozási pontunk van, és mivel hasonlóan látunk rá a zenére, ezért sokszor zenei kérdések, vagy kalandok, vagy víziók, amiket de jó lenne megcsinálni, de még nem sikerül, vagy már éppen sikerült, vagy...
2: Hát azt nem tudom, hogy általában milyen, amikor két művészeti vezető találkozik. Nekem ebben az új helyzetben, ugye nem olyan rég kezdtünk egy-egy vidéki zenekarnál, az izgalmas, hogy a tapasztalatokat, amiket átélünk, azokat ki tudjuk cserélni, és nagyon sok olyan kérdést, ami tulajdonképpen mindkét zenekarnál felmerül, meg lehet beszélni.
1: Igen, te ugye a szegedi szimfonikusoknál vagy művészeti vezető, még Török Levente a Miskolci szimfonikus zenekarnál. Nagyjából egy időben történt a kinevezés, vagy te régebb óta vagy ott, ugye, Szegeden?
2: Igen, nekem ez a második éve most.
1: Aha. Milyen egy egyetemista városban, egyetemi városban zenekart üzemeltetni? Ez számított, hogy a közönség összetételében például, vagy a szellemi pesgésben? Miskolc és Szeged is egyetemi város.
2: Igen, nekem az egy lenyűgöző tapasztalat volt, hogy mennyire fiatalos a város. Rendtenetesen nagyon sok diák van, külföldi diák is van. És persze, igen, tehát érzem a közönségen. Tehát egyre több diák jár, most már a koncertekre is, de természetesen nekünk azért foglalkozni kell azzal is, mint minden zenekarnak, hogy a diákok után menjünk, vagy utánuk nyúljunk, és olyan programokat találjunk ki, ami ezt az egyetemista generációt is megcélozza.
3: Nekünk ebből a szempontból egy kicsit nehezebb dolgunk van, mint Gergőjéknek, mert Miskolc város felépítése olyan, hogy az egész kampusz, ami egyébként egy hatalmas területen fekszik, az a városon kívül van, tehát a diákok azok kis túlzással hétvégente néznek be a belvárosi szórakozóhelyekre, tehát már önmagában az, hogy ők a városban megjelenjenek egy nagy feladat, hát nem még, hogy esetleg egy koncerten meg is jelenjenek.
1: Érdekli a fiatalokat egyáltalán a komoly zene, vagy a klasszikus zene? Mennyire erős hívószó a klasszikus zene és a szimfonikus zenekari hangverseny egy fiatal értelmiségi számára?
2: Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak. Ugye én eleve foglalkozom ilyen progresszív műfajokkal, amit ez a generáció könnyebben be tud fogadni, vagy legalábbis az ő világukhoz esetleg közelebb van, de Szeged azért egy hagyományos modellű szimfonikus zenekar, sokféle profilt kell ellátni, vagy tehát profilt kell megjeleníteni, sokféle műfajban kell otthonosan mozogni, de az egyik legfontosabb és legalapvetőbb tapasztalatom a városban az, hogy a közönség az mennyire fogékony. Tehát amikor én odaérkeztem, akkor mindenféle változásra, vagy esetleg új megoldásokra, amit kitaláltunk, arra a közönség volt, reagált a leggyorsabban. És ez elképesztő volt egyébként, nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, és tanulságos is.
3: Ezt én abszolút aláírom, sőt, még azt is hozzáteszem, hogy meglepő módon még a kortárs alkotásokra is fogékonyabbak, ha az úgy van közvetítve, ha az úgy van kommunikálva, ha érzik a szándékot, és közben a megbecsültséget, ugye ez már egy régi probléma, ez valószínűleg egy másik beszélgetésnek lenne a komoly témája, hogy az elmúlt évtizedek kortárs művészete arról szólt, kicsit kisarkítva, hogyha a közönség nem értette, vagy nem fogadta be az éppen megszületett és bemutatott alkotást, akkor lehülyéztük, hogy hát nem értenek hozzá, nem értették meg, adjunk nekik egy kis időt, és majd rendben lesz. És ez aztán ugye az ollónak a két, hogy szokták mondani, két, tehát az ollót magát azt kinyitotta, és ebben az űrben én azt gondolom, hogy nekünk egy nagy feladatunk az, hogy misszióként újra kapcsolatot teremtsünk a közönség és ezen alkotások között is, és ebben is nagy meglepetés, hogy mennyire be tudjuk gyűjteni őket a közös kalap alá.
1: Milyen módszereket tudok alkalmazni? Milyen eszköztáratok van erre, hogy szóljatok a fiatalokhoz? Igaz. Illetve te mondtad, hogy egyértelműen látható volt, hogy amikor érkeztél, történt valami frissítés, és ez megjelent a közönség összetételében. És ugye jól értettem, hogy valami hasonló?
2: Ez a benyomásom, igen.
1: Milyen volt korábban, és milyen most?
2: Az szokott lenni a sztereotíp szólam, hogy a koncerttermek közönsége...
1: De milyen komoly, vagy milyen komolyan is lassan mondtad? Hozzá kell, ja, értem.
2: Előregszik. És valóban tud, szóval létezhet ez a jelenség, de ez azért is van, mert annyira beszűkült a repertoár, mindenki biztonságra megy, meg kell tölteni a koncertelmet, és akkor azt az 50-100 darabot ismételgetik. Szóval abban, hogy ez az olló kinyílt, abban azért az előadóknak is felelőssége van, mert ha nem kapják meg az új zenéket, akkor persze, hogy nem beszélik a nyelvet, vagy nem lesznek fogékonyak, vagy nem értik, hogy kell esetleg egy új művet befogadni. Amik között ugye rengeteg nem olyan jól sikerült mű is van, hiszen az idő rostáján még nem voltak ki, mint a Mozart korabeli középszerű művek. De hát nekünk feladatunk ezeket játszani, és ezért muszáj visszatérnünk ahhoz, hogy újabb műveket is bemutassunk. Emellett a progresszív irány mellett az egy jó módszer, hogy úgy állítja össze az ember a programokat, hogy azért tartalmazon olyat is, ami biztonságosabb, és olyat is, ami esetleg egy kísérleti. Én személy szerint nagyon szoktam arra törekedni, hogy ne csak így legyen összeállítva, hanem legyen egy olyan plusz összekötő kapocs a darabok között, ami egy átfogóbb koncepciót ad, és nem pedig csak egymás mellé dobálunk darabokat.
3: Egy kiegészítő információ csak a hallgatók és a nézők számára, hogy ugye mind a két esetben most egy nemzeti minősítésű zenekarról beszélünk, tehát hogy most melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, de a helyzet az, hogy nekünk nem csak jó érzésből kell megtölteni a koncerttermeket, meg azért, mert természetesen szeretnénk eljutni a közönséghez, hanem azért is, mert törvényi előírás, hogy x ezer emberhez kell eljutni, tehát x ezer eladott jegyet produkálni kell ahhoz, hogy ez a nemzeti minőség, az, hogy mi rárakhassuk a pecsétet, hogy ez egy nemzeti zenekar, és az azzal járó forrást megkapjuk, az fönnmaradhasson. Tehát ez mindig egy nagyon komoly sakkozás kérdése, hogy egyrészt az az alap, ami megvan, ahogy mi átvettük a zenekart közönségileg, tradícióilag, műsorpolitikailag, az bennünket mire predesztinál, és mennyire szabad, és mennyire tudjuk mi azt megváltoztatni a saját képünkre, és emellett pedig úgy, hogy egészen egyszerűen bizonyos bürokratikus szabályoknak is megfeleljünk. Tehát ez nem annyira egyszerű, mint amilyennek hangzik, vagy mint amennyire ugye az ember alapvetően gondolná, hogy hát persze, akkor játszotok kortárs zenét, találjátok ki, és aztán majd meglátjuk, hogy reagál a közönség.
2: Igen, persze óvatosan kell ezzel bánni, de Szegeddel kapcsolatban nekem ezzel is nagyon jó tapasztalataim vannak, tehát hogy rendszeres az most már, hogy pótszékezni kell az előadásokat.
1: főleg az, hogy a Mahler második szimfóniájának előadása az például számomra is meglepő volt, igen.
2: Hát azért 230-an voltunk a kórus együtt, tehát az jó nagy létszám, de hát nem is játszották még Szegeden korábban ezt a művet. De más előadásokat is, amiket már ismerhettek, olyanokra is pócikezni kell akár, hála a jó Istennek, de az egy gond, itt lép be az, hogy nekünk nincs saját játszóhelyünk, és ezért bármennyire is kéri a közönség, adott esetben, hogy mi nem játszunk még egyet, ez nem olyan egyszerű, mert színházban kell játszanunk, a színháznak van egy saját műsorrendje, előadásokat kell csinálnia, tehát nem lehet a végtelenségi igénybe venni azt a teret. Hát ez a jövőnek egy megoldandó problémája, hogy az ország harmadik legnagyobb szimfonikus zenekarának legyen egy saját játszó.
1: Az akusztikát én magam is mindig szoktam kárhoztatni, amikor, hát amikor lemegyek milyen az, hogy Pestől lemegyünk, hogy hát nem lemegyünk, hanem elmegyünk Szegedre, megnézünk egy előadást, és akkor művelvezünk közben. Igen, az akusztika nem az igazi ott.
2: Tehát ott... Legalábbis hangvetővel átmenetileg ezt orvosolni tudjuk. Arra is tettünk erőfeszítéseket, de nyilván ez egy rövid távú megoldás, tehát előbb-utóbb egyszerűen muszáj lesz valami hangos intermet találni.
1: Leventelektek, milyen játszóhelyetek van? Milyen akusztikájú és milyen körülményekkel?
3: Nekünk alapvetően könnyebb a helyzetünk, hiszen azon utolsó magyar városok egyike vagyunk, akiknél még a zenekari fúzió nem történt meg. Tehát Miskolc elbüszkékedhet azzal, hogy két különálló, egymástól független zenekara van. Van a Nemzeti Színháznak egy zenekara, és van a Miskolci Szimfonikus Zenekar. És ez...
1: Tehát ez két különböző zenekar?
3: Így van. Természetesen van átjárás a két zenekar között, tehát vannak olyan muzsikusok, akik mind a két zenekarban játszanak, de alapvetően, mint testület, egymástól függetlenek vagyunk, tehát hogyha a szezont tervezzük, akkor nem kell arra gondolni, hogy jaj, de jó lenne még egy ismétlő koncertet csinálni, de nem lesz hely, mert a következő nap este éppen balett bemutató van, hanem igazából a magunk urai vagyunk. Nálunk amiatt nehéz a szituáció, mert a játszóhely, bár saját játszóhelyünk van, de az mégsem a miénk, tehát tulajdonilag nem a miénk, a Művészetek Házában játszunk, ami egy régi moziteremnek az átalakított változata, tehát nekünk mindig be kell jelentkezni egy adott dátumért, és hogyha ezt elég korán megtesszük, ezért vagyunk általában korábban készen a szezonnal, mint a szegedi kollégám, mert...
2: Most már jövünk előre mi is.
3: mert hogy mi konkrétan minél gyorsabbak vagyunk, annál inkább a magunk urai tudunk lenni, hiszen az az este, amikor mi koncertet szeretnénk adni, az a legnagyobb valószínűséggel nincs lekötve, hogyha ezt előre megtesszük. Viszont a volt mozi jellegéből adódóan nekünk is egy nagyon süket termünk van, tehát az a fajta hangzásvilág, amit mondjuk egy budapesti koncertteremben a hallgatók, nézők megszoktak, azt mi nem tudjuk egészen egyszerűen nyújtani, és hihetetlen élmény szokott egyébként lenni, hogyha egy szerencsésebb akusztikájú teremben játszik az együttes, akkor mennyire szárnyakat kapnak a muzsikusok. Egyrészt végre hallják egymást például, végre olyan teste lesz a zenekarnak, amiben mi mindig dolgoztunk, csak valahogy ezek szerint sose jött ki, és hirtelen egy más kategóriájú zenekar kezd el szólni. Tehát
1: és gondolod, de milyen jó lenne, hogyha állandóan ilyen körülmények között lehetne próbálni?
3: Az egy dolog, hogy a művész álmodik, és különböző teljesíthetetlen vágyálmakat fogalmaz meg néha-néha a pozícióban lévő emberek számára, de hogy a végén mégiscsak ott van objektíven az eredmény, hogy lám-lám, hogyha mi nem tudom, a MÜPÁ-ban, vagy a Zeneakadémián játszunk, vagy ad abszurdum átmegyünk bármelyik másik vidéki városba, ahol éppen egy fokkal jobb az akusztika, akkor hirtelen hallatszik, hogy nekünk is egyébként milyen nagyszerű muzsikusaink vannak, és mi is hogy tudnánk hangot képezni, hogyha ez szabadna.
1: Milyen könnyen megy elfogadtani magatokat, hogyha megérkeztek fiatal karmesterként, mert az annak számítanak. Te Levente nagyon fiatal vagy, 31 éves, te egy picit öregebb vagy. Mindig ki szoktál akarni, amikor téged fiatal karmesterként apostofálnak, hiszen már régen volt egy karmester. Egyébként mennyitől kezdve öreg, és mennyitől kezdve még fiatal?
2: Hát ez egy kettő, mert ugye tipikusan ez egy olyan szakma, hogy minél, tehát nagyon sokat kell hozzá, tapasztalni, hogy az ember azt mondja, hogy már valamit konyít. De hát azért van egy életkori kérdés is persze. Ilyen értemben már nem számítok annyira fiatalnak, mert még csak 6-7 éve pályán vagyok lassan, sőt, igen. Szóval azért a pályakezdő karmester, amikor ugye elhangzik, akkor ez egy kicsit vicces, de nekem szóval jól esik, amikor lefiataloznak, tehát ezt nem tagadom, csak...
1: Miből és hogyan lehet tapasztalatot szerezni egy karmesternek, amellett, hogy vezényel, és hogy megismerkedik a zenekari hierarchiával? Honnan jön a tapasztalat, és milyen tapasztalatok szükségesek?
3: Én azt gondolom, hogy ezt a szakmát csak gyakorlatban lehet megtanulni. Tehát az egy másik dolog, hogy persze az ember igyekszik képezni magát, és utána olvas, és felvételeket hallgat, és nem tudom micsoda, de a lényeg az, hogy odaállsz a zenekar elé, és az működik-e vagy sem. És ezt a tükör előtt nem tudod gyakorolni. Ezt ott a zenekar előtt tudod megérezni. Van ennek egy olyan metafizikája, azt gondolom, ami megerősítésre és jobbításra szorul. Az, hogy egyébként otthon aztán mit teszel azért, hogy ez javuljon, az egy másik kérdés. De maga azt gondolom, hogy a tanuló folyamat az a különböző fellépések által, tehát az egymás utáni fellépések, és lehetőleg egyre jobb fellépések általi tanuló folyamatot jelenti számomra.
2: Az elején, a pálya elején azért minden karmesternek nagyon nehéz, mert ugye az a helyzet áll elő, hogy ott van egy zenekarnál, akik a zenekarban ülnek emberek, akiknek adott esetben több évtizeddel több tapasztalata van, mint annak, aki éppen elkezdi a pályát. Szóval az egy nehéz helyzet, de a tapasztalatom az, meg különböző kollégákkal is beszélgettem, Fischer Iván is beszélgettem erről egy picit, annak idején, amikor ott voltam a fesztivál zenekar környékén, hogy ha az embernek van egy víziója, eléggé felkészült, és hoz egy olyan inspiráló zenéiséget, amihez a zenekar kapcsolódni tud, akkor az összes egyéb esetleg hiátus, ami még óhatatlanul jelen van, az nem lesz annyira fontos. És ha az ember hatékonyan meg gyorsan próbál, és nyújt valamit a muzsikusoknak, akkor nem feltétlenül jut eszükbe számon kérni bizonyos rutinbeli hiányosságokat. Mert amúgy meg nyilván, tehát óhatatlan, hogy belefut ebbe abba az ember, még az elején nem tudja úgy beosztani a próbát, vagy olyanokkal foglalkozik, amikkel nem kéne, amikkel kéne, meg nem. Szóval ezt erre mondta Levente, hogy gyakorlat kérdése. Mert egyszerűen nem lehet tudni anélkül, hogy az ember nem ment volna át rengeteg olyan szituáción, amikor meg lehet tanulni, hogy hát ez így kell, vagy úgy kell.
3: Ugye szokták ezt is mondani, hogy a jó karmester ugye autentikus, tehát egy szuverén egyéniség. Én ezt azzal szoktam mindig kiegészíteni, pont hozzád kapcsolódva, hogy szerintem a kulcs az őszinteségem van. Tehát, hogyha egy zenekar azt érzi, hogy te nem
1: mutatsz valami... Nem vagy pozőr.
3: Pozőr, vagy nem mutatsz valami állarcot, félelem miatt, bizonytalanság miatt, stb., hanem odaállsz és kiállsz magadért, hogy most ez vagyok, akkor egy csomó mindent meg tudnak bocsájtani, pont azért, mert érzik a szándékot, érzik azt, hogy bizalommal fordulsz feléjük, és ezt a bizalmat azért a legtöbben igyekeznek nagyon viszonozni, vagy meghálálni, vagy tehát ez onnantól kezdve tényleg egy egészen megfoghatatlan kapcsolat és kémia.
2: Hát igen, és akkor az ember mezítelenné válik, megvédtelenné, tehát ehhez kell egy bátorság.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a honvédelmi minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem évvégéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy 6. épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Nekem mi a bajod a Karajánnal egyébként, hogyha már így...
2: Ez nem annyira fontos ki, hát nem az az alkat, ami nekem
1: de attól még zenélni tud?
2: Persze, találtam olyan felvételeket, amik nagyon tetszettek.
1: Pár felvételt. Ilyen... Nem volt rossz gyerek ez a Karajan, nem? Tehát volt egy két jó felvétel.
2: Jó, nem a Karajan kvalitásáról van itt szó, hanem a habitusbeli különbségről. Viszont mondott egy nagyon fontosat a Levent az előbb, hogy a bécsieken mindig lehet hallani, hogy bécsiek. És ez egy nagyon központi kérdés most, hogy egy zenekarnak hogyan lesz saját arca hangzásképpen. Nem csak a közösségi médiában, meg ugye egyébként a kommunikációban, az is fontos, de hangzásban hogyan lesz saját arca, és ezzel nagyon sok zenekar küzd itthon biztosan, de szerintem a világban mindenhol. És engem ezért is érdekel jobban az a fajta munka, szituáció, amikor hosszú távon vagyok lekötve egy együttesnél, és nem pedig egy heten van vendégként, hogy két próbával teljes ringet csináljak. Ilyet még nem kaptam ilyen felkérést, nem azért mondom, csak hogy akartam azt egy túlzó példát.
1: Mi miért?
2: Próbával, igen, 16 óra zenét, igen. Szóval, hogy ott egyszerűen a hatása az embernek kisebb, rövid távú, és nem lehet olyan lényeges dolgokon változtatni, amik mondjuk egy hosszú távú fejlődéshez fontosak. És én abban bízom, azért is vállaltam örömmel ezt a szegedi kinevezést, mert arra gondolok, hogy ez egy olyan csapat és olyan muzsikusokból áll, akikkel lehet egy hosszú távú álmot közösen szülni. És ez sokkal, sokkal aktuálisabb kérdés, mint az esetleg a hallgató gondolhatja, mert hogy ugye mindent meg lehet hallgatni ma már, tehát nekem azt kell mérlegre tenni, hogy miért mondja azt a néző, azon kívül, hogy persze a zene a pillanatban születik, és a pillanatban megélt, közösen megélt zene az, ami a hangversenyt megismételhetetlené és egyedivé teszi, hogy miért van az, hogy azt mondják, hogy ha már a Mahler 2 került szóba, hogy erre a Mahler 2-re akarok eljönni. És akkor erre nekem egy választ kell találni.
3: Igen, globális szinten...
2: Ami hosszú munka.
3: Bocsánat. Mondjuk. Globális szinten ezt úgy kell nekünk érteni, hogy a hanghordozók, hangfelvételek egész világon való elterjedésével egy olyan fajta impulzus óceán jött létre, ami azt gondolom, hogy észrevétlenül és visszatarthatatlanul, tehát visszafoghatatlanul én kevésbé pejoratívan úgy fogalmaznék, hogy semlegesítette az előadói praxist, a különböző hangzás képeket. Tehát egy egységes, egy valahol egymástól nagyon kevéssé eltérő előadói gyakorlat és hangzás képzet alakult ki az emberekben.
1: Mindenki egy nagy massza része, és nincsen meg az egyéni hangok.
3: Hát, hogyha csak arra gondolunk, hogy manapság már talán nem, tehát ez is most kezd megfordulni, de mondjuk 10 évvel ezelőtt ugye bejöttek a nagy multik, és mindenki mindent megvehetett. A ruhától a cipőn át az elektronikai cikkekig, és annyi volt az impulzus, hogy az ember rádöbbent egy idő után, hogy de mindenki ugyanolyan szürke. És azt gondolom, hogy ahogy ebben, tehát hogy mindent meg lehet venni, és ebben lettünk hihetetlenül szürkék, előadói praxisban és hangzás képben is ez létrejött, és most kezdünk el ott tartani, hogy ez újra fontossá kezd válni, hiszen valahogy ebből a masszából el kell érni az embereket. És ez piszkosul nehéz, azt gondolom. Tehát ha az 50-es évekre gondolok, vagy a 60-as, vagy a 70-es évekre, meg lehet mondani, hogy ez most a Solti György a Chicagói zenekarra. Ez most a Solti György felvétele a londoniakkal. Meg lehet mondani, hogy most a Solti, nem a Solti vezényli a londoniakat, hanem mondjuk a másik karmester, teljesen mindegy, egy kortársa. Tehát lehet hallani a felvételen, hogy kik adják elő. Ezt manapság nem tudod elmondani. Manapság én az egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan például karmester van, hogy függetlenül attól, hogy milyen együttest vezényel, tudom, hogy ő vezényel.
1: Tillemann és Kurencis, mondtam kettőt.
3: Igen.
1: Az más később. Például.
2: Hogy... Jó, Tillemann elég fölismerhető, ez igaz.
1: Igen. Mind a kettő az, nem?
2: Igen.
3: Abszolút. De hogy a zenekarok egymás között is összehúztak. Tehát manapság nagyon kevéssé tudod megmondani, hogy ez most tényleg a Chicagói és nem a londoni, vagy ez tényleg a Chicagói és nem a New Yorki.
2: Hát az Ötvös Péter mondta azt, hogy ha oda megy egy vendégkarmester egy zenekarhoz, akkor 1%-nyi különbséget tud csinálni az alatt a próba folyamat alatt. Mert a többit hozza a zenekar, ami van neki, abból dolgozom.
3: Igen, de azok is egységesültődtek. Tehát régen azért rá tudtad mondani, hogy ez a New Yorki filharmonikusok, és nem a Chicagóiak. Ma.
1: És lehet, hogy ez annak is a következménye, hogy ma már nem olyan fontos a klasszikus, nem számít olyan fontos értéknek, ezért mindenki beletolik abba, hogy most akkor megőrizze a saját hangját, és akkor hát legyen inkább tökéletes, perfektebb, de nem fontos az, hogy jól legyen, egyedi legyen. Egy impulzust adjon.
3: Inkább ez, tehát az előadó, ha csak megnézzük a sztár előadókat, akik mondjuk 15 évvel, 10 évvel

0: Most érzem az elmúlt években, lehet, hogy a Covid talán ebben segített valamennyire, nem tudom, hogy kénytelenek vagyunk végig gondolni azt, hogy lehet nekünk mégis személyes hangunk mindennek ellenére.
1: Hát ez nem csak a Covid miatt van, hanem az általános társadalmi folyamatok miatt is, mert tényleg az, hogy megváltozott az információ befogadása, de erről is már nagyon sok interjúban volt szó, más nyelvet beszélnek a most felnővő generáció. És ez nem azt jelenti, hogy a módszert nem jó, csak ki kell találni, hogy hogyan juthat el. De megint visszakanyarodok a szegedi közönséghez, mert elképesztő, hogy milyen reakciók jönnek. Tehát most múltkor is az egyébként a barok tematikai koncert után odajött az utcán egy idősebb úr, hogy gratulál, és akkor mondta, hogy köszönjük, de nem én csináltam ezt a koncertet. Igen, ez is nagyon jó volt, de hogy a Mahler 2, mert hogy ott a Lendlerben valami meg valahogy, hát ő ismeri a Claudio Abbado felvételét, de hogy a Lendlernél nálunk az valahogy barasztosabb volt. Most ezt nem azért mesélem el.
2: Most Abbádot hasonlítottam magad.
1: Sosem bennem a bátorságot. Mert ha van idol nekem, akkor az Claudio Abbado.
2: Kedves közvetlen karmester.
1: Igen, de nem azért, hanem mert ugyanakkor úgy perfekcionista, hogy ezt...
0: A zene is megmarad.
1: Igen, meg hát a muzsikusokkal együtt. De amit el akartam ezzel mondani, az, hogy olyan közönség van Szegeden, aki tájékozott, meg tud fogalmazni egy ilyen mondatot, hogy felvételeket ismer, összehasonlítja, és ahhoz képest támad egy víziója arról, hogy a szegedi zenekar milyen. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen módon jó irányba haladunk, hogyha ez a mondat egyáltalán felmerül. Persze nagyon megtisztelő nekem, hogy Claudio Abbado egy mondatban említettek, de nem ez az érdekes most, hanem hogy a hozzáállás az nem vészel. Tehát, hogy van értelme.
2: Hát ugye sokszor voltam nálatok az utóbbi időben, és én ezt az intellektuális pesgést észlelem. Tehát, hogy valami van, ez kétségtelenül megjelent.
1: A közönség részéről?
2: Is, igen, meg az egészen vagy egy műhely jellege, tehát hogy van valami új alkotási vágy, illetve az ehhez kapcsolható energiák, ezt lehet érezni. Hát bízom benne, hogy Miskolcon is majd Kapellmeister úr meghív, és akkor hasonlókról tudok beszámolni, csak így barátilag, csak vicceltem. Ez nem fenyegetés, valami.
1: Nekem egy kicsit könnyebb a helyzetem talán, vagy nem tudom, hogy mennyiben másabb, de... Szegeden úgy kezdtük ezt az új ciklust, hogy aki előtte volt igazgató és vezető karmester, ugyanúgy ott van, tehát Gyüri Sándorra közösen csináljuk, és neki azért nagyon nagy tapasztalata van, helyismerete van, tudása van, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szimbiózis így, mert úgy tudtunk új szempontokat behozni, szerencsére nagyon jól működünk együtt, tehát tudunk együtt dolgozni jól, hogy közben az ő általa felhalmozott tudás és ismeretanyag az nem vészel. Tehát nagyon nagy bajban lennék, hogyha nem közösen tudnak, hát vagy legalábbis nehezebb lenne, inkább úgy mondom. Mert azért így könnyű bedobálni az ötleteket, hogy akkor én ezt is, meg azt is megálmodtam, és akkor most legyen ez, meg azt a programot, meg, hogy van egy olyan háttér, ami ezt segíti.
2: Múltkor egy bajos sörözőben ültünk, és kedélyesen sörözgettünk és beszélgettünk arról, hogy mennyire foglalkoztat téged a művészet és a művészek szerepe most így a 21. században. Emlékszel erre?
1: Igen.
2: Hogy látod most a művészet és a zeneszerepet így a 21. században, a változó körülmények között, a zeneszerepét, a kultúra, a prémium, a hagyományos európai kultúra szerepét?
1: Egyre fontosabb lesz, ha lehet ilyet egyáltalán mondani, mert nagyon nagy kihívás, szerintem valójában az egyik legfontosabb kihívása a mai társadalomnak, hogy hogyan talál vissza a virtuális valóságból önmagának a közepéhez, tehát a személyiség a önmaga közepéhez, és ez a zene egy kulcs. Tehát ez nem lehet a Facebookon élni, vagy nem tudom, most bármilyen közösségi médiát.
2: Nem úgy tűnik, hogy ez a visszatalálás az lehetséges. szerintem. Ez most már egy elég egyirányú folyamat, nem?
1: Hát nem, nincs más út, tehát ha nem, akkor vége az embernek, mint olyan.

0: Hát, hogy lesz a marson kolónia, vagy valami.
1: Nem egy opció, hogy nem talál vissza, mert akkor megszűnik az emberiség. Tehát, hogy végül is nem, én azt nem gondolom.
2: Hát erre mondta az Einstein, ugye, hogy nem tudom, hogy a harmadik világháborút hogyan fogják vívni, de azt tudom, hogy a negyediket azt késsel és botokkal cíl. Tehát, hogy már ő is ezelőtt kb. 80 évvel azt vizionálta, hogy itt lesz egy hátraarc, mert hogy nem lehet.
0: De ez lehet, hogy éppen egy ilyen atomkatasztrófa is előidézheti. Pont most láttam egy beszélgetést, nem olyan régen, egy podcast beszélgetést, a Friderikusz podcastben talán, hogy elképzelhető, hogy bármilyen nagy kataklizma jöhet, az a technikai civilizációt elpusztíthatja, ugyan, de magát az emberiséget nem, és akkor jöhetnek a botok, meg a karokkal való.
2: Hát ezt mi szeretnénk elkerülni, azt gondolom, és ebben egy Bachi, egy Mozarti, egy Mahler kettőnek az üzenete az kulcsfontosságú.
0: Mi Mahler kettő üzenete? A Mahler második szimfóniának mi az üzenete?
1: Én ezt most biztos nem fogom neked megfogalmazni.
0: Hát pedig valami patetikus.
1: Hát nem, elvezényeltem végül is.
2: Hát nem értetted?
1: Megadatott.
2: Nem értetted?
1: Nem, tényleg ez egy különleges helyzet, mert sok karmester életében nem jut oda, hogy egy ilyen általános művet megcsinálhasson, szóval hálás vagyok érte, de ugyan a zene az alapvetően nonverbális, és pont ezért a művészetek között is pont ezért nagyon jó kulcs, mert olyan hát húrokat pendik meg.
0: Na, ugyanilyen nehéz, és én erről írok, zenéről írok, ugye milyen izé?
1: Hát fából vaskarika persze, de hát muszáj, tehát amikor próbán dolgozunk, akkor mi is sokszor használunk hasonlatokat, igyekszem minél kevésbé lilaködöket mondani, de valóban néha óhatatlan és szükséges. Ebben például a képzőművészetek nekem nagyon sokat segítettek, mert a vizuális impresszióknak a behívásai próbán sokkal többet érhet adott esetben, mint hogyha elmagyarázom, hogy akkor ott mit akart a zeneszerző, mert az amúgy is egy teljesen indiferens kérdés. Viszont tényleg az van, hogy amikor a közönség ott van, és megtörténik egy zenei pillanat, akkor az egy valódi esemény, ellentétben azzal, amit a különböző virtuális platformokon kap a tartalmakat fogyasztó ember, az hosszú távon nem egy lelket, vagy nem tudom mit töltő dolog. És ennek a szerepe ez egyre hangsúlyosabb lesz, hogy rövidre zárjam ezt a dolgot. Tehát tényleg nem lehet eléggé kihangsúlyozni azt, hogy ez mennyire fontos lesz.
2: Én nagyon szívesen visszacsatolnék most még a repertoárhoz, meg a kortárs dolgokhoz, ugyanis azt gondolom, hogy a természetes kiválasztódás mellett nekünk komoly missziónk van abban, hogy a különböző szociális, meg globális folyamatokra mi tudatosan is választ keressünk. Nyilván, hogy vannak olyan egyetemes fantasztikumok, mint mondjuk a Mahler 2, vagy a Verdi Requiem, vagy a Bachámó mise. Nyilvánvalóan jóval több olyan alkotás is van, amit mi még aktuálisnak érzünk, de sokkal inkább egy adott kor szülte, egy adott kor gondolkodása, folyamatai szülték, amikhez mi már talán nem is kell, hogy megtaláljuk feltétlenül a kulcsot, és itt jön be az, hogy viszont nagyon fontos, hogy a mai szerzők a mai kérdésekkel foglalkozzanak, és ők nekik hangot adjunk. Tehát itt most egyébként a adott kor szelleménél, tudom én gondolok a francia romantikus operákra, egy időben hatalmas, még a 20. században is hatalmas népszerűségnek örvendtek az ilyen-olyan Massenet operák, amiből talán most kettőt tudunk mondani, miközben jóval többet írt, de azért nem játsszuk, mert az már nem mozgatja meg az embereket, más kérdéseket taglal, mint mondjuk a Don Giovanni, amivel bármikor azonosulni tudunk, mert ugyanazok a figurák vannak 250 évvel később is, mint akkor voltak. De nagyon komoly misszió az, hogy tudatosan tárjuk a közönség elé az, hogy de van erre másik válasz, és igenis el kell jönni a koncertterembe, és igenis meg kell próbálni a kortársat is befogadni, de akkor is, hogyha már 862 Mahler felvétel van, akkor is gyere el a Mahler kettőnkre, mert a mi Lendlerünk jobb, mint az Abbádóé.
0: Uh-huh. Egyébként...
1: Nem jó. Más.
0: Nem. Más. Nem. Más. Egyébként egy kicsit didaktikus kérdés lesz, de abból adódik, amit te mondtál. Mondjuk a Don Giovanni, meg az operák esetében ugye van egy tematikus kapcsolódási pont a mai közönsége. Ugye Don Giovanni, a csajozógép, ennek a tragédiája, ennek az egész ilyen életfilozófiai vetülete.
2: De akár a nők tragédiája is.
0: Akár, lehet. Igen, így van.
2: Ami egy sokkal aktuálisabb.
0: Így van, de így mondjuk van. Egy olyan zene, amihez nem kapcsolódik szöveg, vagy ilyen módon tematika, hogy találja meg az útját a ma közönségéhez? Mik a kapcsolódási pontok, hogyan lehet hitelessé és érdekessé tenni? Miért szól rólam akár egy Mahler 2, vagy akár egy majdnem azt mondtam, hogy Bruckner, de azt inkább nem mondom, mondjuk egy Beethoven szinfónia. Tehát létezik ez, hogy kell kapcsolódási pontokat találni hozzá, mint közönséghez?
1: Hát Beethoven pont olyan forradalmi és elementáris, hogy az egyáltalán nem kérdés. Hát nem.
0: Jó, akkor most rossz példát mondtam, de mondjuk egy Csajkovszki meg szép. Külön
1: nem marad egy ötödik szimfóniánál, hogyha jól van eljátszva. Tehát az nem annyira erős, hogy nem tudja magát kivonni a hatás alól senki. De hát a jó zenékre ez alapvetően igaz. Hogyha milyen más mentesen.
0: Akkor mondjuk Telemann például, vagy itt Handel.
2: Figyelj, én azt gondolom, hogy...
0: Miért hallgassak én a Handelt?
2: Én azt gondolom, hogy pont ez alapján születik meg a szelektálódás. Tehát, hogy lehet, hogy nincsen megírva bötűileg. De hat rád, vagy nem hat rád? Hat a tömegre, meg tudja szólítani azt a réteget, akiknek mi szánjuk, vagy nem? És az most igazából részletkérdés, hogy az az emóció, amit belőled, vagy Manyi nénitből Hódmezővásárhelyről bejöve kivált, az ugyanaz az emóció, mint 300 évvel ezelőtt, amikor előadták először. De valamit váltson ki belőled, és tereljen lehetőség szerint abba az irányba, és hordozza az üzenetét annak az értékrendnek, annak a valóságnak, amit mi szeretnénk létrehozni. Tehát, hogy azt te hogy fordítod le magadnak, az benned mit vált ki? Az azt gondolom, hogy részletkérdés. Az első kör az az, hogy váltson ki, mert most jelen pillanatban nem ott tartunk, hogy mit vált ki, hanem hogy az emberek szájába bele kell tenni a falatot, és azt kell mondani, hogy figyelj, lehet, hogy te azt gondolod, hogy te nem vagy éhes, de kóstold már meg, mert rá fogsz döbbenni arra, hogy te egész hátralévő életedben ezt akarod enni, mert erre volt mindig is szükséged, csak még nem is tudtál róla. Tehát nem arról kell vitázni, hogy az a falat az nekem ilyen vagy olyan ízű, hanem hogy egyáltalán kipróbáljuk.
1: Én a hangok kapcsolatában hiszek, tehát hogy az mindentől független, idiomától független. Hogyha létezik, akkor ezt a közönség megérzi. És ezért szoktak a Sound Collective-nek, a Budapest Sound Collective-nek ezek a fúziós vagy komponált programjai olyan sikeresek lenni, mert úgy van összepakolva egy műsor, mondjuk adott esetben több száz év különbséget, tehát simán egy reneszánsz műtán, simán jöhet egy 21. századi, ha éppen úgy hozza az íve az előadásnak. Mert nem tűnik föl, hogy ez egy állítólag hallgathatatlan zene, vagy nehezen befogadható, mert annyira erős a sodrása az előadásnak, és a hangok közötti összefüggés, illetve a zenésznek a jelenléte, a zenében és a pillanatban való jelenléte olyan erős, hogy nem kérdés az, hogy ezt kiírta, hanem az a kérdés, hogy a hangokkal mi történik, és hogy bennünk mi történik, és ez attól függetlenül működik, hogy mennyire képzett valaki, mondjuk képzett hallgató, vagy gyakorlott hallgató kortárszenét tekintve. Tehát a Sound Collective-nek nem jellemzően nem ilyen nem csak ilyen vágyfülű kortárs zeneközönsége van, hanem...
0: A hány sokat, sorozat?
1: Hát a hány sorozat, abban mondjuk egy fia kortárs zene nincsen.
0: Igen, ezért mondtam.
1: De hát ott ugye az az ötlet, hogy mellé kerül valami, vagy egy...
0: Igen, Nálas Péter.
1: Nálas Péter, igen, vagy Boldizsár Ildikó, mikor, hogy jön ki, vagy mi a koncepció, de hogy nagyon vegyes a közönség, tehát fiatalok, járatlanabb, kortárszínében járatlanabb vagy jártasabb hallgatók, mert hogy ez a közös pont, hogy van a hangok között egy olyan összefüggés, tehát legalábbis egy jó sikerült előadás.
0: Közben ugye elmagyarázom a hallgatóknak, nézőknek, hogy a Budapest Sound Collective-ről van szó, miatt a projekted, hogy ilyen érdekes, ilyen kísérleti projekteket hozol össze, kortárzene, más művészeti ágokat kapcsolsz össze, és akkor egy ilyen újszerű előadásmódon gondolkodsz nagyjából, ez nyilván lehetne szebben is megfogalmazni, most ezt én így tudtam. Egyébként meg ugye lehetne bele hányunk kortársunk, ugye mind a ketten eléggé bedesz csávónak tartjuk hányunk magát, és valami van egy kapcsolási pontom, a humor, az irónia, ez egész ilyen bedesség, nem?
1: Hát, abszolút. Nekem biztos nem kell reklámodni a hányunk, mert egyik legüsenyálisabb és legkorszerűbb szerzőnek tartom mind a mai napig. Annyira redundanciamentesen fogalmaz, és olyan humorral is élesen és pontosan, hogy mindenki azonnal tud kapcsolni, hogy de persze nagyon unalmasan is el lehet játszani.
2: Biztos.
1: Szóval, igen, mindannyiunknak van olyan tapasztalata sajnos, de valójában ez nem a Haydn hibája.
2: Nekem két ilyen nevem van egyébként.
0: Pont ezt akartam kezdeni, mondta is egy nevet.
2: Az egyik a Haydn, a nekem a másik meg a Dohnányi.
1: Dohnányi. Azt tudtam, hogy a Haydn neked is. Ez érdekes.
2: Abszolút. Hogy azt gondolom, hogy méltatlanul alábecsültek, tehát sokkal többet kellene játszani őket, és sokkal inkább oszlopnak tekinteni őket, akik önmagukban is fantasztikusak voltak, és annyit mutattak előre, hogy nélkülük az egész zenetörténet nem lett volna olyan, amilyen. Ugye Haydn a klasszikára, és aztán romantikára gyakorolt hatásáról beszélünk itt, és hogyha csak a legegyszerűbb dolgot mondjam, hogy a Dohnányi meg a Bartókra volt olyan hatással, aki a Bartók, aki a 20. századnak a számomra a zeneszerzője, és Magyarországon, ha ma kortárs zeneszerző valaki, akkor Bartók az Origó, tehát Bartókhoz képes pozícionálja magát valahova. Ez Dohnányi nélkül nem lehetett volna létre.
0: Szerintem kellek ez a beszélgetés, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egy picit komolyabb sikerült, mint gondoltam, de lelassultam hozzátok az idő alatt. Kávékomát megúsztuk, és még szóba került a világ vége is, hát reméljük, hogy nem így lesz. Mindenkinek ajánlom, hogy menjen Szegedre és Miskolcra a szimfonikus zenét hallgatni, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szervusztok!
1: Köszönjük a megszépen még egyszer.
3: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en a legitimű jogvédelmi biztosító jogászával, dr. Berta Bendegúz Áronnal beszélgetek. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Jogi kihívás, és most a deepfake-ekről fogunk beszélgetni. Van egy nagyon jó szakcikk, amit olvastam öntől, ami egy tanulságos történettel indul. Hát érdemes ezt azt hiszem most elmesélni röviden, és aztán onnan bogozzuk szét a szálakat.
2: A cikknek az elején egyébként kitalált történetet adok elő. Ugye arról van itt ebben a történetben szó, hogy egy mesterséges intelligencia által csinált kvázi valósághű kép és hangfelvétel, videófelvétel, ami nagy mértékben befolyásolni képes mondjuk egy vállalkozás életét. Tehát nyilván mondjuk, hogyha ez megjelenne az interneten, vagy különféle egyéb közösségi média fórumokon, akkor az hát nyilván az emberekben, a fogyasztókban nagy mértékű akár csalódást, akár nem tudom, megbotránkozást kelthet, és hát nyilván ezzel összefüggésben itt ugye a cég jó hírneve, illetve hát valamennyi nem tudom, megtévesztő jellege, az egész cégre hatást gyakorolhat, és hogy ennek a helyzetnek így a helyes megítélése, jogi megítélése például miként alakulna. Ugye az ember pörgeti, nem tudom én, a TikTokot, az Instagramot, vagy csak mondjak két példát, gyakran ütközik egyébként mesterséges intelligenciával készített olyan felvételekbe, olyan videó és hang- és képfelvételekbe, amik egyébként a valóságot egyáltalán nem tükrözik, vagy pedig pont a napokban tett közzé egyébként a Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy videót saját magára, amiként fölhívta a figyelmet arra is, hogy most már egyébként ezeket lakossági bejelentésként egy ott megadott honlapon, egyébként ez a mihivatal.gov.hu oldalon jelenteni is lehet, hiszen hogyha nem felel meg az adott videófelvétel nyilván a szabályozásnak, akkor ezeket vizsgálni kell.
1: Hát lesz dolga ennek a hivatalnak, mert ahogy terjed a mesterséges intelligencia használata, ez egyre több ilyen hangfelvétel, aztán képfelvétel, meg videófelvétel készül. Eszembe jutnak egyébként a beadandók, meg a szakdolgozatok, a felsőoktatás is nagy bajban van, mert egyszerűen komolytalanná vált, és már nem lehet írásban tulajdonképpen számon kérni egy egyetemet, Magyarországon már nem is lesz, azt hiszem, szakdolgozat a következő évben. Én legalábbis itt ezt hallottam a stúdióban a rektoroktól. Szóval a jognak most komoly egyrészt lépés hátrányban van a jog, másrészt pedig valamit tennie kell ezekkel a dolgokkal, mert amikor bizonyítékként egy-egy ilyen videó előkerült eddig, vagy kép előkerült eddig, az nagyjából vagy hiteles volt, vagy nem, de most már ez sokkal bonyolultabb, ki dönti el, hogy hiteles vagy nem.
2: Ezt, hogy hiteles, alapvetően mindig szakértő dönti el, tehát nyilvánvalóan ma mondjuk, hogyha egy perben, és akkor talán itt egyből tudnék mondani egy példát is, hogyha mondjuk nem tudom én, valakinek a becsülete csorbítására alkalmas videós kép hangfelvétel készül, vagy éppessége lesz utántól tartalom készül, ugye felmerül a becsület, illetve hát megsértését vagy rágalmazás tényállásai. A jogalkotó egyébként ezt nem is új keletű jelleggel, hanem már viszonylag régóta szabályozza a büntető törvénykönyvben, ugye a 226. per A és per B szakaszokra kell itt gondolni. Itt igazából a hamis videó és képfelvétel készítését, ennek ugye a nyilvánosságra hozatala kerül szabályozásra, ugye a törvényi tényállás keretében, tehát kriminalizálásra, és igazából itt azok a cselekmények kerülnek ugye szankcionálásra, amikor valaki ugye abban a célból, hogy mást becsületét csorbítsa, ilyen hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang, tehát képfelvételt készít, illetve ilyen anyagot hozzáférhetővé tesz. Ezek alapvetően vétség miatt büntetendőek, tehát hogy nyilván itt ugye utalunk a becsületet és meg a rágalmazás tényállásaira, csak ugye külön szabályozta a jogalkotó, tehát ez is felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú, hát ugye a deepfake-ed ebben alá nyugodtan besorolható, bekategorizálható akár tartalmak, akár jogsértésére, jobb megsértésére, tehát nyilván közögi felelősség megállapítására is vezethet.
1: Igen, csak most én jogfelhasználóként, vagy joghasználóként én azon gondolkozom, hogy rendben van, de hát eddig is voltak szakértők, csak ez a szakértelem most már kevés. mint az élet rengeteg más területén is kevés, mert a mesterséges intelligencia meghaladja ezt, új szakértelem látszik szükségesnek a jogterületén is valamilyen szinten, mert egy perben, hát most már nem a klasszikus igaz, nem igaz, hamis, nem igaz állítás fog itt ütközni, hanem iszonyú hosszú bizonyítások, és nem tudom, hogy hiszen még a szakértők sem tudják most megmondani, és a technológia meg úgy haladja meg önmagát percről percre, hogy ezzel nagyon nehéz lesz lépést tartani. Egyébként az európai jog vagy a magyar jog most ezügyben mit évő lesz?
2: Köszönöm a kérdést. Talán egyébként itt az AI Act, amire föl kérne hívni a figyelmet. Ugye ez egy 2024-es keltezésű, de egyébként 26 augusztusával, ha emlékszem, másodikával hatályba lépő joganyag. Hát nyilván nem egyszer, hanem fokozatosan léptették ezt hatályba. Ennek itt a vonatkozó része, a deepfake-ekre vonatkozó részéről kicsit akkor talán erről is ejtsünk szót. Ugye, de talán még mielőtt ebbe belemennénk, egy mondatban azért alapvető struktúrátságot föl kéne itt ebben az AI-ekben vázolni, tehát mégis elhelyezni benne, hogy mi ez a deepfake. Ugye a deepfake alapvetően egy olyan az AI által generált vagy manipulált kép, audio vagy videótartalom, amely hasonlít létező személyekre, tárgyakra, helyekre, entitásokra vagy eseményekre, és amely egy személy számára megtévesztő módon autentikusnak vagy valóságosnak tűnne. Az AI Act, amit az előbb említettem, az egy kockázat alapú rangsorolási rendszert alkalmaz. Ugye itt vannak a tiltott EMI gyakorlatok, most röviden így mondom, tehát nyilván azok a elfogadhatatlan kockázattal dolgozó manipulatív mesterséges intelligencia megoldások, amiket tilos alkalmazni. Nyilván valamilyen mondjuk személyek védett tulajdonsága, például vagy egy ilyen kreditrendszerekre kellett most például gondolni, de Kínában nyilván ennek nagy divatja van, az embereket rengeteg kültérésbe téli kamera figyelés akár pontozza, és na ugye itthon ez van, Európában ez tiltott. Aztán van a nagy kockázatú AI rendszerek, itt rendkívül szigorú alapvetően kockázatértékelési stratégiát is ki kell dolgozni, hogyha ilyet akar alkalmazni egy vállalkozás. Például gondoljunk, hogy nemrégében volt a Budapest Bank botránya a mesterséges intelligencia alkalmazásával, hát azért régebben volt már, most nincs Budapest Bank, de azért mégiscsak volt ugye egy ilyen botrány, ezt meg kell jegyezni. És akkor itt jön be a harmadik helyen a korlátozott kockázattal járó, ugye különláthatósági jogszabály alá eső EMI gyakorlat, itt, tehát a deepfake. Tehát alapvetően ez nem egy önálló korlátozott kockázatú kategória, de itt a negyedik fejezet, a rendelet negyedik fejezetében ugye úgy szól egyébként ezt, hogy bizonyos EMI rendszerek szolgáltatóira és alkalmazóira vonatkozó átláthatósági kötelezettségek. Hát szerintem már ez a név magában sokat mond, tehát ugye a főkötelezettséget egyből lenni meg is jeleníti, át legyen látható az egész működés. És akkor talán még, amit a kérdésre itt válaszolnék, az pedig ugye az, hogy nyilván milyen kötelezettségek vonatkoznak az egyes alkotókra, illetve nyilván alkalmazókra. De alapvetően a szolgáltatói kötelezettség, tehát nyilván ami a technika oldalán megkívántatik, az AI Act 50. cikkében kerül nevesítésre. Ugye azt mondja ez, hogy a szintetikus hangkép, videó vagy szöveges tartalmat létrehozó EMI rendszer szolgáltatójának biztosítania kell, hogy a rendszer kimenete géppel olvasható formátumban meg legyen jelölve, és mesterségesen létrehozottként vagy manipuláltként észlelhető legyen. Tehát egy példával szemléltetve mondjuk egy videógeneráló szolgáltatás olyan technikai eredetjelzőt épít ugye a létrehozott videóba, olyan alapján más platformok vagy ellenőrző programok felismerhetik, hogy azt ugye az EMI által generált, azt az EMI generálta. Ugyanez has vagy hasonló, inkább azt mondanám, a kötelezettség az AI-t alkalmazó személyek oldalán is. Ugye itt arról van szó, hogy az olyan EMI rendszerek alkalmazójának, amely eredetinek, vagy mondjuk valóságosnak tűnő deepfake kép, hang vagy videótartalmat hoz létre, vagy manipulál, neki viszont közölnie kell, hogy a tartalmat mesterségesen hozták létre, vagy manipulálták. Ugye itt válik fontos a szolgáltató és az alkalmazó közötti különbség, ugye amelyet is itt érdemes kiemelni, hogy a szolgáltató lényegében a rendszert fejlesztő, vagy saját neve alatt forgalomba hozó szereplő, az alkalmazó ugye pedig az, aki az EMI rendszer saját felügyelete alatt használja. Itt is lehet egyébként példákat mondani, nem tudom én, egy videógeneráló alkalmazás, vállalkozás, ugye például szolgáltató lesz, még nyilván egy reklámügynökség, ugye az alkalmazó kategóriát jelöli ki, de a lényeg ugyanaz lesz, hogy neki is itt közölnie kell azt, hogy ő a tartalmát, amit egyébként megosztít a közösségi média platformon, azt egyébként mesterségesen hozta létre, vagy manipulálta.
1: Hát most hadd zárjam azzal én magam részéről, hogy ez most pont ott tartunk annak idején, amikor az újságírók valami rejtett reklámot akartak leírni, és ezt úgy írták meg a cikkben. És aztán egy idő után ugye az X-et oda kellett tenni, ma is ott van a jó esetben a sarokban, hogy ez promóció, ez reklám, ez fizetett tartalom. Hát most csak az a kérdés, hogy itt ezeknél a mesterséges intelligencia által gyártott tartalmaknál a fejlesztők, a forgalmazók, bárki, piaci szereplők, ezek oda teszik-e majd azt a jelet, aztán ember legyen a talpán, vagy mesterséges intelligencia legyen a talpán, aki ezt tulajdonképpen észreveszi, és fogja azt is tudni, amikor ott kéne lenni az X-nek, de egyébként nincs ott. Szóval itt most a jognak mindenképpen nagyon össze kell szedni a magát, hogy lépést tudjon tartani ezzel a technológiai fejlődéssel. Nekem ez ebből a csűrcsavarból valahogy ez jött le.
2: Érdekes egyébként azt még hozzátenném, hogy itt a jog, tehát hogy próbál nem tudom én lépést tartani a technika fejlődésével. A kengyelek futó gyalogok is egyébként a Frédi Farkas példája talán itt a legjobb, hogy akármennyire próbálkozunk jogászként, jogi világban, tehát hogy nyilván itt ideért a jogalkotót is leszabályozni az adott környezetet, amikor odaérünk, hogy ezt megtudjuk, addigra az már kicsit, hanem teljesen más formát ölt, és hát ugye nyilván ezért nehéz lépést tartani.
1: Hát a józanész az legyen velünk, azt gondolom a következőben, ugye?
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, elgondolkoztató volt, amit mondott.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Berta Bendegúz Áronnal beszélgettem, a Legitimo jogvédelmi biztosító jogászával. Köszönöm szépen önnek.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: So we hope you enjoy listening to this album half as much as we enjoy playing it for you. Because we had a ball.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Tilos a fürdés több fehér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, folyamatosan érkeznek hozzájuk jelentések erdő és bozott tüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből. Óriási tűz pusztít az Adartól másfél órára lévő Dugiotok szigetén is. A konzuli szolgálat call centere egyetlen éjszaka 170 hívást fogadott. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulóknak havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatokat szeptemberben lehet benyújtani. Már 770 ezer hektárra jelentettek be a szájkárt 31 ezer bejelentés alapján. A károk bejelentésének határidejét az Agrártárca meghosszabbította augusztus 31-éig. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendeléssel rendelhetik meg a kiegészítő kiadványokat. Fürdőzési tilalmat rendelt el a kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandra a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence fürdői keleti strandon, valamint a tóparti rendezvény strandon, az északi strandon azonban feloldották a tilalmat. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek a baptista szeretett szolgálat. A felajánlásokat bankszámlára várják, de lehetőség van internetes adakozásra is. Augusztus 10-én 7,4-es földrengés volt Kolumbia nyugati részén. Sokan meghaltak, több száz épület omlott össze, egészségügyi és közösségi központok utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg, szoros együttműködésben helyi partnerekkel és a baptista világ segéllyel. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá. Ezt most tudatta a francia gazdasági tárca. A francia közszolgálati televízió szerint a hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. A támadást egy bűnöző vállalta magára. Az informatikai rendszert június óta egy újabb támadás is érte, amely csaknem 2 millió ingatlan és földtulajdonost érint Franciaországban.
1: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Pongrász Tamás a vendégem, a Metrodom műszaki igazgatója. És River 3 ismét, most már nagyon közel van az átadás, majd erről mindjárt beszélsz, 27, ugye?
3: 2027.
2: De nem csak a River 3-ról beszélünk, vagy főképp most nem arról, hanem egy 11. kerületi, akár a River 3-hoz kapcsolható Dunaparti sétányról. Egy szakaszról, sőt egy egészen hosszú Dunaparti koncepcióról, ami több kilométer, de nyilván ott előttetek a River, előtt a River 3 előtt egy néhány száz méteres szakasz van, aminek a fejlesztése szintén hozzátartozik, vagy hozzátok tartozik. És azt kérdeztem, amikor beültél a stúdióba, hogy ez most már a zöld koncepció része, hogy kívül-belül zöldnek kellene, hogy én egy lakóparkot válasszak? Akár a homlokzatra gondolok, akár a fűtésre, hűtésre, meg arra is mondjuk, hogy mi veszi körbe azt a lakóparkot. A kerítésen kívül mi van?
3: Igen, ez abszolút a Metrodom zöld filozófiájába illeszthető fejlesztés. Mi mindig szerettünk volna zöld épületeket létrehozni, és ez a környezet is hozzátartozik. Hisszük, hogy egy fejlesztésünk akkor értékes, ha nem csak a lakóparkot, hanem annak a közvetlen környezetét is rendbe tudjuk tenni, és erre egy kiváló lehetőség itt a Dunaparti fejlesztésünk.
2: Hát azt is mondhatnám, hogy zöldmezős beruházás, de túloznék, mert az a Dunapart most nem ideális Dunapart, ugye? Tehát nagyon jó lehetőség, nagyon diplomatikusan fogalmazom, mert nagyot lehet ott mutatni, és nagyot lehet dobni.
3: Nagyon jó lehetőség, jó a kiindulási alap, mert innét tényleg nagyot lehet ugrani.
2: A bázis év jó.
3: Így van, a bázis jó. Ez egy abszolút alul hasznosított, nem megfelelően megépített,
2: tehát mondhatni,
3: hogy ez abszolút karbantartás nélküli terület, úgyhogy ez most kerül bevonásra a városi szövetbe.
2: Igen, 11. kerület városi szövet, tehát kerületi hatáskör, és kérdeztem tőled, hogy ez hogy néz ki, mert ott vannak egyéb fejlesztők is nyilván a Dunaparton. És ez akkor izgalmas, hogyha ezek a fejlesztők valamilyen módon összefognak, és nem csak a kapuig csinálják meg ugye a saját fejlesztésüket, hanem kvázi a Dunát is valamilyen módon gondozásukba veszik.
3: Így van, de ez a program is gyakorlatilag nem most indult. 6 évvel ezelőtt működik ez az együttműködés köztünk és a kerület között. Amikor a Metrodom River lakóparkot elkezdtük fejleszteni, akkor a koncepció tervezés szakaszában már éreztük, hogy itt, ahol egy 750 lakást építünk, ami a projekt végeztével egy körülbelül 2000 embernek ad otthont, ez egy óriási léptékű fejlesztés Budapesten is. Egy ilyen nagymértékű fejlesztésre már a kerület is figyel, ilyenkor már fontos, hogy a kerülettel is minél jobban, minél hamarabb meghatáljuk a közös hangot, mert gyakorlatilag ez egy olyan urbanisztikai fejlesztés, ami nem csak számunkra, hanem az ott élők számára is fontos.
2: Igen, mert nem csak a lakópark lakóinak, meg a tulajdonosoknak fejlesztitek ezt a területet, hanem mindenkinek, nem csak kerületieknek, minden.
3: Abszolút.
2: Aki arra sétál, vagy arra kerékpározik, vagy arra fut, hát láttam a látványterveket, grandiózus mondhatom.
3: Igen, abszolút, ez nem csak a mi lakóink számára elérhető, hanem ez egy teljesen közterületi fejlesztés, úgyhogy itt arra kell számítani, hogy egy hatalmas nagy életminőség javulást eredményez nyilván az ott lakóknak, de ez egy bárki számára elérhető sétány lesz. Nem csak sétány, hanem futóút, bicikliút, játszóterek, parkok jönnek létre, ami bárki számára elérhető, egy nagyon jó vízparti területet hozunk létre.
2: Ez a Metrodomnak, egy fejlesztőnek ez mekkora kihívás? Vagy új kihívás-e valamilyen módon egy Dunaparti szakaszt fejleszteni, ahol nem lakásokat fogok értékesíteni, bár csónakház az, ugye ez? Jól tudom, akkor lesz ott. Tehát már ott vagytok a Dunán, már rajta tartjátok a kezeteket. Szóval ez mennyiben volt új, ha már műszaki igazgatóként is kérdezhetlek?
3: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert valóban ez egy olyan fejlesztés, ami rengeteg olyan szakterületet érint, ami nem szokványos, vízügyigazgatóságtól kezdve árvízvédelem. Abszolút, mindenkit be kell vonni, de ez pont ezért is egy nagyon izgalmas feladat számunkra, hogy egy kicsit kiterjeszkedünk a mi épületünken túlra, és egy olyan területen is meg tudunk jelenni, ami nem egyenesen a mi profilunk, hanem egy járulékos feladat, és élvezzük ezeket az új kihívásokat, hogy új területeken tudunk jót alkotni, mert hiszem azt, hogy mi Metrodomként a zöld fejlesztésben élen járunk a lakóparkoknál, már ez már tök jól működik, és bízom benne, hogy egy Dunaparti rendezésnél is aktívan részt tudunk venni.
2: Igen, ez a jó szó, ez a Dunaparti rendezés, mert nagyon sok mindent kell rendezni. Most egyébként lehetne kerékpározni a Duna medrében is, amikor itt beszélgetünk augusztus elején, ez ne legyen mindig így, de nyilván nagyon bonyolult azért kerékpárutat meg futópályát tervezni a Dunaparta. Ha jól láttam, meg jól emlékszem, akkor részben néha a Duna fölé is bekúszna ez a kerékpárú, de nem vagyok műszaki ember.
3: Igen, ennek a tervezése pont erről szól, a koncepció tervezése, hogy a kerülettel, amikor elkezdtük beszélgetni még 6 évvel ezelőtt, akkor tudtuk, hogy mi fontos számunkra, és mivel nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki, ezért nagyon hamar éreztük, nagyon hamar át tudtuk venni azokat a szemléletmódokat, azokat a gondolkozásokat, azokat a fontos elemeket, amik viszont a kerületnek elsődlegesek. És ezért lett ez a megállapodás, hogy mi nem csak az előttünk lévő szakaszt tervezzük még és építjük meg, hanem megtervezni egészen a Lágymányos jövőtől a kerületnek a déli határáig, a Szavalya Parkig
2: ez
3: tartó szakaszt. 3,5 kilométeres szakaszt tervezünk most koncepcióterv szinten. Pont ezért, hogy feltárjuk ezeket a csomópontokat, problémákat, hogy hol tudunk közúti kapcsolatokat létesíteni, milyen nyomvonon kell mennie a gyalogos útnak, hogy tudunk biciklutat elvezetni, hol vannak olyan területrészek, ahol van lehetőségünk teresedésekre, hogy parkokat, önálló kis ösvényeket, játszótereket hozzunk létre, és ez a koncepcióterv legnagyobb lényegi eleme, hogy ezeket a csomópontokat, ezeket a problémákat feltérképezi, és egy egységes tervezést, egy egységes koncepciót tud megteremteni arra, hogy a különböző szakaszok hogyan tudnak majd utána jól együtt.
2: Ez egy nagyon komoly vállalás azért, mert

0: a finanszírozását mi vállaljuk, mi adtuk a szakmai támogatást végig, de közösen dolgoztunk, és a megrendelője a tervezésnek a kerület volt, és a kerület egy kvázi egy arculati elemmel kiegészített koncepciótervet kapott, amit majd egy hosszú távú fejlesztési programban egy iránymutatásként minden fejlesztő számára át tud adni.
1: Még egy dolog jutott eszembe, hogy ha én lakóparkot terveznék és menedzselnék, akkor nyilván azért nagyjából én találnám ki, hogy mire van, mindjárt sokat beszélgetünk veled, hogy mire van ma szükség egy embernek, aki fiatal, van két gyereke és egy lakóparkba akar Budapesten költözni. Mi a vágya? Milyen legyen az a lakópark, ugye? De mondjuk, hogy milyen legyen egy Dunapart, ha már a társadalmi egyeztetés mond, hát ott is millió érdek van, a kutyás, a gyalogos, a futó, a kerékpáros, a tulajdonos, nem tulajdonos, a csónakázni vágyó, tehát itt rengeteg fél emberek. Ez egy másfajta egyeztetési probléma, csak ezt akarom mondani.
0: Millió érdek és millió ötlet jött a társadalmi egyeztetés alatt is, meg előtte, amikor már a keret az érintettekkel is megkezdte az egyeztetést. De én azt gondolom, hogy pont ez a jó pont, ezért tudtunk jól dolgozni a kerettel közösen, mert egy nagyon jó szakmai alapokra helyezett terv született meg. Úgyhogy gyakorlatilag minden érdek figyelembe vételével a tervezők a lehető legjobb tervet tudták hozni, ami hangsúlyozom még csak koncepcióterv, tehát a részletek kidolgozása, ezeknek hogy hogyan tudunk nagyon szűk helyekre is egymás mellé elhelyezni gyalogos, futó, biciklutat, ez majd azért az engedélyezési terveknél fog kikristályosodni.
1: Hát egyrészt ez egy városi fejlesztés, másrészt pedig egy lakóparknak valamilyen módon a csatolt része, vagy a része, ugye? Tehát ez egy érdekes szimbiózis.
0: Ez egy érdekes szimbiózis. Amikor mi a River lakóparkot elkezdtük fejleszteni, a Metrom Rivernél már az volt az alapálmunk, hogy ez a 750 lakás, ez önmagában is egy zöldövezetté váljon. Ezért a felszínen még az autóforgalmat sem engedtük, a teljes forgalmat a földszín alá tereltük, úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a Budafoki útról bekanyarodva egyből egy alagútba érkezik az ember, és ebből az alagútból érhetőek el a teremgarázsok a lakóparkoknak. Így a felszínen egy autómentes zöldövezetet tudtunk létrehozni. Ez volt a gondolatunk, ez volt az alapötlet, és innét már csak egy apró lépés az, hogy ezt a zöld felületet, ezt a River harmadik üteme előtt lévő Dunaparti szakasszal egyben nyissuk, és legyen egy direkt kapcsolatunk a Duna irányába. Tehát ez egy ilyen alapvető érdek volt, hogy ez a óriási nagy zöld feletti fejlesztés, ez tovább tudjon terjeszkedni egészen a Dunamedréig.
1: Lemegyek a garázsba, ott előveszem a csónakot, és vízre bocsájtom, ugye?
0: Gyakorlatilag igen.
1: Merjünk nagyot
0: álmodni. Igen. Ezt próbáljuk most meg is valósítani. A hármas ütemben épül egy csónakház, ahol nyilván nem hajókat, hanem kis persze. Kajak, kenú, száp, ilyeneket helyezünk el, amik a lakóknak a rendelkezésére állnak, és gyakorlatilag rendezett körülmények között le tudnak sétálni a Dunapartra, és ott tudnak egyet csónakázni a kis szápjukkal, vagy kis kajakukkal, kenukkal.
1: Jó, mert kreativitásban nincs ilyen, akkor a metrodomra az egészen biztos. Egy fontos dologról nem beszéltünk, az időpontokról, mert én már hegyezném a kenút vagy a szápot. Ez a 27-es év második fele, inkább ősze, ugye?
0: Igen. Most nagy öröm számunkra, hogy a koncepciótervezés ilyen jól zárult, és nagyon pozitív a fogadtatása, úgyhogy ebben az évben a építésengedélyezési terveknek neki is állunk. A metronom előtti szakaszra én bízom benne, hogy az év végéig minden olyan építésengedélyt beszerzünk, ami a megvalósításhoz szükséges. Ezután jön a kiviteli tervezés, de a terveink szerint jövő évben mi, azaz 2027-ben a Metrodom előtti szakaszt teljes körülön meg is valósítjuk. Az a tervünk most, hogy a Metrodom River 3-as ütem átadásával ezt is átadjuk, így van, ami egy műszaki átadás jelent. Nyilván a 3-as ütemnek a műszaki átadás után még egy hasznosító engedélyezési folyamat van, ami után a lakók valószínűleg csak 2028-ban tudnak költözni, de a Dunapart akkor már teljes körülön kiépített lesz.
1: És a Dunapart mindenki.
0: A Dunapart mindenki, így van. Mi azt látjuk, hogy szerencsére nem csak az előttünk lévő szakasz, hanem aktív a kerület, aktív a városvezetés és a fejlesztők is, tehát bízunk benne, hogy Budapest életében pláne egy belátható időn belül nem csak az előttünk lévő szakasz, hanem a Galvani úttól a Rákóczi hídig lévő teljes szakasz kiépülés átjárható lesz, ami szintén azért egy óriási nagy lépés.
1: Legyen így, nagyon szépen köszönöm, Metrodom műszaki igazgató Pongrász Tamás, köszönöm, itt volt.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: So now I'm gonna pack my things and go and go and go.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
1: Ez a Monitor délután extra.
3: Folytatódik a Monitor délután itt a TrendFM-en, turizmus.com összeállításunkban Semsey Rudolf a vendég, Semsey Gasztronómia, Vakvarjú éttermek, Dobai cukrászdák, Budapest Party Service alapító tulajdonosa, azt mondtad, régi ismeretségre való tekintettől tegeződhetünk, köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm.
3: Nagyon sok minden érdekel, azt láttam, hogy a szakmai szövetségek úgy ott volt a Kapitány István miniszternél, nyilván a turisztika ágazat képviselői elmondták a kívánságlistát. Tehát nem tudom, hogy erről te mit hallottál, mit gondolsz. Ez is izgalmas lehet, az új kormánytól mit vár a szakma. Aztán budapesti turizmus, nyilván ez izgalmas, ez érdekes, erről sokszor beszélgettünk már, és mentek előre, megy egy újabb akvárium, nyílik Óbudán, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, ránk férnek a jó hírek. Na, honnan induljunk?
4: Rád bízom, milyen érdekes témát fogunk tudni itt boncolgatni.
3: Legutóbb a Maresz rendezvényen találkoztunk.
4: Igen.
3: Akkor már lehetett tudni, hogy új kormány van, és akkor mindenki várta azt, hogy az új kormány az majd hogyan nyit, milyen módon nyit a turizmus az idegenforgalom felé. Budapest, Balaton, most láttam, hogy lesz balatoni biztos is, mint azt láttam volna ma reggel az újságban. Mik a legfontosabb felvetések, amire reagálnia kell a kormánynak?
4: Hát biztos, hogy egy más jellegű politikát kell olyan tekintetben folytatni, hogy nézzük meg, hogy mik a célok, nézzük meg, hogy kik azok a vendégkörök, akikre lőni tudunk, és akkor ennek megfelelően kell az infrastruktúrát, meg az egész turizmust újra gondolni. Hihetetlen egyébként különben, hogy csak az elmúlt 10-15 évben mennyire változott a turizmus. De még ha a Budapestet is vizsgáljuk, ott is folyamatosan vándorolnak a turisták. A belváros, az mondjuk a Király utca és környéke, az néhány éve egy ilyen kiemelt gócpont volt, és most láthatóan egyébként ki is ürült ez a rész, és most például azzal, hogy megnyitották a rakpartot, most átmennek oda a turisták. Látható, hogy egyébként Budapest turizmusát is, hogyha nézzük, szükség lenne egy jobb fizetőképes turizmusra. Ehhez viszont egy olyan szolgáltatásnak kell létrejönni Budapesten, ami vonzó számukra. Vonzó számukra az épületek, izgalmasak azok a programok, amik itt vannak, és hogy nem nagyon fogunk tudni egyhetes turizmust idehozni Budapestre, nekünk azt az élményparádét kell kitalálni, hogy az a 2-3 nap, amit itt töltenek, az minél izgalmasabb legyen számukra.
3: Most voltam Pozsonyban, és ugye a hajók ott állnak meg, igen, nem tudnak jönni ide. Hát most ott áll 15 hajó, és ott nem csak kisétálnak, besétálnak, hanem napokat ott vannak. Tehát a turisták meg is jelennek a vendéglátóhelyeken. És szembeötlő volt nekem a különbség a pozsonyi vendégkör, meg a budapesti belváros, most Király utca, vagy teljesen mindegy a vendégkör között. Nem láttam gurulóbőröndöket, nem láttam Airbnb-s srácokat, gyerekeket, ásványvizeket cipelni. Fogyatékosak, kisgyerekesek, idősek, mindenféle ember, 40-50-60-70 éves ember, nagyon érdekes. És nekem úgy tűnt, hogy sokkal fizetőképesebb turista áradat lepte el Pozsony, mint mondjuk most Budapestet ezen a nyáron.
4: Hát az alapokról kellene szerintem gondolkozni, és ez volt a legnagyobb baj, hogy mindig egy-egy ilyen gicset próbáltunk valahogy itt szépítgetni, ahelyett, hogy elkezdtük volna azt megnézni, hogyha ide jön egy turista, akkor hogy tudunk minél inkább az ő kedvére dolgozni. Budapest ugye eszméletlen izgalmas kincsekkel van tele. De még mondjuk Prágában ezt az egészet egy 504 méteres körön belül el tudunk érni, addig Budapesten ezt nem. Hogy tudjuk összekötni a különböző látnivalókat úgy, hogy közben is meglegyenek azok az izgalmak, amitől nem fognak elfáradni, nem fognak elveszni. Ezekben kell nagyot fejlődnünk. És az a baj, hogy ugye itt vannak a helyi lakosok is, akik mindig ellenérdekeltek abban, hogy közben egy jó turizmus legyen. És látjuk azt különben a belvárosban, belvárosba, hogy most ott egy nagy visszaesés van. Tehát több étterem, és köztük mi is észrevettük, hogy a tavalyi évhez képest mondjuk egy olyan 5-10%-os visszaesésünk van.
3: A kosárértékben vagy a látogatószámban, azt hiszem mind a kettőben, ugye?
4: Igen, nehéz erről beszélni, hogy mi lehet a valódi oka. Az egyik biztos, hogy nem tesz jót ez a hőség. Tehát az ember nem akar ilyenkor az aszfaltot tolni, nincsen kedve beülni, ha be is ül, akkor egyébként kevesebbet teszik. Tehát a hőség különben ilyen szempontból meghatározó. A másik, hogy lettek olyan, több olyan pont még a városban, ami érdekes. Tehát az, hogy a rakpartot esténként megnyitjuk, a látogatók számára az azért kihúzta a külföldieket is.
3: Ugye most... azt a tortát szeretelgetjük, ugye? Igen,
4: igen, de ha érdekes, mert egyébként, ha a rakparton végig sétál az ember, akkor nem azt látja, hogy jó módú turisták lennének, hanem fiatalok jelentek meg, és sokszor viszik magukkal az italt is, amit megvesznek az ABC-ben. De hogy ez számunkra azért érezhető, hogy a belvárosból az éttermeknél kiszívja. Viszont itt van Budapest, és nagyon-nagyon szomorú, hogyha összehasonlítjuk más olyan városokkal, ahol folyóparton ott van az élet. Nálunk ez nem volt. Tehát azzal, hogy most a rakpartot megnyitották, szerintem ezt bepótoltuk, ami egy elveszett kincs volt. Nagyon kevés például a Dunai panorámájú étterem. A világ városain azt látjuk, hogy végig tele vannak vendéglátóipari egységekkel, nálunk ez nincs. Úgyhogy nekem az is tetszik, hogy nagyon sok helyi lakos elkezdett a Dunapartra jönni. Szóval, hogy ez egy jó dolog, de még azért eléggé olyan kis gyengécske, tehát még azért ezzel lehet fejleszteni és izgalmasabbá varázsolni.
3: Az ott az alapfelvetésem, hogy oké, a szakma az most miben? Áfa csökkentés, legyen egy koncepció, de hát annyi koncepció volt már Budapestnek, hát a vizek városától kezdve, te is már sok évtizede hallod, látod, valami egészen mást kell kitalálni? Ott van a látkép, ott van a Duna, hajókázunk.
4: Nem tudom, hát többen próbálkoztak ezzel, de valahogy mindig csak oda-oda nyúlogattak. Oda-oda toltunk néhány milliárdot, és azt hittük, hogy akkor ezek így tökre működőképesek lesznek. Nem tudom. Azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú stratégia, és az alapokról kell elkezdeni, és utána meg kell ez pénz is, hogy megvalósuljon. De nem biztos, hogy ilyen látványberuházásokra van szükség. Valószínűleg sokan megköveznek ezért, de mondjuk itt volt az atlétikai VB is, ahol láthattuk, hogy jöttek a külföldiek, de végén csak meg kellett tölteni magyarokkal a stadionokat. És akkor én nagyon sokat futok maratonokat, és járom a világot, és látom, hogy például egy maraton az milyen vonzással rendelkezik. Én mindig viszem a feleségemet, láthatóan ott is családos túlmennek ezekre a maratonokra.
3: Nagyon jól emberek. Költenek ezek.
4: Jól költenek, és hogy nagy mennyiségű ember tud oda ráncigálni egyszerre. Szóval, hogy ezeket kell folyamatosan építgetni, és hogy minél vonzóbbá tenni. Mondok megint, ugye a budapestiek mérgesek, hogy a Lánchidon nem lehet átmenni. Viszont amikor felújították a Lánchidat, akkor szóba jött, hogy esetleg pont a gyalogos forgalom miatt szélesítsék ki a járdát. Ezeket jobban végig kell gondolni, hogy tényleg szükség van-e rá, és akkor tényleg legalább Pestet össze lehet kötni a budai oldallal, és akkor a budai oldalon fel lehet menni a várba. Ma a Várbazáron keresztül akarunk menni, nem tudom, próbáltad-e már onnan megközelíteni a Budavárat. Tehát labirintus. Tehát, hogy megint nincs az végig gondolva, hogy tud majd a vendégsereg folyni. Ilyen lett a Citadella is. Megépítették a Citadellát, tök jó. De egyébként különben, hogy jutnak fel az emberek, az megint nem lett jól kitalálva. És most nem az a kérdés, hogy lesz-e sikló, vagy nem lesz sikló. De csak végig kéne gondolni, és egyébként a világ városaiban is van, hogy gyalog mennek végig az emberek, de ma nagyon nehéz és bonyolult megközelíteni ezeket a látnivalókat. Szóval, hogy ezért gondolom, hogy alapokról kell az egészet elkezdeni, és hát ez mérni kell, tehát hogy ez másképp nem megy. Én annak nagyon örülök, hogy Csendes Olivér lett ugye most az MTÜ vezérigazgatója, aki meg nagyon adatközpontú elemző, és hogy én ebbe hiszek, tehát folyamatosan nézni kell. És például az is nekünk egy szomorú dolog volt, hogy ugye elindult a folyamatos adatszolgáltatás, nem csak a szállodák oldaláról, hanem az éttermek oldaláról, és mi nem kaptunk vissza adatokat. Tehát, hogy például nem látom, hogy a környékbeli éttermek egy-egy étteremünkhöz kapcsolódóan milyen forgalmat csinál, csinálnak, és számunkra ez egy jó mutatószám lehet, hogy csak egyedül vagyok ilyen helyzetben, vagy mások is.
3: Pedig erről volt szó, az Entaklan rengeteg műsort csinált, most arról volt szó, hogy igen, akkor majd, tehát a kamara is ezt mondta, hogy akkor majd hadd lássam, hogy a versenytársak hogy mennek, miben mennek, nekem milyen nispiacot kell. Én oké, hogy adatot szolgáltatok, de akkor kapjak is.
4: És jó adatokat. Igen, csak hogy jó adatokat kéne kapni, és ma ezt nem kapjuk meg. Tehát még a rendszer nem áll olyan szinten, ebben még kellenek fejlesztések. Én azt gondolom, hogy a másik nagyon-nagyon fontos, hogy legyen bizalmunk az adatok iránt. Mert az elmúlt években ez megszűnt. Tehát, hogy nem hittük el néha azokat a számokat, amiket leírnak. Igen. És ez egy szomorú dolog volt, de tényleg az ember már egy összenézett, hogy mi a franc van. Úgyhogy én hiszem, hogy egy szépen lassan majd az alapokról építkezve el tudunk indulni egy jó irányba.
3: Zsida jól mondta, hogy az nagyon tetszett nekem, hogy már kilóra, meg lélekre megvan a 20 millió turista, meg ugye, ami Feri egyen lesz. Most már csak ezt kell valamilyen módon picit változtatni. Hát tehát nem a mennyiség, nem
4: igen,
3: a mennyiség.
4: Amit most itt látunk Budapesten, hogy nagyon elmentünk ebbe a gulyás és lángos igen, irányba. Igen. Szóval, hogy ez most pont a Vajda Pierre-nek is láttam ezt kapcsolatban egy cikkét, és hogy egyébként tényleg szomorú, hogy most a jó nevű éttermek zárnak be, és gulyásosozóként nyílnak újra. Egyik oldalon a világ összes országában megvannak azok a nemzeti ételek, amikre épít a gasztronómia. Másik oldalon meg szomorú, mikor látom azt, hogy olyan gulyásosok vannak, hogy indiaiak dolgoznak benne, semmi köze nincs a gulyáslevesnek az a gulyáshoz, amit mi tényleg magyarok szeretünk. És akkor ezt próbáljuk, és kigyózó sorok. Igen, ez egy érdekes, de hogy nekünk meg azt kell ellesni egyébként különben vendéglátósként, hogy ők mi az, amit tudnak kommunikációban, hogy ott kigyózó sorok tudnak lenni arra a termékre, ami számomra lehetetlen.
3: Akkor csak egy picit fordítsunk azért a vakvarjuk irányába. Sokat beszéltünk a szezonban, és többször találkoztunk, és mondtad, hogy látjátok, hogy kosárérték, látjátok, hogy nem iszik már meg egy pohárbot, csak egy főételt teszik, tehát van egyfajta ilyen takarékosság, meg itt van a meleg minden, és mégis előre tudtok menni. Annak mi a titka?
4: Hát mi nagyon a vendégkörre építünk, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy mindenkit törzs vendégként kell kezelni. Nagyon érdekes, ahogy a belvárosi üzleteink egy picit visszaestek, annyira a külvárosiak viszont erősödnek folyamatosan. Egyébként azért a magyaroknak, és ebbe a Covid nagyon nagy segítség volt, most már azért kezd a szociális életének fontos része válni az, hogy étterembe menjünk, és a Covid volt egyébként az az áttörés, hogy érezhetően utána szívesebben kezdtek el éttermekbe járni az emberek, még ha ott lehetett látni egy visszaesést, és nekünk ugye akkor még egy nagy probléma így megjelent éttermesként, a házhoz szállítás is megerősödött, és nagyon természetessé vált. De mégiscsak azt gondolom, hogy ha ezekre a törzsvendégekre építünk, akkor lehet erősödni, és valóban most éppen nyitunk a Kiscelli fölött a Béresék irodaházába egy vakvarű éttermet, és mellette meg a Pesthideg úton is megy a tervezés.
3: Az és jövőre, ugye?
4: Az meg, hát 28-ban meg fogjuk 28. tudni megnyitni. Ott egy lesz egy dobai cukrászda, egy vakvarű étterem, és alatta pedig egy nagyon hangulatos kis rendezvényterem.
3: Cukrászda az a másik oldal, ami érdekel, mert szövetségtől gyakran vannak itt nálam, meg igen. Csinálok ilyen beszélgetés, az is piszok nehéz. Energiaigényes, emberigényes, ott is meleg van, a fagylaltárak, ugye állandóan lélektani határa van a fagylaltnak. Abban mit kell kitalálni? Mert értem, hogy azt mondod, hogy törzsvendég, meg minden vendég törzsvendég, azt meg emberrel nagyon nehéz megcsinálni, adják föl sorra barátaim, ismerőseim az éttermeket, cukrászdákat, mert nincs három embere, akire ott tudja hagyni. Mert... Szóval a cukrászda is egy piszok nehéz vonal most, nem?
4: Hát nagyon más az étterem meg a cukrászda. Amikor mi 22-ben elkezdtük a cukrászdát, akkor gondoltam, hogy hát most már elég éttermet csináltam, az miért lenne olyan bonyolult cukrászdát csinálni, és láthatóan teljesen más iparág. A cukrászdákkal ugye a legnagyobb probléma, hogy szerintem kevés jó cukrászda van. Tehát, hogy még ebbe fejlődnünk kell, és valószínű ehhez a vendégkörnek is sokkal igényesebbnek kell lennie, meg valahogy azt kell adnunk, amire a vendégnek a leginkább szüksége van. Tehát vagy túl jókat akarunk adni, túlságosan ez a francia irányba visszük el, vagy pedig néha meg túl egyszerűeket. Ugye a cukrázának a legfontosabb része, hogy pörögjön a terméken, mert akkor lesz friss a termék. Ehhez viszont nagyon nehéz úgy beállítanom, hogy ne maradjon rá, mert ami meg rajtad marad, azt meg igazából nem tudsz vele mit csinálni. Tehát persze fagyiba még berakhatom, hogyha Rákóczi túróst akarok csinálni. De hát azért nem így működik. Tehát, hogy ezek az urbán legendák, mint a brassói apró pecsenye az éttermeknél, de hogy nem így működik. És a másik tényleg a munkaerőben, nekünk ugye van egy nagy cukrásztermelünk, ott például azt tapasztaltuk, hogy nagyon nehezen találtunk főcukrászt. Mert hogy amíg az éttermekben van egy szervezeti hierarchia, és annak mindig van egy séf például, egy konyhán, az a vendégtérben ugye az üzletvezető, addig a cukrászdákban ez nem nagyon alakul ki, mert nagyon pici egységek vannak, jellemzően a tulajdonos felesége, és még esetleg egy vagy két segéd dolgozik ebben, és nem tudunk kinevelni olyan embereket, akik vezetőként tudnának irányítani csapatot, akinek víziói lennének, akinek ott lennének azok a receptek, azok az alapanyag ismeretek, aminek köszönhetően tényleg cukrászként sikeres tud lenni. Ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény még a cukrászdában, hogy ott a tényleg patikusokra van szükség. Tehát amíg az étteremben, ha valamit csinálunk és elrontunk, akkor picit még keverünk rajta, kicsit hozzáadunk, kicsit megsózzuk, vagy kicsit nem tudom, valamit csinálunk vele. Egy cukrászdában, ha nem pont azon a hőfokon, nem olyan páratartalom mellett, nem olyan hosszú ideig csinálom, akkor azt nem fog elkészülni úgy az a sütemény, ahogy megálmodtuk. Úgyhogy nekünk is ezt újra kell gondolni, és valóban ez a rendszerépítés nekünk ott a legfontosabb része.
3: Tudod, mit eszembe, hogy hallgatok, hogy séfnek lenni szexi. De hát a cukrász az a radar alatt van, az hátul van.
4: Meg nem tudom, én nem érzem
3: ezt. Nem érzed?
4: Nem,
3: ezt, hogy nem annyira nem. Eladható, mint tevékenység?
4: Nem, sőt, szerintem nagyon a cukrászdáknak a mondhatni másik nehéz ellensége az, hogy elkezdtek otthon kis konyhákban cukrász dolgokat árusítgatni, feketén, fű alatt, vagy bármi. Tényleg? Persze, nagyon keményen. Tehát, hogy a vidéki cukrászdáknak ez egy komoly vesztességet okoz.
3: Egy Mari néni
4: hogy, hát nem Mari néni, inkább Marika, tehát igen, a lánya, elmegy valami cukrász tanfolyamra, és elkezdi csinálni, és szépen sütöget. És ugye ma mindenki azt gondolja, hogy majd a YouTube-on megtanul cukrászkodni, és akkor majd ott szép tortákat fog csinálni, és egyébként sokan szépet is csinál, de mindez számla nélkül okosba eladják. És hogy ez egyébként főleg vidéken, ez egy komoly kárt tud okozni azoknak a cukrászdáknak, akik meg teljesen legálisan próbálnak dolgozni.
3: És a vonzereje a cukrászdánk, a kávéházas barátaim hogy mindig azt mondják, hogy ebben a műsorban is, hogy hát igen, kávéház az akkor egy találkozóhely, meg hogyha cukrászdák van, az egy találkozóhely, oda jön a üzlet felével is, tehát egy picit visszahozni a cukrászdáknak ezt a korszakát. Voltak az éttermek, mikor odaültünk be, most már annyi kávézó, hát itt a Váci úton 26 millió kávézó van, és mégis tele tudnak lenni, nem is értem, hogy lehet megoldani, de a cukrászda is erre tör, hogy menj oda a barátnőddel, beszéljünk, a gyerekkel oda mész, megcsinálja leckéjét, nem tudom, tehát ilyeneket mondanak.
4: Szerintem kicsi a fogyasztói kosár a cukrászdába, és a kávézónál is azt látod, hogy tele van, de hogy egyébként a matek hogy jön ki, az már egy következő izgalmas
3: dolog. Ja, mert iszik két kávét.
4: Hát igen, tehát, és sokáig van ott.
3: Igen.
4: Tehát ugye ebbe ezek a nagy multis kávézók voltak a legokosabbak, akik olyan áron adják a kávét, hogy nyugodtan maradjál ott, mert te kifizetted, ráadásul nagyon sokan elvitelre kérik, mert szexi, ugye, hogy abba a pohárba mész az utcán, és ez olyan izgalmas mutatni, hogy akkor én itt voltam ebbe a kávézóba. Nem olyan könnyű. Itt vannak a specialty kávék, és ha megnézed, ez 10-15 évvel ezért ilyen robbanás volt, és mindenki ilyen különleges kávét akart inni, és akkor azt magyarázta, hogy a fűnek az illatát milyen fantasztikus benne érezni. És mi akkor gondolkoztunk például, hogy a vakvarjú éttermekbe elkezdünk különleges jó kávékat pörköltetni, és ma láthatóan egyébként mi magyarok az olaszos pörkölésű kávétok keressük, és ezek a kávézók is így azért egy picit visszaesett a forgalmuk. A cukrászdánál valóban ez egy nagy kérdés, hogy miből tudod jól csinálni a forgalmat. Amikor leülnek a vendégek, akkor megint kisértékű tálcájuk van, idézőjelben, tehát egy sütit esznek egy kávéval, 1500-2000 forint, és nem tudok annyit megpörgetni, hogy ez jól működjön. Ott ott az elvitelre kell nagyon elkezdened dolgozni, hogy igen, vigyék el a sütit,
3: meg, és
4: hogy
3: hétvégén... A családi tortát, azt onnan vigye el.
4: Igen, de például azért lehet ilyen jó pofa dolgokat csinálni, nálunk például ott van az, hogy a gyerekeknek 6 év alatt ingyen adjuk a fagylaltot, hogy pont az, hogy akkor jól érezzék magukat, és akkor mindig kötődjenek hozzánk. Például a horvát kertben ugye ott van az a pavilon, nem tudom hány vendéglátóépületség volt ott előtte, és most tényleg az úgy megtalálta a Dobai így a saját vendégkörét, és tegnap is pont találkoztam ismerősökkel, és mondják, hogy állandó oda mennek, tök jó oda beülni, és tényleg ott egy kis békeszigete tud lenni. Mások meg azt mondják, hogy milyen kár, hogy nem lehet ott parkolni, de mégis meg tudják oda. Tehát, hogy hiszem ezt, hogy ez a reneszánsz vissza tud jönni majd a cukrászdáknál is, de megint nagyon nehéz úgy, hogy apa-anya csinálja egy segéddel, pont Balatonon van egy kedves cukrász ismerős, nem tudnak emelni szabadságra. Nem. És egy idő után meg már nem fogja szeretni azt, amit csinál.
3: Megkérdése, 20 éves gyerek az akarja csinálni.
4: Igen, és ha ezt a példát
3: ez
4: látja...
3: Neked is fontos.
4: Igen, de nekem 4 gyerekem van, majd meglátom, hogy valamelyik akarja, de hála Istennek most úgy néz ki, hogy 4-ből 3 szívesen folytatnám, hogy meglátjuk aztán, mi lesz a végén, és nem akarom rájuk erőltetni. De amikor azt látja, hogy apa, anya állandóan vért izzadva dolgozik, már pedig a vendéglátás tényleg olyan, hogy nincs szabad napja az embernek, most itt a cukrásznál az 3:30-kor kezd a felesége, hogy elkezdje sütni, de valamikor éjfélkor már elkezdi. Mondani munkaügyi szempontból mennyit dolgozik. Ő is 5:30-kor már ott van kint reggel a pályán, és már rakosgatja, és ezt látja a gyerek, ő nem akarja ezt folytatni. És láthatóan Ausztriában is ez a legnagyobb probléma, hogy is azért nem akarja átvenni a következő generáció, mert azt látta, hogy apa-anya mindig dolgozott, mert a vendéglátás ezt követeli meg.
3: Szezon, azt hogy látod?
4: Hát ez a meleg, ez nem tesz semminek jót, tehát eleve ijesztő. A Balatonon is lehet látni, hogy ott is jobb lenne, egy picit enyhülne már ez az idő, és az a fű kizöldülne. Úgyhogy én nagyon hiszem, azért láthatóan azért a turizmusban is szeptembertől egy más közönség fog tudni jönni, meg hát visszatér minden a régi kerékvágásba. Én örülök annak, hogy a kormányzat is alapokról kezdi a turizmus építkezését, tehát hogy nagyon izgalmas egyeztetések lesznek szerintem előttünk, jó stratégiákat tudunk összeállítani. Én azt gondolom, hogy összességében az éttermeknek azért van lehetősége, sok jó lehetősége van. Én hiszem azt, hogy jó munkával azért sikereket lehet elérni, és most is, ha körbenézünk, azért a sikeres éttermek azok hosszú távon tudnak fennmaradni, és hogy jó bemenni azért. És hogy látunk Balaton mellett is jó éttermeket, Budapesten is nyílnak izgalmas éttermek, úgyhogy jó itt enni, és jó itt lenni.
3: Semsej Rudolf, nagyon szépen köszönöm. Akkor jó szezon, meg jó szeptember-október, zöldején a fű, köszönöm.
4: Köszi.
1: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A Szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatos a padás tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csak nem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. You know you can tell you, give you, give life, you can see life, that's how.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója itt a stúdióban. Átküldtetek a fiaddal, Ferkóval tegnap vagy tegnap előtt egy friss videót Réti Majorból, a Réti Szilasi tavakról. Én nem tudtam végignézni azt a halpusztulást, azt a biodiverzitás összeomlást, amit ez a 10 perces videó mutat. Nem tudom, mások ezres látogatottsága van. Én nem tudtam végignézni, csak belenéztem. Gondolkoztam, hogy mi a beszélgetés címe, haldokló, halágazat, vagy halágazat végveszélyben, nem tudom, pusztuló halas tavak, csak drámai címeket lehet mondani. Nem akarom dramatizálni a helyzetet, aki látja a videót, meghallgat téged, az pontosan tudja, hogy mekkora baj.
3: Nehéz címet adni. Hal-halál. Ha már hal, akkor halál. Hal-halál, de nem hal-halál csak. Nem hal-halál csak, és azt kell mondjam, ha innen indítunk, akkor azt mondom neked, hogy egy ízi életén megsemmisülése az valami elképesztő katasztrófa. Ha végig gondoljuk azt, hogy milyen élőlény társulások vannak egy vízbe, és mi az, ami elpusztul mondjuk egy vízzel, akkor nincs jobb hasonlatom, merítsünk egy tópartnál, merítsünk bele egy egyszerű áttetsző üvegcsét, egy poharat. Abban már élet van. Több élet van. Ott abba, az, ha a színét nézzük, akkor algázódik. Ha a színe van, akkor alga van benne. Aztán jönnek az apró alsóbrendű rákocskák, amik egyik része egymást fajja, egyik része ráépült a benne lévő algákra, a zöld algákra, és a következő lépésben, ha merítünk egy kancsóval, abban a kancsóban van biztos, hogy találunk víziporoskát, találunk benne esetleg valami szitakötő lárvát, valamelyik szúnyogfélének a lárváját, ha megkotorjuk a vizet, olyan fantasztikus rendszer épül föl az életre a vízbe, amit el se tud képzelni az, aki nem látja mindezt. Sehol nincs a világon akkor a biodiverzitás, ez a szó azt jelenti, hogy faji sokszínűség, hogy minden, hányféle faj él együtt szimbiózisban, az ember is része egy biodiverzitásnak. Annak a része vagyunk, amelyik egyfolytában szűkül, mindig kevesebb állat van körülöttünk, kevesebb természetes képződmény van körülöttünk, kevesebb a levegő körülöttünk, a fákkal, a bokrokkal, a növény az asszály erre óriási erőben rátesz. Tehát mindaz a folyamat, ami az evolúció során egyébként is változik, ritkák azok a periódusok egy-két ezer év, amikor állandó az időjárás. Nem az. A Kárpát-medencében volt már Tirén-tenger, voltak már elképesztő.
2: Jó, Velencei-től is már 8000 éve. Persze,
3: rengeteg dolog történt.
2: Bizonyították már, kiszáradt, igen.
3: Ma átélünk egy olyan periódust, amikor az ember a történelemben először talán, a történelmi korokban először talán átvette a szerepét a föld alakítás. A föld eddig spontán módon alakult, ember se volt, már háromszor kihalt. Nem kellett ahhoz ember, hogy eltűnjenek a dinoszauruszok, egy csomó dolog nem kellett hozzá, de nem mennék el ide, mert ez nem az én szakmám, csak mondanám, hogy ami történik, az nem egy olyan dolog, amivel nem történt már meg a történelemben, a világ, az élet történetében, a világ történetében, ezek mind megtörténtek már. Csak a mi életünkben ez a dolog elképesztő módon felgyorsult. Európában is, elképesztő módon felgyorsult Magyarországon, és a trend az, hát hogy
2: látod,
3: ez tovább fog gyorsulni.
2: Rajnát most már nem lehet hajózni, ott is nagy...
3: Európa, jó, persze.
2: Fordítsuk. Igen. Tegnap reggelre mi történt Réti Majorban, amikor kimentél hajnalban 5 óra, akkor kimentél a halászokkal, a kollégákkal?
3: Nyilván az történt, hogy minden létező gépet azonnal végignéztünk, ami működik. Mi a célunk? Ugye nappal van egy óriási nagy oxigén többlet a vizekbe, ez abból adódik, hogy az összes alga, ami létezik, az oxigén termel. Megy, pörög az élet, fölmegy a ódható oxigén, ami nagyon-nagyon kicsi már a meleg vízbe, hiszen minél melegebb a víz, annál kevesebb gázt, többek között oxigént is tud tartani. A hal pedig oxigén nélkül elpusztul, ahogy mi is meg elpusztulnánk a levegőben lévő oxigén nélkül. Amikor kimentem, azt láttam, hogy nem állt rá a hal arra a levegőztető gépre, amelyik fújja befelé, pörög a kerék, veri ki azokat a gázokat, amik nem odavalóak, és tolja bele az oxigént a vízbe. Nem állt rá a hal, kiment a sekélye vízrészekbe. Ebből az adódott nekem, hogy az üledékben lévő kénhidrogén képződött, a kénhidrogén megeszi az oxigént, a fenelte volna meg, és a hal kimenekült azokra a sekélyebb részekre, a 10-15-20 centis vizekbe, ahol úgy érezte, hogy nincs akkora hatása a kénnek, hamarabb kisütött a nap, pár pillanata, pár perce, pár órával korábban lesz ott majd nagyobb oxigéntermelés, és inkább oda menekült ki a mély vizek helyett. Nagyon rossz a vizek minősége. Ami nem véletlen, hiszen...
2: Kicsi a víz, meleg a víz.
3: És alapban van egy 80 centis, és abban még tele van szerves anyaga, és időnként fölrobbanik. Szóval akkor, amikor 30 fokos a víz, 30 fokos délbe a víz, de úgy, hogy a benne lévő iszap is 30 fokos, hiszen amíg van 60-70 centi vized, addig van egy hőrétegződés. A felső 30-40 centi túlmelegszik, alatt egy hűvösebb réteg jön, közte van egy váltó réteg, tehát kialakult a természetben az, hogy hogyan működjünk, hogy tudjon minden tovább
2: élni. Most augusztus 11-én beszélgetünk, mennyi hal pusztult el csak nálad Réti Majorban eddig?
3: Most már, olyan 200 tonnánál tartunk, és olyan 30-40 tonnának a sorsa még imbolyog. Nem tudom, hogy el tudom-e, le tudom-e halászni. Nem úgy működik egy halászat, mint a laikus elképzeli. Van egy 50 hektáros tavad, van benne, már ki van szágatva a közepe. A szélén ott vannak még azok a mélyebb foltok, ahova a halat le lehetett valamikor engedni. Ha ezt a vizet most elkezdeném leengedni, és klasszikus módon halászni, kb. 3 órán belül az első 5 centi víz elvesztésénél, 10-nél megdöglene minden halom. Ezt fölkeveri saját meg az iszapot, belefolytja szinte saját magát abba a lutyás, meleg, forró iszapba, amit nem tud elviselni, mert a kopotyóját is eltömi, oxigéncseréje sincs, tehát ott elpusztul.
2: Csak Réti Majorban pusztulnak így a halak, vagy szerte Magyarországon a halastalakban?
3: Ekkora mértékben nyilván nem, mert extrém helyzetbe kerültünk, erről majd lesz még szó, de Magyarország, a ketté szakadt az ország. A tiszántúli halastavak, ahol a nagyobb része van Magyarország halastavainak, kb. 2/3 ott van, a tiszántúliak, köszönjük szépen, viszonylag jó vannak, hiszen a tiszántúl köszönhető okos elődeinknek két lépcsőbe a Tiszát beduzzasztották, és ez a két beduzzasztott lépcső, ott is nagy viták voltak, hogy a poroszlói téhez földjeit elárasztották, és most aztán majd mi lesz?
2: Van pufferelni, és lehetőség van vizet adni a tavakba.
3: Pontosan így van, végig csatorna rendszert alakítottak ki, ezek öntözést és halastavi ellátást szolgáltak, és köszönjük szépen, a Tiszántúl viszonylag halas szempontból jó van, ott a halastavak mintegy 70%-os vizen vannak, ami ahhoz, hogy legyen egy normális termelés, és kibírják az ilyen katasztrófákat, mint ez is, tudjuk, hiszen Hortobágyon nekünk is van egy 110 hektáros bérrel tározunk, ott semmi baj nincs tulajdonképpen. Meleg van, a halak nőnek, mint a bolondóra, nincs vele semmi gond, takarmány olcsó, mondhatnám azt, hogy akár jó évünk is lehetne, akár rekord közeli évünk lehetne a haltermelésbe, hiszen két dolog a haltermeléshez kell, a meleg és az olcsó takarmány, mind a kettő megvan. Ez most nem kérdés Magyarországon. A Dunántúl került nagy csapdába, ez már a télen látszott, hogy kevés a csapadék ahhoz, hogy a csak természetes csapadékból feltölthető tározó rendszerek, illetve halasztó rendszerek

0: majd amikor pontosan kellene július-augusztusban, elfogynak a vízkészletei totálisan. A tározó rendszerek, amelyek ezt a Nádor csatornát például táplálnak, például a fehérvárosi tározó, minimális vízszinten vannak, de már a soponyai tározót sem tudom föltölteni, és a következő levélben fölírtam a figyelmét a anomáliákra, amik a vízrendszeren már akkor megvoltak. Elveszítettünk egy teljesen vak, rossz rendszeren, egy rossz zsilip miatt 1,5 millió köbméter vizet, a fölösleges betározások megint veszteséget okoztak. Folyamatosan dokumentáltuk, hogy baj van, és baj lesz. A Dunántúlon másút is megvolt ez, a nagy tározók, a marcali tározó, az alatta lévő nagy tározó rendszerek, mindegyik 60-70%-os vizen volt, akkor tavasszal, amikor még tele vagyunk viszonylag torrens vizekkel.
1: Csak a hallgatóknak mondom, akik nem agráriusok, és nem ott élnek. Van a Nádor csatorna, és azon nagyon sok, talán több száz gazda, ugye halastavak is, öntözőművek is.
0: A szám nem ekkora, 15-20-an vagyunk ezzel a rendszeren.
1: Nekem a farkas meg a bárány jutott eszembe. Hát ha a bárány alul van, akkor a farkas van fölül, és ha én fölül vagyok, akkor kiveszem a vizet, vagy törvényesen, vagy törvénytelenül. Vagy többet, vagy kevesebbet, aztán kiveszem, és ott párolog el. Tehát az egészben nincs koncepció nekem, vagy át kell, a koncepciót úgy kell most szabni, gondolom én, városi ember. Ahogy most játszik a zenekar, az időjárás, tehát most egészen másképpen kell. Tehát azt kell mondanom, hogy ha alulra én a halastavakba vizet akarok biztosítani, akkor ezt törvénnyel szabályoznom kell, hogy akkor ne lehessen ott ki szedegetni följebb a vizet. Mert még egy dolog, nagyon sokan mondják azt, hogy hát elpusztult nem tudom hány száz tonna hab. Minden elpusztul, ha kinézel itt a városban, minden pusztul, a növény, az állat, minden pusztul. De amit elkezdtél mondani, és ez nagyon fontos, a halastóban nem a halali, nem nekem most már, mert tudom, nem a halalény, az egy dolog, az a te gazdaságod, hogy te erre rámész, vagy nem mész, veszteséges vagy, vagy a kollégák, akik most így járnak, hanem ott minden elpusztul ezzel együtt, amivel elkezdted a beszélgetést.
0: Főszerkesztő úr, az a baj, hogy mindenre
1: csak
0: megvan a szabály.
1: De igaz.
0: Az is igaz, de ez csak mindenre szabály van. A magyar törvény szerint, ami a vízgazdálkodás sorolásáról szól, az úgy szól, hogy az legelső az ember és a humán ellátás. Ez mindenütt a világon így működik, ebben nincs különbség. A második az állattartás, az állatitatás, a halastavak és a természetvédelem. És minden egyéb gazdasági ágazat, az öntözéstől kezdve az ipari vízkivételig háttérbe szorul egy vízhiány esetén.
1: Törvény szerint.
0: Ez feketén-fehére le van írva, ebben semmiféle olyan
1: nincs. Hát akkor ennek kell érvényt szerezni.
0: Ez az idén, fogalmazzunk ennyien, úgyhogy nem sikerült.
1: Elcsúszott.
0: Nem sikerült, ez elcsúszott, megvannak a tanulságai, és tudja, én 30 éve ebben a rendszerben dolgozok, itt, ahol vagyok. A vízzel, meg a halászattal pedig éppen 55 éve foglalkozom. Van tehát abba tapasztalatom, hogy mik azok a lehetőségek, amiket ki kell használni egy változó helyzetben is, máskor is voltak asszályok. 2022-ben pont ekkor asszályt értünk át, semmivel sem volt kisebb, előtte is látszott. Látszik egy trend az egész gazdálkodáson. Mi ennek a trendnek, mint gazdaság eléje is mentünk. Pontosan azért, amit ő mondott, az, hogy a halak megsemmisülnek, egy dolog. Nem nézik ki talán belőlem, de higgyék el, hogy nálam nagyobb természetvédő viszonylag kevés van, ami arról szól, hogyan lehet a gazdálkodás mellett megőrizni a természetvédelmet, sőt, szolgáljon lenni a természetvédelemnek.
1: Hányféle fajta madár van ott a rétszastavak?
0: Ami a réti majori halastavakon megnéztek, az 220 féle madár detektáltak, és ha bárki lejön hozzánk, és ez nem örülök ennek a hasonlatnak, de hadd mondom már el. Amikor elpusztul valami, és meghalt mondjuk egy hektár kukorica, óriási kár a gazdának. De a biológiát, a természetet, a környezetet igazándiból nem érte kár, mert ezek a szerencsétlen területek, ahol megtermeljük a mindennapi kenyerünket, szőlőnket, gyümölcsünket, és mondhatnák bármi mást, biológiai értelemben sivatagok. Ezek a sivatagok semmilyen élőlényt nem tartalmaznak. Ha már a vírus jön, előrejelzés jön, hogy mivel permetezi, milyen kombinációban, nehogy a vírus károsítson. Hogy szőlőd, barackot vagy kukoricát halálosan.
1: Hát tudod, hiszen van szőlőd, van diósod.
0: Minden benne van a pakliban. Ha már közeledik valamilyen rova, nehogy Isten, vagy gomba, azonnal, azzal permetez. Mi a vége? Hogy a főnövényen megmaradjon, hogy ez egy kukorica, egy repce,
1: steril, kvázi steril környezetben van.
0: Steril környezet, és csak egy számít, a főnövény. Egy-két olyan ágazati elem van, ami úgy működik, mint 500 éve működött, és valahol ennek kéne az Európa

0: európai modell egy részének lennie. Természetesen nem arról van szó, hogy most csináljuk 101 millió hektár halastavat, meg 1 millió hektár legelőt, csak elmondanám, mi az, ami megmaradt, és amit nagyon-nagyon fontosnak tartanák. Az a legeltető állattartás, hiszen a birka, meg a szarvasmarha, most már nincsenek sertés kondák, mikor én még oda kerültem 93-ba, akkor még lehajtottak egy kondát a sáregresi legelőre, fantasztikus volt látni. Ezek már nincsenek. Ezek az állatok pont azt a körforgást csinálják, mint évszázadok, évezredek alatt történt. Megeszik, kiválogatják, ami neki kizlik a legelőbből. Az szépen kerül vissza az ürülék a talajba, elindul a körforgás és működik, és ha tudsz hozzá vizet adni, akár mesterségesen is, ez egy nagyon-nagyon jó önfenntartó rendszer. Megmaradt a biodiverzitás. Amikor a bivaj csordát kihajtom, 150 bivajunk van ott a térségbe, természetvédelmi legelőkön, amikor kihajtom, olyan tömeg élőlény jelenik meg azonnal, a ganajtúró bogától, a millióféle madárig, amelyik egyik az ürülékkel, a másik az állatok körüli takarmányozással, a harmadik csak életeket találta abból, hogy az iszabba megtalálta maga csipegetősi lehetőségét. Kialakult egy óriási lehet. A halastavak ennek ráadásul a százszorosát csinálják, hiszen a halastó rendszerekben a hal a legkisebbik érték, ha az egészet olyan szempontból nézem, hogy én, mint magyar állampolgár, mit kapok egy halastótól? A tájképi elemet. Elképesztő dolog leülni a partra és nézni egy naplementét, napkeltét, vagy napközben egy bármit, ami
1: a fekete gólyákat, a parlagisasokat, a
0: és minden ott van, és, jó, minden, hát és minden azért van ott ekkora tömegben, hiszen másút is van, ez a tömeg azért van, mert én halat termelek
1: meg
0: benne.
1: Meg a hód, meg a vidra, meg a pézsmapocok.
0: Aminek csak víz kell, ma már az is, aminek nem kell, mert már a szarvascsorda is lejár hozzá, meg a vaddisztó is inni kell valahol. Tehát a víz, mint központi elem, abban a haltermelés, az csak annyit játszik benne, hogy óriási tömegét tartom már azoknak a vízhez kötött életű halból élő állatoknak, amelyek máshogy nem találtak élet lehetőséget. Mit gondol, hol vannak a velencei tó madarai? Hát nálunk. Hol vannak a vidrái? A szomszédos dinnyésbe, a dinnyési hallgatosságba. Hol van minden, ami helyet tud változtatni? Ott, ahol a élet van. Mit jelent az élet? Vizet és táplálékot. És amíg a kedvenc a hasonlatom, a Dunába, Tiszába, Patakokba 10-20-30 kg-ban hektáronként táplálékból annyi madár is van. A Dunán végig lehet menni, imádom a Dunát, Elcsibe születtem, a szívem csücske.
1: Egy-egy kormorán,
0: egy-egy sirály. Aztán nézd végig, elmehetsz Budafokig föl, most megszámoltam, mert fölmentünk két hete a öcsém hajójával, felszaladtuk Budapestig, 3 darab szürke gyémet láttam összesen, 6 sirállyal és 11 kormoránnal találkoztunk. Ez van egy 30 km-es Dunaszakaszon. Aki leül hozzám, és egy percen belül nem lát madarat, egy percen belül, valami nagy baj van, vagy nincs rajta a szemüvege. Tehát az élet, a biodiverzitás kettőhöz kötött, a vízhez, meg a táplálékhoz. Ami nálunk ott van, értékbe. Azt nem lehet felbecsülni.
1: Jó, de Natura 2000-es terület, ugye nemzetközi jelentőségű Ramszár vizes élőhely, jól mondom?
0: Nincs az a védelmi státusz, amit ez a terület ne ért volna el. És én erre büszke
1: vagyok. És mégis így hagyjuk tönkre menni? Mert a dolog most úgy áll, hogy nagyon józanul és higgadtan tudsz erről beszélni, de a dolog most nagyon csehül áll.
0: Most az ezzel a bajom, hogy akikkel ebbe a kérdésben nekem vitába kéne bocsátkoznom, azok azért nem szeretnék, mert egy vadonatúj kialakuló rendszerről van szó, amit most a gajdos miniszter úr visz tovább. Ebben olyan emberek ültek bele, nagyon tisztelen becsülöm őket, akik a WWF-től az Európát áthálók, az egész világot áthálók, átszövő hálózatra jöttek, akik nagyon értik a saját maguk dolgát. Azt a kompromisszumot megtalálni, ami egyébként egyszer megvolt már Magyarországon, mikor Persányi Miklós volt a miniszter, aki egy nagyon racionális ember volt, annak állatkertből jött szintén, kiváló miniszter volt két ciklusban is, Haraszti Lászlónak hívták a szakhárom titkát, akivel óriási vitáink voltak, óriásiak. Aztán teszteket csináltunk, hogy kell-e szentélyhóták, és mi történik ott a szentélyhótákban, ahova hozzá se nyúlsz, és hagyod, hogy magadjon csak úgy, ahogy van. de együtt tudtunk dolgozni. Én most azt szeretném mutogatás helyett, legyek olyan mementó, hogy fölhívjam a figyelmet arra, hogy vízgazdálkodás, természetvédelem, gazdálkodás, biodiverzitás, ökoszisztéma, az csak egybe megy. Egybe értő emberekkel, és mindenkinek a feladatát ellátva. És nem akarom azt mondani, amit nagyon szívesen kimondanák, hogy ilyenkor hol vagyunk, amikor a törvénynek értéket kell, amikor a törvénynek érvényt kéne szerezni. Ilyenkor miért nem gondolunk
1: és
0: arra?
1: Értéket kell megvédeni.
0: És értéket kell megvédeni. Olyan értéket, aminek a pusztulása. Ilyenkor hol van az érzékenység? Hogy amikor nálam elpusztul a hal, akkor elpusztul mellette minden. A kiszágadó halastóból kidöglik a vízicsigák rengetege. Elpusztulnak a kagylók benne. Kipusztul az a tömeg, apróság, algától, a planktonon keresztül, a kérészlárván keresztül, a vízicsíbortól, a monárkáig, minden elpusztul, és szenvedve pusztul el, hiszen szinte megfő. Akkor miért nem én kapom a vizet? Akkor miért egy olyan kultúra kapja, amit öntöznek, aminek lehet, hogy majd a hozama így 3 mázsával több lesz hektáronként, vagy akár 10-zel is. Én nálam meg kipusztult egy olyan elképesztő ökoszisztéma, ami nem lesz meg hónap után, hogy egy csiga fölépüljön, egy vízicsiga hálózat, a kagylók újra települjenek, a szerencsétlen békaporontyok, amiket egyesével szednek ki a gémek, hatalmas madártömeg települt rá a pusztuló vizekre, mert a 30 centis vízbe a videón lehet látni. 3000 madár van, több madár van nálam egy hektáron ilyenkor, amikor a pusztulást kell felszámolni, mint az egész Balatonon.
1: De nagyon nehéz, mert ha van víz, akkor lehet okos kompromisszumot kötni.
0: Igen.
1: De ha nincs víz, és hőség van, és hőkupola van, és ez az egész augusztus, ahogy most kinéz a
0: környezet,
1: ez nem nagyon változik. Ebben piszok nehéz dolog, mert te azt mondod, hogy ez az élettér, ez ezért fontos, értem, aki nézi, hallja, az érti. Ugyanakkor meg ott a másik oldal, amelyik azt mondja, mondjuk akár azt mondja, hogy a gabonát meg embereket kell letetni. De értem, amit mondasz, hogyha az jövőre újra lesz ott gabona, mert ha lesz egy csapadékos időszak legyen, akkor a dolog ott helyreállhat hamarabb. Ráadásul igen, még uniós támogatás is van, hogyha nem úgy történik a dolog, gondolom én.
0: Egy kicsit a helyzet még ennél is komplikáltabb. Miután a halászat, az édesvízi halászat abba a kategóriába került az Európai Unió.
1: Az ellenz gyerek, mert nem tengeri. Kicsike, igen, aprócska.
0: Itt vagyunk, igen. Ilyen picikék igen vagyunk, és ebben a picikében...
1: Hát még a tengerén is mekkora vita van. Igen.
0: Tengerén is óriási vita van, nyilván annak a nagy része gazdasági igen terület. Na most nálunk se biztosítás nem köthető arra, nincs az a biztosító, 30 évesen volt, tehát nincs. A világon sehol nem lehet az édesvízi halteremon is biztosítani.
1: Gabonára lehet, mindenre
0: igen
1: lehet.
0: Igen. Igen, mert nem lehet követni.
1: Napsütésre, utazási irodánál lehet arra, hogy
0: igen, mindegyik megfogható.
1: Lehet,
0: igen, de, megfogható.
1: Hát a hal is
0: a nap, 12 óra körül, nem, hopp, akkor történt valami. Amikor én kihelyezem a halakat a vízbe, attól kezdve a hal nem látható. Már a kihelyezés ténye.
1: Hogy radar alatt van ez az egész, az a baj egész, vele.
0: Nem csak radar alatt van, hanem tulajdonképpen, mint a természet, élő természet, nem lehet olyan mérőszámokat kidolgozni, amiket számon lehetnek írni. 100 darab halat tettem ki hektáronként, azt mondja a biztosító, hogy tudom biztosítani? Papíron megmutatom, igen, lefotózom. Hát az neki kevés. Ebből a madarak elhordanak egy évben mondjuk 20%-ot. Hát biztos, hogy 20-at. Nem 10-et, nem 12-t, vagy nem 20-at, nem 30-at. Nem tudom. Mi a garancia arra, hogy a 10 darab hal megmarad, mert biztosítjuk az értékét? Hát semmi garancia.
1: Szóval magyarul nem biztosítható.
0: Senki ez nem tudta eddig. Jó indulattal, elmentünk bankokhoz, mint a Haltermi Szövetsége legalább 5-ször tárgyalni a témába. Mindenkivel. Nem tudtunk vele mit kezdeni. Tehát nekem még ott van a hátrányom, hogy addig, amíg egy kárányítési alapba befizet a gazda, akinek szőlője, diója, bármilyen van, akkor van egy kár, azt fölméri korrektül, megmérték, azt mondták, figyelj gazda, hogy ír túl, kapsz egy támogatást hozzá. Nálunk nincs ilyen. Senkitől semmiféle támogatást, se aszálykára, se árvízkára, arra is volt példa. Ezeket a halastó gátja elment ahol. Hát, így jártál. Tehát olyan kitettségben vagyunk, aminek semmilyen ala, és ilyenkor nem kerülnek elő azok a védettségi statútumok, mint amikor mondjuk, mondhatok én példát erre, egy Sirály telepet le kellett kora tavasszal halásztom, mert láttam, hogy a alul lévő menetrend szerint halásztunk, készültünk arra, hogy kevés vízünk van, a két üres tavunkat a harmadiknak a vizével töltöttük gyorsan föl, és arra készültünk, hogy most ezt a ott lévő 1200 más halat gyorsan a piacra toljuk, meg volt hozzá minden. És észlelték a természetvédők, hogy Istenem, elfogy a víz a Sirály telep, nem fog a Sirály költeni. Mi lesz Magyarországgal, ha a Sirály nem fog költeni? Azon a egyébként mesterséges falközi siló maradványon, ami még a télesz időkből magad bent a vízbe. Három betonfal
1: áll.
0: Ez a sziget jelleg. És az egy fészkelőhely. Ezen a fészkelőhelyen mi lesz MSZK? Azonnal följelentettek. Rögtön kijött a megyei, kijött mindenki.
1: Működött aki a rendszer, tehát működött a rendszer.
0: Másnap ott voltak hárman, kormányhivatal, természetvédelem, hát aztán, most aztán azonnali följelentéssel élünk, és ha elmagad a fészkelés, akkor megnézhetem magam. Hiszen le van írva, hogy ott nem szabad ilyenkor vizet engedni. Úgy egyébként pontosan tudom, hogy semmi nem fog történni, vissza fogom engedni, van egy gazdasági szükségszerűség, mert ha kimagad három tavamba a termelés, ha senki nem fogja nekem meghálálni, nem tudok fizetést adni az embereimnek, nem ragozom tovább. Természetesen, amikor ilyenkor szokásos, hogy kiteszünk riasztóágyukat éjszakára, hiszen éjszakára berohan a madártömeg és szétveri a nyomorult halakat, természetesen most nem tettünk, hát ne provokáljuk már még tovább a jóistent, magadjanak a madarak, majd ki lesz majd. Másnap reggelre megölöbb, 300 másra halunk gyönyörű, 5 kilós halak, ott fakadtunk sírva a parton, a kollégáim elmondták, hogy nem ragoznám a témát, elpusztult. Természetesen a lehalászat villámcsal megcsináltuk, a Sírályszíget visszatellett, egyetlen egy madár nem maradt anélkül, hogy történt volna bármi vele, hogy ne tudott volna tojást tartani ezen a szigeten. Hozzátenném, ha én Sírály lennék, találnák még néhány ilyen szigetet, de most nem ez a kérdés. Ekkor a természetem így beleállt azonnal, mert ami madár és
1: repül... A lényeg az, hogy most is bele kell álljon.
0: Nem áll bele.
1: De álljon
0: bízunk
1: bele.
0: Bízunk abba, hogy... Ki kell dolgoznunk egy asszai stratégiát nekünk, amit mi elkezdtünk. Már eleve kevesebbet népesítettünk. Most, amikor a problémák megtörténtek, egymásba haláztunk tavakat, tehát úgy működött a rendszer, hogy láttuk, hogy ebben kicsi víz van, meg abba is. Ennek a halát el tudom gyorsan onnan takarítani, vagy ha az elpusztult kisebbikkel, átszivattyúztam ide. A másikat átszivattyúztam ide. Összeraktuk úgy a rendszert, hogy életképes és működőképes maradjon, és most a száraz tófenék egy részében zöld takarmány termel egy gyorsan 2 hónap alatt, mert a bivacsoldának is enni kell, akinek amilyen, szintén kisült.
1: Amilyen kalap van, olyannal köszönünk, mondta a parasztember annak ide. Ha mindig, nincs víz, mindig, akkor a
0: mindig
1: víz
0: alkalmazkodni kell, mindig meg kell tenni kompromisszumokat. Én csak azt kérném a jövőtől, és hagyjuk már fenébe, hogy most mi történt, és mi fog még történni, katasztrófa. Azt kérném, sokkal több empátiát, érvényt a törvényeknek, és ne csak akkor szaladjunk össze, amikor madarak repülnek. A világ nem csak madarakból áll. Én megértem azt a elképesztő empátiát, amit a madarak iránt érzünk, mert az ember sok mindent tud. Lemegy a halak mellé a vízbe, fölmászik a hatalmas sziklacsúcsokra, egy dolgot még nem tanult meg, repülni. Ezért a madarak mítikus élményként, aki látja őket, az mindenki.
1: Hát az csoda, minden madár.
0: Tudat alatt érdekli, minden madár csoda.
1: Jó, halakra nem akarunk, azért mondtam, radar alatt van a hal.
0: Nem látjuk a halat.
1: Meg az egész élővilágot nem látjuk. Csak egy dolog, hogy mindig az volt a baj, hogy nincs utánpótlás, nincs fiatal halász, aki halásznak akar menni. Hát most én sajnos beleolvastam a kommentekbe, ugye a YouTube videóknál sok ezer, és ott 90%, nem szabad, ezt akarom mondani, 90% nagyon szerinte, de most mindenki halász lett Magyarország. Mindenki ért hozzá, mit kellett volna csinálni, Lévai úr? Mikor kellett volna? Ne olvasd a kommenteket, nem, és szurkolok, hogy legyen jövőre is. Hal meg halgazdaság, meg Réti Major, meg Natura 2000-es terület Réti Majorban. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: no more.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
1: Ez a Monitor délután extra.
3: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Tálos Tiborral beszélgetek, az Alphavet Társállat Divízió digitális üzletfejlesztési menedzserével. Jó napot kívánok, szervusz Tibor, azt mondta, tegeződhetünk, köszönöm.
4: Igen, szervusz, köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
3: És amikor tudtam, hogy majd beszélgettünk, akkor már gondolkoztam azon, hogy vajon mióta hívjuk a kisállatot, a kiskutyát, kismacskát, vagy bármi más társállatnak a világon, Európában. Nem tudom, nem is ez az érdekes. Egy új biztosításról beszélgetünk, a tappancs biztosításról, ami kisállatokra vonatkozik, és akkor mégiscsak menjünk, lépjünk egyet vissza, hogy mekkora biznisz ez a világon, Európában, kisállattal, társállattal foglalkozni, akar az etetésükkel, mondtam is neked egy előzetes beszélgetésben, hogy készítettem már ilyen riportokat, hihetetlen, hogy ez micsoda üzlet, és nyilván biztosítás területén is, vagy az állat egészségügy, gyógyászat területén is.
4: Igen, hát az egészet onnan indítanám, hogy az elmúlt 5-10 évben gyakorlatilag alapvetően változott meg az, ahogy a kedvenceinkre tekintünk. Gyakorlatilag a kutya és a macska ma már a legtöbb háztartásban nem egyszerű házi, hanem ahogy te is mondtad, valódi családtag. És csak úgy, mint sok minden más, én ezt is a COVID idejére vezetném vissza, tehát ez a fajta változás is különösen a COVID időszaka alatt gyorsult fel. A karantén idején nagyon sokan kisállatot, kutyát, macskát vásároltak, és az internetnek köszönhetően a gazdik egyre tudatosabbá váltak, többet kezdtek el megelőzéssel foglalkozni, jobb minőségű eledeleket vásároltak, és természetesen eljutottunk oda, hogy mindent meg szeretnének tenni azért, hogy a kedvenc minél tovább éljen, minél jobb egészségben éljen mellettünk. Tehát nagyjából egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt elindult ez a kisállat humanizáció, megjelentek a kisállatszülők, az úgynevezett pet parentök, és itt tartunk most, hogy Magyarországon is egyre nagyobb teret kezd el hódítani ez a fajta tudatos szemlélet, és egyre több ilyen kisállatbiztosítási termék jelenik meg a piacon.
3: Igen, mert itt nem csak arról van szó, hogy sétálni viszem, meg féregtelenítem, meg csipet helyeztetek el a kisállatban, hanem valamiféle biztosítást is kötök rájuk. Ez lehet felelősségbiztosítás is, hiszen kárt is okozhatnak. A másik meg az, ezt mindenki tudja, akinek volt már kutyája, macskája, hogy horribilisek azok a költségek, amik a gyógyszerrel, a műtéttel, a különböző kezelésekkel, vizsgálatokkal járnak. A technológia hihetetlen változáson, fejlődésen ment át az állatgyógyászat, ennek megfelelően az árak is csillagászatiak, tehát valóban ez a tudatosság, meg ez az előre gondoskodás, gondolkodás, ez nagyon fontos. És hát ezért vannak nyilván különböző szereplők a piacon, egyre többen, és nyilván van itt egy verseny is, hogy mit lehet most kínálni, mit kell kínálni egy tudatos állattartónak ma Európában, Magyarországon, ami új, ami digitális, ami esetleg izgalmasabb, mint a másik szereplőé.
4: Igen, hát ugye Európában óriási növekedésnek indult már ez a kisállatbiztosítási piac. Gyakorlatilag egy dinamikusan erősödő területről beszélünk. Egyedül talán Magyarország maradt le eddig erről a trendről, és nem azért, mert ne lett volna igény esetleg eddig a kisállatbiztosításra, hanem azért, mert az eddigi modellek nem igazán adtak nekünk jó válaszokat a keresett kérdésekre. Ugye vannak olyan kisállatbiztosítási csomagok, amik valamilyen banki csatornán, banki feltéthez kötötten adnak lehetőségek. Itt eleve beszélhetünk ugye egy belépési gátról, mert nem mindenki számára elérhető. Aztán vannak olyan lakásbiztosításhoz kapcsolt csomagok, amik ugye csak bizonyos lakásbiztosítási konstrukcióval együtt lehet kiegészítő termékként igénybe venni, és hát volt eddig néhány önálló kisállatbiztosítási termék, ám itt azt tapasztaltuk, hogy sokszor alacsony limitek, önrészek, illetve a gyorsan kimerülő keretek nehezítették a valódi használhatóságot. Egyébként, ahogy említetted korábban, az elmúlt években jelentősen fejlődött az állatorvosi ellátás, egyre modernebb diagnosztikai eszközök jelentek meg, egyre modernebb műszerekkel dolgoznak az állatorvosok, viszont sok esetben ezeket a kezeléseket a kisállattartók pénztárcája nem követte le, tehát az ellátás minősége és ára az növekedett, viszont a hozzájuk betérő pácienseknek a pénzügyi lehetőségei azok gyakran a 5-6 évvel ezelőtti szinten megmaradtak.
3: Igen, egyfelől ez egy költségkérdés, és nyilván ebben van verseny a piacon lévő versenytársak között. De amit láttam, hogy az Alphavet most a tappancsal egyfajta ökoszisztémát igyekszik építeni, nem csak egy kedvező áruszolgáltatást, egy harmadikat, negyediket tesz le az asztalra, mert hogy itt összekötitek tulajdonképpen az állattartót, a segítséget kereső állattartót az állatorvossal, az állatorvosi ellátással, asszisztans szolgáltatás, ugye ez is bejön a képbe, meg a digitalizáció, ami nélkül már valószínűleg nem lehet semmit eladni. Nem tudok jobb szót erre, ez valamiféle ökoszisztéma az állattartóknak, a kis állattartóknak, amiben most csatlakozhatnak valamilyen módon. Ráadásul már egy meglevő csatornát használtok erre.
4: Igen, nagyon jól mondtad, amikor arról beszéltél, hogy ökoszisztémát alkottunk meg. Pontosan ez volt a célunk, egy olyan digitális ökoszisztéma létrehozása, amely segíti a kis állattartókat és az állatorvosokat abban, hogy az interneten, az online térben elérjék egymást. És ennek az ökoszisztémának a része egy állatorvos kereső, ami gyakorlatilag a legnagyobb szálláskereső szolgáltatásokhoz tudnám hasonlítani. Tehát a kis állattartó fellép erre a felületre, az állatorvosok pont tudnak a kereső felületére, X tud irányítószám, cím, állatorvosi rendelő, vagy akár nyitvatartási idő és szolgáltatások alapján is szűrni. Ezután tud online időpontot foglalni ehhez az adott rendelőhöz, amennyiben rendelkezik ilyenfajta szolgáltatással. Ez össze van kötve egy egészségmegőrző program szolgáltatással, össze van kötve webáruházzal, és az ökoszisztéma legújabb lába a tappancs kisállatbiztosítás, ami most már abban is segíti a kisállattartókat, hogy egy pénzügyi védőhálót adjon nekik abban az esetben, hogyha a váratlan helyzetek nagy költséget okoznának kedvenceiknek.
3: Láttam azt, hogy van alaptörődés, kiemelt törődés és prémium törődés kategóriátok a tappancsnál, és hát ez nagyon sok mindenre kell, hogy térítse nyilván. A speciális diétás étrend térítésétől a járóbeteg diagnosztikáig, második állatorvosi szakvéleményig, felelősségbiztosítás, ugye ez nagyon fontos, felelős állattartónak erre is kell gondolnia, és akár bizony addig is, hogy elpusztítják egy állat, akár egy nagy testű állat, és az hihetetlen költség. Annak a kérdésnek a megoldása, ezt is sajnos tapasztalatból tudom. Tehát ügyesen kellett itt lavírozni az összegekkel, meg azzal, hogy mondjuk mi legyen a prémium törődés, és mi legyen az alaptörődés. Ebben volt mintátok, vagy milyen trendet követtetek?
4: Egyrészt ugye azt szokták mondani, hogy a jobbaktól nem szégyen tanulni, tehát első körben mi is kitekintettünk külföldre, megnéztük, hogy milyen megoldásokat kínál tengeren túlon az Egyesült Államok beni piac, hiszen az a legerősebb ilyen szempontból. Megnéztük az Egyesült Királyságot, és aztán megnéztük a nagy európai országot is, hogy ők milyen biztosításokkal foglalkoznak. Másrészt pedig büszkén mondhatom, hogy a tappancs biztosítás létrehozásokkal bevontuk az állatorvosi szakmát és a magyar állatorvosi közösséget a biztosítási portfóliónknak a megalkotására. Így tudtunk egy olyan valós problémákra megoldást nyújtó biztosítási csomagokat létrehozni, ami a valós ellátási beteg útra épült. Ugye itt említetted, hogy tartalmaz felelősségbiztosítást, ami arra térít, hogyha a kedvencünk másnak, más tulajdonában okozna kár, téríti a balesetbiztosítást, ami magában foglalja a balesetnek a műtéti térítését, a balesetnek gyógyszeres térítését, és hát sajnálatos módon a baleseti elhullást is. Betegségnél szintén térít műtétre, elhalálozásra, és egyedülálló módon a tappancsba beépítettük a diétástát kezelést, és szintén helyet kapott benne a gyógyszeres térítés is. Nagyon fontos, hogy a biztosításunkat kínál térítés laborvizsgálatra, járóbeteg ellátásra és diagnózisra is, évi egy-három alkalommal, attól függően, hogy a gazdi milyen csomagot választ.
3: Tapasztalt állattartóként azért azt is hadd jegyezzem meg, hogy nézegettem a különböző európai szolgáltatásokat, nem minden korosztályra, kisállatkorosztályra kínál minden biztosító biztosítást. Tehát van, ahol 3 év a korhatár, van, ahol 5 év, van, ahol fiatalkorban kell megkötni a biztosítást. Pont úgy, mint egy, mondjuk, bocsánat, mint egy gépjárműnek. És ha már azt mondom, hogy gépjármű, meg utazás biztosítás, az asszisztans szolgáltatás az ugyanúgy elengedhetetlen ma már 24 órában, ugye, hogyha valaki korszerű kisállatbiztosításban gondolkozik.
4: Igen, a Tappancsnak van egy asszisztans szolgáltatása is, ami gyakorlatilag egy éjjel-nappal elérhető beteget támogató szolgáltatás, tehát váratlan rosszul lép, vagy baleset esetén segít a kisállattartóknak eldönteni azt, hogy egyrészt mennyire sürgős a helyzet, és szükség esetén pedig segít a megfelelő állatorvosi ellátóhelyhez irányítani a gazdit. Fontos kihangsúlyoznom, hogy az asszisztans szolgáltatás nem helyettesíti az állatorvost, hanem sokkal gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az ellátáshoz vezető utat. Teljes folyamat digitális, tehát papírmentes. Nem szükséges hozzá más, csak egy állatorvosod.hu gazdiregisztrált, és onnantól kezdve egy felhasználó barát végigvezetett úton lehet megkötni ezt a kis állatbiztosítást. Körülbelül olyan 7-8 perc kell a megkötéséhez, és a kedvencünknek az állategészségügyi kiskönyve, ugyanis ebben találtak olyan információt, amelyek a kötés során elengedhetetlenek, és ugyanúgy, mint a kötés, a kárbejelentés is teljesen papírmentes. Az állatorvosod.hu fiókjában a kisállattartó tudja saját maga kezdeményezni a kárbejelentést. Gyakorlatilag ez is egy pár perces folyamat, és nagyon fontos azt még elmondanom, hogy a kár elbírálási rendszerünk az egy utófinanszírozási rendszerben működik, tehát minden esetben úgy történik a kárbejelentés és kifizetés, hogy első körben a gazdi bemegy az állatorvosi rendelőbe, kifizeti a kezelésnek a díját, erről az állatorvostól megkapja a megfelelő dokumentumokat, korlapot, pénzügyi bizonylatot, majd otthon szépen az eszközén keresztül a fiókjában feltölti ezeket a dokumentumokat a kárbejelentő felületre.
3: Tibor, hogy látjátok az Alphavetnél, mi lehet a Tappancs jövője? Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen termék gyökeret verjen Magyarországon, honosodjon? Nyilván edukációra szükség van, az állatorvosokat is valamilyen módon azt gondolom, hogy ezt említetted, ezt a partneri viszonyt, de edukálni kell, nem beszélve az állattartókról.
4: Most a legfontosabb feladatunk az az edukáció, az állatorvosokat is szeretnénk bevonni ebbe a történetbe, hiszen nyilvánvalóan az a célunk, hogy minden tudatos magyar állattartónak legyen kis állatbiztosítása, legfőképpen azért, hogyha eljutnak oda, hogy egy több százezres műtét során kell dönteniük az állat ellátásáról, akkor ne kelljen a lelkiismeretük és a pénztárcájuk dönteni, és ebben a kérdésben elengedhetetlen lesz az, hogy minden magyar állatorvosi rendelőben elérhető legyen ez a kis állatbiztosítás. Nem állunk meg itt, országos szintű online kampányokat fogunk indítani.
3: Nagyon szépen köszönöm, az Alphavet társadalatdivízió digitális üzletfejlesztési menedzserével, Tálos Tiborral beszélgettem a Tappancsról. Köszönöm szépen, Tibor, viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen.
1: Ez a Monitor délután extra.
2: Kedves hallgatók, ez volt a mai Monitor délután extra. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Továbbra is jó rádiózást, köszönöm szépen a figyelmet, Érszfalvi Andrást hallották.
1: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Mobilemer készüléket kapott a szolnoki kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Mobilemer készülék érkezett a szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengerig Gdynjában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
2: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
1: És köszönjük, hogy elfogadta. Beszélgetésünk apropóját pedig az új gazdaságpolitika adja, hiszen felállt a Tisza kormány, és hát köztudott, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság szokott gazdaságpolitikai irányelveket megfogalmazni minden kormány számára. Általában ez a közgazdász vándorgyűléseken kerül sor. Ha jól tudom, akkor ez még hatályban van, és hát elnök úr, hogy látja a szakminiszterek vagy a miniszterelnök nyilatkozatait, mármint ami a gazdasági témákat illeti?
2: Hát amit eddig hallottam, az engem jó érzéssel tölt el. Ugye én 9 éve vagyok a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, most májusban jár le a végleg a mandátumom 3 ciklus után. Tehát én most úgy így a búcsú beszédemhez végignéztem, hogy 2017 óta milyen javaslatokat foglalt, vagy milyen javaslatokat tettünk a gazdasági kormányzat részére. És azt látom, hogy, vagy azt hallottam most, vagy azt vettem ki most a parlamenti meghallgatásokból, hogy az új kormány, vagy a szakminiszterek nagyon sok olyan célt tűztek ki, amit mi jónak tartottunk, szükségesnek tartottunk, és a korábbi ajánlásainkban szerepeltettük.
1: Tavaly például szerepelt az is az ajánlások között, hogy az úgynevezett nem piacinak tartott intézkedéseket vonja vissza, vagy előbb-utóbb semlegesítse a kormány. Erre még nem került sor.
2: Erre nem került sor, de számomra az lett volna meglepő, hogyha sor kerül rá, mert hát végül is azért a gazdaság az úgy működik, mint egy nagy hajó, ez nem fordul, hanem kanyarodik. Tehát idő kell ahhoz, amíg átmenetek meg tudnak, vagy realizálódni tudnak, és nyilván ezeknek az átmeneteknek meg kell adni az idejét. Ha most hirtelen egyik pillanatra a másikra kivezetnének mindent, akkor azt gondolom, hogy ennek a vége káosz lenne. Tehát először nyilván kell egy felmérést csinálni, nyilván ennek egy jó része már a korábbiakban elkészült, meg biztos, hogy a kormány már rendelkezik bizonyos előtanulmányokkal, de még nagyon sok munka lehet hátra. Tehát itt egy olyan bonyolult keresztfinanszírozási rendszer alakult ki az elmúlt években, amit kibogozni, szétszálazni nem lesz egyszerű.
1: Tehát mondok néhány konkrétumot, hogy hatályban maradnak a különadók, és az olyan intézkedések is, mint például az ár és top, vagy éppen a védett üzemanyagár, hogy csak a javát említsem. Továbbá elméletileg marad a rezsivédelem is. Ez ugye mind évet érintő intézkedés, vélelmezhetőleg ugye évközben nagyon nehéz ebbe a helyzetbe úgy belenyúlni. Most nem akarok itt az ördög ügyvédje lenni, de hát ez okozza ön szerint egyébként, hogy ezek az elemek megmaradnak?
2: Nyilván, tehát ezeket végig kell nézni, hogy milyen ütemben, hogy lehet kivezetni, és egy olyan hiteles kivezetési sztorit kell összeállítani, amit a gazdaság szereplői is el tudnak fogadni, tudnak vele együtt élni, és tulajdonképpen visszatér a bizalom a kormány gazdaságpolitikája iránt, ami aztán azzal együtt, hogy még megmaradnak bizonyos intézkedések, vagy fokozatosan kivezetésre kerülnek, azért meghozza a beruházási kedvet, megnöveli a fogyasztási kedvet, tehát általában a bizalmat megnöveli.
1: Azonban lesz kata, ezt már tudjuk, valamint személyi jövedelemadó csökkentés is. Utóbbi kapcsában megjelentek a szakértői számítások, ezek ilyen cirka 300 milliárdos tételt jelentő, amiről még tudunk, hogy első körben a minimál béreseknél csökken az SZIA 9%-ra.
2: Igen. Hát ezek az intézkedések nyilván a költségvetés számára terhet jelentenek. Egy olyan költségvetés számára, ami már úgyis elég gyalázatos állapotban van. De hát ugye az új pénzügyminiszter azt ígérte, hogy most csinál egy leltárt, és valószínűleg nagyon sok olyan korábbi intézkedés van, amit lehet finomhangolni, visszavonni, csökkenteni, kommunikációs költségeket lehet visszavenni, bizonyos támogatásokat, amik mindenféle alapítványoknak, vállalatoknak közvetlenül vagy közvetlenül mentek, és ebből lehet spórolgatni. Meg hát az is igaz, hogy azért a bevételi oldal eddig jól teljesített, és a bevételek az év második felébe szoktak inkább jönni. Most nyilván nagyobb a bizalom, akkor az adófizetési hajlandóság is nőhet, tehát lehet, hogy még a bevételi számok is jobban alakulnak.
1: Hát a piaci bizalom megtestesül például a forint árfolyamának az erősödésében, ugye ez is egy nem is hipotetikus, talán pragmatikus vita lesz a következő időszakban, hogy ugye benőni az egyensúly árszintet sem akármi, de már ugye az exportőrök panaszkodnak, hogy ez már too much. Mit jelent egyébként a magyar gazdaság számára összességében egy erősödő forint?
2: Nyilván ez az erősödő forint, ez a bizalom erősödését, tehát a nemzetközi befektetői kör bizalmának, meg tulajdonképpen a hazai befektetőknek a bizalmát is jelzi. Mindenképpen segít az infláció letörésében. És hát kétségtelen, az exportőröknek csökkentheti a nyereségét, de egyben arra is kényszeríti őket, hogy most már forduljanak inkább az innovációk, a kutatásfejlesztés, a hatékonyság, a versenyképesség növelés irányába, amiről mi nagyon sokat beszéltünk, ugye az előbb mondtam, hogy most végignéztem 9 év mindenféle javaslatát, abban talán minden évben ott szerepelt az elsők között, hogy a versenyképességet javítani kell, a KKV-kat el kell kezdeni fölzárkóztatni a nagyobb cégekhez, tehát ezt a borzasztó nagy különbséget a KKV-k és a nagyvállalatok hatékonysága között, ezt mindenképpen el kell kezdeni csökkenteni. Az oktatásra sokkal komolyabb figyelmet kell, vagy sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni. Hát ezek mind olyan dolgok, amivel lehet a vállalatok hatékonyságát növelni, és akkor ez az árfolyam emelkedés, ez igazából nem okoz problémát.
1: Korábban a Magyar Nemzeti Bank mellett működő monetáris tanács tagja is volt, akkor a piciket már engedi, akkor rátérünk a kamat oldalra. Mit jelenthet a forint erősödés hosszabb távon, vagy akár középtávon is?
2: Ugye, hát én 12 évig voltam a monetáris tanács tagja, ilyen döntéshozó, és addig beszéltem, meg beszélhettem monetáris politikáról. Amikor tavaly nekem lejárt a mandátum, akkor eltároztam, hogy én nem szólok bele a monetáris politikával.
1: Ugye a piacon adok. Azt mondják, hogy egy fél év a kiülési időszak, azért már túl vagyunk. Elméleti szinten, elméletileg ugye ez lehetőséget teremt arra a jegybanknak, hogy csökkentse az alapkamatot.
2: Hát ugye nagyon sok mindent kell a jegybanknak figyelni ahhoz, hogy kamatot döntsen. Most kétségtelen, hogy erős az árfolyam, ami önmagában is csökkenti az inflációt. Alacsony az infláció, ugyanakkor azért vannak kockázatok, és ugye hát még mindig élnek az árstopp, vagy él az árstopp, élnek a különböző ár és csökkentő intézkedések, tehát egy csomó ilyen mesterséges beavatkozás még él.
1: Tehát amennyiben ezeket kivezetik, az lesz valami inflációgeresztő hatású?
2: Mindenféleképpen egyfajta inflációs nyomást, vagy rejtett inflációs nyomást jelentenek. Jelent továbbá az is, hogy sok cég, például biztosítók, pénzügyi intézmények azt vállalták, hogy egy fél évig ők nem áraznák át a szolgáltatásaikat. Tehát még az is hátra van, akármi is történhet itt a második fél évben. Tehát ezek mind olyan kis tételek, vagy olyan tételek, amik inflációs nyomást eredményezhetnek. Tehát nyilván a Nemzeti Banknak erre oda kell figyelni, és biztos oda is figyel rá, és biztos gondosan mérlegelik, hogy mi az a pillanat, amikor már úgy lehet kamatot csökkenteni, hogy abból ne kelljen aztán visszajönni.
1: Akkor a fiskális oldalról nézzük, a devizadóság szempontjából mit jelentett a forint erősödés? Ugye kisebb tétel, meg kevesebb teher már ez a magyar állam számára, mint korábban volt, de azért mégiscsak van devizadóság.
2: Hát a devizadóságunk nyilván, hogyha devizadóságot kell, vagy újabb devizadóságot kell fölvennünk, akkor egy erősebb forint mellett az olcsóbb. Mindenképpen valamennyire nyomja le a kamatokat, mindenképpen erősíti az ország iránti bizalmat, ami önmagában is

0: azok az ígéretek, amiket most a megalakuló új kormány tett, akkor tulajdonképpen a rövid oldali kamatok el tudnak kezdeni csökkenni. Ha ezek nem jönnek be, akkor inkább a hosszú oldal kezd emelkedni.
1: Ha már szóba került a költségvetés, tényleg óriási a hiány, hiszen a éves célszámnak a 90%-ánál vagyunk. Ezen az oldalon, vagy ezen a télen mi az, amire lehet számítani? A pénzügyminiszter már bejelentett, egy pótköltségvetés lesz. Hogyan kell most ezt elképzelni?
0: Hát úgy, hogy lesz egy pótköltségvetés.
1: Mit írnak bele?
0: Igazából, hát lesz egy, nyilván elkészül egy leltár, hogy hogy is állunk most, mik azok a kötelezettségek, amikből már nem lehet kifarolni, mik azok a kötelezettségek, amiket újra lehet tárgyalni adott esetben, mik azok a kötelezettségek, amiket el lehet felejteni, és meg lehet nézni, hogy vannak-e esetleg a bevételi oldalon olyan lehetőségek, amik azt az oldalt erősítik, és a költségvetési hiányt valamennyire tudják csökkenteni, de ezzel együtt én nem gondolom azt, hogy valami nagyon, nagyon szép költségvetési hiánnyal fogjuk zárni az évet. Most ugye a legutolsó szám az majdnem 7% volt a legutolsó becslés. Hát, talán valamivel ez alá le lehet menni, hogyha ügyesen lavírozik a pénzügyminisztérium. És azt én egy nagyon jó jelnek tartom, hogy önálló pénzügyminisztérium van, ráadásul elég komoly jogosítványokkal van felruházva. Tehát egy jól működő pénzügyminisztérium azért.
1: Még nem adták el az épületet, József Nádor téri épületet. Esetleg oda is visszaköltözhet?
0: Hát ezt meg
1: ez csak úgy szimbolikus ezt. Kérdés, nyilván csak itt az elmúlt napok költözködésére, meg valóság sorraira gondolok, de a tréfát félretéve, és egy átlagos randó számára is néhány gondolat erejét térjünk arra, hogy mit jelenthet, vagy mit jelent a mindennapokban a forint erősödés. Nem pusztán azt, hogy bevásároljuk magunkat devizából, és olcsóbban nyaralunk, hanem ezáltal mondjuk a vagyonunk is felértékelődik például.
0: Hát, elvileg, akinek euró megtakarítása van, vagy dollár megtakarítása van, annak nyilván fölértékelődik a vagyona, vagy tudom én nézek be, denominált megtakarításai vannak, annak fölértékelődik nyilván a vagyona, de amúgy így nem.
1: De akkor még pecegetem a témát, hiszen szóba került az infláció. Elméletileg ugye miután nagyon sok terméket importálunk az árszintben, ez, és akkor gondoltunk itt például üzemanyagokra is, meg a mindennapi betevőre, tehát az árszintben ez megjelenhet majd?
0: Hát ugye igen, ez kétségtelen, hogy nekünk a fogyasztásunknak és meg az exportunknak is nagyon magas az import hányada, és egy erős forint az mindenféleképpen csökkenti az importárakat. Tehát az egy jelenthet valami fajta könnyebbséget a fogyasztásnál, jelenthet valami fajta árcsökkenést így a fogyasztásnál, és ilyen formán ez segítheti, vagy tulajdonképpen a beruházásoknál is az import oldalon olcsíthatja a beszerzendő dolgokat.
1: Úderég alattuk ezt a szót. Ócsíthatja. Annak idején pedig ez egy trendi definíció volt, de még ha megengedi, továbbra is maradunk ennél a témánál, hiszen elég vad prognózisok jelentek meg, előrejelzések jelentek meg a forint árfolyamának további lehetséges alakulásáról. Én már láttam 3.30-as, uram bocsá, 3.20-as euróval szembeni kurzust is. Ha ez a szituáció kialakul, hiszen azt sem hittük el, hogy 3.50-es euróval, 3.50-valányos euróval számolunk, akkor mi a teendője a gazdaságpolitikának? Ez is csak inkább hipotetikus kérdés, hiszen kicsit nyitott gazdaság vagyunk, erre már célozottunk egy párszor.
0: Ugye a gazdaságpolitikának ugye alapvetően, vagy mondjuk a költségvetési politikának nyilván az a célja, hogy a államháztartási hiány csökkenjen, és az államadósság kamatai, vagy az államadósság után fizetendő kamatok csökkentsenek. Hát igazából ez a fontosabb tétel, nem annyira az árfolyam, hanem inkább a kamatok. Az az érdekesebb, tehát az, hogy a költségvetést mennyire terheli az adósság után fizetendő kamatok terhe, mekkora a költségvetésnek a mozgástere. Tehát ebben az árfolyam az egy kicsit kevesebb szereppel bír.
1: És nem okozhat problémát a reálgazdasági szereplők esetében, amelyek egyébként exportálnak a folyamatosan erősödő árfolyam, hiszen erre már volt egy kis néhány célozgatás, hogy más oldalon kell erősödniük, de

0: egyik hónapról a másikra nem megy.
1: Ugye először is várjuk meg, hogy mi fog történni az árfolyammal. Én azt gondolom, hogy most az árfolyam tényleg beerősödött, ebben a beerősödésben benne van az, hogy az új kormány iránt nagyon komoly a befektetői bizalom, és ezért a forint vásárlók kerültek többségbe. Tetszik most divatos trendi a forint, jól alakulnak a hozamok, és jól alakul az árfolyam. Úgy tűnik, hogy azok az ígéretek, amik elhangzottak, azok egy gyorsuló gazdaság képét vetítik elő, és ez önmagában ugye a bizalom erősítését, és azzal együtt az árfolyam erősítését is hozza magával. Hogy aztán ebből mennyit sikerül apró pénzre váltani, az a jövő zenéje lesz. Egyelőre ez egy, mondjuk úgy, hogy ez az árfolyam, ez egy megerőlegezett bizalom. Én nem nagyon hiszem, hogy nagyon sok van ebben még. Hogyha a gazdaságpolitika azokat az ígéreteket teljesíti, amiket megtett és sikerrel teljesíti, akkor akár még erősödhet is, de én úgy nem gondolom, hogy rövid távon ebben sokkal több van.
0: Bár a 2026-os költségvetésért ugye nem az új Tisza kormány felel, de jönnek a hitelminősítők újfent, akik egyébként kivártak, mire lehet tőlük számítani? Mert nagyon könnyűen buvliba eshetnénk elméletileg, hogy megadják azt a bizalmat az új kormánynak, hogy 27-es költségvetéssel, vagy a költségvetési törvényjavaslattal, vagy akár a pótköltségvetéssel helyet lehet billenteni a helyzetet?
1: Hát ugye ahol ez a veszély úgy igazán komolyan fenyegetett, az a Standard & Poor's, azon túl vagyunk, és az S&P az megerősítette Magyarország hitelminősítését, tehát itt nem kerültünk buvliba, másik kettőnél jobban állunk egy kicsit, de egész biztos vagyok abban, hogy ők is megadják a bizalmat az új kormánynak, különösen mondom a program ígéretének az ismeretében, úgyhogy egész biztos, hogy ebben az évben nem fognak leminősíteni.
0: És ez volt a műsorunk első részének záró akkordja. Arra kérem a kedves hallgatóinkat, maradjanak velünk. Pár perces híreket követően jövünk vissza. A napvendége tehát Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Plesinger Gyula, Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, és még itt a műsor első részében a gazdaságpolitikáról beszéltünk, a formáló gazdaságpolitikáról. Ezt vonatkozásban megyünk tovább ezen logika mentén. A friss hírek szerint jönnek az uniós források, ezt egyébként Brüsszelből erősítették meg, és nem is akármennyi jön. Mit jelent ez a magyar gazdaságnak?
2: Hát ez egy abszolút pozitív történet a magyar gazdaság szempontjából. Hát ez jó a költségvetésnek, mert hiszen azokat a megelőlegezett forrásokat, amiket a költségvetés már a különböző beruházások elindítására elköltött, vagy folytatására elköltött, ezeket most vissza lehet szedni, tehát ez megint javítja a költségvetés pozícióját. El lehet indítani olyan projekteket, és akkor már ebben az évben is valami fajta hatása lehet az EU-s pénzeknek, hogy tehát olyan projekteket el lehet indítani, amik teljesen pikpak elő vannak készítve, tehát azonnal indulni tudnak, ez megint jó hír. Jó hír az, hogy pénzügyi szempontból erősebb lábakra kerül a gazdaság, tehát a költségvetés, igazából akkor a pénzforgalmi hiány az tud csökkenni, tud nőni az ország devizatartaléka tovább, ami megint csak tovább erősíti a bizalmat, már most is rekord magas a devizatartalék, de ez tovább tud nőni. Tehát ennek az uniós forrásoknak nagyon sok előnye van.
1: És ezzel a logika mentén jutunk el az euró bevezetéséig. Mennyire tartja ambiciózus célnak a Tisza kormánynak a tervét, mi szerint 3-4 éven belül be lehet vezetni a közös uniós fizetőeszközt?
2: Hát ugye ezt két oldalról érdemes megnézni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket az úgynevezett Maastrichti kritériumokat, ezt az 5 feltételt, ezt meg lehet ugrani tulajdonképpen elég simán odáig. Alapvetően ugye azt érdemes tisztázni, hogy az, hogy Magyarország csatlakozik az eurózónához, ezt annak idején a csatlakozási szerződés aláírásakor vállaltuk.
1: Igen, 2004-es vállalás.
2: Egy alkalmas időpont.
1: És voltak céldátumok is. Fog. De erre már csak az idősebbek emlékeznek.
2: Igen, több céldátum volt, ami aztán meghiúsult. És hát most ezt a céldátumot, tehát azt mondom, hogy ezt technikailag meg lehet ugrani. A nagy kérdés csak az, hogy ha belépünk az Európai Unióba, vagy az eurozónába, akkor fenntarthatóan bent tudunk-e maradni. Mert hogyha ott az eurozónában a versenyképesség, a hatékonyság terén nem tudjuk hozni azt, ami elvárt, akkor annak nagyon csúnya következményei lehetnek, hiszen akkor már nem lehet a saját devizával ügyeskedni, és egy leértékeléssel javítani a versenyhátrányokat, hanem akkor nagyon fájó intézkedéseket kell hozni, ilyen úgynevezett belső leértékelést, ami akár bércsökkentést is jelenthet, nagyon komoly megszorításokat.
1: Tehát, és tegyük hozzá elnézést, hogyha megszakítom, nem olyan, aki belép az eurózónába, hogy kiugrunk, aztán beugrunk, meg visszalépünk, vagy csak ott van. Igen, ha belépünk, akkor...
2: Akkor ott van. És összességében a tapasztalatok szerint tehát azok az országok, akik csatlakoztak az eurozónához, a nap végén jól jártak. Alapvetően ugye ez ad egy stabilitást, mindenféleképpen olcsóbb finanszírozást, megszűnik az árfolyam kockázat, megnő a bizalom, tehát a kamatok, a finanszírozás jóval olcsóbb lesz. Ugye a negatívumok azok szoktak lenni, hogy nagy az inflációs félelem. Tehát a belépés pillanatában van egy inflációs lökés, egy inflációs sokk, amit általában túlbecsülnek. Tehát tapasztalatok szerint itt ezek az újonnan csatlakozott, és itt azt mondom, hogy mit tudom én, a 2000 után, vagy mondjuk a 2007-2008 után csatlakozott országoknál, az átlagos tényleges inflációs sok, amit ez a belépés okozott, az ilyen 0,1-0,4-0,5%, tehát szabad szemmel alig látható, érezhető, mert ez alapvetően a fogyasztási cikkeknél, a szolgáltatásoknál, tehát az ilyen kisebb értékű dolgoknál jelent meg, alapvetően az ilyen az átállással járó kerekítésekből, de a lakosságnak az infláció érzete az ennél jóval nagyobb volt. Tehát az a belépéshez mindig van egy ilyen, vagy mindig kapcsolódik egy ilyen inflációs félelem, és van egy másik kockázat, amit látni kell, hogy elveszti az adott ország a monetáris politikai mozgásterét. Tehát onnantól kezdve aztán már az Európai Központi Bank diktálja a tempót, ott már nem
1: hogy
2: lehet.
1: Az átlagos halandó is, értse elnök úr, lesz a jegybanknak a funkciója. Utána még lesz jegybank?
2: Hát lesz, persze, jegybank lesz, és a jegybanknak azért vannak még ilyen kisebb funkciói, ellenőrzési funkciói leginkább, de van, ugye minden eurozónás ország bocsáthat ki eurót is, hát érmeket bocsáthat ki, tehát megmaradnak azért jegybanki funkciók, mindenféle tanulmányokat, javaslatokat, tehát nagyon sok mindent tud csinálni, kisebb bankokat felügyelget, tehát marad jegybanki funkció, de hát lényegesen kevesebb, mint egy önálló devizával rendelkező ország jegybankja.
1: Hozhat egyébként növekedési többletet az euró bevezetése, javult a versenyképesség ezáltal? Hogy automatikus hatás lehet ez, vagy nem?
2: Nem, az euró az nem egy csodafegyver. Tehát ahhoz, hogy egy eurónak, az euró bevezetésnek a pozitív oldalát tudja egy ország élvezni, ahhoz az kell, hogy a versenyképesség, a hatékonyság, a felzárkózási ütem, a növekedés terén föl tudjon mutatni komoly eredményeket. Tehát én valahogy úgy mondanám, hogy nekünk akkor érdemes belépni az eurozónába, hogyha egyfelől mi az eurozónának egy hozzáadott értéket jelentünk, másfelől pedig a mi számunkra az eurozóna tagság az előnyökkel jár. És az a kis marginális hátrány, hogy van egy hirtelen inflációs sok, vagy egy inflációstól való félelem, ez eltörpül igazából a komoly előnyök mellett.
1: Ilyen kicsi nyitott piacgazdaságnak, mint Magyarországnak egyébként pont az euró a szabványa, vagy sem? És még tegyük hozzá egy kis nemzeti büszkeséget, hát az euró atya pont a magyar származású lámfalusi professzor volt.
2: Tehát mondjuk lehet, tehát én azt gondolom, hogy a nap végén összességében inkább pozitív, mint negatív hatása lenne egy euró bevezetésnek, mondom, akkor, hogyha egyebekben mondjuk mi föl tudunk nőni mondjuk a magországok átlagához, vagy annak a környékéhez. Mondjuk Csehország szerintem teljesen érett már arra, hogy ha úgy döntenek, akkor csatlakozzanak az eurozónához. Mi szerintem nem vagyunk érettek még erre. Mondom, megugrani ezeket a Maastrichti kritériumokat, ez nem...
1: Tehát akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, osztja azt a közgazdászok között is megjelent vélekedést, vagy artikulálódó vélekedést, hogy reálgazdasági fejlettség is kell az euróhoz, tehát magában a pénzügyi kritériumok teljesítése nem feltétlenül elegendő?
2: Így van, de erre különben rájött már a bizottság is, és hát azóta vannak különböző intézkedések és különböző mérések annak eldöntésére, hogy egy ország mennyire tudja fenntarthatóan.
1: Most állunk nagyjából 75-76%-on fejlettség szempontjából, ez nem elég?
2: Ez nem elég, ez egy kicsit kevés. Tehát itt még mondom, a növekedésben, a hatékonyságban, versenyképességben mi borzasztóan le vagyunk maradva, és a hatékonyság alatt a gazdasági szereplők hatékonyságát és az állam hatékonyságát egyaránt értem.
1: Igen, de ugye hozzátesszük, hogy 2 évig lebegtetési sávba kell tenni fixál folyamban a forintot, tehát akkor túl sok időnk nincs erre, hogyha ez az ambiciózus cél, nem?
2: Igen, persze, igen. Tehát 2 évig ebben az ERM-ben, ERM2-ben kell tartani a forintot, de nem, igazából ez megoldható, tehát én ezt nem látom egy megugorhatatlan.
1: Akkor tovább provokálom, hiszen a bolgárok jóval gyengébb fejlettségi szint alatt léptek be, de a horvátok is, a szlovákok is mi vagyunk.
2: Igen, de a horvátoknál és a bolgároknál is gyakorlatilag már hosszú évek óta euró, gyakorlatilag euró volt, hiszen úgy a krivnya, mint a leva hozzá volt kötve az euróhoz. Tehát horvát, meg a bolgári jegybanknak nagyon-nagyon kevés mozgástere volt ott. Lényegében ott is az LKB vezényelte a parádét.
1: Hát én Budapest belvárosában is látok kettős elszámolásokat már. Tehát itt is már sok minden euróalapon megy. És végezetül nem utolsósorban az átlagos hallgatók számára is teljesen tisztában tegyük a képet. Szükség van-e valamiféle társadalmi ismeretekre, akár egy, ha nem is népszavazásra, de széleskörű terjesztésre a tekintetben, hogy mi az euró, és hogy hogyan kell majd ezzel élnünk, hiszen az mégiscsak egy hatalmas változás, ez egy mérföldkő, hogy más lesz Magyarországnak a fizetőeszköze.
2: Hát én azt gondolom, hogy ezzel úgy nagyjából már Magyarországon tisztában van mindenki. Hát ugye nagyon sok multinacionális cég dolgozik Magyarországon, ahol már euróban importálnak, Európa exportálnak, nagyon sok helyen euróba adják a fizetést, mert úgy tudom, hogy a jobban menő informatikusok már euróba kapják a fizetésüket. Annak idején én is dolgoztam egy nemzetközi banknál, ott is euró alapon, forintba kaptam ugyan a fizetésemet, de euró alapon volt meghatározva. Tehát én azt gondolom, hogy maga az euró az nem jelent egy olyan újdon az átlag magyar számára, ami feldolgozhatatlan lenne.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, kifutottunk az időből, és nem búcsú beszédét hallottuk az elnök úrnak, hiszen még más formátumban, vagy más minőségemben várjuk vissza természetesen. Tehát a napvendége Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Mobilemer készüléket kapott a szolnoki kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Mobilemer készülék érkezett a szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengerig Gdynjában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: to join us. The Sunday Show.
1: Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal, már

0: Gók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a boogie-boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
0: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csúk, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák?

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: 4 felejthetetlen tó kerülő bringatúrát ajánlunk, a rövid körtől a többnapos kalandig. Velencei tó. A hazai tókörök közül az egyik legrövidebb, így gyerekekkel is könnyen bevállalható. Az útvonal szinte végig síkterepen vezet. Nehézség, könnyű. Táv, 33 km. Időigény, 3 óra. Fertő tó. A klasszikus fertőtavi túra igazi bringás csemege rengeteg látnivalóval. Útközben Fertődön időutazásra hív az Eszterházi kastély, hegykön pedig a Csipkeház. Nehézség közepes. Táv 120 km. Időigény 1-3 nap. Tiszató. A tavat körülölelő gátkoronán 65 km hosszú, kiépített kerékpárút vezet. Sokak szerint ez hazánk legbiztonságosabb kerékpárútja, és az egyik legszebb is. Poroszlón, a tiszatavi ökocentrumban Európa legnagyobb édesvízi akváriuma vár. Nehézség közepes. Táv 65 km. Időigény 6 óra. Balaton. A magyar tenger körül futó 203 km hosszú kerékpáros körút sokak bakancslistáján szerepel. Rengeteg lehetőség közül választhatunk. A Balatongyörökről Balaton Mária fürdőre induló hajójárattal a Nyugat-Balatont kerülhetjük meg, ami 33 km. Szántót Tihany kompát keléssel a Balaton kiskört teljesíthetjük, a keleti medencét, ami 80 km.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
0: Trend Night.
1: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás. Itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Mobilemer készüléket kapott a szolnoki kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Mobilemer készülék érkezett a szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország ötödik legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengerig Dinnyában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
0: Trend Night.
1: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a Honvédelmi Minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem évvégéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Aranyzsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörbben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Night.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Mobilemer készüléket kapott a szolnoki kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mobilemer készülék érkezett a szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengeri Gdynjában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Rényi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Rényi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ektomorph, a Blackout, az Animal Kennyvel, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, száz arccal, eként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva minden napja egy szerves része volt az éneklés is. A kórista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr Miskola házi zenekarában a Fáradt Olaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekesnője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttest, ekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami Zsuzsi néven ugrott fejest a popiparba, bemutatkozó dala Merit Jó címmel jelent meg, méghozzá igen különös szerzői munkával, a zenéket a Unique-ból ismert Kovacsics Ádám, a szövegeket pedig az ex-kaukázus Kardos Horváth János írta. Ezután létrehozta a Gingert, ami egy két vokára épülő soul jazz downtempo zenekar volt. Szóló karrierje 2013-ban egy felkéréssel indult, amikor Báj Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett élőben elsőként a Sztárban Sztár műsorban csendült fel, ekkoriban vette fel az Eve művész nevet is. 2014-ben édesanyja lett, ám az altató dalok éneklése mellett jut ideje énekesnői karrierje gondozására is, így született meg a dal elődöntőjébe bekerült Fire című szám is, mely Eve és Tóth Lórend zeneszerző sok éves együttműködésének az eredménye. Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban érkezik tehát most valami Zsuzsi.

0: stars.
1: Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsett mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsettől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

Vis jag slum vill han ta fe. Vi är sålt av vinjo tärs. Har kan då gått, har gått bärnskint. Beült a nyúl és buzdi, csóró teknős meg csak lesett. És a teknője egy ápmót fújt a szél. A tanulság, hogy drága a benzin, de megéri. Mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon

menjünk haza gyerekek. Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a marus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem Mustangja van. Már bocsánat a kifejezését, hanem egy még drágább sportkocsi.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,